Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió, és benne kezdődik a Mackó Hullás című műsor. Most Dr. Analóg kis zenei csokrát halljátok. Jó zenehallgatást! Sziasztok!

Hey. Okay, we're not done already. Longer, part one.

véget ért a Tilos Rádióban véget ér a Mackó Hullás című műsor. Dr. Analóg rakosgatta nektek a kis zenéket, remélem tetszett. Na, további jó hallgatózást, sziasztok!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Évtizedes kutatás után azon is tudták be Kelet-Ázsia legmagasabb ismert fáját Észak-Tajvan hegyei között. A példány egy hatalmas tajvania, Cryptomerioides, egy nagyméretű tűlevelű fa a ciprusfélék családjából, amelynek ősei már 100 millió évvel ezelőtt is jelen voltak errefelé. A mennyei kardnak becézett fa 84,1 méter magas és a Sesan-hegységben található. A kutatócsoport légi lézerszkennelési adatok felhasználásával országos lombkoronatérképet készített, 57.065 fát jelölve meg, 1500 és 2500 méter közötti magasságban. A végső összesítésben 941 óriás fát térképeztek fel a szigeten, a 10 legmagasabb közül 9 magasság is meghaladta 70 métert, és mindegyik egyed a tajvania Cryptomerioides fajhoz tartozott. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: A tiszavirág nagyméretű, hazánkban védett kérész. 3 évet tölt lárvaként a folyómederben, élete utolsó napján a felszínen gondoskodik a faj fennmaradásáról. Idén a rajzás már június első hetében megkezdődött. A víz minőségére, egészségére igen érzékeny rovar, napjainkban szinte csak a Tiszán és mellékfolyóin, a Körösön és a Bodrogon található meg. A vízirendészeti rendőrkapitányság és segítői fokozott ellenőrzést végeznek a tiszavirágzás alatt. Jogszabálytétja az élő vagy elhullott példányok, jellemzően horgászati célú gyűjtését, befogását. Büntetendő természetkárosítás a rajzás szándékos megzavarása, például kis géphajóval belehajtani a kérészek tömegébe, közölte a polisz.hu nyomán a sokszínű vidék.
3: A szöuli kifuton humanoid robotok vonultak fel emberi modellek mellett egy különleges, mesterséges intelligenciára épülő divatbemutatón, adta hírül a Euronews. A rendezvény célja egy olyan jövő felvillantása volt, amelyben a technológia és a divat egyre inkább összefonódik. A házigazda a Galaxy Corporation szórakoztatóipari vállalat volt. A designer ruhákba öltöztetett robotok a közönség előtt vonultak, táncprodukciókat adtak elő, sőt, boxmatchben is részt vettek. A nézők rögzítették a produkciókat, amelyekben a robotok és emberek közösen léptek színpadra. Choi Yong-ho vezérigazgató olyan világot képzel el, ahol a divatrendek két irányba hatnak. Az emberek a robotoktól merítenek ihletet, a robotok pedig emberek számára tervezett kreációkat viselnek. A rendezvény azt is megmutatta, hogyan lép ki az AI és a robotika a szórakoztatás és a divat világába.
0: Ezek voltak a hírek.

Machina. Ex Machina. Ex Machina.

Ex Machina.

Back it up.

0: Pilos rádió hírei következnek.
1: Egy norvég tanulmányról számolt be a Qubit, amely szerint az emberek rendszeresen túlbecsülik mások tisztességtelenségét. A Journal of Experimental Social Psychology folyóiratban megjelent kutatás 4 vizsgálatból állt. Az elsőben 11 kísérletet és több mint 8000 résztvevő adatait vonták össze. A résztvevők névtelenül hazudhattak haszonszerzés céljából, és meg kellett becsülniük, mások hány százaléka tenné ugyanezt. A meta-analízis szerint az emberek átlagosan közel 14 százalékponttal becsülték túl mások becstelenségét. A második vizsgálatban a valós őszinteségi arányról kapott tájékoztatás nagyobb bizalmat eredményezett. A harmadik szakasz szerint a pessimista vezetők hajlamosabbak munkahelyi ellenőrző eszközök bevezetésére, a negyedik pedig kimutatta, hogy a pontos információ csökkenti a szabadságot korlátozó intézkedések támogatását.
2: 33 ezer év 245 eurázsiai emberi fogkő maradványát vizsgálták meg a spanyol evolúcióbiológiai intézet kutatói. A fosszilis DNS minták alapján e populációk fogkövéből az utóbbi 9000 évben eltűntek a rendszeres rovarfogyasztás nyomai. Egyúttal a kitinvászbontó enzimeket kódoló gének aktivitása is folyamatosan csökkent. A trópusi és szubtrópusi égöveken a rovarok egész évben könnyen hozzáférhető fehérje forrásul szolgáltak. A hűvösebb Európában ellenben felkutatásuk, gyűjtésük és fogyasztásuk több kalóriába került, mint amennyit adott, így felhagytak vele. A spanyol eredmények alapján tehát a mai európai társadalmak rovarfogyasztás iránti ellenérzése részben genetikai eredetű, írja a 24.hu.
1: Az eddig ismertnél jóval összetettebb képet fest a kora középkori kisalföld társadalmáról a Science folyóiratban megjelent friss kutatás. Olvasható a Qubiton. A többségben magyar kutatókból álló csapat több mint 300 egyén teljes genomját elemezte a nyugat-római birodalom bukásának időszakából. A római kori temetők erőteljes dél-európai örökséget mutatnak, tükrözve a birodalom kozmopolita jellegét. A 6. századi temetőkben ellenben megnőtt az észak-európai genetikai összetevők aránya, ami a langobárdok terjeszkedésével függ össze. Az izotópos vizsgálatok cáfolják az egyetlen, elsöprő népvándorlás elméletét. Az érkezők nem felváltották a helyi népességet, hanem beilleszkedtek annak közösségeibe. A hasonló genetikai hátterű temetők belső társadalmi szerkezete ugyanakkor alapvetően eltért egymástól, ami sokféle közösségszerveződésre utal.
0: A Tilos Rádió hírét hallottatok.

também essa estatua é bactada de Romale. Tá bactada, você conhece, era um contraípe, Luma. Dele, sou dele, buzurta, essa estipé. Te casavi chori pe, asfali pe, robia, nagyon durta pére la mendel, de romendar, mindig andi pátyi, te andi bojete, sáma la gyuba. Te vensz azt, hogy te egy baktáre, soha te nem lenni asfali romale. Csasztai mulati nasz majd úr, kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik tudom, hogy kik t

Most ne légy, maradj. Mindenki téged néz, most ne légy, maradj.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok. Benne pedig a Héttérítő című műsort, 7 óra 18 perc van. Bízom benne, hogy hamarosan érkeznek még műsorkészítő társaim, és akkor majd így nem hármasban, hanem négyesben vágunk majd neki ennek a napnak, hiszen 8 órára érkezik majd hozzánk Kollár Dalma Eszter kurátor, aki a Budapest Galéria színeiben a múlt héten már egy picit Gámán Zsuzsával belóbált téma Bejelentkezve maradok című kiállítással kapcsolatban, amelyik elsősorban a digitális eszközök és különös fókuszban pedig a mesterséges intelligencia és a művészet metszetében mutatnak nekünk valami nagyon fullosat. Ugye már azt megszokhattátok, hogy a Budapest Galéria be van kötve hozzánk ide média szempontból, tehát általában szinte elsőként értesülhettek mélyebben azokról a tárlatokról, kiállításokról, művészeti irányzatokról, művészekről, amelyek a Budapest Galériában bukkannak fel. De addig még át kell beszélnünk számos dolgunkat, ami az elmúlt időszakban történt. Azok, akik ezelőtt 7 évvel velem közösen már figyelemmel kísérték a Lakatos Brandon média jelenséget, azok számára most világossá vált, hogy elröppent ez a 7 év, amit Lakatos Brandon a büntetés végrehajtásban töltött, és ismét szabadlábon van, és ennek megfelelően egy szabaduló buli közvetítésével be is rúgta az ajtaját a médiának. Távol álljon tőlem Lakatos Brandon fetisizálása ebben a történetben, de mint média jelenség rettentően izgalmas, hiszen egy olyan celeb, egy olyan tartalomkészítőről van szó, aki minden szabályt felrúgva, tulajdonképpen saját integritását megtartva, megkerülve a különböző határokat, valahol a nyomorpornó, a hergelés és a szórakoztatás határán billegve egyfajta sátánként, ördökként, félelmünk egyik forrásaként berúgja az ajtót, és elkezd telefonbetyárkodni. Nagyjából valamikor 15 évvel ezelőtt, nagyjából szerintem, vagy talán hát 2017-ben ültették le, vagy akkor tájt, akkor mondjuk ott már volt akkor egy olyan 3 éve, hát nagyjából egy 10 éve kezdte el. Ugye a Facebook Live szülötte, teljesen organikusan jelenik meg. Lakatos Brandon nem valakinek a találmánya, Lakatos Brandon nem a különböző kiválasztósók vagy tehetségkutatókon keresztül érkezik a médiatérben, teljesen organikusan jelenik meg, és azzal alapozza meg karrierjét, hogy nagyon jó kommunikációs skill ilyeit használva elkezd telefonbetyárkodni a Facebook élőzésben. A Facebook élőzés során két telefont használ, egyikkel élőzik, a másikkal pedig kihangosítva felhív különböző embereket, de a Dögös Robitól elkezdve LL Junioron keresztül az ételrendelésig számos helyzetben villantja meg agresszív, bántalmazó, de mindezt egy nagyon, hogy mondjam, nagyon próbálok óvatosan fogalmazni, tényleg van, aki számára hátborzongató módon, van, aki számára vicces módon, de mindenképpen egy olyan világból tudósít, amelyik általában véve távol van az emberektől. Nagyon rossz hatással van egyébként arra, hogy az emberek mit gondolnak az olácigányokról, mert hogy ő maga saját olácigányságát keretezi olyan elemekkel, amelyek egyértelműen hergelik az embereket, ilyenek a pénznek a mutogatása, a különböző bűncselekményeknek a pozitív színben való beállítása, ezekkel a bűncselekményekkel való vicceskedés, hergelés, és hát ezzel egész nagy rajongótáborra tesz szert, és hát egy egész internetes mém forrás alakul ki körülötte, míg nem végül az egyik alkalommal átlépve még nagyobb határokat, az unoka testvére vagy valamelyik családtagja egy kisgyerek szájába az édesanyja szeme láttára cigarettát tesz, illetve arra biztatja, hogy szívja a cigarettát, ezáltal aztán magára húzza a sajtó érdeklődését, és akkor megjelennek a hírek, ő pedig fürdőzik ebben a sikerben, és különböző újságoknak ad nyilatkozatokat. Miközben éli az egyszerű bűnözői életét, és tudósít ezekről a helyzetekről, ezekről az eseményekről, közben állandóan pénzt mutogat, iszik, és gyártja a kontenteket, de az egyik autós, ilyen hát üldözés, autózás alkalmával, az autójából kipattanva végül egyetlen szúrással megsebesít egy ember, és ezért védekezésre képtelen személy ellen elkövetett erőszak miatt ő megkapja végül a 6,5 vagy 7 évét, és így megy be a börtönbe, amelyik börtönbüntetés végül tegnap véget ért. Ugye az elmúlt 7 év alatt azért nagyot pörgött az internet, és hát Lakatos Brandonnak úgy tűnik, hogy ugyanúgy megvan a helye, vagy legalábbis megtartották a helyét a médiában, és egy abban a pillanatban, ahogy kijön, azonnal felkapja az internet, az Index, a Szeretlek Magyarország, a Blik talán az első olyan országos internetes lapok, amelyek azonnal tudósítanak erről, ott Riasztás című internetes videóblog, fogalmam sincs, szintén interjút készít vele, és hát az úgynevezett szabaduló buli az, ami bemutatásra kerül. Itt aztán a limuzin bérléstől elkezdve a ilyen dögös Robi-szerű köszöntőkön át minden felvillan, ami csak elképzelhető, és hát ami nagyon érdekes ebben, hogy mint média jelenség, abban is különbözik a többi trash-celeptől, hogy itt nem csak ő az, aki videózza saját magát, hanem többen videózzák őt, többen közvetítik az ő álmokfutásait, vagy az ő médiaszerepléseit, most nevezzük így az objektivitását törekedve, ezáltal egy ilyen több forrású médiatartalom jön létre, ami aztán különböző rajongói oldalak és különböző férfiak és nők feedjében jelenik meg, tehát például szerelmemmel Brandonnal kép elönti már másnap legalább 4-5 különböző lány esetében, akik aztán nem tudom én sajú nádastól elkezdve különböző helyszíneken fotózkodnak Brandonnal, de ezek a fénykép felvételek természetesen ezek már AI segítségével készülnek, tehát összeillesztik igazából önmagukat Brandonnal, tehát látható, hogy ahogyan visszatér a börtönből Lakatos Brandon, a megváltozott médiatér abban a pillanatban elkezd rá reflektálni, és elkezdi ezt a tartalmat erősíteni, és fut vele az algoritmus bele a végtelenbe. Hát az, hogy merrefelé fut, az nagyon jó kérdés, mert hogy nagyon izgalmas lesz azt nézni, hogy vajon mennyire lesznek morális kérdései a különböző médiaplatformoknak, vagy médiafelületeknek, vagy akár műsoroknak, hogy vajon lesz-e helye Lakatos Brandonnak a trash celebek körében, be fog-e kerülni különböző játékokba, lecsapnak-e rá egyébként úgy, hogy majd akkor közvetítik az életét, mennyire sikerül bevonni. Ugye ne felejtsük el, hogy Lakatos Brandon esetében még egy dimenzió nagyon érdekes és izgalmas, ez pedig a pénz. Tehát Lakatos Brandon nem a média szolgáltatótól, vagy nem a média felülettől kapja a pénzt, hanem különböző általunk láthatatlan, ő általán sok esetben, nem tudom én, csibészkedésnek, lehúzásnak, bűncselekménynek, legális jövedelemnek álcázott pénzek jelennek meg. Itt például családtagjai 800 000 forintot adtak neki, majd azonnal vett egy iPhone 17-es, de azt elveszítettem, a sorolom ezeket a különböző a pénzt megjelenítő helyzeteket, és hát nem lehet elzárni a pénzcsapat, tehát nem az, hogy akkor nem fogunk közvetíteni tesám, hogyha nem úgy csinálod, hogy mi mondjuk, vagy nem kapsz pénzt, mert saját közvetítéssel rendelkezik. Egy teljesen öntörvényű, nagyjából mindennek ellentmondó karakter az, aki megjelenik, és hát ő ráadásul fürdőzik ebben a szerepben. Megismerkedett a szabadulását követően a TikTokkal, illetve az egyik alkalommal jelezte is, hogy kért egy számot a limuzinban, és akkor mondta ott a másik férfinak az autóban, hogy ezt is ezt a számot kérem, ezt hallgattam végig bent a börtönben, ami jól mutatja, hogy azért valószínűleg a börtönben az illegális mobiltelefonok kapcsán azért valamennyire rálátott a médiatérre. Na de azért 7 év nem múlik el nyomtalanul senki számára, azért Lakatos Brandont is megkarcolt a magyar büntetés végrehajtás, és hát azért, hogyha összehasonlítjuk a 7 évvel előtti felvételt, akkor látjuk, hogy azért az ember nem tesz fiatalabbá sajnos a börtön. Mindössze pár nap telt el azóta, hogy kiszabadult, végig figyelemmel fogom kísérni elsősorban, mint média jelenség ennek a karakternek az útját. Nagyon-nagyon korán, még a kezdetekkor bukkantam erre a Brandonra, akkor még kevesen ismerték. Ha jól tudom, egyébként elnézést, hogyha elmondom, és én nem szerettem, van a Lakatos Gusztáv, a becsületes polgári neve az AI szerint, de aztán persze kérdés, hogy annak mennyire van relevanciája ebben a térben. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan megy tovább, mert nagyon sokat fog arról mesélni ennek a karakternek a fejlődése, hogyha lehet ezt a szót használni, persze lehet, hiszen valamennyire mindenképpen ez egy jelenség fejlődését láthatjuk, vagy útját, arról, hogy hogyan tudunk viszonyulni ehhez. Természetesen, hogyha elkezdünk moralizálni, meg vekengeni azon, hogy milyen ez a Brandon, meg miért kell ezt csinálni, ez egy másik történet, én szeretném ettől távol tartani magam, valahogyan megtalálni majd a középutat, és hogyha valakinek pedig magával a jelenséggel kapcsolatban van mondani valója, akkor 2.15.37.73, illetve hogyha bármi mással van kapcsolatban mondani valója, akkor 2.15.37.73. Na, és akkor azonnal már rápillantottam a csetre, biztos voltam benne, hogy valamelyik csetes, éppen ezért nem nézem az életbe se ezt, már azonnal miért kell erről beszélni, bekerült a tilosba is. Arról beszélünk ebben a rádióban, ami számunkra izgalmas, és megpróbálunk úgy beszélni róla, hogy ez izgalmas, és ne csak egyszerűen hírként jelenjen meg. Én bízom benne, hogy az elmúlt pici mini elemzés azért valamennyire megugrotta ezt a lehetőséget. De természetesen a vekengők kórusa az viszonylag gyorsan kapcsol. Na és akkor 7 óra 30 perc van, tehát fél óránk van nagyjából még arra az esetre, ameddig ideér a dalma, úgyhogy ami még nagyon fontos, az egyértelműen a Pride, hiszen most hétvégén szombaton lesz a Budapest Pride, és természetesen a Tilos Rádió Techno teherautója elindul. A szervezések már teljesen előrehaladott állapotban vannak, ami azt jelenti, hogy Horváth Ádám testvérünk a szlovák kapcsolatból már elintézte a teherautót, és elintézte hozzá a hangot. Most elmondom őszintén, nem akarok itt szivárogtatni, de hangos lesz a teherautó. Tehát aki tényleg valódi mély techno élményre vágyik, az a Tilos Rádió teherautóját keresse majd a Budapest Pride-on. A dekor megérkezett, ezeket szombaton majd elhelyezzük, és hát a line-up már a múlt héten is megvolt, de most is megerősítem, Csoki Csibész, ugye a művészeti vezető, úgyhogy az ő menedzselése mellett kerültek kiválasztásra az artistok, és akkor ilyen B2B-k lesznek, vagy legalábbis valamennyire ilyen műsorpárokban leszünk, hiszen az After X című műsor az Csoki Csibész és Szentimentál műsora, míg a Káosz kapitány kalandjai a Szemlődés ösvényein, ez pedig Kanada Káosz és Nusnak a műsora, úgyhogy ők lesznek végül négyen, akik majd a végtelenbe fogják lendíteni ezt a teherautót, és akkor délután 2 órakor az operátor fog majd indulni a menet. Megpróbálunk valamikor szerintem mi már 1 órakor odaállni, tehát nagyjából 10-kor kezdődik majd a felkészítés, dekorálás, ilyesmi. Hogyha minden igaz, akkor André tanácsára Horváth Ádám megpróbálja elintézni, hogy legyenek GoPro kamerák is a teherautón. Ez nem jelenti azt, hogy akkor nem kell eljönni, mert úgyis majd megnézzük, de hogy akkor lenne 2 kamera, amelyik az egyik az artistokat veszi, a másik pedig a tömeget, és megpróbáljuk közvetíteni is osztott képernyővel, és akkor a hangsáv a képe bemegy majd a számítógépbe, onnan pedig az internetbe, és akkor így lesz egy közvetítés is. Ez nem biztos még, úgy mondom, hogy most megkezdtük tegnap ennek a kialakítását. Ezen kívül megpróbálunk 2 emberre 2x16 liter vizet feltenni a hátára, és ilyen pumpás permetezővel a legnehezebb pontokon átsegíteni minden, hiszen szombatra nagyjából 35-40 fok lesz majd a betonon, tehát azok, akik jönnek, arra készülnek, hogy igazi spirituális élmény lesz. Jó, le kell magunkat kenni, föl kell venni kalapot, aki tud, az hozzon magával napernyőt, valamilyen módon árnyékot, csiholni. Kettő után leszünk, tehát azt jelenti, hogy valamennyire az egyik oldala az útnak majd mindig árnyékban lesz, meg kell próbálni majd az árnyas részeken haladni, de hogy tényleg úgy is lehet erre tekinteni, mint egy ilyen extrém sportnap, egyfajta olyan technó élmény, amelyben a forróság, a hang és az emberi érzelmek kusza elegye lesz az majd, ami áttol minket az Erzsébet hídon, egészen a vérmezőig, ahol aztán nekünk le kell kapcsolódnunk. Sajnos azt a részt, hogy akkor ott maradunk még veretni a vérmezőn addig, ameddig mozog mindenki, ezt nem sikerült elérni, mert hogy egy központi program lesz a vérmezőn, úgyhogy nem lehet azt csinálni, hogy mi ott félrehúzódunk valamelyik háznak az aljába, és tük-tük-tük-tük-tük-tük-tük, úgyhogy ez nem lesz, hanem megpróbáljuk minél hamarabb elindítani majd a zenét, de azért ezek le vannak határolva, ezek a dolgok azért egész erősen. Meglátjuk, hogy meddig tudjuk elhúzni. Nem tudom, mi lesz majd a sorrendje az egésznek, de azt láttam, hogy Csoki ráadásul utána 6 órától a Kassán játszik a Kricsékkel, és ott, ha jól láttam, akkor 6-tól 10-ig. Mivel Csoki szokta általában hát azt nem mondom, hogy befejezni a bulit, hanem a végén megemelni a partit és a helyére rakni a koronát, ezért azt feltételezem, hogy ő valamikor 8 óra környékén kezd majd a Kassán, mi 2-kor indulunk az Operától, szerintem átérünk ilyen 3-4, hát szerintem ilyen 5 környéke a reális, kiszabadulunk, oké, kb. Tehát oda fog érni 8 órára, ne aggódjon senki. Szóval ezek nagyjából a Pride-nak a hírei. Mindenki, aki szeretne úgynevezett kocsi kísérő lenni, bátran jelentkezzen ott a helyszínen, illetve hát mindenkit arra biztatok, hogy vegyen részt ezen a szabad Pride-on. Jó rég volt már, talán 2 vagy 3 éve volt az, amikor tényleg ilyen nagyon nagyon nagy szabadságfok mellett lehetett csinálni, most még oly annyira nagy a szabadságfok, hogy nagyon szépen földíszítették az Erzsébet hidat ezzel a progresszív szivárvány színű zászlóval, amit aztán valaki ellopott reggelre. Ami számomra érthetetlen egyébként, hogy tényleg ez a szétkamerázott városba valaki végig tud menni az Erzsébet hídon, úgy, hogy leszedi egyesével a zászlókat, és hogy egyébként ez senkinek nem tűnik föl, hogy ez mindig meglepődök, hogy az a csoda, hogy ennyi bűncselekményt követnek csak az emberek, hogy amúgy ennyire jól lehet leszedegetni ezeket a zászlókat. Sajnos leszedték, úgyhogy meglátjuk majd, hogy hogyan és mikorra fog végül visszakerülni ez a zászlótengeri. Remélem, hogy minél hamarabb. Jó volt átmenni. Én átmentem még úgy az Erzsébet hídon, hogy volt rajta zászlótenger, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Nekem mondjuk az a másik szivárvány zászló az így esztétikai szempontból jobban tetszik, de el tudom fogadni, hogy ennek van ilyen politikai, emberjogi vonatkozása is, ami miatt egyébként ezt így érdemes megjeleníteni, szóval teljesen mindegy. Minden esetre nagyon jól nézett ki ez a dolog. Ezek nagyjából a Pride-dal kapcsolatos események, várakozások. Ha valakinek van ezzel kapcsolatban kérdése, akkor 215-37-73. Azt nem tudom, működik-e a telefon, ilyenkorra már azért szokott lenni hívás, de simán lehet, hogy nincsen, mert hogy mindenki pihen még, hiszen már vakáció van. Ezt lehetett érezni az utakon. Ilyenkor lehet látni, hogy mennyire nagy terhelést jelent az iskolába járás az utakra. Van telefon természetesen, csak... Halló?
1: Áldassék a hét.
0: Áldassék a hét, testvérem. Ciao, mi a helyzet, vélem?
1: Szia. Minden oké. Lent molyolok még a kertbe, egy kis locsolás, aztán megyek
0: fel. Reggel szoktál locsolni?
1: Igen, többnyire.
0: Reggel kell?
1: Mondják, hogy este hatékonyabb.
0: Igen, mert nem annyira párolok ki belőle. Ja, most locsoltál, hát nem volt szakadó eső nálatok?
1: Semmi.
0: Ne!
1: Csak egy kis borulás, meg zengés, dörgés.
0: Hallod, nálunk kis Balaton lett a kertben, meg ott az utcában mindenhol.
1: Na, az jó, akkor nektek.
0: Az hogy lehet, hogy ekkora különbség van? Szakadt, órákig hát, szakadt. De durva.
1: Pedig itt a környéken szerintem jégerek se üzemelnek. Na, de mindegy, ez más topik.
0: Az igen. Azt nem gondoltam volna megmondani, de nektek rengeteg vizetek van viszont a föld alatt cserébe.
1: Hát Hát ez relatív, hogy rengeteg, de akad, igen. Hát
0: állítok, ott van valami nagy ilyen víz.
1: Hát igen, itt a vízbázis.
0: Igen.
1: Innen megy hozzátok is a nagyja.
0: Papu azt mondta, hogy emiatt teljesen más az ott élőknek az életminősége, mert hogy más típusú éltető energiák érvényesülnek a felszínen. Ez vajon ezotéria, vagy érzed?
1: Hát én nem nagyon vagyok otthon ebbe a műfajba. Én inkább a dialektikus materializmus.
0: De szép válasz.
1: Viszont én lemaradtam még a maratoni adományozásból, úgyhogy 4 darab 7-esért egy... Még.
0: Mi volt a 4 darab 7-esért? Mi volt a végén?
1: Pakolyáki. Lehet kérni egyet.
0: Pakolyáki! Vérem, köszönjük!
1: Szuper! Na, köszönjük!
0: Óriás vagy, köszönjük, Dani! Ciao, ciao!
1: Hello!
0: Na, és akkor még így 7 óra 38-kor egy héttel a maraton után még mindig csöpögnek az adományok. Azt néztem egyébként, hogy ilyen 64 milliónál, ha jól láttam a számláló, úgyhogy lehet, hogy akkor még, hogyha innen-onnan bejön valami, akkor talán meg lesz a 70, és akkor így tudjuk majd finanszírozni azokat a projekteket, amik előttünk állnak. Ugye ez az egész Pride is majdnem ilyen millió környéki, vagy nem, ha nem is annyi, de valahol azért ilyen több százezres, most nem tudom a pontos számokat, de valahol ilyen 6-700 ezer környékén van az, hogy a Tilos Rádió Techno teherautója végig veri a betont egészen az operától a vérmezőig, szóval azért van mire költeni, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy adományaitokkal lehetővé teszitek azt, hogy a Tilos Rádió Techno teherautója akkor végül így föl tudja szántani ezt az egészet. Na, szóval Pride-dal kapcsolatban akkor mindent elmondtam, bocsánat, egy kicsit hátrébb jövök ide, és akkor ez az nagyon jó. Na, és akkor 7 óra 40 perc van, ilyenkor szoktak megérkezni a többiek, bízom benne, hogy lassan érkeznek, és akkor 8 órára pedig Kollár Dalma Eszter kurátor érkezik hozzánk a Budapest Galériából, és vele pedig a Bejelentkezve maradok? című kiállítással kapcsolatban fogunk majd beszélgetni mesterséges intelligenciáról, digitális eszközökről, illetve mindarról, ami ennek és a művészetnek a metszetében van, és egy kicsit etessem akkor a trollokat is, ha már volt szó Lakatos Brandonról, aki a távoli Pesterzsébetről indult el médiatérbeli útjára, egy másik ember is elindult ugyanebből a térből, ő Kevinem pedig egy pesterzsébeti rapper, ami jól mutatja, hogy azért a pesterzsébeti underground rap is azért szépen lassan kezd felzárkózni és kezdi megmutatni magát. DJ Bobby Max készített hozzá neki alapot. Ébredjetek!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Hetterítő című műsor egészen 9 óráig, most 7 óra 44 perc van, megérkezett már Csoki Csibész is. Csoki, azt láttam, hogy 27-én Kassán is föllépsz a Kricsékkel. Igen. Hogy lesz akkor a menet? Te, vagy, hát, te ott a végén vagy.
1: Igen.
0: Az azt jelenti, hogy ilyen 8 körül.
1: Igen.
0: Nagy, akkor mindent jól mondtam, mert akkor úgy filóztam ki, hogy mivel te vagy a parti koronát, te teszed föl a végén, ennek ugye hamar van vége 10-kor, tehát azt jelenti, hogy 8-tól kezdesz el rotyogtatni kb.
1: Még nincs, igen, nincs így pont megbeszélve, de hogy a végén leszek, mert hogy a Pride-on, ugye.
0: És akkor utánatok a Kassán mi lesz?
1: A, mert ez egy, ez az annak, ahogy hívják, a cruising hajónak a,
0: ja,
1: az after-ének a before-ja. De ez nyelvtanilag helyes.
0: De, igen, gyönyörű, tehát a cruising after-ének a before-ja.
1: A cruising az ugye, az mit tudom én, mikor szokott, de mindegy, az 10-re ér vissza, és
0: a azon... A cruising a deep fields.
1: Nem, oda az, aki kibérli. Tehát az bárki kibérelheti. Az, ott volt már...
0: És ki kibérelte most ki?
1: A szervezők?
0: Igen.
1: Hát nem tudom, egy japán DJ lesz ott a főfelépő, nem ismerem, biztos, az biztos híres, meg előtte lesz a Jay Lumen, meg a...
0: Ja, igen, mert ott a
1: deep field szokott,
0: a lavalava, meg még valaki szokta ezt a cruising. Ja, azt nem tudtam. És akkor ez egy hajó, aminek ez a cruising, a fantázia neve, akkor, amikor
1: a cruising van rajta? A cruising az a, szerintem az a sorozat
0: az
1: neve.
0: A
1: az a rendezvény neve, a de azt bárki, szerintem, az, azt szerintem bár, bármilyen kiadó vagy csoportosulás kibérelheti.
0: Aha, és akkor annak lesz egy aftere.
1: Amikor visszaér a... Azt nem tudom, hát, igen, persze.
0: És akkor annak van, ez jó, rakták össze a szervezők.
1: És a, igen, az
0: tehát akkor ti igazából akkor a cruisinghoz kapcsolódtok most, mint fellépők.
1: Hát...
0: Vagy a Kassa elkezdett el életni.
1: Én, ez, én szerintem a Kassa, ez a Kassának az izé. Mivel aha, ott lesz utána az after is.
0: Aha.
1: A cruisinak az after. Na mindegy. Szóval szerintem az Kassa, igen, biztos, hogy nem.
0: Na, szuper, nagyon jó. És akkor a Pride-ról beszélgettünk még, hogy akkor hallgatod este a Káosz Kapitánynak a műsorát, nem?
1: Nem.
0: Nem tudom, ki játszott benne, mindegy. Hogy, hogy te, mint művészeti vezető, mit tudsz mondani azzal kapcsolatban, hogy akkor hogy lesz a Pride-on a párosítás, adtál-e irányelveket a DJ-knek, hogy van-e ilyen maximális BPM-szám, vagy hagyod, hogy Káosz elszabaduljon?
1: Nem. Nem, a káosz sose szabadul el, hogyha, vagy hogyha én vele együtt csinálunk valamit, mert hát ő mindig betartja idézőjelben a szabályokat. Ne, nem mondtam neki semmit, mert...
0: Ez káosz, mert nevem elé beírom, hogy mindig betartja a szabályokat.
1: Hát nekem még sose volt olyan, hogy...
0: Csáó, dalma, gyere, foglalj a helyet.
1: Hello.
0: Persze.
1: Szóval ő lesz a Nusikával, aztán meg én leszek a Nellyvel lesz velem.
0: Aha, ők kezdenek?
1: Persze.
0: Azt miért mondod, hogy persze?
1: Ja, nekem ez egyértelmű, vagy nem
0: közben
1: tudom.
0: Közben Dalmát beengedjük, kérlek, ez a két mikrofont ezt idehúzzuk így neked. És akkor azok, akik 8-ra számítottak Dalmára, hamarabb megérkezett hozzánk, de akkor addig majd a más témákról beszélgetünk, és akkor utána vágunk bele.
2: Ja.
0: Hogy te esetleg te is mondtad valakinek, hogy 8 órakor várjon a mikrofonba. Szóval...
1: Szóval nekem ez egyértelmű, hogy ők kezdenek, vagy nem.
0: Aha. Jó, nekem mindegy.
1: Én... Azt tudom, hogy neked, de hát, hogy én... jó, nekem nem.
0: Mert csak arra gondoltam, hogy ők biztos, hogy ők, tehát ők biztos, hogy ők gyorsabbat fognak játszani.
1: Nem, olyat fognak játszani, amit mondok.
0: Hát jó, mondjuk Nusinak 128 a fő.
1: Akkor 128, de én meg simán visszahúzok bármit. Mindenki ettől retteg, hogy úristen, gyorsabbat
0: én
1: játszok. És akkor,
0: mondom,
1: és akkor azt csinálsz, amit én mondtam a maratonon is a Nusinak, hogy akkor ők írták, hogy ilyet meg olyat. Mondom, engem nem érdekel, azt csináltuk, amit akartok.
0: Mit írtak, hogy ilyet meg olyat?
1: Hát, hogy akkor olyan 128, és mondtam, az hogy felém játszottok 170-et is, mert engem, én, tehát hogy én ez a engem nem, tehát hogy mindig van ez a, hogy a buli íve, meg így, úgy íve, hogy én nekem sose okozott problémát, mert én nem, én biztos azért, mert nem tanultam, vagy nem tartom be ezeket a szabályokat, de engem egyáltalán nem érdekel, hogy előttem milyen sebességű zene megy, mert meg tudom oldani, az kész. Ez az én dolgom.
0: Jó, csak hogy Dalmát képbe hozzam a Pride-on, milyen gyors legyen a techno típusú diskurzus zajlik éppen. Mert amúgy meg engem, mert én meg pont arra gondoltam, hogy engem nem zavarna amúgy, hogyha lenne egy ilyen pici különbözőség abban, hogy vannak,
1: van tudod, különbözőség,
0: ilyen, hogy vannak ilyen, hogy egy kicsit elmozdunk a gyorsabb irányba. Én hallottam Káoszt játszani egyébként, nagyon sokféle technót, és mindenben brillírozik, tehát itt igazából itt négy olyan ütőképes DJ, aki tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit játszik. Annyi az egész, hogy ugye a Pride-nak a közönsége azért...
1: Azért nincs ennek, azért nem lényeges ez, mert a Pride-nak a közönsége nem hozzáértő közönség. Nem akarom itt, ezt nem azért mondtam ilyen pejoratív értelemben, hanem hogy nincs ilyen értelemben szerintem jelentősége.
0: Hát az, igen, sőt az volt igazából szerintem a tavalyi évnek az egyik tanulsága, hogy a lassabb ütemet azért könnyebben fogadja be.
1: Persze.
0: A nép, szerintem, én azt gondolom. Azért mégis, hogyha a középvonalas...
1: Hát igen, ezt egyértelmű.
0: Így van, pontosan. Úgyhogy nagyjából ezen megyünk tovább. Mindegy, meglátjuk, hogy lesz. Azt most elmondom, most már mindegy, kimondom, 2,5-szer akkor lesz a hangunk, mint amekkora tavaly volt. Ami azt jelenti, hogy soha az életben ennyire hangos nem volt még.
1: Az autó nem nagyobb.
0: De megkértem az Ádámot, hogy próbáljuk meg kialakítani úgy, hogy egy picit nagyobb legyen a hely az aggregátor, meg a hangfal között. De én nem emlékeztem rá, hogy amúgy ott tudtuk volna előrébb tolni még valamennyire.
1: Nem, mert ott volt valami, most nem tudom mi volt ott, de nem lehetett előrébb tolni.
0: Mindegy, de hogy törekszünk erre a maximálisra, illetve ugye Káosz Csabi párakapukat vizionált a teherautóra, amely nem kivitelezhető, mert agyonvág az áron minket az első párakapu lépésnél, viszont ami nagyon fontos, hogy akkor ezeket a háti permetezőket, ezeket meg tudjuk finanszírozni, de nem találtunk embert arra. Én láttam, meg is néztem, 9000 forintba kerül, 16 literes, felteszem, a 16 liter egyébként az nem annyira kényelmes, hogyha nincs ilyen jó...
1: Most megnézem.
0: A kézit nézed.
1: Jó.
0: És akkor ezt úgy kell csinálni, hogy egy ilyen pumpa segítségével...
1: Tehát, mint egy permetezőt gondolom.
0: Mit, már permeteztél?
1: Igen.
0: Hol?
1: Nagymamánál a szőlőjét.
0: Jó van. És akkor...
1: Azért mellett, hihetetlen.
0: Ráadásul te
1: vidéki parancsgyerekként nem csináltál ilyet, én meg...
0: Milyen vidék, ez Salgótarján,
1: az
0: milyen,
1: vidék, nem?
0: Az vidék, csak hát ez ilyen iparváros, tehát
1: jó,
0: kevésbé.
1: De, jó, oké, okay, mindig egy, jó, igen, oké, okay, rendben.
0: Na, oké, okay, 7 óra 52 perc van. Gyorsan elnézek még, hogy van-e valami a Budapest galériás topik előtt, amit mindenképpen szeretnék átbeszélni, de szerintem most igazából már nincsen. Van-e neked, Csoki, valami, ami...
1: Hát nem, meg valami ilyen kérdésem, hogy miért... dobja a Dunába valaki a Pride zászlókat, de nem.
0: Bedobta a Dunába?
1: Az összeset, persze.
0: Azt nem tudom, én csak azt tudtam, hogy ellopták.
1: Hát én, ami videót láttam, azon egyet bedob, és akkor már a többit már
0: de
1: nem
0: láttam. Te láttál videót?
1: Igen.
0: Szóval már mondom, két internet van. És mit lát? És hogy...
1: Hát valószínűleg a viadukt, ugye le van zárva olyankor a rakpart, és a viadukt meg a valamelyik... szórakozó helyszínről felvette valaki ilyen telefonnal, hogy rá van nagyítva, nem lehet látni, hogy kicsoda, mert azért olyan zoomja nincsen, de hogy akkor már nem volt rajta, mert ugye a korlátnak, mit tudom, 5 méterenként volt egy zászló, nem tudom, és azon már csak az út, talán lehet, hogy az utolsó dobja be.
0: Igen, mert én mikor mentem át? Én szombaton mentem át kocsival, és akkor nagyon elérzékenyültem, hogy milyen szépen föl van díszítve zászlókkal, és akkor utána most olvastam, hogy már végül akkor elvitték, ellopták, de akkor azt jelenti, hogy valaki akkor levideózt, és látod az embert is? És a Dúró-Dúra volt az, akkor megkérdezem.
1: Nem, Dúró-Dúra egy férfi volt, de mondom, kerülni. Nem lehet rázumolni, talán az, hogy feketébe van, ennyi.
0: Ja, micsoda terror cselekmény
2: történt. Ő vitte el a piramist is.
1: Igen. De mondom, hogy nem kérdezem már meg, hogy miért, mert nem, hogy miért csinál ilyet valaki.
0: Politikai, ez ilyen politikai tett.
1: Jó, oké.
0: Sajnos.
1: Nem, valaki tényleg így meglátja, és akkor így buzik, és akkor leszakítom az összeset.
0: Valószínűleg így történik, nagyon szépen modellezted egyébként a gondolatsor.
1: Csak de azért nem biztos,
0: de
1: hogy
0: így
1: van, szerintem, nem tudom, hogy volt rögzítve, de biztos, hogy...
2: De figyelj, van kézzel. Egy ilyen felúszó, meg egy visszamenő időszaka, tehát volt a felúszó időszak, amikor óvodát is be akarták zárni, hogyha szivárvány színűre festett a kerítés.
1: Igen, ezek a színek, az zavarhatja meg őket.
2: Á, régi jó szürkeség.
0: Nem, hát ez egy nagyon jó ilyen politikai lépcső, amin föl lehet mászni. Tehát én most figyelemmel kísérem. Jön is a telefon. Hát a duró-dóra. Halló?
3: Jó reggelt, magánsofőr. Csak annyi, hogy mi van, ha gyűjti, mi van, ha otthonra viszi, és vagy a kertjébe.
1: De miért dobja be akkor?
3: Nem tud ilyet szerezni. Vagy
0: lopás védsége, akkor ebben
3: és
0: az
3: simán csak lopás, tehát nem lehet, hogy nincs benne semmi, csak nagyon tetszik neki. Hát, van egy kis lány, hogy nem
0: ezt majd a bíróságon akkor megbeszélni.
1: De miért úsztatja le a Dunán?
3: Csak hülyeskedem.
0: Csáv. Ja. Nem lepődnék meg egyébként, hogyha ezért lenne, Novák Előd lenne, mert ugye ő neki legutóbb is leszette a fővárosi önkormányzatnak az épületéről.
2: Nem az nagyon... Aurórás volt az utolsó akciója?
0: Tényleg az Aurórán.
2: Az amikor állnak a rendőrök, ő meg elszalad egy ilyen soványdísz Novágtába, és akkor így nézik a többiek, hogy
1: igen. Ezen a videón annyit szerintem kihetlenül, hogy nem ő az.
0: Na, nézd, de morfológiai elemzőnket halljuk.
1: Szerintem magasabb ez a kiszedte, de... Meg...
0: Na! Jó van, figyeljetek, akkor vágjunk bele inkább. Nem szerintem, mennyi van? 7 óra 56 van, már elég lesz dalma? Most már jó lesz szerintem így.
4: Persze.
0: 7 óra 56 perc van, köszöntünk mindenkit a Tilos Rádióban, és akkor a Budapest Galéria részéről Kollár Dalma Eszter van velünk, illetve Gámár Zsuzsa is bekommandózott, de jelzi kezével, hogy nem lesz jelen csak hallgatóságként, tehát teljesen részében
4: rábízza
0: a kurátorra. A múlt héten már picit előfeszítettük, mert már nem bírtam magammal a témát illetően, mert annyira forró témákat hoz mindig a Budapest Galéria, legutóbb a neurodiverzitással kapcsolatos topik, megmondom őszintén, hetekig vele maradt, és azóta megpróbálom az itt megszedett eszközökkel értelmezni ezt a jelenséget, és már is egy másik nagyon fontos társadalmi, kulturális és művészeti jelenség, a mesterséges intelligencia, digitális eszközök vannak a fókuszban, a Bejelentkezem maradok? Című kiállítás. Így szoktátok elmondani ti is, hogy ilyen
4: te nagyon ügyesen csinálod, nekem meg nem sikerült mondatom belül kérdőjellel hangsúlyoznom. Nagyon nehéz, igen.
0: Zseniás a grafikája is, gratulálok hozzá.
4: Köszönjük.
0: Nagyon szép lett. És akkor arra kérlek, hogy akkor egy picit hoz képbe a lakosságot azt illetően, hogy hogyan és miért nyúltál hozzá ez a rendkívül forró témához, ami azért nagy kockázatot rejt magában, hiszen mindenkinek van ezzel kapcsolatban valamilyen véleménye, már kiforrott igazságok állnak szembe egymással. Ha van valami nehézség, akkor valóban az, hogy ebben utat keresni, és megmutatni ennek a jelenségnek több oldalát, több dimenzióját, tehát honnan jött az ötlet?
4: Hát az ötlethez nem kellett nagyon messze menni, szóval, hogy főleg ott a galériában mindenféle kommunikációs eszköz, mi egy gyakorlatilag folyamatosan online vagyunk, folyamatosan kommunikálunk mindenkivel, és aztán arra gondoltam, hogy igazából erről a folyamatos online jelenlétről így a művészeti szcénában talán még annyira sokat nem beszéltünk. És ami még nekem az aktualitását adta a dolognak, az, ahogy te is említetted, ez a mesterséges intelligenciának a most, hát azért ez ugye már pár éve megjelent, de az, hogy ilyen mértékben elterjedt, ennyire könnyen hozzáférhető, és ennyire széles generáció most már használja, ez volt az egyik kiinduló pontom, a másik pedig az, hogy van ugye most már a Z generációnk, aki gyakorlatilag felnőtt, és ők már úgy nőttek fel, hogy egész életükben jelen volt nekik az internet, az online jelenlét, a social media, az okos eszközök, és hogy most már azért el lehetett kezdeni olyan tanulmányokat olvasni, meg publikálni, amik azt vizsgálják, hogy milyen hatással van ez az ő életükre. Úgyhogy ezt a kettő gondoltam, hogy így az aktualitását adja. Egyébként meg igazából nekem is egy személyes érdeklődés, szóval, hogy én is iszonyatosan sok időt töltök online, és engem is érdekel, hogy ez milyen hatással van rám.
0: És akkor, amikor elkezdted a kurátori munkát, akkor mennyire mentél vissza időben az értelmezési keret meghatározásához, mondjuk itt tanulmányok szintjén?
4: Nem annyira. Én próbáltam eléggé mostra fókuszálni, Azért az egy fontos pont, szóval, hogy azt még talán érinti ez a kiállítás, hogy lehet róla beszélgetni, hogy azért a World Wide Web első verziója az egy nagyon demokratikus tudás megosztást ígért, egy nagyon demokratikus hozzáférést mindenkinek, és aztán ehhez képest a Web 2.0 az ugye egy nagyon központosított, big tech által irányított, és nagyon szépen megfigyelhetővé tette a mi kis online létünket. Ez is végül is benne van a kiállításban. Ennél messzebben nem másztunk.
0: Itt azért az első nagy csapda, ami az embert fenyegeti, az az, hogyha elhelyezi valami morális síkon a mesterséges intelligenciát és a digitális eszközöket. Hogyan sikerült kikerülned ezt a kérdést? Akartad-e kikerülni ezt a kérdést, vagy mi volt az, ami vonalvezetőd volt ebben a kérdésben?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy amikor nekiálltam ennek a kiállításnak, akkor az volt bennem, hogy én nem szeretném feltétlenül ilyen nagyon technopesszimistává csinálni ezt az egész történetet, de hogy egy ilyen kritikus szemlélet az, amit szeretnék kihangsúlyozni, meg amit keresnék a kiállítandó művekben. És aztán ez a kritikus szemlélet, ez olyan jól sikerült ezt elkapni, hogy hát elég negatív a kiállítás, elég nyomasztó, és elég súlyos témákat is boncolgatunk. Igen, hogy ezek az eltérő vélemények, ezt mennyire lehet kikerülni? Nem lehet, szóval, hogy mindenki értelmezheti szabadon. Van több olyan mű is egyébként, ami nyitva hagyja a kérdést, van több olyan is, ami megadja a lehetőséget annak, hogy igen, elmondja azt, hogy mik a negatívumai annak az adott témának, de hogy egyébként meg nyilvánvalóan vannak pozitív oldalai is, szóval, hogy mindig kétélű ez a dolog, sőt, kifejezetten van olyan munka is, ami azért pontosan arról beszél, hogy nem fekete-fehér semmi, ami ebben a témában, ami így szóba kerül. Most ez így nagyon humbugosan hangzott, de hogy igazából igen, nem állítjuk azt, hogy rossz az egész. A kiállítás címét tudom felhozni itt egy jó példának arra, hogy mivel kérdőjelet hagytunk a végére, ezért igazából a látogatóra bízzuk, hogy ez most, hogy ha hazamegy, akkor utána mire jut, hogy szeretne folyamatosan online maradni, vagy hogy folyamatosan bejelentkezve maradni.
0: Akkor még döntési helyzetben vagyunk?
4: Hát, szerintem nem. De lehet, hogy van, aki igen. Én biztos, hogy nem. Tehát, hogy én például nem tehetem meg azt, hogy nem használom ezeket az eszközöket. Talán van, akinek van szabadabb élete, és még választhat.
0: Tehát akkor jól értem, hogy egy alapvető nyitottsággal álltál hozzá a kérdés feldolgozásához, de az, ahová navigált ez a törekvés, azért az nem volt egyértelműen pozitív.
4: Nem, egyáltalán nem. Úgyhogy szoktam mondani a tárlatvezetéseken a látogatóknak, ugye két szinten van a kiállítás, a földszint és az emeleti terünkben is, és ugye a földszinten ott még azért vannak ilyen felvillanó lehetőségek az ellenállásra, vagy ott még rámutatnak a... Nem, hát inkább arra, hogy vannak még korlátai mondjuk például a mesterséges intelligenciának, tehát hogy azért még nem tud minket teljesen helyettesíteni, és aztán egyre mélyebbre csúszunk, ahogy megyünk fel az emeletre, és ott már azért olyan történetek kerülnek szóba, aminél azt gondolom, hogy nem igazán van már ráhatásunk.
0: Ráadásul oly mértékben gyors ez a tempó, hogy megmerem kockáztatni, hogy a kiállítás kezdete és vége között is olyan változások történnek, amelyeket nagyon nehéz megragadni.
2: Hát mondok egy példát, csak hogy most van az első olyan mesterséges intelligencia program, amit visszavontak központilag. Claude. Azért, mert hogy egész egyszerűen, tehát ilyen beláthatatlan az a következménye, amit, hogy kézben tartsuk. Mi és hát kicsit ez így visszacsatol.
0: A Claude-ot, nem? A Claude-ot vonták vissza?
2: Nem. Nem tudom most.
0: Szerintem az olyan szintű elemzési képességgel bír, hogy tényleg így betér. Tehát, hogy beteszed a tanulmányokat, és olyan szinten elemzi...
2: Ez már van most is. A szint, amit még nem tudjuk, de ennek egy ilyen előszobája ez a kiállítás, igen. Hogy egy...
0: És akkor... Halló? Ja, bocsánat. Most mondjad, halló?
5: Halló, sziasztok!
2: Szia!
0: Halló!
5: Na, csak azért telefonálok, hogy nem azért vonták vissza az Anthropicnak a legújabb modelljét, mert hogy milyen képességekkel rendelkezik, illetve közvetve azért, de hogy kitalálta az amerikai kormány, hogy, hogy nem szeretnék, hogyha ezt nem tudom, külföldi állampolgárok használnák, és akkor hát ez az USA-n belül is érvényes lenne, tehát hogy az elképzelések szerint, hogy itt tudom én, ott dolgozó valaki külföldi, és hogy azt még azt mondta, hogy ezt nem tudja így garantálni, tehát hogy most mi van, hogyha nem tudom, a haverom azt mondja, a vietnámi, vagy nem tudom, kínai haverom, hogy, hogy itt van $200, iratkozz el már fel, aztán már adná oda a login nekem, és akkor ez. És akkor így azt mondták, hogy akkor senkinek ne legyen elérhető, mert hogy ezt nem tudják garantálni.
0: Nem, mert a spanyolok ki ne legyen senki se. Láttunk már ilyet. Köszönjük szépen, tesám.
5: Köszönjük.
0: Egy után lenni.
6: Bocsánat, én csak egy pillanatra szeretnék visszakanyarodni a címhez, ez a bejelentkező maradok, ami egy kicsit kapcsolódik a te digitális...
0: Maradok?
6: Detox maradok programodhoz, hogy tehát, hogy én is minden nap használom azért ezeket az eszközöket, sőt, én az AI-jal élem már az életemet, tehát, hogy mindent megosztok vele. Tehát, szerintem amúgy ez jó, én nagyon szeretem, de hogy van egy fontos mozzanat az életemben, hogy én otthon, amikor hazamegyek, akkor kikapcsolom, tehát én kijelentkezek. És hogy szerintem azért ez a döntésünk még megvan, tehát, hogy igenis meg tudjuk tenni, hogy kijelentkezünk, és megadjuk azt az időt, amikor nem vagyunk online. De persze a kiállítás nem erről szól, csak hogy egy kicsit a címre utal, vagy ezen így érdemes elgondolkodni, hogy mibe kerül kijelentkezni, és megadni magunknak ezt az időt.
0: Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és vissza is kanyarodunk rá. Egy picit még, bár kicsit talán előre szól a kérdés, de azt jól gondolom-e, hogy alapvetően gazdasági szempontok mozgatják azért ennek a ránk, az életünk, tehát az, ami az életünket befolyásolja, azért elsősorban valamit eladni nekünk, és ennek egy ilyen szintlépése igazából most ez az éjjárőrület.
4: Szerintem jól gondolod. Én is eléggé így látom, meg a kiállított művek is, azt hiszem, hogy amíg foglalkoznak egy kicsit az ilyen háttértörténetekkel, azok erősen, igen, gazdasági.
0: Igen, tehát egyszerűen a...
4: kinyúlnak vissza.
0: Igen, ez a típusú, tehát a fogyasztói típusú kapitalizmus olyan szintű bilincset pakolt ránk, amit így nem látunk, és ha valamit kitalálunk, akkor az igazából abban persdel.
2: Csak egy szubjektív dolog, hogy nekem például van a földszinten egy installáció, ami nekem még a játékról szól, tehát hogy a kísérletezésről, hogy felfedezni olyat, amit addig nem csináltál, holott egyszerű dolgokról van szó, összekötött dolgokról, tehát hogy én abban éreztem még ezt az ilyen önmagáért való játszadozást ebben, míg az összes többinél tényleg ez.
1: Amúgy meg én rájöttem.
2: Hova csúsztunk el?
1: Azt mondom, hogy rájöttem. Na, csak most
7: szakértünk rá.
1: Most ezt, hogy így mondjátok, és hogy én tényleg semennyire nem használom az AI-t, vagy csak nagyon, amikor így. De hogy szerintem az a kulcsa, hogyha kétkezi munkát csinálna valaki, nem, akkor egyszerűen nincs, hogyha a dolgozik, akkor nincs idő, tehát nincs miért használni.
2: Csabi,
1: tehát,
0: meg akkor amikor görgeted az okostelefonot, akkor
1: ilyen.
2: Bejössz a keresőbe egy kérdőt, és már összefoglalja neked az elején is már.
6: Tudod, mennyi szerelős tutoriál van például?
1: De hogyha nincs rá szükségem, tudom,
6: hogy megcsinálhatod a ilyen szerelési útmutatót.
1: Rendben van, de akkor ez... De akkor vagy nekem nincs rá szükségem, mert mindent tudok.
6: Hát neked nincs rá szükségem.
2: De szerintem te aztán csak úgy gondolod, hogy nincs rá szükségem.
0: Szeretném lekapcsolni ezt a kérdéskört, mert tehát, hogy nem sokáig van velünk dolgok, és szeretnék mindent pontosan megtudni.
1: Ha szedni a szőlő egyen, akkor mindegy, igen.
0: Igen, tehát kétség kívül nekünk embereknek nagyjából 7-12 emberrel vagyunk képesek érdemben kapcsolatot tartani, és az a világ, amiben az a sok-sok 10 000 év, amiben ez kialakult, annak vége. Tehát úgy tűnik, hogy az leköszönt, és valamilyen választ kell adnunk erre. De szerintem ne vigyük el abba az irányba, hogy most megfejtjük itt az AI dolgait, hanem inkább nézzük meg, hogy a művészek akkor kicsodák, hogy hogyan válogattad össze őket. Igen, tényleg, hogy megfejtjük, hogy szerintem még nagyon sok kérdés föl fog jönni, akközben, miközben Dalma elmondja, akkor pontosan kik a kiállító művészek, honnan érkeztek, és hogy akkor milyen megközelítésekkel éltek.
4: Nem tudom, mennyire menjek részletekbe.
0: Minden egyes művész, hogy legalább 4-5 mondatot

0: való picit ilyen szembehelyezkedést, vagy annak a korlátait próbálják körülírni, illetve az egyéni felelősségre felhívni a figyelmet. Mondok kicsit konkrétabbat, például arra, hogy a tárhely használat az milyen könnyű, milyen gondtalan dolog lehet, és hogy mennyire nem foglalkozunk azzal, hogy például mennyi ilyen adatszemetet termelünk. Odáig, hogy milyen környezeti lábnyoma van, akár az AI fejlesztésnek, akár az okos eszközeinknek. Van egy nagyon szuper munka, ami egyetlen egy kütyűnek, az Amazon Echo-nak a gyártásával, a fenntartásával és a megsemmisítésével foglalkozik, ami mondok akkor hozzám, hogy ezt is, ha már ennyire konkretizálok, ez Vladan Jóler és Kate Crawford közös munkája, ami egy ilyen térképszerű adatvizualizációként kell elképzelni, és gyakorlatilag ez a három fázis van felvázolva nagyon-nagyon részletesen, onnantól, hogy milyen ritka földfémeket bányászunk hozzá, milyen körülmények között, milyen munkaerővel, mennyire van megfizetve ez a munkaerő, utána milyen szállítási útvonalak vannak, a fenntartáshoz milyen szerverparkok kellenek, annak milyen energiaigénye van, és aztán a megsemmisítésnél pedig az, hogy ezeknek a kis eszközöknek a megsemmisítésekor mennyi az újrahasznosítható, és mennyi, ami tényleg szeméttelepen végzi. Illetve itt még van egy kicsi szó a sütik jelenségén keresztül arról, hogy ott is egyébként egy picit a környezeti lábnyomra esik a fókusz a műben, ez Joanna Moll-nak a munkája, de a cookie-ban ugye megvan a megfigyelhetőségünknek is a kulcsa, illetve az egyik legfontosabb eszköze, ami ugye az online tevékenységünket folyamatosan monitorozza.
1: Más művész is reflektál a megfigyelhetőség, bekötöttség, illetve a behálózottságnak a kérdéskörére?
0: Hát közvetetten igen. Nem akartam erre nagyon nagy hangsúlyt fektetni, illetve nem találtam olyan művet, ami még konkrétabban ezzel foglalkozik, de közvetetten ott van több munkában is. És akkor az emeleten ott inkább az ilyen pszichés folyamatokra fókuszálunk, illetve gyakorlatilag ott négy munka van, és abból háromnál a test és a technológia is már összefonódik. Úgyhogy a content moderálástól van egy ilyen, utána egy ilyen kicsit utopisztikusabb, spekulatívabb munka, ez Szabó Nórinak a műve, amiben arról van szó, hogyha a test, mint tudáscsomag átkerülne egy Isten, egy nem emberi entitás, akár egy mesterséges intelligencia kezébe, akkor mi történhet vajon?
1: Hát de egy centire vagyunk kb. Az annyira
0: hát utópia. Igen.
1: Persze.
0: És aztán az egyre sötétebb témák felé haladunk, és a kétes végén a pornóra gyakorolt hatása az AI-nak kerül feldolgozásra Kovács Máténak a videómunkájában, és az utolsó mű az pedig a menoszférrel és az inszelekkel foglalkozik, illetve az egy ilyen nagyon komplex videóinstalláció Sandra Singh munkája, ami körüljárja azt, hogy ezek az incel csoportok hogyan radikalizálódnak, és milyen hát nagyon sokféle aspektusból ilyen videó eszéken keresztül mutatja be ennek a történetnek több oldalát, például az incel csoportokhoz közvetlenül köthető nő- és tömeggyilkosságokat.
1: Hű, azért bátor kanyar a végére.
0: Sötéten végzünk, sajnos. Meg szoktam kapni egyébként, amiről az előbb is beszéltünk, hogy egyáltalán van-e lehetőségünk nem élni ezekkel az eszközökkel, van-e lehetőségünk kívül helyezkedni. Az egyik tárlatvezetésen kaptam ezt a nagyon jó kérdést, hogy iszonyatosan nyomasztó a kiállításon így végigmenni, hogyha mindenről tényleg részletesen beszélünk, vagy hát így egyre nyomasztóbb, és hogy mit tudok mondani vigasztalásként, amivel haza lehet menni, és egy kicsit könnyebb megemészteni ezt a dolgot. Hát nem sok jót tudok mondani.
2: Én egyet mondani. Nekem az a sminkelős videó... nem, mert hogy ott nem a sminkelés a lényeg, hanem hogy egyébként... Igen, hanem hogy a sminkelés...
1: De akkor bonts kiröli a hallgatóknak, annak, hogy szíj spoilerezni.
2: Megjelennek azok a videók, amelyek egyébként ugyanígy alulról jönnek, hogy ilyen sminkelős videók, amelyek általában olyan országokból jön, ahol valamilyen módon korlátozva van a szólásszabadság, az információ ára, de ugyanakkor mégiscsak a technológia be van kötve, és használják, és ugye ezeket a korlátokat hogy lehet úgy átugrani, hogy egyébként magát

0: Tehát ezt az online, vagy internet, vagy a rendszert is meghekkeld, meg egy kicsit magát a...
1: Kitaktikázd.
0: meg magát azt a rendszert, amin belül te kénytelen vagy taktikázni. És ezáltal olyan információkat tudsz közölni, amelyek mondjuk a szólásszabadság korlátai alá esnének.
2: Igen. Roli fő célcsoport, mert imádja egyébként az ilyen sminkelős és ilyen frizurás videókat.
3: Plusz a kislovas videókat az a másiknek.
4: Ez az Eva és Franco Matt tesznek a videó installációja, és igazából itt egyébként a smink videó az egy eszköz, ahogy te is mondtad, ugye arra, hogy hogyan lehet a bizonyos szűrő programok alatt átcsúsztatni információkat. Sajnos ezeket egyébként elég nagy arányban elkapják és megtalálják. Szóval,
0: ez egy örök harc, szóval, meg egy örök verseny egymással.
4: De egyébként ott a videónak a lényege az az, hogy olyan tartalommoderátorokkal készítettek interjúkat a művészek, akik egy a Facebooknak dolgozó ilyen moderátorirodában dolgoznak, és napi, nem tudom, 8 órában nézik a Facebookra feltöltött tartalmak legborzalmasabb, legagresszívabb, legundorítóbb változatait, amiket ugye mi már nem kapunk meg, mert ezek az emberek kiszűrik nekünk. És hogy egyébként nagyon sok olyan, vagy több olyan mű is van, ami arra mutat rá, hogy olyan új szakmákat generált gyakorlatilag ez a technológiai lét, vagy ez az online jelenlét, amikről nagy részt nem is tudunk. Például a tartalommoderátorok, akik valódi emberek, ők róluk sem tudunk túl sokan. Hasonló egyébként az is, hogy a pornóiparban, most ugrok egyet, de hogy erről is van egy munka, amit említettem, a platform alapú pornográf oldalakon, például az OnlyFans, ha lehet ilyen termék megjelenítést itt becsempészni. A csetelés és a webkamerás kapcsolattartás is moderálva van. Jó eséllyel, amikor mi azt hiszük, hogy a modellel csetelünk, akkor valójában egy informatikus ülott, aki lehet, hogy egy 50 pluszos csávó,
3: hát, vagy bárki
4: egy csinos fiatal lány helye.
5: Szóval, a szextelefonok, tehát ez mindig is volt.
4: Hát hogy igen, de hogy azért ez most nagyon nagy
0: mértékű. Ez egy modernizált változata. Igen, mert hogy régen az volt, hogy mögötte egy ilyen leharcolt családanya a családi feladatok között, két vasalás között intézi a telefonhívásokat.
2: De milyen érdekes, hogy egyébként ezt a fajta moderálást azért még mindig nem tudja kiváltani, például az AI, tehát hogy ezt tényleg valós személyek végzik, és hogy ez például egy lenti munkában is visszaköszön, ugye ugyanígy a művészet kapcsolatában, hogy azért így nem kiiktatható még az ember 100%-osan.
4: Igen. Ez Nézes Tündérnek van?
2: Igen.
4: Igen, Nézes Tündérnek van egy installáció jelent, amiben a saját műveit adta oda egy ilyen alt-text generáló AI szoftvernek, és ott egyébként fontos kihangsúlyozni azt, ahogy te is mondtad, hogy megbeszéltünk róla, hogy mennyire gyorsan változik ez az egész, és mennyire gyorsan fejlődnek a különböző AI-ok is. Ez két évvel ezelőtti mű, és akkor ez az AI szoftver, ez hát mindenfélét próbált kitalálni az ő műveiből. Nyilván az jön le belőle, hogy nem tudja jól értelmezni, vagy ilyen nagyon bugyután. Néha nagyon költői dolgokat mond egyébként, de hogy van, amikor egy szavas leírást képes csak kihozni egy egyébként nagyon sok rétegű kortárs műalkotásból. És két évvel később, vagy nem tudom mennyi idővel később, a Tünde újra berakta ugyanazokat a műveket ugyanebbe a szoftverbe, és már nem próbál értelmezni, hanem azt megtalálja róla, hogy ez egy műalkotás, és annyit mond, hogy műtárgy. Szóval, ami nem tudom, hogy egyébként fejlődése.
3: Ja,
4: hát neki... Lehet, hogy hát ha bölcsen hallgatás az egy dolog, akkor...
0: Hát aki már volt, vagy dolgozott, és mi nagyon dolgoztunk, vagy foglalkoztunk a mesterséges intelligenciával, annál idegesült több nincsen, mint amikor folyamatos diskurzust akar fenntartani, és teljes hülyeségeket mond, és közben még hozzá van egy ilyen mázas duma, tehát szerintem ellenre lépés, hogy legalább nem mondja a hülyeség.
3: De közben ilyenkor etetjük. Tehát ami neki nagyon fontos az, hogy minél több szó, minél több adat kerüljön be. Tehát, hogy ez tök fontos, hogy a etetni kell, és hogy mindenki azon dolgozik, hogy etesd is görges, ez a legfontosabb. Az a fontos, hogy szolgáld a hajót, görgesd a telefon. Tényleg pszichológusok, marketingesek és tech szakemberek tömegei azon dolgoznak,
5: hogy
3: görges.
5: De nem azért csinálja ezt, mert hogyha nem fizetősöd van, akkor csak napi nem tudom hány kérdés, vagy az már
3: nincsen. Az minden, de akkor is, hát az
4: tárolunk.
3: Haba azután, hogy te majd fizetsz érte. Igazából végsősorban a hirdetés a legfontosabb, mert valamilyen pénznek kell belekerülnie. Hogyha te húzod fölfelé a telefonodon a tartalmat, akkor minél többet húz, annál értékesebbé válik az a felület, annál inkább el lehet adni valakinek. Mi most a befektetők tömegével pakolják bele a pénzt valamibe, amiről egyébként úgy igazából senki sem tudja, hogy hová tart. Eleve két nagy irány bontakozik ki, az egyik az a technológiai forradalom, a másik pedig a biotechnológiai forradalom. És ahogy a Dalma is mondta, ha ez a kettő összekapcsolódik, akkor meg igazán izgalmassá, mert akkor abban az esetben tudjuk modellezni az emberi döntések mögött meghúzódó idegi folyamatokat. És onnantól kezdve, hogy te be vagy kötve a testeddel a hálózatba, úgy itt lépünk át az utópiának a mesdjére, ami egy centire vagyunk tőlünk, onnantól kezdve meg fogja mondani neked azt a gép, hogy a te döntéseid mögött milyen biológiai folyamat zajlik, és meg tudod fordítani, és ezt a biológiai folyamatot tudod befolyásolni azzal, hogy egyébként rá tudunk téged venni arra, hogy ezt és ezt csináld, ezt és ezt vásod. Ez már most is történik, tehát most jelenleg, ugye, hogyha tévéhez nézzük, a tévénél meg kellett várnod a jó tartalmat, amíg jutalmazod magad. Itt most azt teszik elé, amit te akarsz látni. Tehát a te feeded máshogyan néz ki, mint az enyém. Az enyémben tengeri katasztrófák történnek, a tiédben valószínűleg cipők úsznak föl két oldalról.
5: Így van.
3: Így, pontosan, mert hogy mindenki azt kapja.
4: Igen.
3: De ez azt jelenti, hogy itt ennek a te agyadban van egy következménye, amelyik leírható, hogy mennyi dopamin, endorfin és különböző dolgok termelődnek. Innentől kezdve te ráragadsz a telefonra, és elkezded cuccoztatni magad. Központilag megy a cuccoztatás, és a sor végén pedig valamit el akarnak adni. Nagyjából ez a matek, és a nagy kérdés valóban az, hogy ki akarok ebből szállni. De miért akarnék kiszállni? És mit fog helyette csinálni? Tehát, hogy az a világ, amelyik kétdimenziós, az nagyon, tehát, hogy azt a világot...
2: Elmentek a Budapest galériába.
3: Igen, azt például lehet, és megbabrálni a valóságot, de egyébként, hogyha ki akar szakadni, itt jön most július 1-én a kikapcsolódás nevű projekt, tehát ha ki akar szakadni, akkor azért látni fogod, az első két nap amúgy para. Tehát akkor, amikor visszatérsz a görgetésből, akkor kell az agyadnak, meg a testednek, meg mindennek nagyjából két nap, mire rájöjj, hogy egyébként amúgy ez működik. De nagyon nehéz überelni a cuccot. Ez ugyanaz, mint a... Tehát, hogy akár a pornó esetében, tehát onnantól kezdve, hogy feltolod az inger küszöböt, és látsz, átélsz olyan dolgokat, amik egyébként ott megjelennek, utána a valóságot hozzáigazítani, az ilyen meló. Tehát, hogy csinálnod kell. De mi emberek nem szeretjük csinálni, mi azt szeretjük, hogy elénk teszik, ez ilyen fai sajátosságunk, hogy a vágyainkat, hogyha kiszolgálják, akkor mi belehajolunk. És hogy semmilyen diskurzus nem zajlik arról a társadalomban, hogy mihez kezdjünk mi emberek a vágyainkkal. Arról folyik diskurzus, hogy elégíts ki a vágyaidat. De nem véletlen volt régen az erények, amelyek egyébként valamelyest megpróbáltak a vágyainkban egyébként kontrollt képezni, mert hogy akkor tudsz érdemben fejlődni. Mikor indult a kiállítás?
4: Mármint, hogy mikor nyitott maga a kiállítás? Május 14 volt a megnyitónk.
3: Akkor már fel tudunk beszámolni arról, hogy miket mondtak a látogatók.
4: Fú, azt nagyon nehéz mérni.
3: Nagyon sokfajta dolgot mondanak?
4: Hát meg én ugye nem találkozom velük sajnos annyira sokszor, mint szeretném, szóval én mondjuk ilyen tárlatvezetések meg programok alatt tudok velük beszélgetni, az nagyon ritkán történik meg, nem, hogy ilyen nem tudom, visszajelzést adnak, vagy írnak nekünk feedbacket,
3: nem
4: vagy
3: írnak
4: kommentet, vagy ilyesmit, az nagyon ritkán történik meg sajnos.
3: Pedig úgy, az milyen jó lenne tudni?
4: Nagyon jó lenne, igen.
5: Aki
4: látta, az kommenteljen, vagy írjon nekünk egy üzét.
3: És akkor már ez
0: a
3: cerkával beírás már nincs akkor.
0: Nem, de mondjuk látogatottságban, tehát hogy mondjuk így, mit tudom én, a Budapest Galériának az egyéb kiállításai az képest, van-e mondjuk így egy más típusú érdeklődés, vagy más...
4: Egyelőre nincs. Egyelőre nincs, de ez mindig azon, nem tudom, minden hullik, szóval tudjátok, ez ilyen, most akkor nyár van, most azért nem jönnek, most...
0: Ja, nem én a témaválasztás miatt gondoltam, hogy esetleg ilyen más, vagy...
2: Nem, még fél időnél vagyunk, azért jellemző a kiállításoknál, hogy van egy ilyen felfutása, tehát azért most így csöpögnek a látogatók, még dolgozzák föl, és azért inkább a második felében meg jellemzően a finisszázs előtt ugrik meg nagyon a látogatószám is, és akkor jönnek, úgy csorognak vissza. A látogatói vélemények.
3: Hát de most a legjobb az, hát most jön a kikapcsolódás elsőjén, egyértelmű az ember. Mehet, persze, mehet, és ráadásul mehet fürdőzni.
4: És ráadásul még tök hűvösen nálunk, szóval nagyon ajánlom.
0: Vastagok a falakat.
4: Nagyon vastagok a falaink, úgyhogy.
0: Viszont azt hozzátenném, hogy aki tervez, hogy mindenféleképpen ajánlom a tárlatvezetésest, mert hogy egyébként a kontextus miatt az tök fontos kiegészítője.
5: És itt van koratár, mert amit mondtál.
4: Ez egy nagyon jó kérdés, igen. Hát az emeleti kiállító teret, azt úgy jelöltük be, hogy az 18 plusz, de hogy egyébként szerintem szülői felügyelettel, vagy esetleg tanári felügyelettel én nagyon ajánlom egyébként ilyen a 16-7 éves korosztálynak is, mert ők bőven találkoztak már minden témával, ami az emeleten szóba kerül, és nekik szerintem pont nagyon fontos lenne az, hogy reflektáltan beszéljenek erről, gondolkodjanak erről, és ne csak megkapják, mint kéztartalom. Egyébként igen, tárlatvezetéseken el szoktuk mondani, meg előtte kiírjuk, hogy mindenki úgy készüljön, hogy mondjuk pici gyereket nem érdemes hozni.
0: De a kiállításhoz nincs ilyen múzeumpedagógusi foglalkozás
4: van,
0: gyerekeknek?
4: De abszolút.
0: És akkor csak az első szintet, vagy a földszintet?
4: Két nyári táborunk is lesz, wow. És ők a földszinti művekkel foglalkoznak, igen, és ott abszolút azzal nagyon jól lehet. Az emelettel is lehet, ne, de ott azért tényleg van egy-két olyan tartalom, amivel még kisgyerekeknek nagyon nem ajánlott találkozni. Július 4-én lesz egyébként a következő tárlatvezetésünk, hogyha valakit érdekel. Ez egy szép szombat délutáni vezetés lesz, két hét múlva, úgyhogy délután 4-kor.
3: Meg tök érdekes lesz majd visszatekinteni 15-20 év múlva. Most jó lenne megnézni egy olyan kiállítást, ami 10 éve volt mondjuk ebben a témában, hogy akkor mit gondoltunk erről, milyen képzeteink voltak azt illetően, hogy milyen jövő áránk.
5: De lehet, hogy két év múlva a kiállítás és az AI fogja így.
2: Az egyik mű foglalkozik is ugye ezzel a széffel, Csépa-Bai Andrásnak a... Tehát, hogy a jövőbe...
4: Igen, igen.
2: Mit üzenünk?
4: Hát az nem, azt nem kell kinyitni, azt nem nyitjuk ki, ezt a széfet. Ez a Csépa-Bai Andrásnak a munkája, igen, a kiállítás legelején, ami egy kis széf, és egy szöveg, és egy gondolatkísérlet igazából az egész, arról szól, hogyha netán egyszer elszabadul egy valamilyen távoli jövőben egy AI, és ellenünk fordul, akkor milyen lehetőségeink vannak az ellenállásra, vagy hogyan tudunk erre felkészülni, és ő azt a választ adja, hogy mivel az AI ugye az ember által átadott információkból dolgozik, ezért az információ visszatartása lehet egy ilyen fegyver, úgyhogy készüljünk fel erre úgy, hogy analóg és az AI-nak soha meg nem mutatott és soha nem digitalizált tudásokat rejtünk el egy széfbe.
3: Wow, micsoda bozóckarc.
5: Micsoda bozóckarc.
3: Az információ visszatartása szerintem is nem, fontos elem, de hogy az információ visszatartás szerintem a tech cégek részéről lesz, tehát hogy lesz egy pont, amikor azt mondják, hogy oké, tetszenek ezek a cuccok, akkor ennyibe kerül. Tetszik a gép, ami mindenre választad? Fizess érte, és akkor szakad ketté a társam azokra, akik föl tudják tenni a kérdéseket a gépnek, és ő megmondja, hogy hogy kell élni, hogyan dönts hatékonyan, hogyan tudsz előre menni, és lesznek, akik nem tudják föltenni a kérdést, mert nincsen rá pénzük. És ugyanígy az egészségügyi eszközöktől kezdve.
4: De egyébként minden. Az információ visszatartás az például lehet egy ilyen egyéni szinten is egy olyan eszköz, hogy például, ha nem teszünk ki mindent az életünkről, az Instagramra, Facebookra, TikTokra, akkor kevesebbet tud rólunk a kis szűrőrendszer, és lehet, hogy kevésbé targetál minket jól. És szerintem az már egy, vagy nem tudom, én azt néha érzem ilyen mini kis győzelmeknek, amikor azt érzem, hogy nem jól targetál be engem.
0: Ezt egyébként én is szeretem.
3: Halló? Halló?
6: Halló, sziasztok!
0: Szia.
6: Rövid kérdésem lenne csak. Akkor, hogyha ez arról szól, hogy eladjunk, egy bizonyos szintig lehet eladni, csak akkor, hogyha ezt odaforgatjuk vissza, hogy ezeket a pénzeket megkapják a nagy tech mogulok, akik arra forgatják vissza, hogy még több AI legyen, utána elveszi az AI a munkákat, akkor ki fog termelni, hogy pénzt költsön. Szóval, hogy itt ez a reklámreklám egy ideig megy, hogy fogyaszt, csak egy idő után nem lesz ember, mert hogy nem lesz pénz, aki fogyasszon. Csak ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen, és szuper jó az adás.
3: Köszönjük.
4: Köszönjük.
3: Hát ez jó kérdés, mert ugye itt ebben a folyamatban egyszer vagyunk termelő eszköz, meg egyszerre vagyunk fogyasztó is, és hát ugye többen kritizálják is emiatt a lufit, hogy akkor kipukkad, és akkor nincs is,
5: nem,
3: nincs
5: az
3: is
5: benne
3: annyi.
2: De ha jól tudjuk használni, amit nyilvánvalóan nem tud jól használni az emberiség, de ha jól tudnánk, akkor egyébként a pénz kiiktatódna, és egyébként az egész társadalmi berendezkedésünk és az a munkához való viszonyunk is jelentősen megváltozna, de ez már nagyon messzire visz talán ez a kérdés. Hát de biztos, lehetne ez az irány is.
3: Hát az biztos, hogy elstruktúrálja a munkaerőpiacot, de a munkaerőpiacot már ez egy jó párszor elstruktúráltuk az emberiség történetet, mondjuk szerintem az a, az a része, azt én úgy kevésbé tartom parának, nekem az AI vakság tűnik így első lépésben parának, tehát az, hogy amúgy egyébként a döntéseinket nagy mértékben kihelyezzük, és hogy bizonyos képességeink csökkennek, tehát ahogyan a telkozódási képességünket pikpak elveszítettük a navigáció kapcsán, ugye mérhető, mint ráadásul ugye a brit, vagy bocsánat, a londoni taxisoknak az esetében agyi képalkotó technikákkal meg is nézték, hogy amúgy azok a taxisok, akiknek voltak fényképfelvételék az agyukról, nem tudom én, a 90-es években, meg a mostani között, ott csökkenni is látszik.
5: Már tájékozott?
3: Tehát igen, nem. Igen, tehát hogy a londoni taxis, aki a telkozódásnak a királya volt, az mostanra
5: teljesen. Szerintem mindenhol, mert olyan, hogy régen én
3: Donald
5: voltam, 2000-es évek elején Angliában 16 napos ilyen turnén, és sima térképekkel simán meg tudtuk csinálni, és most meg már ott tartasz te is, hogyha elmész innen a Mester utcába, akkor nézed a GPS-t.
3: Szóval persze. Szerintem ez... és akkor ez történik a különböző válaszolgató programok esetében is. Tehát az, hogy ma már simán a gyerekek kényszerítik a szülőket arra, de kérdezd meg a ChatGPT-től, mert ugye azt gondolja, és úgy is personalizálja, hogy van ez a gép, amelyik válaszol a kérdéseinkre. Picit, mint a számológép megjelenése, hogy akkor minek megtanulnom papíron osztani, szorozni, eljött már a számológép. Ugyanígy itt is kialakulhatnak olyan képességbeli veszteségeink, amelyekre amúgy szükségünk lenne. De a másik oldalról meg az is fontos azért, hogy nekünk embereknek azért valódi, igazán mély élményt, a másik emberhez való kapcsolódás az életben, tehát az még mindig magas pontszámot kap, még hogyha nagyon sokan is dolgoznak azon, hogy ne történjen meg ez a kapcsolódás, tehát azért nem temetném azért úgy elsőre az emberiséget, de az biztos, hogy figyelemmel kell kísérnünk ezt a folyamatot, és szerintem ez nagyon jó, ez a bejelentkezem maradok című kiállítás, mert hogy tényleg ezt amúgy a kapcsoló az a mi kezünkben van, még a kapcsoló benne van, és még, hogy szerintem igen. Az...
5: De hogy van, azt hiszed, de már
2: de. Amúgy nem minden.
3: Figyelj, kapcsolod ki, csináld meg a kikapcsolódást.
5: Nekem nem kell, mert nekem mindig...
0: Amúgy
5: meg nem lehet minden jó.
3: Bár akkor abban tudom, ha addiktológiával foglalkozok, az összes ilyen panelt ismerem, mert rám ez nincsen hatással.
5: Figyelj, jó, engem meg ez nem zavar, de hogy nem lehet minden jó, el kell fogadni, mindig a ChatGPT, kihasználjuk a előnyeit, hát akkor vannak veszteségek, hátrányok, hát ez egy ilyen dolog.
3: Fú, az jó, hogy nem te vagy a parlamentben.
5: De nem is a parlament.
4: Aztán egyébként arról nem beszéltünk, de hogy azért az AI az nem csak ChatGPT.
3: Igen.
4: Szóval, hogy az AI az nagyon sokszor úgy van használatban az életünkben, hogy mi nem tudunk róla. Tehát, hogy most nagyon sok olyan eszköz, szoftver, honlap, nem tudom, mindenféle dolog van, ami AI-t használ, de mi nem tudunk róla, tehát hogy nem közvetlenül használjuk.
3: A
0: minden egyes eszközre most már ezt akarják kifejleszteni, igen. Minden egyes
4: és
0: óriás gyártó.
4: Még az útvonal tervezésünkben
5: ezzel
4: is
5: mondom,
4: ott van.
5: Nincs már kapcsoló a kezünkben.
3: De a kapcsoló még ott van, csak nem kérdés, hogy
5: nem fogják kikapcsolni.
0: Halló.
4: Halló.
7: Jó reggelt, sziasztok, Artur. Jó kérdésem lenne, vagyis nem is kérdés, csak inkább észrevétel. Volt a Joaquin Phoenixnek a Nő című filmje.
0: Igen.
7: Vagyis nem az övé volt. És ugye ott az volt a konklúzió, igen, hogy amikor elért egy szintet a mesterséges intelligencia, utána nem voltunk neki partner, és itt hagytak minket.
0: Nem hagyott itt, hanem megosztott. Tehát, hogy ugyanazoká váltunk, mint az összes ezer másik, akivel kapcsolatban van.
7: Igen, de a film végén én úgy emlékszem, hogy egyszerűen elmennek. Tehát, hogy megszüntetik a kapcsolatot az emberrel, mert borzalmasan lassú és egyszerű nekik ez a fajta kommunikáció, és ugye egy más térbe folytatják ezt tovább nélkülünk. Hogy ez is egy jó pofa felvetés lehetne, hogy ha egy olyan szintet elér ez a fajta gépi tudás, hogy utána mi lehetne. Tehát, hogy miért foglalkozzon utána velünk egyszerűen. Na mindegy, csak ezt akartam hozzátenni. Jó a műsor, nagyon egyébként.
3: Hát igen, ugye ez tehát nagyon sokat merítünk a régi tudományos, fantasztikus filmekből, meg tehát, hogy mondjuk én kevésbé ezt látom kockázatnak, ez az öntudatra ébredés, meg ezeket a modelleket, ezek is érdekesek, izgalmasak, de az, hogy milyen társadalmi változásokhoz vezet, ez leginkább az, amiben benne élünk, és ez egyébként a személytelen viszonyoknak az erősödése, az emberi kapcsolatoknak a hiánya, illetve a gyerekek esetében, és az nagyon fontos az, hogy a villódzó, nagyon színes monitoroknak a látványa, az egy másik típusú agyi fejlődést indít el, és hogy ezzel nagyon fontos lenne foglalkoznunk, erre kutatások vannak, hogy az ELTE kutatói megvizsgálták, és azt látták, hogy azok a gyerekek, akik nagyon nagy mennyiségű monitoridőt töltenek nagyon fiatal gyerekkorukban, náluk az autizmus spektrum zavarhoz hasonló tünetek jelennek meg. Tehát nem autizmust okoz, ez nagyon fontos, hanem a tünetek azzal egyeznek meg, vagy azon ahhoz nagyon hasonlóak. Hogyha ezt hozzáveszünk, hogy egyébként a 70-es évek óta nézünk televíziót nagyon masszívan, akkor egyből láthatunk arra magyarázatot, hogy bizony a gyerekek esetében miért van az, hogy nem tanulnak meg sajnos kommunikálni. Tehát az, hogy egy gyerek rengeteg időt tölt a telefonjával, annak következtében nem tudja kezelni az emberi kapcsolatoknak a helyzeteit, mert egyszerűen nem tudja, mit kéne mondanom. Hogyha ezt hozzáveszünk azt, hogy Magyarországon fogalmunk sincs, hogy hogyan kell köszönni a másik embernek, helyezkedjünk be egy tinédzser szerepébe, fogalma sincs, hogy mihez kezdjen a hozzászóló emberekkel, mert nem alakult ki a skill, nem volt megfelelő mennyiségű emberi helyzetben, emberi kapcsolatban, plusz hogyan köszönjek a kopasz köcsögnek az elsőről. Mit mondja neki? Szia, csókolom, jó napot régen kívánok. Az, hogy felnőtteknek...
5: Csókolom.
3: Bármi jó, most a benzinkúton, hogy köszön? Szia, vagy
0: Én ebben kapcsolatosan...
3: Te jó napot kívánok, szóval azt
0: tök mindegy, milyen... olyan, ami amúgy hiányzik szerintem a magyar oktatásból, és amúgy pont ennek kapcsán tök jó lenne, hogy viszont ez a forráskritika, tehát hogy amúgy, amit bejön, hogy ezt hogyan tudod szétválasztani, és tudom, hogy ez a technológiai, ez már jelentős részét lemossa, de az, amikor mondjuk nincsen egy ilyen alapból bármivel kapcsolatosan ennek a forráskritika gondolkodásnak így az el, vagy fejlesztése, szerintem ez óriási hátránnyal indulunk. Míg mondjuk ugyanez, hogy ahol vitáznak, vagy ahol a vitakultúra, meg a forráskritika része az oktatási rendszernek, azt szeretném hinni, hogy valami hát minimális védelmet.
3: Hát
0: vagy...
3: a szocializációnak, ez nagyon fontos lenne, hogy része legyen a szocializációnak az, hogy mihez kezdünk az emberi vágyainkkal. És mihez kezdünk azzal, hogy ezeket a vágyakat, ezeket bombázzák a születésünktől kezdve folyamatosan. Álszent világban élünk, tudod, ez az egyébként megmaradt még a végtelen korból, ez a legyél jó gyerek, meg egyébként hogy kell jól viselkedni, de közben folyamatosan mindenki azon van, hogy valamit eladjon neked, ami megváltoztatja a tudatodat.
0: Még egy, csak hogy a változáshoz, hogy például ugye mostani hír ezzel a kiállítás alatt, hogy Angliában be akarják vezetni, vagy nem is tudom, már be is vezették, vagy most fogják, hogy 16 éves korig nem lehetsz közösségi oldalon.
4: Igen, ezt már csinálják Franciaországban is, meg valamelyik
0: skandál. Na, ez szerintem egyébként ennek az ilyen, tehát amikor az egész ilyen mesterséges intelligencia mondjuk ilyen minimális korlátozással teljesen öntörvényűen kezdett el beborítani minket. Ezek szerintem az első lépései annak, amikor egy társadalom, vagy az valamilyen módon megpróbálja ezeket kontrollálni, vagy valami fajta keretek közé szorítani. Tehát, hogy szerintem egyébként ugyanilyenek fognak születni a jövőben egyre több ilyen. Nem biztos, hogy ezek a jó válaszok rá, de hogy elkezdődik a társadalomnak is, és valamennyire annak a lenyomataként a kormányokon belül is ezeknek az ilyen szabályozása. Vagy
4: ez
0: valami
4: nagyon fontos az, hogy törvényhozásban is megjelenjenek ezek a jelenségek. Pont a kiállítás vége felé, amikről beszéltem, akár ez az Incel fórum, az ilyen szervezet terrorcselekmények, ezek a legtöbb országban még nincsenek terrorcselekményként elkönyvelve például, és nem az szerint van a kezelésük a törvényhozásban, meg a ítéletek során. És hasonló a deepfake témája például, az is egy nagyon durva visszaélés személyiségi jogokkal, egyelőre nem tudják teljesen bekategorizálni, és a legtöbb törvényhozásban még nincs ezzel kapcsolatban ilyen, nem tudom, nem reflektív, hanem mondjuk megelőző tevékenység. Ami még eszembe jutott, hogy mik az ilyen rossz hatásai, hát ez a ez a kreativitás, tehát hogy nem csak a társas kapcsolatok, hanem a kreativitást is iszonyatosan öli. Szóval ha már itt művészet kapcsán beszélünk erről, iszonyatosan rossz hatással van. Ugye ez a, amikről már beszélgettünk, ezt ugye úgy hívják, hogy filter buborék. Erre van egy kifejezés, amikor csak olyan tartalmakkal találkozunk, ami ránk van szabva. Tehát, hogy be vagyunk gyakorlatilag zárva a saját érdeklődési körünkbe, olyan reklámot, olyan tartalmat, olyan ismerősöket, olyan, nem tudom, bármit ajánl nekünk az internet. Ugye ez, amit mondtatok, hogy nem ugyanazt az internetet nézitek, egyikünk se ugyanazt az internetet nézi, personalizálva vannak most már a kereséseink, minden platform, amit használunk, az ránk van szabva, és gyakorlatilag megszűnik a lehetősége annak, hogy véletlenszerű találkozásaink legyenek, hogy a saját kis horizontunk valami miatt kitáguljon, hogy kiessünk a komfortzónánkból. Ez az online térben most már nincs erre lehetőségünk. Még a személyes térben abszolút, tehát elmegyünk egy, nem tudom, helyre, ahova egyébként szoktunk járni, ott simán lehet, hogy találkozunk egy olyan emberrel, aki nem szokott oda járni, és abszolút nincsenek közös meccés pontjai az életünknek. Míg az interneten, ott vagy a kis, nem tudom, mondjuk az Instagramon, nem fogsz olyan dologgal találkozni, ami nem fér bele a te kis rólad szabott képbe.
3: Halló?
8: Halló, sziasztok, Isten vagyok, csak annyi, hogy a feleségem azt szokta csinálni, a sógornőmmel, aki a szomszédunk, hogy amíg főznek, addig telefont cserélnek, és akkor egymás TikTokját pörgetik, és mikor visszakapja, és mikor komolyan, hogy, ne, hogy a buborékból, a personalizált buborékból kikerüljenek, és amikor visszacserélik, akkor így rácsodálkoznak, hogy atya úr Isten, hogy van ilyen, hogy a két interneten így kötik össze, mindegy, csak ezt így
4: elmondtam,
8: hogy telefont szoktak cserélni, és akkor ugye a másikat más érdekli, más néz, 6 másodpercig, vagy nem tudom, és akkor így
4: egy kicsit megzavarják az algoritmus. Nagyon jó. Ez egy nagyon jó stratégia.
2: Igen, rólad fényező a reszeni.
3: Hát valaki az egyébként most átvenni, akkor meg is megkezdhetne Lakatos Brandon és köre. Igazán nagy
9: most.
3: Nekem teljesen elöntötte a feedmet mostanra. Igen, és hogy szerintem azért sem fontos még, amit mondasz, mert hogy tehát a személyiség fejlődésben az, hogy részesei vagyunk folyamatoknak, az rendkívül fontos, és hogy tényleg egyszer zavarba ejtő helyzetekbe kell kerülnünk ahhoz, hogy fejlődjünk. Akkor tudunk fejlődni, hogy ezekből a helyzetekből kimászunk, adunk valamilyen választ rá, átélünk különböző érzéseket, érzelmeket, ezeket helyre tesszük. Hogyha ez kimarad, akkor olyan szintű handicappel fognak indulni fiatalok egy amúgy is változó világba, amiben nem tudom, hogy fognak munkát találni. Nagyjából két tulajdonság lesz értékes, az egyik az együttműködési képesség, a másik pedig a kreativitás. Ezt a kettőt vágja haza tulajdonképpen a monitor előtt ülés, és ez óriási hátrányba jutta társadalmi csoportokat. Tehát tényleg az, hogy most arra elkezdtem nézni a plakátokat, hogy melyiket készítette AI, és hogy simán százból százra meg tudod mondani, hogy melyik turisztikai hirdetet, és vannak olyan rettenetesen bénák, hogy nem érted, hogy nem volt valaki, aki megírta volna a promptot.
4: Én szeretem a bénát, mert ezt felismered, hogy AI. Hát, ami meg rohadt jó, annál meg már főleg, mondjuk lehet, hogy nem tudom, nekünk van egy kicsit kritikusabb szemünkre, de mondjuk egyel idősebb generáció már lehet, hogy azt mondja, hogy így eszébe se jut, hogy ez nem AI.
3: És szerinted a mostani köztéri plakátoknak mekkora részét csinálja a AI?
4: Biztos, hogy nagy.
3: Felénél többet?
4: Hát, ha nem is teljesen AI csinálja, de biztos, hogy használnak hozzá nagyon sokan.
2: De például most csak hirtelen szembe jutott, hogy nemrég volt, most nem fogom tudni sajnos pontosan idézni, de a főváros vagy a Ferencváros, nem tudom, valami plakát pályázata, nem, a főváros valami projekthez kiválasztott, egy pénttel alkottak a művészek, és szándékosan, ez milyen unikornisos, tehát ilyen nagyon-nagyon trash vonalat hittek, és hogy kifejezetten ez volt a szándék, éve, hogy jól megkülönböztethető legyen. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy vannak törekvések ennek a megtörésére.
4: Igen, sőt, hát egyébként most beszélgetünk itt a generációkról, meg én is emlegettem az Z generációt, nem lehet általánosságban ezt elmondani róluk, de nagyon sokan az Z-generációban iszonyatosan kritikusan állnak ehhez az egész kérdéshez, és nagyon-nagyon sokan próbálnak eltávolodni tőle. Tehát, hogyha használnak is mondjuk közösségi médiát, akkor azt nagyon kritikusan, tehát akkor pont olyan dolgokat keresnek, meg néznek. Nem tudom, én néha véletlenül ráakadok olyan tartalmakra, ami pont kritizálják ezt az egész folyamatot. És én azért most találkoztam egy-két ilyen 21-20 éves fiatallal, akiknek mondjuk okostelefonja sincs, ami nekem teljesen megdöbbentő volt, és hogy ők, én kérdezem, de hogy tartod a kapcsolatot a barátaiddal? És mondta, hogy hát felhívjuk egymást.
5: Négykor az óra alatt.
0: Ilyet lehet.
5: De amúgy meg...
4: és ez szuper, szerintem. De hát igen, valami balanszot kell valószínűleg találni, de hogy van nekik is.
2: De sokszor szoktunk beszélgetni, hogy ez a generációs különbségek, mert az én generációm, és személyesen nekem is van egy ilyen online jelenlétkényszer, azonnali válaszkényszer, tehát hogy minden e-mailre azonnal válaszolni, üzenetre azonnal válaszolni, elérhetőnek lenni.
4: Igen.
2: És látom, hogy a 20 évesekben, tehát az generációban nyoma nincsenek, tehát nem kell online lenni, nem kell elérhetőnek lenni, nem fogok azonnal válaszolni, sokkal tudatosabbak, tehát én azért nem aggódok a jövő miatt, mert inkább minket húz be, mert nekünk szerintem sok rácsodálkozás van a mi generációnknak, de a 20 évesek nagyon-nagyon tudatosan használják ezt.
4: De ez azért mondta, hogy lehet általánosítani, mert hogy azért szerintem ez is nagyon fontos, hogy milyen közösségben nőnek fel ezek a 20 évesek, milyen suliba járnak, tehát hogy a hátterük. Azért mi most itt, de budapesti értelmiségi 20 évesek, akik tényleg megkapják ezt a kritikus gondolkodást már kis koruk óta mondjuk, vagy tényleg az egész családi hátterük lehetővé teszi ezt, nekik ez abszolút megvan, és ez egy szuper jó irány, és azért azt ne felejtsük el, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik nem kapják meg ezt a kritikus gondolkodást, vagy nincsenek erre tréningelve, vagy ebben támogatva. És akkor meg mennyire sok pusztító dolog van az interneten, meg az online térben, amit nem biztos. Tehát, ha nem kritikusan nézed, egy fejlődő személyiségben iszonyatos károkat tud okozni.
3: Csoki, akartam mondani valamit?
5: Hát csak igen, hogy eszembe jutott, hogy voltam egy buliban, és ott volt egy srác, aki...
0: Témától eltérően eszembe.
5: Nem. Volt egy srác, aki a filmiparban dolgozik, és neki szüksége lenne majd hogyha együtt tudunk működni, akkor a munkámra, mert hogy a filmiparban, meg ugye már minden ilyen CGI, meg AI, meg nem tudom, és most kezdenek visszatérni az olyan díszletekre, mint a régi sci-fi-kbe, hogy tényleg
0: is megcsinálták.
3: Pirks kapitánykor.
5: Hogy ez általános, szóval, mert hogy egyszerűen már a CGI, meg minden meg tudnak csinálni, és akkor szeretnének, tehát hogy már unalmas. És akkor visszatérnek erre arra, hogy tényleg megcsinálják, és akkor úgy...
3: Poszt-analóg, poszt-digitális?
5: Hát nem, van egy szerkezet, amire papírból, vagy bármiből megcsinálják.
4: Hát erre most nagy hollywoodi filmekben is van törekvés. Hát az új Frankenstein filmben például, én nem láttam a filmet, de tudok ilyen fun fact-eket, hogy van benne egy ilyen óriási hajó, és ezt megépítették, tehát az MCGI, ezt megépítették, mert így ezt gondolták, hogy... Egyrészt van miből, másrészt meg így amúgy sokkal faszám lesz.
3: Igen, egyetlen gondolattal térnék még vissza erre a generációs. Én magam én szeretem távol tartani magam a generációs modellektől, mert szerintem nagyon elveszített, hogy nagyon tömböt adnak, és hogy mondjuk egy Z-generációs afrikai fiatalnak nem sok közben az Z-generációs európai fiatalhoz.
4: Igen.
5: De több mit gondolnád?
3: Nem, szerintem de óriási a szakadék benne, hogy szerintem az tök fontos lehetne, hogy bizonyos társadalmi csoportokban ez a típusú kritikai szemlélet, mert gyerekkortunk meg van, távol tartják a gyereket, nem tudom én, reklámfiltereket tesztek fel, és vannak olyan társadalmi csoportok, akár utcán is láthatod, akik konkrétan kisgyerekkortól ott van a kezükben a telefon, és ők óriási hátrányt fognak szerezni, és hogy igazából szerintem, ami tényleg egy nagy probléma, ez a társadalom ketté szakadása annak mentén, hogy ki az, aki ennek az előnyeit élvezi, és ki az, aki tulajdonképpen csak a hátrányait fogja élvezni. Valamennyire úgy tűnik akkor azért a kiállítás esetében a hátrányok kerülnek azért előtérbe, de ez picit talán arról is szól, hogy az ilyen nagy társadalmi változások és ipari forradalom, ez még mindig az ipari forradalom, tehát mi mindig az elektromosság feltalálásának farvizén úszunk, csak hát ilyen hihetetlen módon felgyorsult. Azért itt az emberi kapcsolataink látják a kárát elsősorban, és kérdés az, hogy egyrészt bejelentkezem maradok, másrészt pedig az, hogy milyen választ tudunk adni erre. Köszönjük szépen, Dalma, hogy eljöttél hozzánk.
4: Nagyon köszönöm.
3: És hogy nagyon köszönjük a Budapest Galériának, hogy ilyen fontos témát emel be a közbeszédbe, mert hogy azt gondolom, hogy egyetlen megoldásunk van átbeszélni saját helyzetünket ebben. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy menjen a Budapest Galériába, tessék róla.
0: Meddig van ez a kiállítás?
4: Augusztus 9-éig van nyitva.
0: Van, és július 4-én lesz a következő tárlatvezetés.
3: Akkor pont beleesik, mert ugye akkor július 1-én indul a Kékpont Alapítvány kikapcsolódás kampánya.
0: És akkor itt meg lehet.
3: Így van, egy hét monitor
4: lehet nélkül. Lehet kezdeni nálunk.
3: De legálisan el lehet menni a kiállítás alatt. Abszolút. Ugye ebben a kihívásban úgy tud részt venni, aki vállalja, hogy egy hétig kerül monitorokat, de munkára, életben maradásra bármennyit lehet használni. A görgetés kapcsolja le. Mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki, óriási flash azzal szembesülni.
5: Miben különbözik a digitális detoxtól?
3: Hogy a
5: végén van a kérdőjel, hogy bekapcsol?
3: Nem, ez is, az a digitális, nagyon sokféle digitális detox van, a kikapcsolódás az egy olyan digitális detox, ahol nem teljes abszinencia van, hanem megtartod, ez ugyanaz, csak itt csak...
5: Na, tehát jó, ezt
0: akarta tudni.
3: Ez is tesztemberi volt, csak ide, aztán elvérzett, de minden.
0: A második napon.
3: Két érdekel. Szóval kikapcsoltam.hu-n meg tudja mindenki ezzel kapcsolatban találni. Óriási flash, én most már harmadszorra csinálom, és most már várom egyébként, mint a messiást, hogy elinduljon. Halló?
10: Sziasztok! Elmondhatom a technikámat a digitális detoxra, amit magam fejlesztettem ki.
3: Persze.
10: Nagyon primitív, nem működik.
3: Na.
10: Nekem egy ilyen, hát nem a legújabb iPhone van, de nem is a legrégebbi, de az aksia már kezd egy kicsit így nyugdíjcselni. 100%-os akkumulátorral indulok el a reggel, viszont hogyha délután lemerül a telefon vagy ilyesmi, akkor lemerült a telefon, csak este 10-kor rakom rá a töltőre. És utána szépen feltöltöm másnap reggelig. Tehát magyarul egy akkufeltöltéssel megy a nap. Hogyha lemerül a telefon, nincs görgetés. Probléma megoldva.
0: Hú, de nem tudom a térképet se használni, nem tudok telefonálni se.
5: És?
0: Nem tudom.
10: Nekem az a szerencsém, hogy amikor a munkának a java részével végzek, akkor vagyok annyira fáradt, hogy utána már csak otthon vagyok. És az otthoni olvasáshoz, ne adj Isten, bármi egyébhez, egy kis Xboxozáshoz, ahhoz nem kell annyira a görgetés, és én így próbálom meg távol tartani magamtól, mert én is azt vettem észre, hogy a doom scrolling az már felzabálja az agysejtjeimet nagyon, és amikor lemerül a telefon, akkor egy kicsit boldog is vagyok, hogy őszinte legyek. A napi használattal pedig elmegy a GPS-szel, meg minden egyébben, ami lemeríti annyira, hogy éjszaka, vagyis hát ilyen délután, 5-6 után már ne is nagyon tudjam használni, úgyhogy este 10-kor rárakom, és kész. Ennyi volt. Ez már egy normális
3: éjszakám. Ez annyira működik, hogy nem vagy egyedül, a feleségemnek ez a módszere neki. Most már tényleg azt gondolom, hogy hosszú hónap, évek óta kell, vagy egy év legalább 17%-kal indítja el a napot. És mivel nagyon
0: régiben
3: az akkumulátor, tulajdonképpen fél órán belül kikerül az elérhető állapotból, jelzi is, hogy valószínűleg le fogok merülni, majd eltűnik. És amúgy meg minden működik. Tehát a legdurvább az, hogy...
5: De miért nem működne?
3: Tehát, hogy teljesen ugyanúgy tovább megy minden.
0: Én mondok neked egy ellenpéldát. Most, hogy foci VV-ben, hogyha bekapcsolom a TV-t a focival, és megy a háttérbe, akkor nyugodtan görgethetek, hiszen a meccset nézem. Valójában nem nézem a meccset, egy másik információt. Tehát, hogy én szerintem meg lehet találni a kibúvókat.
3: Távoláig tűnem.
10: Szerintem onnantól kezdve, hogy megjön a gondolat, hogy oda nyúlj a telefonhoz, onnantól kezdve elindul a folyamat. És hogy most eléred a telefon, nem éred el, a lényeg, hogy azt a bizonyos dopamint megkap tőle, szóval szerintem már ott elromlik az egész, amikor elkezdesz nyúlni a telefonért. Mert akkor már az igény jön, már akkor szóval. Szerintem, hogy nem erő telefonhoz nyúlsz, akkor hiába.
0: Akkor fia, most 6%-ot vesztettél, hogy így betelefonáltál a napból.
10: Hát pontosan így van. Megmondom én neked, 90%-on vagyok reggeltől. Tehát már 10%-om lement a mai napból. Tök jó. Köszi.
3: Köszönöm. Én azért abban bízok, hogy ugyanúgy, mint a 60-as évek végén, a jólét megszülte a nagy kulturális forradalmat, itt is majd kivonulnak fiatalok, eldobják a telefonjukat, és azt mondják, hogy nem akarunk többet elérhetők lenni.
5: De attól te még használod? Tehát, hogy...
3: Na akkor neki én is eldobom, és akkor az első, aki eldobja velük a telefont. Jó, teszitek, dobjátok!
2: És Feri, meddig tart ez a digitális detox program?
3: Ez július 1-től július 7-ig, tehát 7 napot kell kibírni benne. Hozzá kell tennem, hogy a közepétől már nagyon-nagyon komolyan az ember egyetlen dolgot csinál, élvezi a valóságot és olvas. Estére nagyon fontos előkészíteni művészeti albumokat, fényképalbumokat, ugyanúgy az ember lecsillapítja az elméjét, rádöbbensz arra, hogy egy teljesen normális világban élsz, ahol amúgy vannak illatok, színek, mélységek, mindenkinek ajánlom, mert óriási flash egyébként kikapcsolni benne, szóval kikapcsolódás, és el lehet menni, ráadásul megnézni a kiállítást.
2: Igen, ezt szerettem volna megtámogatni, hogy akkor aki július 1 és 7 között bemondja a Budapest Galériában a digitális detoxot, kedvezményt kap a belépőjét.
5: Komolyan?
3: Ó, nagyon jó, köszönjük szépen.
5: Plusz 10%. Plusz 10%.
3: Hogy figyelj, megmondom őszintén, Roli, én nem akarom keretezni a te fogyasztásodat.
0: Ez mondjuk
3: te...
0: nagyon rendes tőle.
3: De te sok monitor nézel meg, te sok tartalmat görgetsz azért, nem?
0: Persze, de...
3: Nem kell válaszolnod.
0: Nem, hát nyilvánvalóan sokat nem, de hogy magam is játszadozom ezzel.
3: Univerzum. És kipróbálod most a digitális kikapcsolód?
0: Nem. Nem, én inkább azzal szoktam szórakozni, ez, hogy mennyire tudom én az algoritmus befolyásolni, és mit ad cserébe.
3: Belülről bontom a rendszert.
2: Milyen csoportban vagy most benne?
0: Most a Nyest elleni. Nyest elleni csoport.
5: Amúgy szóval valami, ez nagyon érdekes, de nekem is elkezdte földobálni, hogy milyen módszerek vannak, hogy a...
0: De tudod, mi történt? Most fordítva történt. Eddig mindig az volt, hogy valami tudod, elhangzik, de ezt még elmondom, hogy valami elhangzik, és utána meglepetésszerűen látod, hogy mondjuk földob valamit, ami ahhoz között. Most az volt, hogy valamiért följött a Nyest, Nyest ellen küzdőkhöz csatlakoztam, majd este hazamentem pont a múzeumok éjszakája után, és kiszálltam az autóba, és egy nyest szaladt át előttem.
3: De.
0: Azt tudod, ezt a fajta ez fordított dolgot
3: már kiterjesztett valóságban.
5: Ez már én évek óta látom.
2: Hologram.
5: Nem, évek óta szaladgálnak, és én is félek, hogy megrágják az autónak a vezetését.
3: Akkor szuper, köszönjük szépen Konrádon Mesternek, hogy eljött hozzánk a Budapest Galériától, aki teheti, az menjen programajánló következik a Budapest Galériába, és tudja meg, hogy... bejelentkezem, marad
5: el. Csinálni.
3: Igazából. Köszönjük szépen. Péntek, szombaton Pride, ne felejtsétek el, találkozunk 2-kor az Operánál. Szevasztok.
5: Nekem csak 200 végül.

indulok mindjárt. A troli ingyét, eldob a hősökig, nincs gáz. A 105 netces, de oktogonig belefér, vagy inkább a kisföld alatt inadom a ninjár.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Egy norvég tanulmányról számolt be a Qubit, amely szerint az emberek rendszeresen túlbecsülik mások tisztességtelenségét. A Journal of Experimental Social Psychology folyóiratban megjelent kutatás 4 vizsgálatból állt. Az elsőben 11 kísérletet és több mint 8000 résztvevő adatait vonták össze. A résztvevők névtelenül hazudhattak haszonszerzés céljából, és meg kellett becsülniük, mások hány százaléka tenné ugyanezt. A meta-analízis szerint az emberek átlagosan közel 14 százalékponttal becsülték túl mások becstelenségét. A második vizsgálatban a valós őszinteségi arányról kapott tájékoztatás nagyobb bizalmat eredményezett. A harmadik szakasz szerint a pessimista vezetők hajlamosabbak munkahelyi ellenőrző eszközök bevezetésére, a negyedik pedig kimutatta, hogy a pontos információ csökkenti a szabadságot korlátozó intézkedések támogatását. A napelemmel működő személygyűjtő hajó, az Interceptor egyetlen Los Angeles-i folyóból eddig közel 65 tonna hulladékot szedett össze, mielőtt az a csendes óceánba juthatott volna. Számolt be róla a Guardian. A szerkezet valójában két bárkából áll. Úszóakadály tereli a hulladékot a berendezésbe, ahol szállítószalag emeli ki, majd egy automatizált egység 6 konténerbe osztja szét, és jelez a személyzetnek, ha megtelt. Az egész szerkezet közel 10 tonna szemetet tud tárolni. A rendszert működtető Ocean Cleanup non-profit szervezet szerint az összegyűjtött hulladékot felelős módon válogatják és tárolják. A szervezet 10 helyszínen 21 interceptor rendszerrel dolgozik, többek között Malajziában, Indonéziában, Vietnámban és Jamaikában, és 2030-ig a 30 legszennyezettebb város megtisztítását tűzte ki célul. A fő irányelv az, hogy a hulladék el se jusson az óceánba.
2: Évtizedes kutatás után azonosították be Kelet-Ázsia legmorsabb ismert fáját Észak-Tajvan hegyei között, a példány egy hatalmas tajvania Cryptomerioides, egy nagy méretű tűlevelű fa a ciprusfélék családjából, amelynek ősei már 100 millió évvel ezelőtt is jelen voltak errefelé. A mennyei kardnak becézett fa 84,1 méter magas és a Sesan-hegységben található. A kutatócsoport légi lézerszkennelési adatok felhasználásával országos lombkoronatérképet készített. 57.065 fát jelölve meg 1500 és 2500 méter közötti magasságban. A végső összesítésben 941 óriás fát térképeztek fel a szigeten, a 10 legmagasabb közül 9 magasság is meghaladta 70 métert, és mindegyik egyed a tajvania Cryptomerioides fajhoz tartozott. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Apollo 11, this is Houston, radio check, over.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu-n, benne pedig a Szokol Ébresztő című műsor, az űrös műsor, nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és hát felvételről jelentkezek ma. Ezt két hete meg is mondtam, hogy így lesz, úgyhogy nincsen zsákban macska árusítás, mert hogy arról van szó, hogy most van az, hogy a szegény fizika alapszakos hallgatók záróvizsgáznak az ELTE-n, és ott ülök az egyik bizottságban, úgyhogy ezúton is hát a vizsgázóknak sok sikert kívánok, és emiatt ugye ezt az adást, ezt én két nappal korábban, vagyis szombaton veszem föl. Na már most, a mai téma ennek megfelelően olyan, hogy én ezt egyedül is ki tudjam bontani, mert hogy itt az itthoni adásfelvételhez nincsen vendég. Szerencsére szolgáltatott témát bőségesen az űrkutatás, űrhajózás mostanság. Nem is az, hogy mi történik, hanem az, hogy mi lesz. Ugyanis hát ugye van ez az igen-igen képlékeny amerikai Hold program, az Artemis program, aminek ugye a végső célja az, hogy embereket jutasson vissza a Holdra, hosszú távon úgy, hogy azok ott is maradjanak, tehát nem ugyanazok az emberek maradjanak ott, nem így értem, hogy senki nem vesz egy irányú jegyet a Holdra, hanem úgy értve, hogy egy Hold bázis létrehozása lesz a végső terv, hogy ne az legyen, mint annak idején az Apollo program idején, hogy röpke 3 év alatt néhány leszállást végrehajtanak, és utána évtizedekig a célégitest felé sem néz az emberiség, tehát hogy ne ez legyen, hanem tényleg, ahogy az amerikaiak mondogatják minden Artemisről szóló PR anyagokban, hogy this time we are here to stay. Tehát, hogy most ezúttal maradni fogunk a Holdon, de hát még nem jutottak odáig el. Ugye ismert a nagy kép. A nagy kép az az, hogy ugye ott vannak a kínaiak is, akik szeretnének szintén eljutni a Holdra, és a kínaiak céldátuma erre, az a 2029. Na most az nekem napról napra változik, hogy éppen hogy kelek föl, hogy éppen most mit gondolok a kínaiak holdra szállási esélyeiről. Tavaly ilyenkor, amikor én mint a Space Junkie srácokkal tavaly, vagy lehet, hogy ez tavaly előtt, nem is tudom, de volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy vissza lehet hallgatni a Space Junkie podcastok csatornán, hogy Kína-Amerika űrverseny témában, fogadásokat kellett tennünk, hogy vajon a kínaiak vagy az amerikaiak érnek előbb a Holdra, és akkor őszintén szólva ugye azt lehetett, azt tippeltem én, hogy hát ahogy abban a pillanatban kinézett a szituáció, azt mondtam volna, hogy azt én nem hiszem, hogy az amerikaiak 2029 előtt eljutnak a Holdra. Tehát, hogyha a kínaiak tartják a 2029-es határidejüket, akkor ők lesznek ott előbb. Na most az helyzet azonban az, hogy az lehet, hogy az amerikaiak nem fogják tartani a 2028-as általuk tervezett határidőt, és még talán az sem biztos, hogy 2029-re össze tudják hozni a leszállást a Holdra. Meglátjuk. De viszont az is igaz, hogy azért a kínaiakon sem érzem azt, hogy olyan rettenetesen pörgetnék az eseményeket, tehát azért vegyük észre, hogy az amerikaiak legalább annyiban most már mindenképpen előrébb járnak, hogy az Artemis küldetések közül már ugye lement 2, az egyik ember nélkül, a másik pedig most áprilisban volt az Artemis 2 repülés, amelynek keretében ugye először jutottak el emberek, 1972 óta először legalábbis a Hold térségébe, és ugye ez egy igen emlékezetes és nagyon sikeres repülés volt most áprilisban. Ezzel ugye kipróbálták emberekkel az SLS-t, vagyis a nagy hordozó rakétát, ami ahhoz kell, hogy az amerikai, illetve hát tekintélyes részben európai fejlesztésű Orion űrhajót eljuttassák a Holdhoz. Na most ez meg is történt, sikeres volt a repülés, hála Istennek a hőpajzsal nem volt semmi gond, ez nem volt egy triviális dolog egyébként, ugye ennek is van egy komoly előtörténete, többször beszéltünk is a Szokolébresztőben erről, és hogyha valakit érdekelnek az Artemis hőpajzsal kapcsolatos izgalmas részletek, akkor az ne habozzon megkeresni az archívumban a Barta Bencével folytatott beszélgetésünket az Orion űrhajó hőpajzsáról. Na de, azt már akkor mondtuk, hogy majd a következő repülésen, ami az Artemis 3 lesz, már újfajta hőpajzsa lesz az űrhajónak, ami remélhetőleg azt fogja eredményezni, hogy meg annyira sem kell aggódnunk a visszatérésnél, mint most. Akkor azonban még úgy volt, és ez néhány hónappal ezelőttig úgy volt, hogy majd a következő emberes repülésen, az Artemis 3-on az emberek, az amerikai emberek elérik a holdat, leszállnak a hold felszínére. Na most ilyenkor két dolgot lehet tenni. Hát gondolta Jared Isaacman, a NASA frissen megválasztott vezetője, miután szembesült azzal, hogy hát az eredetileg tervezett timeline, amelynek keretében

csinálni, hogy most évekig nem történik semmi. B. Beiktatnak egy extra repülést, ami nem holdra szálló küldetés, de mégiscsak fontos. Egyrészt azért, hogy az emberek, ahogy ő szokta mondani, az izom memóriáját az űrügynökség ne veszítse el, vagyis hogy ne legyen az, hogy az rengeteg időkben, ami eltelik a két start között, az van, hogy hát a NASA, az űrközpontok személyzete, az a több ezernyi mérnök vagy munkás, aki ott dolgozik ezeken, az hát kvázi elfelejti, hogy hogy is csináltuk ezt legutóbb, mert annyi idő telik el. Tehát tényleg van ilyen effektus, én azt hiszem, hogy ez őszintén szóval nem hülyeség. El is mondtam már itt, most is elmondom, hogy ugye az is egy szempont, hogy tulajdonképpen bizonyos értelemben lehet, hogy jobban megéri gyakran rakétákat indítani, mint nagyon ritkán, mert ugye az ott dolgozó közalkalmazottaknak akkor is ki kell utalni a bérét, hogyha évekig nem csinálnak semmit. De mégiscsak az övék az a szaktudás, tehát nem lehet őket elbocsájtani, ez nem így működik, hanem az van, hogy ők a Kennedy űrközpont alkalmazottai például, akik azt tudják, hogy olyan rakétákat szerelnek össze, amik elmennek a holdhoz. Ugye ezek a munkaerők régebben űrrepülőgépeket szereltek össze, aztán most az SLS, Space Launch System nevű nagy hordozó rakétát szerelik össze például, hogy csak egy példát mondjak. Na, szóval azt mondta Jared Isaacman, hogy oké, inkább ahelyett, hogy most ezek az emberek ülnének ölbetett kézzel, és évekig nem csinálnak semmit, inkább az izommemória karbantartása miatt legyen egy ilyen köztes repülés, tehát lesz Artemis 3, és 2027-ben, optimista forgatókönyv szerint, 2027 végén lesz, vagy hát mondjuk utolsó negyedében lesz az Artemis 3, de nem szállnak le a Holdra. Még csak el sem mennek a Holdig, mint az Artemis 2 tette, akik ugye körberepülték a Holdat és visszajöttek, hanem ehelyett azt fogják csinálni, hogy a Föld körüli pályán fognak valamiféle tesztelést végezni, ami azonban nagyon fontos, és egyébként én ezt eleve jó ötletnek tartottam volna, tehát kicsit rázósnak éreztem már korábban is azt a tervet, hogy az Artemis 2, ami ugye most volt, után a következő repülés egy csomó mindent először csinált volna emberekkel, ami teljesen példátlan lett volna. Tehát, hogy az oké, hogy a mostaniak elrepültek a Holdhoz, de nem álltak Hold körüli pályára. Ehhez képest az eredeti tervek szerint az lett volna az Artemis 3 feladata, hogy emberekkel a fedélzeten elsőként áll Hold körüli pályára, ott megkeresi a Holdra szálló egységet, összekapcsolódik vele, és azzal leszállnak a Holdra. Na most mindez úgy történt volna, hogy ugye a Holdra szálló egység azt nyilván addigra le lett volna tesztelve ember nélkül, de semmiféle emberes űrrepülési tapasztalat nem lett volna például olyan irányban, hogy mondjuk egy ilyen Holdra szálló egységgel hogy kell összekapcsolódni Hold körüli pályán. Ugye két űrhajó összekapcsolódása amúgy a Föld körüli pályán sem triviális, hát még ezt meg kell szorozni jó párral ezt a nehézséget, ami a Hold körüli pályát illeti. Illetve az sem egy triviális kérdés, hogy ez a repülés, az a eredetileg tervezett Holdra szálló Artemis 3, ez ráadásul egy olyan Hold körüli pályán keringett volna, amire eddig még szintén nem küldtek fel emberes űrhajót. Egy olyan különleges, elnyújtott, 6,5 napos periódus idejű furcsa pályán, amit Near Rectilinear Halo Orbitnak hívnak, vagyis egy olyan pálya, hát most ezt nem megyek bele a részletekbe, főleg azért nem, mert ugye pont a jelenlegi, mondjuk hétről hétre változó tervek szerint, azok jelenlegi állása szerint most már erre a pályára nem lesz szükség, de most legyen elég annyi, hogy ez egy energetikailag kedvező pálya, amit az kényszerített ki, hogy az SLS, tehát ez az említett Space Launch System nevű NASA fejlesztésű hordozó rakéta, ami most is fölrepítette az Artemis 2-t áprilisban, hát, hogy az nem elég erős ahhoz, hogy akkorát tudjon, tehát, hogy egy akkora űrhajót oda tudjon vinni a Hold körüli pályához, hogy annak legyen elég üzemanyag ahhoz, hogy olyan nagyot tudjon fékezni, hogy egy alacsony Hold körüli pályára kerüljön, mint ahogy ezt annak idején röhögve megcsinálta a Saturn 5 Apollo rendszer. Ehelyett kitalálták ezt az elnyújtott Hold körüli pályát, ami energetikailag sokkal kedvezőbb olyan értelemben, hogy kevesebb üzemanyagba kerül oda eljutni, de persze ennek meg az az ára, hogy ez egy nagyon elnyújtott pálya, és őszintén szólva nem is feltétlenül a legcélra vezetőbb, hogyha az ember mondjuk a Holdra akar leszállni egy ilyen pályáról. Márpedig ugye itt ez a cél. Na szóval,
Ez volt az eredeti terv, hogy oda mentek.

0: volna, és ezt először csinálták volna, és ott megtalálták volna a holdkompot, átszálltak volna, leszálltak volna, ellettek volna a felszínen, miközben az Orion űrhajó a hold körül kering ezen az elnyújtott Near Rectilinear Halo Orbit pályán. Hogyha bármi baj jut ki a fedélzeten, vagyis a felszínen, akarom mondani, a hold felszínén, és mondjuk meg kell szakítani a hold felszíni tartózkodást, akkor igazából marhára nem triviális felszállni a holdról és összekapcsolódni ezzel az Orion űrhajóval, amivel ugye haza lehet jönni a Földre, mert hogy, hát ahogy mondtam, ezen a furcsa Near Rectilinear Halo Orbit nevű pályán 6,5 nap alatt tesz meg egy kört a hazafelé utat jelentő, hazafelé utat biztosító Orion űrhajót. Tehát, hogyha mondjuk tegyük föl, hogy mondjuk az Artemis 3-mal, az eredetileg tervezett holdra szálló Artemis 3-mal beütött volna valami baj, az, ami, hát azért lássuk be, hogy egyáltalán nem elképzelhetetlen, tekintve még egyszer, hogy ez lett volna az első alkalom, hogy emberek utaznak azon a holdra szálló járművön. Meg ez lett volna az első alkalom, hogy az emberek mondjuk kipróbálják azt a holdfelszíni űrruhát, amit szintén most fejlesztenek ki, stb. Tehát, hogy azért itt elég sok újdonság volt, simán benne volt a pakliban, mondjuk, benne lett volna a pakliban, hogy mondjuk valami nem úgy sikerül a felszíne tartózkodás során, vagy a holdra való leszállás közben meg kell szakítani a leszállást, mondjuk. És akkor valami mást kell csinálni, más pályára kell állni. Na most összehozni egy űrrendezvút, a hazautat jelentő Orion űrhajóval, ami közben ezen az elnyújtott 6,5 napos periódus idejű pályán kering, az egyáltalán nem egyszerű. Tehát ha rossz az időzítés, akkor ott még napokig kell a hold körül manőverezni, hogy egyáltalán össze tudjanak találkozni, ami egy vészhelyzet szituációban azért egy, lássuk be, hogy azért ez nem valami jó. De tulajdonképpen rettenetesen veszélyesnek is mondhatjuk. De mégis a NASA azt mondta, hogy hát igen, az az igazság, hogy ráfanyalodunk erre az elnyújtott parkolópályára, mert hogy energetikailag az az, amit kivitelezni lehet ezzel az SLS nevű hordozórakétával. Nos, szóval látjuk, hogy ebbe lett volna néhány nyaktörő, és akkor ez lett volna az eredeti Artemis 3 holdra szálló küldetés. Azonban, ugye ez az új Jared Isaacman féle, a NASA új igazgatója féle új terv, ez az lényegében abból indult ki, hogy hát egy, vegyük észre, hogy a holdkomp időre nem lesz kész. Erről majd még azért említek ezt-azt, mert azért most az se triviális, őszintén szólva, hogy most melyik holdkomppal fognak végül leszállni a következő repülésen, vagyis a következő utánin, most már ugye Artemis 4-re van tervezve a holdra szállás. Tehát ez nem triviális, hogy mi lesz ott. De az biztos, hogy azt mondta Jared Isaacman, hogy bármelyik holdkompról is legyen végül szó, a két fejlesztés alatt álló változatból, hát az biztos, hogy egyik se lesz kész annyira, hogy itten mondjuk 2028-ban, vagy akár hát 2027-ben biztos nem, de még talán 2028-ban se lehet ezekkel leszállni a holdra, de azért valamit mégis lehet csinálni, félkész holdkompszerűségekkel. Na hát ez az igazi érdekesség, mert mondta, hogy legyen izommemória, de hát a holdkomp nincs kész. Akkor bohockodjunk valamit a föld körüli pályán, mondta ő, mert abból is lehet tanulni valamit. Igaz, hogy nem lesznek kész a holdkompok, tehát az még arra se jó, a félkész holdkomp, hogy tehát hogyha lenne egy teljesen kész holdkomp, akkor igazából a föld körüli pályán is lehetne vele gyakorlatozni, annak is volna értelme. De a föld körüli pályán való gyakorlatozásnak még félkész holdkompokkal is van értelme, és akkor ez az ötlet, hogy akkor legyen egy ilyen földkörüli tesztküldetés, ahol az űrhajósok fölmennek az Orion űrhajóval, de nem mennek el a holdig, vagy a hold térségeig, nem úgy, mint az Artemis 2-nél, hanem egy alacsony földkörüli pályán maradnak, és akkor a cég, vagy cégek felküldi, vagy felküldik ezt a bizonyos holdkompszerűséget a földkörüli pályára, és akkor a földkörüli pályán lehet mindenfélét manőverezni, összekapcsolódni, gyakorolni azt, hogy milyen az, amikor ez az Orion űrhajó összekapcsolódik bármivel, mert vegyük észre, hogy még ezt se tesztelték soha. Jobb esetben még azt is ki lehet esetleg próbálni, hogy manővereznek együtt, megint csak nem egy triviális kérdés, hogy egy ilyen összekapcsolt űrhajórendszer az hogy tud együtt mozogni. Mondjuk, ha az egyik begyújtja a hajtóművét, akkor milyen terhelések ébrednek a másikban, például, ugye? Tehát ez egyáltalán nem egy triviális kérdés, és ezeket mind-mind ki kell próbálni. Esetleg arra is van lehetőség, hogy az űrhajósok átszálljanak abba a bizonyos félkész holdkomba, vagy holdkompokba a repülés során, és még nehogy Isten, arra is nyílik lehetőség, hogy az űrhajósok a hold felszíni munkához tervezett űrruhát az Axiom Space nevű houstoni cég által fejlesztett AXIMU, tehát Axiom Extravehicular Maneuvering Unit, vagy valami ilyesmi, tehát az AXEMU nevű újfajta holdfelszíni tevékenységhez fejlesztető ruhát teszteljék. Ugye fun fact, hogy ezt nem egyedül fejleszti az Axiom, persze nagy rész, de azért bedolgozik például a Prada is, ugye, a milánói nagy olasz divatmárka. Hát mégiscsak egy ruhafejlesztésről van szó, tehát valami technikailag, meg hogy úgy jól nézzen ki, azért az űrruha az is egy szempont, szóval ők is beledolgoznak ebbe. Szóval igen, ezek mind olyan rendszerek, amiket hát érdemes lenne kipróbálni földkörüli pályán, és ennek van értelme, és nem csak értelme van, hanem hát előképe is van ennek tulajdonképpen az űrhajózásban, ami azt illeti kettő is, de hát nyilván a legnyilvánvalóbb az az Apollo 9, ami a holdra szállás hát bizonyos értelemben vett főpróbája volt, illetve hát a főpróbák közül az egyik, mert az Apollo 10 is csinált egy még főbb főpróbát hold körüli pályán, de az Apollo 9 a mostani Artemis 3 tervhez nagyon hasonlóan föld körüli pályára vitte 1969 márciusában az egész Apollo űrhajórendszert, és az űrhajósok azt csinálták, hogy a föld körüli pályán átszálltak az egyik űrhajóból a holdkomba, a holdkompot leválasztották, na ott a holdkompal külön is repültek, ugye Jim McDivitt és Rusty Schweikert barátunk, akivel az előző év utolsó Szokol ébresztőjében beletettük, mert akkor volt 90 éves a vele készített interjút, hogyha valaki érdekel, az nyugodtan hallgassa vissza, tehát ott az Apollo 9-ről is meg lehet tudni egyet-mást, tehát ott azért nagyon komoly dolgok voltak, mert ott ugye külön is repült a holdkomp emberekkel, és manőverezett, aztán megint összekapcsolódott az Apollo anyaűrhajóval, és űrsétát is teszteltek, tehát egy csomó olyasmi volt, amiről egyébként most az előbb szóltam, tehát ilyen értelemben az Artemis 3 az az Apollo 9 ötletének valami felmelegítése lenne, és rengeteget lehetett tanulni az Apollo 9-ből, ami tényleg az Apollo program egyik legambiciózusabb küldetése volt mérnöki szempontból. Annak ellenére, hogy nem mentek el a holdhoz, mert tényleg egy csomó újdonságot először próbáltak ki. Akkor volt először olyan, hogy űrhajósok egyik űrhajóból a másikba át tudtak szállni, mert azt, hogy az összekapcsolt űrhajók között ki lehet nyitni az ajtót, és átmenni egyikből a másikba, az is egy olyan újdonság, ami korábban nem volt. Ezt 1969-re sikerült kifejleszteni. De hát ez csak egy apróság, mert tényleg, ahogy mondtam, a hold felszíni munkához szükséges űrruhát, és azt a hátizsákszerű életfenntartó rendszert, azt is ott próbálta ki először Rusty Schweikert, barátunk, ugye kedvenc Apollo űrhajósunk, meg hát nagyon sok mindent ott teszteltek. Először fényesen sikerült az a kísérlet, ami abszolút megalapozta azt, hogy még abban az évben 3 hónappal később emberek tudtak lépkedni a holdon. Hát ugye azért az egy másik időskála, hát most szó sincs arról, hogy itt néhány havonta követnék egymást az Artemis repülések, de az Apollo program időszaka az ilyen volt, hát gondoljunk bele, egyszer kiszámoltam, most megpróbálom újra kiszámolni, hogy egy éven belül, tehát 1968 novembere és 1969 novembere között fölment az Apollo 8, az Apollo 9, az Apollo 10, az Apollo 11 és az Apollo 12. 5 küldetés, mindegyik ezzel a hatalmas Saturn 5 hordozó rakétával, ami a mostani SLS-nél is egy nagyobb jószág. Tehát ez azt jelenti, hogy annak idején egy év alatt 5 ilyen, tehát gyakorlatilag kb. Minden második hónapban szinte fölment valami ilyen méretű dolog. Most itt ehhez képest arról van szó, hogy szeretné a Jared Isaacman besűríteni a repüléseket úgy, hogy mondjuk évente legyen egy. Tehát, hogy most ugye erről van szó. Tehát nyilvánvaló, hogy az anyagi feltételek is teljesen különböznek attól, ami akkor volt. Tehát ez nem felrovásként mondom, csak egy érdekes összevetés. Szóval az Apollo 9 volt az egyik ilyen, és ugye persze a szovjetek is csináltak hasonlót, a szovjetek azt csinálták, hogy a Szojuz 4 és 5 ugyancsak 1969-ben összekapcsolódott, és az űrhajósok űrsétával átszálltak az egyik űrhajóból a másikba. Ennek a küldetésnek az volt a célja, hogy gyakorolják egyrészt az űrhajók összekapcsolódását földkörüli pályán, másrészt az egyik űrhajóból a másikba való átszállást, és persze ők is azért csinálták ezt, mert akkoriban még bizony ők is a Holdra pályáztak, és az a szovjet Hold repülés keretében ugyanúgy összekapcsolódásokra lett volna szükség, és űrsétás átszállásra az egyik űrhajóból a másikba, mert a szovjetek akkor még az amerikaiakkal szemben ugye még nem dolgozták ki azt az átjáró ajtót, amiről az előbb meséltem, hogy pont az Apollo 9-en volt először. A szovjetek azt csak egy évvel később hozták össze. Na de, a lényeg az, hogy ilyesmire volt már precedens, és nagyon jó ötlet. Kérdés az, hogy mi fog itten történni? Mert azt mondtam, hogy a holdkompok nem készülnek el időre, de most akkor tekintsük meg, hogy mik is ezek a holdkompok tulajdonképpen, és hogy miért van egyáltalán belőlük több. Hát itt vissza kell tekerni az idő kerekét jó pár évvel ezelőttre. Ugye az történt, hogy a NASA, ami ugye nagyon sikeresen demonstrálta, hogy az egy jó ötlet alapjában véve, hogyha magáncégeknek kiszerveznek fontos feladatokat, mert az állami szerződések töredékéért, és rendszerint időben sokkal gyorsabban az olyan feltörekvő, ambiciózus magáncégek, mint például az Elon Musk féle SpaceX, nagyon hatékonyan le tudnak gyártani olyan dolgokat, amiket korábban kizárólag az állami űrügynökség csinált. Ugye ennek egy gyönyörű példája 2020 óta személyzetet szállító Dragon űrhajó, amilyen Kapu Tibisi ugye ilyenen utazott, ugye a NASA nem építette ezeket az űrhajókat, a NASA pénzt adott és szerződéseket kötött az Elon Musk féle céggel, ami kifejlesztette ezeket az űrhajókat, és ezeket küldözgetik fel a nemzetközi űrállomásra. És ez egy nagyon jól bevált együttműködési módszer, és jelenleg ez az egyetlen lehető, ez az egyetlen eszköz, amivel az amerikaiak embert tudnak küldeni földkörüli pályára. Tehát ez fényesen bizonyítja ennek az üzleti modellnek a sikerét. Na persze most már ugye ott van az Orion is, tehát most már az Orion űrhajóval is tudnak az amerikaiak embereket küldeni a földkörüli pályára, és azon túl. Az például az Orion maga, amiről eddig is beszéltünk, hogy ami az Artemis küldetésekben a személyzetet szállítja mondjuk a Földtől a Holdig, vagy az Artemis 3 esetében, az új Artemis 3 esetében a Földről a alacsony földkörüli pályára, na az Orion, az például egy tipikusan a régi filozófia szerinti NASA finanszírozásba létrehozott űreszköz. Természetesen azt is egy cég épített, tehát a NASA az nem egy egy repülő- és űripari vállalat, tehát az is szerződésekkel történik, az esetben ott az Orion kabint, azt a Lockheed Martin készítette, meg fogja is készíteni még egy ideig, de az egy más szerződési modell, ez gyökeresen eltér attól, mint amit ezek az új fajta űripari cégek, elsősorban az Elon Musk féle SpaceX csinálnak. Szóval, hogy ez egy bevált üzleti modell volt, és a NASA kitalálta, hogy akkor a Holdra szálláshoz is ezt fogják használni, mert az gyorsan kiderült nekik, hogy arra a NASA-nak nincs költségvetési kerete, hogy meg ideje, meg energiája, hogy még egy holdkompot, egy holdra szálló egységet is önerőből kifejleszten a régi szerződési modelleknek megfelelően, hanem ezt így outsourcolja szépen ezeknek a cégeknek, és ezt a pályázatot nem utolsó sorban éppen az emlegetett rendkívül sikeres Dragon emberes űrhajó programnak köszönhetően nyilván megnyerte a SpaceX. A SpaceX, ami Elon Musknak a cége, ők tették le a egészen döbbenetes kis tervüket az asztalra. Ugye volt erről már sok szó korábban is. Ez az HLS, vagyis Human Landing System nevű szerkezet, ami azt jelenti emberes leszálló rendszer, ami tényleg kompként, tehát amiért hívjuk holdkompnak, mert az úgy oda-vissza jár egy komp a folyó két partja között, tehát ez egy tök jó kifejezés, tehát valóban holdkompként fog majd a emlegetett elnyújtott pálya meg a Hold felszín között közlekedni, úgyhogy az lett volna a terv, ugye, hogy a NASA űrhajója az Orion elviszi a személyzetet a Hold körüli pályára, ottan találkozik ezzel az HLS-szel, ami egy benga nagy SpaceX által kifejlesztett Starship űrhajónak egy spéci változata, egy 50 méter magas leszálló egység, négy lábon áll, tehát ilyen egészen bizarra, hogy ez kinéz, és akkor az majd szépen űrhajósok átszállnak, ebbe a hatalmas leszállóegységbe, ami sokkal nagyobb, mint az Orion egyébként, mint a, az se kicsi egyébként, de ez meg ez tényleg lélegzetelállítóan nagy, szóval ez lett volna az, hogy azzal ők szépen leszállnak a hold felszínére, és akkor ottan kutatgatnak, aztán felszállnak, összekapcsolnak, hazajönnek, és ezzel az HLS-szel több repülést is végre lehet hajtani, tehát valódi ingázóként vagy kompjáratként üzemelne az Artemis program során a hold körüli pálya meg a felszín között. Tehát ugye ez egy lényeges különbség az Apollo programhoz képest, ahol ugyanis az volt, hogy a holdkompok azok egyszer használatos jószágok voltak, és hát minden egyes holdra szállásra kellett egy új holdkomp, ami aztán fönn is maradt az űrben. Tehát ezt nem lehetett újra használni, fele ott maradt a hold felszínén, a másik fele meg hát ilyen-olyan hold körüli pályákon. Szóval, hogy az nem működött igazi kompként olyan értelemben, hogy csak egyszer ment oda, meg egyszer ment vissza, de nem egy rendszeres járatként funkcionált. Na hát ez az HLS, ez már igazi komp lenne a szó hétköznapi értelmében is. Szóval ez volt a terv. És ezt a pályázatot megnyerte a SpaceX, annak ellenére, hogy tényleg a legambiciózusabb tervet tették le az asztalra. És talán a legkonzervatív tervek egyikét, azt épp a másik techmilliárdosnak, a Jeff Bezosnak a cége, a Blue Origin tette le az asztalra, ők nem nyerték meg ezt a pályázatot, amit ő nagyon rossz néven is vett, és peres eljárásokba kezdett, hogy megtámadja ezt a pályázati döntést, amivel egyébként tovább késleltették az Artemis program megvalósulását, de aztán egészen példátlan dolog történt, mert aztán a NASA újabb pályázatot írt ki, mert azt mondta, hogy ez az előző pályázat, amit ugye megnyert a SpaceX, hogy ők építsék a holdkompot, hát ez tulajdonképpen csak az első, vagy az első két küldetésnek a holdkompjára vonatkozott, de hát az Artemis program az hosszú lesz, ugye mondtam, hogy az még végül még holdbázis is fog épülni, tehát nyilván sok leszálló egységre lesz szükség, és hát hasonlóan ahhoz, ahogy elvileg a földkörüli pályára is azt gondolta a NASA, hogy szükség lesz a SpaceX-en kívül a Boeing űrhajójára is, hogy legyen redundancia, azt mondták, hogy hát akkor újra nyitjuk ezt a pályázatot, hogy a későbbi leszállásokra is kell majd egy holdra szálló egység, és akkor azt a pályázatot meg megnyerte a Blue Origin, tehát a Jeff Bezos is örülhetett, mert akkor az volt, hogy ő is a Blue Moon nevű holdra szálló egységének a fejlesztését azt folytathatta. Na most az egy sokkal konzervatívabb szerkezet, tehát a Blue Moon leszálló egység az sokkal jobban hasonlít például az Apollo korszakbeli holdkompokra, mint ez a teljesen ilyen Tintin űrhajója jellegű, ilyen, vagy egyéb science fictionokból előpenderített 50 méter magas SpaceX monstrum. Ettől függetlenül persze, ugye mind a kettő lehet ugyanolyan jó. Most a SpaceX nyilván nem azért tervezett ilyen alakú űrhajót, mert hogy ez lenne az ideális a holdra szálláshoz, hanem egyszerűen azért, mert az Elon Musk szeme előtt alapvetően egy multifunkcionális űrhajórendszer lebeg, és ami ugye nem más, mint a lánykori nevén Big Fucking Rocket-ként hivatkozott, ugye Starship rendszer, és illetve hát a hozzá tartozó hordozórakéta, Super Heavy. Na most, hát ugye az a helyzet, hogy ő neki a végcél mindig is kettős volt, ha nem hármas, de egyáltalán nem a holdra szállás volt ott neki a fő, hogy mondjam csak, irány. Tehát Elon Musk ugye a Marsot akarta mindig is kolonizálni, ahhoz kellett egy multifunkcionális űrhajó, amivel mondjuk, mit tudom én, akár ad abszurdum telepesek százait lehet a Marsra szállítani. De lebegett a szem előtt egy olyan közlekedési rendszer is, ami lehetővé teszi, hogy tényleg mondjuk fél óra alatt a Föld egyik feléről a másikra el lehessen menni. Ugye a korai animációkban még ilyenek szerepeltek, hogy erre is alkalmas lett volna például a Starship, ami tehát kb. Utasszállító repülőként is tudna akár funkcionálni, arról nem is beszélve, hogy hát ez egy olyan hordozó rakéta is, meg egy űrszállító rendszer is, amivel tényleg a, szintén az Elon Musknak igen fontos Starlink műholdakat és hasonló ilyen több tízezer műholdból álló hatalmas műhold seregeknek a részeit olcsó lehetne róla így szépen kidobálni a föld körüli pályán. Na most mindennek ugye az a feltétele, hogy egy olyan űrhajót kell csinálni, ami sok mindenre képes. Például képes arra, hogy újra lehessen használni, miután belépett a föld légkörébe, és leszállt. vagy miután leszállt, vagy képes legyen leszállni a Marsra. A Marsnak szintén van légköre. Most a Holdnak pont nincs légköre egyébként. Meg pont, tehát eleve az, hogy milyen alakú ez az űrhajó, látszik rajta, hogy ezt a SpaceX-féle Holdkompot, ezt nem a Holdra szállásra tervezték eredendően, hanem ők terveztek valami másra, Elon Musk nagy céljaira egy óriási űrhajót, és hát ha már terveztek egy ilyet, akkor ennek egy módosított változatát alakítják át ugye a Holdra szállásra. Tehát, hogy gyakorlatilag ez volt a filozófia. Az Artemis program mindig is egy nagyon jó pénzforrás volt a SpaceX számára, hát a NASA-tól pénzt kapni jó, de valójában, hogyha megnézzük, hogy a SpaceX űrrepülőgép rendszerének, tehát ennek a Starship rendszernek a tesztelése során milyen szempontokat tart elsődlegesen fontosnak, akkor látjuk, hogy valójában hát az rajzolódik ki, hogy valójában nekik nem elsődleges céljuk ez a Holdra szállás. Legalábbis egészen eddig így tűnt. Talán ebben is beállt valamiféle fordulat, mert Elon Musk már néhány hónappal ezelőtt kitvítelte, hogy hát irányt vált a SpaceX, és most mégsem a Mars lesz az elsődleges, mert a Marsra tök ritkán lehet elmenni, ugye csak két évente nyílik megfelelő indítási ablak, stb. Hanem akkor már itt a Hold, és akkor mégiscsak teljes erőbedobásunkkal most a Holdra fogunk koncentrálni, tehát végre akkor ilyen módon szint vallott az Elon Musk, hogy akkor jó, most úgy tűnik, hogy végre teljes energia bedobással beálltak ők is az Artemis program mögé. Igen ám, de azért a Starship fejlesztése sem olyan ütemben haladt, ahogy ezt ugye tervezték. Elon Musk mindig nagyon optimista becsléseket mond arra, hogy mi mikor lesz kész. Nem meglepő, hogy ezek nem lesznek kész, ugyanis tényleg ez a Starship, ez egy olyan űrszerkezet, ami forradalmasítja majd mindenképpen az emberi űrtevékenységet. Mindig el szoktam mondani, hogy az űrhajózásnak az attól drága elsősorban igazán, hogy ugye egy csomó rész van, amit egyszer lehet használni. Még most is. Tehát például, amikor egy Dragon űrhajó fölmegy, akkor az Elon Muskék zseniális fejlesztéseinek köszönhetően mondjuk az első fokozat az már visszatér, azt újra lehet használni, de a második rakétafokozat az mindig megy a kukába például. Meg az űrhajónak van egy ilyen pici része, ott ez a csomagtartónak nevezett rész, az is megy a kukába. Tehát a Dragon űrhajó maga, ami embereket visz földkörüli pályára, az például újra használható, meg az első fokozat. Úgyhogy ez is egy óriási előrelépés, de azért meg mindig rohadt drága, mert egy csomó cucc van, amit csak egyszer lehet használni. És képzeljük el, hogyha egy repülőnek mondjuk a felét, azt mindig újra kéne építeni, amikor átrepülünk Európából Amerikába, egy utasszállító repülőgépnél, akkor mennyibe kerülne egy repülőjegy. Szóval azért érezhetjük, hogy azért ez még így sem olcsó. Na és ebbe hozna egy óriási áttörést a Starship, ami túl azon, hogy a világtörténelem valaha volt a legnagyobb teljesítményű hordozó rakétája, tehát soha nem volt meg olyan eszköz, beleértve a gyönyörű emlegetett Saturn 5-öket és hasonlókat is beleértve, még soha nem volt olyan eszköz, ami képes lett volna arra, hogy ennyi tömeget fölvigyen földkörüli pályára. Na, szóval, hogy ez egy óriási áttörés, de azért ez még marhára nincsen kész. És ezt ugye látjuk is folyamatosan a tesztrepüléseknél, mindig van valami probléma, és nem is, és ez nem, nincs is ezen mit csodálkozni. Na szóval, ez nem haladt olyan ütemben, és akkor úgy tűnhetett egy időben, hogy ezt a másik fajta szerződéssel végül mégiscsak játékba hozott Blue Origin, az azért jobban halad, mert ők egy nagyon okos dolgot követnek, ők tényleg a Holdra tervezték ezt a szerkezetet, ez konkrétan egy dedikált Holdra szálló egység. Ennek is terveztek persze több verziót, mert létezik ebből olyan fajta, ami csak ember nélküli Holdra szállásra való, de abból szerves fejlesztés eredményeként jött ki ez az emberes Holdra szálló rendszer, ez a Blue Moon leszálló egység. Szóval az az igazság, vagy hát ennek a későbbi változatai, a mostanit, azt nem is hívják már így. De a lényeg az, hogy ezek tényleg egyértelműen a Holdra tervezett jószágok, egyáltalán nem tűnnek olyan furcsának a holdi környezetben. Tényleg mondom, jobban hasonlít a szokásos Apollo-féle holdkompokra. Na de, hát akkor melyik lesz előbb kész? És akkor ezt mondta Jared Isaacman, hogy azzal megyünk a Holdra, amelyik a legjobban fog működni. És akkor itt jövünk el tulajdonképpen a mostani Artemis 3-hoz, ami túl azon, hogy egy ilyen Apollo 9-szerű tesztrepülés, azért lesz végtelenül izgalmas, mert gyakorlatilag ez egy óriási nagy verseny, ami konkrétan egy küldetésen belül meg fog valósulni a világ szeme előtt. Ugyanis azt találta mondani a NASA, hogy oké, okay, akkor erre a repülésre mind a két cég küldjön fel a Föld körüli pályára egy-egy holdkompot, vagy hát ha az nincs kész, akkor valami annak megfelelő tesztpéldányt, majd mindjárt elmondom, hogy ez melyik hova jut, melyik cég ez ügyben. És hát akkor az űrhajó mind a kettőt végiglátogatja, az űrhajósok kiértékelik tulajdonképpen mindkét holdkompot, mint valamiféle ilyen döntőbizottság kicsit. Tehát van egy ilyen aspektus ennek az egésznek, tehát rendkívül izgalmas ebből a szempontból. Na és hát meglátjuk mindjárt, hogy itt mennyire kell itt kész holdkompokra gondolni. Mondanom sem kell, hogy a SpaceX az baromira nem halad úgy, hogy akár csak egy félig kész ilyen HLS holdkompot felküldjenek földkörüli pályára, ezért aztán a Starship legújabb, a V3, tehát 3-as verziójú mostanság tesztelésre kerülő új típusának egy példányát fogják felküldeni, ami még egyszer nem a holdra szálló egység, nincsenek lábai, nem lesz kabinja, tehát egy nagyjából akkora valami, ami egy ilyen rakéta alakú eszköz, amihez az Orion űrhajó majd a földkörüli pályán hozzá tud kapcsolódni, de például kabin se lesz benne, tehát nem lehet bele átszállni például. Most ehhez képest a Blue Origin féle holdkomp az egy kicsit előrébb jár, és ez azt jelenti, hogy azzal is össze fognak kapcsolódni, és ott abba át is lehet szállni, sőt, még az se kizárt ezen a ponton, hogy az űrruhát azt nem csak fel fogják próbálni, tehát a holdra szálláshoz szükséges űrruhát, hanem esetleg az is elképzelhető, hogy ha már ott vannak, akkor majd a Blue Origin féle holdkomp zsilip ajtaján keresztül Apollo 9 stílusban végrehajt egy űrsétát valamelyik űrhajós. Na hát, hogy melyik lesz ez az űrhajós, arra lenne fogadásom. Szerintem az olasz űrhajós lesz, Luca Parmitano, de majd mindjárt elmondom a személyzet tagjait is. De a lényeg az, hogy ez egy izgalmas küldetés lesz, mind a kettő holdkompal találkozni fognak, és hát talán végül az lesz, hogy annak függvényében fogják meghozni a döntést, gondolhatnánk, hogy melyik lesz majd a preferált holdkomp az Artemis 4-en, hogy hogyan sikerül ez a repülés. Na most ez sem ilyen triviális, mert közben azért a SpaceX emelte a tétet, és ez egy kicsit érdekes és új fejlemény szintén. Ugye azt mondtam, hogy az Artemis 2 az elment a Holdhoz. És hogy az Artemis 4 is el kell, hogy menjen a Holdhoz. Igen ám, de van egy kis bökkenő. Mind az Artemis 2 repülésen az SLS-nek volt egy ICPS nevű kriogénes hajtóanyagú gyorsító fokozata, ami kellett ahhoz, hogy az űrhajó el tudjon jutni a Holdhoz. Na már most az a baj, ez a nagy-nagy baj, hogy ebből a fajta fokozatból, ezen kívül, amit az Artemis 2 elhasznált, csak egyetlen egy darab van raktáron. És ez egy olyan gyorsító fokozat, ami tehát nem kell ahhoz, hogy földkörüli pályára juttassák az Oriont, de például a későbbi holdrepülésekhez, hogyha az SLS hordozórakétát akarnák használni, akkor bizony erre szükség lesz. Na most gondolhatnánk, hogy semmi gond, tehát addig építenek belőle többet. Igen ám, de ennek a rakétafokozatnak a gyártását leállították, mert hogy eredetileg is csak egy átmeneti típusnak szánták, és mondták, hogy majd jön az SLS Block 2, amihez majd egy újfajta gyorsítófokozatot terveznek, és az majd addigra kész lesz. Na de annak a fejlesztését is leállították, ami azt jelenti, hogy jelenleg konkrétan egy Artemis holdra szállásnyi gyorsító fokozat van, amivel az Orion űrhajót el lehet juttatni a Holdhoz, és ennyi. Na most arra persze rögtön rájöttek, hogy mivel az Artemis 3 az a Föld körüli pályára megy, ezért erre a rakétafokozatra nem lesz szükség. Tehát érdekes módon a következő SLS start, az nem olyan lesz, mint az eddigi kettő, az ember nélküli, meg az emberes, hanem az olyan lesz, hogy hát ugyanúgy fog kinézni, csak hogy a második fokozat helyén egy ilyen üres henger lesz oda beépítve, és mivel hogy ők csak földkörüli pályára mennek, ezért nem lesz szükség arra az extra hajtóerőre, ami végül is ahhoz kellett, hogy az űrhajó eljusson a Holdig. És akkor megspórolják ezt a fokozatot az Artemis 4-re, gondolhattuk. Igen ám, de éppen a múlt héten, ezügyben is változás van, erre mondom, hogy a SpaceX emelte a tétet. Miután a Blue Origin úgy tűnik, hogy előrébb jár a Holdcomb fejlesztéssel, a SpaceX viszont úgy döntött, hogy hát tesz egy visszautasíthatatlan ajánlatot a NASA-nak, ami pedig a következő, hogy majd, ha jön az Artemis 4, akkor az találkozzon már a Föld körüli pályán az 50 méteres Benga nagy HLS-szel, a Human Landing System-mel, tehát a SpaceX-féle holdkompal, és akkor még a Föld körüli pályán találkoznak, mondom még egyszer, és akkor annak a hajtóművével indul el az egész Orion HLS űrhajórendszer a Holdhoz. Na most ez egy teljesen újfajta dolog, ez azt jelenti, hogy egyrészt nem lesz szükség arra a fokozatra, sőt, akkor felmerül, halkan jegyzem meg a kérdés, hogy az SLS-re van-e egyáltalán szükség, mert például egy Falcon Heavy hordozó rakéta is fel tudná vinni az Orion űrhajót alacsony föld körüli pályára, zárójelbe zárva. Szóval ez egy érdekes kérdés. És akkor nem kell a NASA-nak azzal a gyorsító fokozattal aggódnia, és ráadásul, ezért mondom, hogy ez lehet, hogy egy visszautasíthatatlan ajánlat, hogyha a SpaceX-féle rendszer szolgál főhajtóműként, és ez viszi el az Orion űrhajóban ülő embereket is tulajdonképpen potyautasként a Holdra, vagy Hold körüli pályára, akkor az a Hold körüli pálya az lehet egy alacsonyabb Hold körüli pálya is, mert az SLS, vagyis hát az Orionnal ellentétben, az SLS Orion rendszerrel ellentétben, ez a Starship rendszer, az HLS is, az tud akkor átfékezni, hogy egy tisztességes, alacsony, Apollo stílusú Hold körüli pályára tegyék le az űrhajót, ami mondjuk 2 óra alatt ér körbe az űrhajó a Holdon, hogyha egy olyan Hold körül, amikor egy ilyenen kering, és nem pedig 6,5 nap alatt, mint ezen az emlegetett near rectilinear halo orbiton. Na most ez egy olyan ajánlat, amit csak a SpaceX tud megtenni, mert a Blue Origin féle holdkomp az a kisebb, az nem tud ilyet, hogy a Föld körüli pályáról az vontassa el az Oriont meg a Holdig is. Szóval az nem tud ilyet. De a SpaceX féle az tudhat, és akkor ez az ötlet, hogy lehet, hogy az Artemis 4 az már úgy megy oda. Hát ez tök jó lenne, ez 2 legyet csapásra. Úgyhogy hát igen, ez egy jó kis mézes madzag lehet, de hát még egyszer, jelen pillanatban az van, hogy azért sokkal előbb jár Holdcomb fejlesztés terén a Blue Origin, mint a SpaceX, legalábbis így tűnik. Na most azért itt is az ő házuk táján sem minden fenékig tejfel, mert a Blue Origin-nak a nagy rakétája a New Glenn, amit ők építettek, és már 3-szor többé-kevésbé sikeresen repült. Egyszer csak felrobbant a Kennedy űrközpontban, vagyis hát pontosabban a Kennedy űrközpont melletti Cape Canaveral űrhaderő bázison, miközben egy ilyen feltöltési tesztet végeztek. Tehát nem is az történt, hogy egy start közben robbant föl, hanem úgymond az éjszaka kellős közepén egy óriási robbanás történt. Ugye ott szétment az egész indítóállás, vagy nem ment szét az egész, de azért komoly sérüléseket szenvedett, amiknek a helyreállítása az alig, hanem hónapokat vesz igénybe. Kezdeti becslések még azt mondták, hogy lehet, egy évet is igénybe vesz, hát ez durva lenne, mert ez az egyetlen olyan indítóállás, ahonnan a Blue Origin-nek a rakétáját lehet indítani. Na most, ezt a nagyot. Ha nincs a Blue Origin-nek rakétája, amit lehet indítani, meg start helye, hát akkor nyilván nincs ez a Holdra szálló egység se. Úgyhogy hát ez egy probléma, vegyük észre. Úgyhogy ők is most igencsak visszaestek, és ráadásul most az is kiderült a legfrissebb hírek szerint, hogy ráadásul még az a másik hordozó rakéta is megsérült, ami ott volt mondjuk néhány száz méterre az indítóállástól egy hangárban. Úgyhogy valószínűleg azt se lehet használni. Tehát még nagyobb a baj ilyen szempontból, mint ahogy az kezdetbe tűnhetett, mert azt mondták, hogy hát jó, az indítóállás helyrehozása, ez igénybe vesz egy csomó időt, meg hát eleve megtalálni, hogy mi volt a baj, de hogy legalább az van, hogy ott van készre szerelve egy másik hordozó rakéta a hangárban, és az nem sérült meg. Hát most úgy tűnik, hogy de, lehet, hogy az is megsérült. Ami azt jelenti, hogy a Blue Origin-nek sem annyira egyszerű a helyzete, hiába tűnt úgy, hogy a Holdcomb fejlesztéssel előbb járnak, mint a SpaceX. Na, szóval, hát ennek fényében különösen izgalmas, hogy fog kinézni ez az Artemis 3. De azért most egy pillanatra visszatérek a kínaiakhoz, ugye a nagy kínai veszedelem, ugye mint fő motivációja ennek az egésznek, hát ezzel az a helyzet, hogy azért a kínaiak nem nagyon villantottak ezen a téren semmit az elmúlt másfél évben, tehát ahhoz, hogy a kínaiak eljussanak a Holdra, ahhoz nekik is emberrel először ki kéne próbálni a minimum földkörüli pályán az űrhajót, amit a kínaiak a holdutazáshoz terveztek, amit még egyszer se próbáltak ki, tehát az Artemis az már ennyivel előrébb jár, hogy most már az Artemis-en repültek emberek. A kínai holdűrhajónak ehhez képest egy kezdetleges kis félkész ember nélküli tesztje volt még évekkel ezelőtt, amit talán az Orion űrhajó hasonló korai 2000, még a 2010-es évek elején végrehajtott tesztjével lehet összehasonlítani. Tehát az nem olyan. Az még nincs ott, és ugyanúgy a kínai holdkompról is jöttek jó fényképek, hogy az már épül, meg a Földön tesztelik, meg így, meg úgy, de azért azt is földkörüli pályán minimum ki kéne próbálni ember nélkül, meg aztán emberekkel, és hát bizony nem történt még ilyen. Tehát azért a kínaiak sem haladnak úgy, ahogy itt sokan féltek tőle, tehát simán lehet, hogy azért a kínai 2029-re ígért kínai holdra szállás is azért késedelmeket fog szenvedni, annak ellenére, hogy azért vegyük észre, hogy azért a kínai holdra szállás az egy sokkal egyszerűbb projekt, mint az amerikai, mert hogy ők lényegében a 60-as évek Apollo technikáját próbálják, persze nyilván felújítva, de hogy egy olyan léptékű küldetéseket fognak végrehajtani, mint az 60-70-es évek Amerikájában annak idején csináltak. Az Artemis program ezzel ehhez képest tényleg egy sokkal nagyobb valami lenne. Ennek ellenére nyilván rosszul mutatna az amerikaiaknak, hogyha a kínaiak előbb érnének oda. Na, hát szóval ez van. És akkor nézzük most, hogy ennek fényében mit lehet tudni erről az Artemis 3-ról, az új Artemis 3-ról, tehát most a legnagyobb újdonság az, hogy talán, bár tényleg folyamatosak az újdonságok, hogy múlt héten bejelentették a személyzetet, hát most akár legénységet is mondhatnék, mert ezúttal sokak felzúdulását kiváltva egyébként egy teljesen férfi csapatot választottak össze, ami nyilván nem célzottan történt, hanem tulajdonképpen azért is történt, mert igazából olyan embereket kellett előrántani erre az újonnan definiált Artemis 3 küldetésre, akik korábban, akik éppen szabadon voltak. Mert azért egy csomó küldetésre be vannak hozta például az űrhajós nők, meg a persze az űrhajós férfiak is, ugye az ISS-re is rendszeresen mennek a személyzetek, ugye, és persze vannak olyan űrhajósok, akik már konkrétan a holdfelszíni küldetésekre készülnek, tehát geológiai tréningen vannak, a holdfelszínnel ismerkednek, stb. Például könnyen lehet, hogy az Artemis 4-en például majd lesz, mit tudom én, a 4-ből 2 nő, vagy akár 3, sőt, akár 4. Ez simán lehet, hogy jelenleg ők például eleve holdfelszín specifikus tréningen vannak, és mivel az Artemis 3 földkörüli pályára tevése az egy ilyen viszonylag új ötlet volt, így ad hoc, ezért nyilván oda olyan embereket akartak berántani, akik egyrészt eléggé tapasztaltak, mert ezért ez egy brutálisan komplex küldetés, ahogy ez már elhangzott, talán példátlanul bonyolult, és másrészt viszont éppen nincsenek nyakig mondjuk a holdfelszín tréningben. És hát könnyen lehet, hogy ennek a hatásnak az eredménye az, hogy hát nem találunk nőt a mostani legénységben, úgyhogy mondhatom, hogy legénység. A fő legény, vagyis a parancsnok, az Randy Breznik, becenevén Comrade, ő hát egy harmadik űrrepülésére készülő, a Space Shuttle korszak veteránja, és hát szerintem az egyik legtapasztaltabb űrhajós, és a pilóta székben ott találjuk nagyon megérdemelten az említett Luca Parmitánot, aki az Európai űrügynökségnek az űrhajósa. Tehát úgy tűnik, folytatódik az a hagyomány, hogy a négy ülésből az egyiken nem amerikai űrhajós megy. Ugye az Artemis 2-n is volt egy kanadai űrhajós, most meg Luca Parmitano lesz ott, aki hát egy legenda, tehát például ugye legendás az a hát majdnem vészhelyzet, hogy egyszer az ISS-en csinált egy nemzetközi űrállomásról csinált egy űrsétát, igen ám, de a sisakjában elszabadult az ivóvíz, és ez egy óriási vízcsöp, egy labdányi vízcsöp, amikor a súlytalanságban odaragad az ember arcára, és ugye sisakban vagy, tehát nem tudod leszedni a kezeddel, akkor bizony az fulladáshoz vezethet, arról nem is beszélve, hogy nem látsz semmit, mert hogyha a szemedet is befedi az a vízcsepp, akkor ugye tájékozódni is nehéz, tehát egy csodával határos módon, és hát nyilván az óriási nagy lélek jelenlétének köszönhetően sikerült megmenekülni a Luca Parmitánónak, de hát ez egy rendkívül emlékezetes történet, és tényleg hát itt kis hiány múlt, hogy nem lett tragédia a vége. És hát igen, szóval nagyon, nagyon örültünk, amikor kiderült, hogy Luca Parmitano ott lesz. Ugye az európai büszkeség az ugye azért is fontos, mert hát mondtam, hogy az Orion űrhajónak a felét az európaiak építik. Most lehet, hogy ebből viszont sajnos az következik, hogy a Holdra szálló Artemis 4-es repülésen nem lesz európai, mert azt nem hiszem, hogy egymás után kettő Artemis küldetésre is európait hívnának meg. Oda valószínűleg majd a japánok kapnak egy helyet. Én erre fogadnék. A japánok ugye nyakik benne vannak az Artemis program szintén, ugye például ugye a Toyota fejleszti a holdjárót, aminek majd fontos szerepe lesz. Aztán a küldetés specialista székekben Frank Rubio van, hát ő is egy rendtenetesen tapasztalt űrhajós, aki gondolom kubai származású a családja, mert csinált egy emlékezetes túrát még az ISS fedélzetéről spanyol nyelven. Volt ideje neki, mert a valami technikai gigszer miatt sokkal többet volt fent ő is az ISS-en, mint ahogy ezt eredetileg tervezték, azt hiszem, hogy 370 nappal, tehát több mint egy évvel amerikaiak közül ővé a leghosszabb egybefüggő űrrepülésnek a rekordja. Neki ez lesz most a második űrrepülése, és az is egy szokásnak tekinthető, úgy tűnik, hogy a négy Artemis személyzet tag közül az egyik újonc, ugye az előző repülésen ez pont a kanadai volt, a Jeremy Hansen, de most viszont André Douglas lesz ott, aki egy mérnök űrhajós és pilóta, és hát talán a 2021-es vagy 2022-es űrhajós csapatnak a tagja, tehát neki ez lesz az első repülése, tehát ők lesznek négyen. Most úgy fog kinézni a küldetés, hogy úgy indul, hogy az elején, hát ha minden igaz, hogy addigra összeszedik magukat, szegény Blue Origin-ek, felküldik a Blue Origin holdkompot, az földkörüli pályán fog keringeni. Utána felküldik az Orion űrhajót, ezzel a négy fős személyzettel, akik összekapcsolódnak, és napokig együtt repkednek ezzel a Blue Origin féle holdkompal. Utána, amikor már ők fönn vannak, akkor küldik fel a Starship-et, vagyis a, hát mondanám, hogy az HLS, de valójában ez nem igaz, tehát hogy a SpaceX nem lesz kész addigra egy holdkomp alakú Starship-el, úgyhogy egy létező V3-as Starship-re szerelnek rá egy dokkolót, és azzal fog összekapcsolódni az űrhajó. Na most nagyon nem mindegy, hogy itt hol lesz ez a dokkoló, és ez még azért nem lefutott ügy. A SpaceX olcsó megúszás ügyében eredetileg azt mondta, hogy ennek a Starshipnek, ami egy ilyen hosszú, tényleg ilyen rakéta alakú rakéta, mondjuk, tehát hogy ahogy egy kisgyerek rajzol egy rakétát, na olyan alakú a Starship, hogy annak az oldalára lett volna egy kerek dokkoló ajtó, és oda kapcsolódott volna rá az Orion. Hát ez azért különbözik attól, amit a Holdra szállás si architektúrában lesz, mert az HLS-nek majd a csúcsánál kell oda kapcsolódni. De most azt mondták, hogy ők nem oda rakják ezt az ajtót. Igen ám, de közben ugye jött ez az ötlet, hogy majd akkor az Artemis 4-nél majd bizony, hát majd az HLS hajtóművével fogják eljuttatni az Oriont is a holdhoz. Igen ám, de azt ki kéne próbálni. Mert hogy az Oriont arra nem tervezték, hogy valami máshoz hozzákapcsolódjon, és az a más valami gyorsít. Hogy bírja ezt az Orion? Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, és ehhez viszont pont, hogy azt kéne kipróbálni, hogy a Starshipnek a csúcsára kapcsolódik oda az Orion, és a Starship begyújtja a rakétáit. És azt kell így megvizsgálni, hogy az Orion űrhajóra az abba az irányba ható gyorsulás, amire nem tervezték az Orion űrhajót, amúgy az ilyen tolatás jellegű gyorsulásra, ugye, mert akkor menetiránynak háttal vannak az űrhajósok is, tehát nem arra nyomódnak a székeikbe ilyen helyzetben, mint amihez hozzá vannak szokva a felszálláskor vagy a visszatéréskor, hanem pont, hogy negatív irányú gyorsulás lép föl, és ez olyasmi volt, amire se az űrhajó berendezéseit, se az űrhajósokat nem nagyon készítették föl, tehát tök jó lenne, hogyha ezt például ezen az Artemis 3-as repülésen ki lehetne próbálni, de ahhoz viszont a SpaceX-nek a dokkolót ugyanúgy, ahogy a holdi leszálló rendszer esetében is tervezik, ennek a Space, vagy Starship-nek a csücskére, vagyis a csúcsára, a rakéta hegyére kellene tenni, és akkor oda kéne kapcsolni az Orion. Na de hogy ez hogy lesz? Hát ez egy nagy kérdés. Ahogy az is egy nagy kérdés, hogy ki fogják-e tudni próbálni űrsétálni ezt az űrruhát, de erre mondtam, hogy ha űrsétálni fog valaki, akkor hát simán lehet, hogy az éppen Luca Parmitano lesz, akinek már mondtam, hogy űrsétő ügyben már nehéz újat mutatni. Hát igen, szóval ez egy nagyon érdekes küldetés lesz, és jelen állás szerint így fog kinézni, úgyhogy hát addig még nyilván sokszor be fogunk erről számolni, hiszen, mint mondtam, ennek a várható startablaka az valahogy a 2027-es évnek a utolsó negyede, és ha látjuk, hogy azért csomó minden elcsúszhat még addig, minden esetre egy példátlanul bonyolult küldetés lesz, mert három ilyen Benga nagy hordozó rakéta, a New Glenn, az SLS és a Starship rendszer, az mind szerepel benne, úgyhogy hát egy óriási nagy mutatvány lesz, és egyben egy nagyon érdekes verseny is tulajdonképpen, hogy a két holdkomp jelölt közül, még ha félkészek is, melyik fog jobban teljesíteni. Úgyhogy valószínűleg minden idők egyik legizgalmasabb űrrepülése lesz, még így is, hogy nem megy el a Holdig. Na hát ennyi fért bele a mai szokolébresztőbe, mindenkinek köszönöm a figyelmet, két hét múlva jövünk vissza, mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok, sziasztok!
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: A tiszavirág nagyméretű, hazánkban védett kéréz. 3 évet tölt lárvaként a folyómederben, élete utolsó napján a felszínen gondoskodik a faj fennmaradásáról. Idén a rajzás már június első hetében megkezdődött. A víz minőségére, egészségére igen érzékeny rovar, napjainkban szinte csak a Tiszán és mellékfolyóin, a Körösön és a Bodrogon található meg. A vízirendészeti rendőrkapitányság és segítői fokozott ellenőrzést végeznek a tiszavirágzás alatt. Jogszabálytétja az élő vagy elhullott példányok, jellemzően horgászati célú gyűjtését, befogását. Büntetendő természetkárosítás a rajzás szándékos megzavarása, például kisgéphajóval belehajtani a kérészek tömegébe, közölte a polisz.hu nyomán a Sokszínű vidék.
3: A szöuli kifutón humanoid robotok vonultak fel emberi modellek mellett egy különleges, mesterséges intelligenciára épülő divat bemutatón, adta a hírül a Euronews. A rendezvény célja egy olyan jövő felvillantása volt, amelyben a technológia és a divat egyre inkább összefonódik. A házigazda a Galaxy Corporation szórakoztatóipari vállalat volt. A designer ruhákba öltöztetett robotok a közönség előtt vonultak, táncprodukciókat adtak elő, sőt, boxmatchben is részt vettek. A nézők rögzítették a produkciókat, amelyekben a robotok és emberek közösen léptek színpadra. Choi Yong-ho vezérigazgató olyan világot képzel el, ahol a divatrendek két irányba hatnak. Az emberek a robotoktól merítenek ihletet, a robotok pedig emberek számára tervezett kreációkat viselnek. A rendezvény azt is megmutatta, hogyan lép ki az AI és a robotika a szórakoztatás és a divat világába. A napelemmel működő személygyűjtő hajó, az Interceptor egyetlen Los Angeles-i folyóból eddig közel 65 tonna hulladékot szedett össze, mielőtt az a csendes óceánba juthatott volna. Számolt be róla a Guardian. A szerkezet valójában két bárkából áll. Úszó akadály tereli a hulladékot a berendezésbe, ahol szállítószalag emeli ki, majd egy automatizált egység 6 konténerbe osztja szét, és jelez a személyzetnek, ha megtelt. Az egész szerkezet közel 10 tonna szemetet tud tárolni. A rendszert működtető Ocean Cleanup non-profit szervezet szerint az összegyűjtött hulladékot felelős módon válogatják és tárolják. A szervezet 10 helyszínen 21 interceptor rendszerrel dolgozik, többek között Malajziában, Indonéziában, Vietnámban és Jamaikában, és 2030-ig a 30 legszennyezettebb város megtisztítását tűzte ki célul. A fő irányelv az, hogy a hulladék el se jusson az óceánba.
1: Ezek voltak a hírek.

ez itt a tilos, ez a tilos rádió, FM 90.3 Budapesten, és tilos.hu világszerte, 2025. július 21-e van, 10 óra 5 perc, 10 óra 6 perc, ez a B-Water műsor, ahogy megszokhattátok, minden második hétfőn délelőtt. A Ginger még 10 perc türelmet kért, amiből már 6 perc lejárt, addig valami zenéhez hasonló dolgot beteszek, egy számot, és akkor mindjárt jövünk.

0: Tilos Rádió, Bivoter, a kis zenei merényletem után visszatértünk, és elméletileg Ginger is itt van.
1: Igen, sziasztok, jó reggelt, szép hétfőt.
0: De jó, de jó. Jó, hogy működik minden eddig egyelőre, ne kiabáljuk el. Igen, és te most elmentél nyaralni egy pár szigettel arrébb?
1: Igen, ezt egyébként nem nyaralásnak hívják, hanem úgy hívják, hogy Visa Trip. Ilyenkor ki kell menni az országból, most fogom megkapni az indonéz munkavállalási engedélyemet. Juhú! Úgyhogy most akkor kicsit kijöttem, és akkor egyrészt ez több idő is kell, másrészt meg arra gondoltam, hogy ha már végre, akkor egy városban egy kicsit városi életet élek, és mászkálok a városban, mert nagyjából egy szigeten lakom, ami nagyon cuki, meg nagyon aranyos, meg nagyon helyes, de mégiscsak falvak összessége, és limitált lehetőségekkel. Úgyhogy most Kuala Lumpurban vagyok, egy pár napig, szuper szállást választottam, marha jó helyen van, nagyon vicces, nagyon szórakoztató. A Kuala Lumpuri politika meg nagyon érdekes, ami történt az előző 10 évben, és már egy ideje próbáltam kibogozni, hogy ki kivel van, meg volt, meg hogy mennek a dolgok. Úgyhogy arra gondoltam, hogy majd erről beszéljünk, de majd egy kicsit később. Otthon milyen idő van, mi történik, mesélj te is valamit.
0: Hát ezt a hallgatóink egy jó nagy része nagyon jól tudja. Változékony idő volt mostanában, mióta a legutoljára találkoztunk.
1: Szeretem ezt a szót, változékony időjárás. Ugye?
0: Tehát volt a hajnalban 12 foktól, a napközben a 34 fokig minden. Szerencsére egy kis eső is volt, nem sok. Amúgy szerintem jó. Tehát voltak olyan rendezvények, fesztiválok, akik sajnos ebből beleszaladtak, egy kicsit fáztak, egy kicsit eláztak, a szabadtér, beköltöztek a belső épületek belsejébe, egy kicsit így rosszabb volt, úgy koncert élmény szempontjából, na mindegy, de legalább megvolt. Szóval ilyenek vannak, meg vagyunk. Szerencsére a város egy kicsit üresebb lett, viszont vannak turisták, nem annyian, mint a Covid előtt, tehát ha a Dobutcába kilépek az ajtón, akkor nem kell, vagy a kapun, akkor nem kell őket így arrébb tenni. Szerencsére most ott már sétáló utca lett az a rész. Úgyhogy nem csak a 80 centis járdán lehet közlekedni. Körülbelül ilyenek történnek.
1: Na, szuper. Itt 36 fok van, de egy kicsit felhős. Sokkal melegebb van, mint Balin. Balin reggelente zoknit kell húzni, Bazsi.
0: Úristen.
1: Hűvös van. Napközben süt a nap, meg meleg van, hanem felhős. De nincs, napközben nincs ideg, de itt Kuala Lumpurban, Malajziában érezhetően sokkal melegebb van, mint ott. Tegnap a reptérről kivételesen rendeltem magamnak egy taxit is, és tegnap a reptérről Gordon nevű taxis hozott el egy magashangú kínai maláj, vagy maláj-kínai fiatalember, akit faggattam arról, hogy mi történik errefele, meg mi újság. Nagyon nyitott volt a beszélgetésre, azaz majdnem minden beszélgetésre. Majdnem minden kérdése. Némelyiknél csak egy kicsit megrázta a fejét, és akkor arról nem mondott semmit. Hagyta, hogy próbáltam aranyosan kérdezgetni, de rám hagyta. Ez mondjuk a maláj királlyal kapcsolatos kérdés volt, amit rám hagyott, arra nem válaszolt.
0: Hát Ezen nem csodálkozom, igen.
1: De hát mert ugye itt úgy van Maláziában, hogy ez egy föderáció és monarchia. És viszont 9 szultán van, tehát több államból és föderációs tartományból áll. A föderációs tartományoknak nincs szultánjuk, de van 9 darab szultán, a 9 darab, ezek tényleg nagyon régi időkből még annó, amikor ugye a britek elfoglalták Maláziát, kolonizálták, vagy gyarmatosították, ugye akkor is ezekkel a magukat a szultánok fölé helyeztek egy úgynevezett ügyvivőt, de hát tulajdonképpen az ügyvivő vitte a környéket, de a szultánok megmaradtak. Na és most ezek a szultánok többen vannak, és ugye Malajzia meg egy ország lett, tehát hogy az államok csatlakoztak és megalakították ezt a föderációt. 57-ben tűzik a felszabadulásuk időpontját, és az van, hogy ugye még régen bevették ebbe a föderációba Szingapúrt is, idéglenesen, mert utána ugye ki is rakták, ugye Szingapúrról csináltunk egy adást, és abban benne volt, hogy tulajdonképpen Szingapúr az egyetlen olyan általam ismert jelen pillanatban ország, aki, hát vagy legalábbis nagyon ritka esetben történik, ilyen biztos, hogy aki úgy lett független, hogy nem akart független lenni, tehát ő Maláziához szeretett volna tartozni mindenképpen, hiszen nem azért, mert szomszédok, hanem azért, mert egyek meggondolják magukat, hogy ugyanazon a maláj félszigeten vannak, de Malázia úgy találta, hogy az utóbbi évek történelmében mondjuk csúnyán elkínaisodott Szingapúr, és nem akarta kínai többségű államot még Maláziában. Azért a malájok vannak többségben, így nemzetségben, a maláj emberek, és hát ugye a kisebbség az a kínai, meg az indiai, meg egyébként a törzsek. Végignéztem a napokban egy ilyen politikai beszélgetést, marha jó volt fiatal maláj aktivisták, újságírók és egy-egy kormányképviselő egy moderált ilyen panel kerekasztal beszélgetésben, és ott is egyértelmű volt, hogy azért az a mai napig probléma, hogy a maláj többségnek, mint hogyha több lehetősége lenne, mint az összes többinek, holott hosszú évekig ugye a kormány azt mondta, hogy a kínaiak kezében van sok minden, és nem a maláj többségében. Úgyhogy ezt én így most még így nem látom, hogy mi az igazság, de hát a kisebbségeknek általában nehezebb, és itt most nem a kínai kisebbségekről beszélünk, hanem ugye Maláziában az van, hogy kettőbe, tehát alapjáraton ketté lehet osztani az országot, Kelet- meg Nyugat-Maláziára. Ugye Kelet-Malázia az a két tartomány, ami Borneón van, Szaravak és Szaba. Nekik például nincs királyuk, vagy szultánjuk, tehát ők logikusan nem is, nincsenek is így képviselve mondjuk. Ja, visszatérve a királyokra, de ez a két felosztáson tulajdonképpen a Kelet-Nyugat-Malázia és ezen túl pedig az államok. És képzeld el, hogy azt csinálják, tehát hogy úgy monarchia, hogy mivel nem egy király van, mint Nagy-Britániában, a király, Charles, ezért forognak az uralkodók, és 5 évente mindig, 5 évente mindig új uralkodó tölti be az ország vezetőjének a szerepét. Tulajdonképpen ilyen államfő szerepe van, mondjuk úgy, hogy olyan, mint a köztársasági elnök. Olyan szerepe van, egy kicsit olyan erővel is bír, tehát, hogy oszthat kegyelmet, most osztott is speciál, a jelenlegi elnököt, ő hozta ki a börtön, miniszterelnököt, ő hozta ki kegyelemmel a börtönből. Tehát, hogy oszthat kegyelmet, bizonyos dolgokba beleszólhat, nem nagyon szoktak, vagy hogyha valami patthelyzet van, mi tudom én, a kormányban valami olyan mozgás van, hogy egyhangúság jön létre, mondjuk így a parlamentben, akkor közbeszólhat, vagy például, ha nincs meg valakinek a többsége a választáskor, akkor koalícióra buzdíthat, besegíthet, tehát, hogy van némi politikai szerepet, de azért nagy részt mégiscsak ilyen, ahogy hívják ezt, hát egy ilyen királyi titulusa van, tehát, hogy annyira a közügyek, megszólalhat, de politikai ereje nem igazán van, inkább ilyen ceremoniális szerepe van. De ez jó pofa, nem, hogy forognak.
0: Igen, azt el tudnám képzelni itt is. Így, a 15 év után.
1: A miniszterelnökök nem így forognak, sőt, Maláziában is az volt, hogy egy párt volt hatalmon különböző miniszterelnökökkel 60 évig, csak akkor jött egy őrült nagy skandalum, egyébként erről gondoltam, hogy beszélünk majd, egy őrült nagy skandalum, ami megrázta az országot, és egyébként pedig Maláziáról csupa jót mondanak, tehát nagyon fejlődik, nagyon befektet a fiatalságba, az infrastruktúrába, egy csomó külföldi költözik ide, mert élhető, olcsó a víz, gáz, kaja, azért nem tudom, tehát hogy így jó híre megy azért Maláziának. Ugye alapjáraton itt nincsenek is olyan őrült sokan, mint Indonéziában, tehát amíg ott vannak nagyjából 300 millióan, itt vannak 35 millióan, úgyhogy nagyon-nagyon szép helyek vannak, már fie, át kéne jönni ide, vagy egy hónapot, másfél hónapot menni nyugiba, tehát hogy olyan csodaszép helyek és szigetek és területek vannak, nem csak a városok. Én most a városra vagyok kiéhezve, mert ahol én vagyok, ott is csodaszép területek vannak. De, ja, így. Szóval, hogy a király, jelenlegi királyról ki is írtam, hogy hívják az úriembert. A jelenlegi királyról egy kicsit faggattam Gordon tegnap, a taxist, Szultán Ibrahim Iszkándár, 20-24 óta szultán, ja, azaz az ország vezetője. Most jelen pillanatban Johornak a szultánja, egyébként Johor jó helyen is fekszik, és a Johorban sok a biznisz is, 5,7 milliárd dollár vagyonnal rendelkezik, az egyik legidősebb királyi család, a Johori szultánság. És változó dolgokat a Johori szultánról csupa jót lehet látni. Persze azért először megkérdeztem, hogy itt is az van, hogy vagy jót, vagy semmit nem lehet mondani az uralkodóról, amire nem adott egyértelmű választ. Úgyhogy úgyhogy mondtam, mert hogy én olyanokat láttam, hogy így piedesztára emelik az uralkodót, hogy milyen jó fel, mennyit megy a nép közé, mennyi bizniszbe fektet bele, nem csak megörökölte a családi vagyont, hanem azt növelte, hozzáteszem, egy csomó kínai bizniszsel együtt sikerült ezt növelnie. És én úgy látom, hogy azért vannak ott elég kétes bizniszek is. És kiment ki az ajtón.
0: Az előző műsor felejtett itt egy pendrive-ot, és azért jött vissza szegényke.
1: Miki!
0: Igen.
1: Miki! Akartam volna neki köszönni. Már mindegy. És szóval, hogy kérdezgettem a királyról, mert én csupa jó dolgot láttam, meg persze azt is, hogy olyan autóparkja van Oldsmobile-okból, meg a legdrágább autó. Tehát, hogyha valamiből a világból kijön 10 darab, akkor az egy darab abból az övé. tehát hogy brutál mennyiségű autója van, brutál mennyiségű motorja van, de néha motorozik a családdal, az hagyományszerűen évente elmegy egy motoros túrára a Johort, körbe látogatja a Johori szultánságot, és ja, változó dolgokat láttam róla, úgyhogy érdekelt, hogy mit mondanak. Szóval, hogy ez az 5 éves forgásban vannak a szultánok, és akkor az egyik mindig lesz egy 5 évre államfő. Egyébként a többinek bele kell egyezni, tehát a szultáni tanácsnak azért bele kell egyezni, hogy az legyen. Ugyanígy öröklődik, mint az angol királyi palotába, hogy az utód, az ki az utód. Határozottan nem lehet nő egyébként. Nem volt még nő soha, de úgy is írnak róla, hogy az férfi. Úgy hívják egyébként az aktuális uralkodót, hogy Agong, ami érdekes, mert Balin, ugye indonézul meg Agong, az hagyján, hogy Balin van az Agong vulkán, ami a legmagasabb vulkán, 3050 méter, és a világköldökének gondolják. De ugye az Agong az a papi kasztban van, megmaradt a hinduizmusból az, hogy van pár kaszt, 4 kaszt, amit nem tartanak be olyan szigorúan már Balin, de a nevekből kiderül, hogy ki melyik kasztba született, és az Agong az határozottan a vallási, a papi kaszt. És itt is a magasztos nevet kapja, az Agong. Agong az aktuális uralkodó, ezek ugye váltják egymást, és az Isztana Negárában laknak Kuala Lumpurban erre az 5 évre, az Isztana Negara az tulajdonképpen az országpalota. Országpalotában laknak erre az 5 évre. Ugye Malajziának Kuala Lumpur a fővárosa, de a hivatali város, tehát ahol az országgyűlés, a politika zajlik, az Putrajaya-ban van, nem Kuala Lumpurban. Érdekes, mert 57-ben, amikor független lett, és majd kizárták pár év múlva Szingapurt is, akkor a Fülöp-szigetek egyébként bejelentette, hogy igényt tart Sabah területére, ami Borneón van. Ugye Borneó egy marha nagy sziget, Borneó is Celebesz, magyar volt és magyar lesz. Borneót itt Kalimantánnak hívják. Ne röhög, nem hallottad még? Nagyon röhögsz. Tényleg nem hallottad ezt, hogy...
0: Ez jó.
1: Borneo az itt Kalimantánnak hívják, Celebesz pedig Sulawesinek, tehát senki nem tudja ilyenkor, hogy miről beszélek, de mindegy. Szóval, hogy Kalimantán ugye jelen pillanatban Borneo, ez 2 részre van osztva, a nagyobbik része Indonéziához tartozik, a kisebbik része pedig Maláziához tartozik. És ezen a kisebbik részen, ami Maláziához tartozik, az északi részen, ami közel van a Fülöp-szigetekhez, ott van Sabah tartománya, és azt követeli magának például a Fülöp-szigetek, mert hogy az a Sulu királyság, ami tradicionális Fülöp-szigetek, és hogy az angolok annó csak kölcsönszerződést írtak rá, mint ugye például a Hongkongra, de hát ugye akkor tájt az angolok azt gondolták, hogy a kölcsönszerződések azok örökre szólnak, mert maximum 99 évet lehetett akkor Nagy-Britániába beírni egy szerződésre, úgyhogy mindenhol az örökkön örökkét a 99 évet írták. És akkor itt van egy ilyen politikai harc, és ez már az 50-es évek végétől Sabahért. A Malajzia ebből a szempontból viszont meg azt mondja, és kicsit azt gondolom, hogy jelen esetben igaza van, hogy feltették a kérdést, tehát hogy ők nem kényszerítették Sabahot a csatlakozásra, hanem itt ugye ez a föderáció úgy alakult, hogy tárgyaltak, megalakultak, és mindenki akar csatlakozni, és a szabaiak így döntöttek, tehát hogy ők nem kényszerítették erre őket, tehát hogy nincs mit visszaadni. Ugyanezt ugye nem tudnám elmondani Indonéziában Irian Jaya területéről, ami pedig a Pápua Új-Guineának az északi része, és pápuák lakják, mert ott ugye a pápuák azt gondolják, hogy ők marhára szeretnének Pápua Új-Guineához tartozni, és semmi közük Indonéziához, amivel én mélységesen egyetértek, de őket annyira nem kérdezték meg erről. Szóval hogy például le is mondhat, ugye a királyi családban nem szoktak lemondani a királyok csak úgy, de itt le is mondhat egyébként az uralkodó a hivatásáról volt. Erre is példa 2019-ben, és ugye, ahogy mondtam, ez a Conference of Rulers, ez a többi 9-ből a 8, azok le is mondathatják, vagy megfoszthatják a helyéről, a pozíciójáról az aktuálisat. És persze ezzel az 5 éves fordulókkal az is előfordulhat, hogy egy szultán többször is sorra kerül, de ha fiatalon került sorra, és még nagyon sokáig húzza, de ahogy persze az is benne van, hogy lesz, aki soha nem, lesz olyan szultán, aki soha nem kerül sorra, mert nem adatott meg neki. Szóval, igen. De azon, hogy nagy rész ceremoniális szerepe mégiscsak az alkotmányban van iktatva, és beavatkozhat helyzetekben. Nagyjából ennyi. A mostani miniszterelnök az Anwar bin Ibrahim, de csak Anwar Ibrahimnak hívják. Ő nagyon-nagyon régóta küzdött, és ellenzékbe volt. Hát figyelj, itt annyi mindent lehetne róla mesélni, de szerintem ezt nagyon rövidre fogom venni. Tehát, hogy ő tulajdonképpen az ellenzéknek mindig is a főszereplője volt, és ezért logikusan őt megpróbálták mindenféleképpen kicsinálni, nem úgy, hogy az életére törtek, hanem ellehetetleníteni. És ehhez képest elég nagy követőtábor volt mindig, és meg is próbált egyre nagyobb pozíciókba kerülni, de ez nem mindig sikerült. És amikor már megközelítette volna az egyre nagyobb politikai pozíciókat, akkor képzeld, egyszer csak feljelentették szodómiáért vágyával, ami jelen pillanatban azt jelenti, hogy minden olyan szexuális együttlét, ami nem gyermeknemzésre irányul, homoszexuálisok, elvileg nem legális a homoszexualitás, és feljelentették szodómia vágyával. A teljesen mindegy, hogy mit csinált, persze felesége van és több gyereke, teljesen mindegy, hogy mit csinált, le is ültették. Aztán amikor kikerült, akkor újra, még egyszer, pár év múlva, amikor megint felküzdötte magát. Tulajdonképpen az van, hogy a második alkalommal, mert nem csak szodómia vágyával jelentették fel, hanem mivel még volt még egy, korrupció vágyával, mert hogyha valami amivel mind a kettővel elítéltek, hozzátenném, és hogyha elítélnek korrupció vágyával, akkor 5 évig nem lehet semmilyen képviselő, tehát el vagy tiltva a közügyektől, nem lehet semmilyen képviselő. Az előző szultán volt az, aki Royal Pardonba, azaz kegyelembe részesítette 2018-ban. A 2018-ban volt egy nagy váltás. 2018-ban volt az, hogy az a párt, az Omni, ami 60 éve, ami 70 éve, 60 éve uralkodott, és őtől lejött ki mindig a miniszterelnök, azt egy brutális skandalum után már nem támogatta egyáltalán a lakosság, és akkor volt az, hogy 2018-ban pardonba részesítette őt az akkori szultán Mohamed. És de még így is, tehát minden olyankat csináltak szerencsétlennel, tehát még visszamegyek régebbre, 98-ba kiadtak róla, már akkor is esélyes volt arra, hogy miniszterelnök legyen. Anwar Ibrahim 1998-ban képzeld el, kiadtak róla egy könyvet, hogy az egyik, az Utusan Malaysia egyik újságírója, hát ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy mondja egy fideszes lapot, 888.
0: Online, igen, az van. Hát meg most már Origo Index.
1: Na,
0: Magyar Nemzet.
1: Igen, az jobb, a Magyar Nemzet. Szóval, hogy az olyan, mintha azt mondanám, hogy otthon a Magyar Nemzet, tehát egy kormánylaptól Khalid Jafri, aki egy ilyen kormánylap újságíró, kiadott egy kis könyvet arról, hogy Lima Puludalilke Napán várt ide Bolégyedi PM. Ami annyit tesz, hogy 50 ok arra, hogy Anwart miért nem lehet miniszterelnök. És ebbe színesen részletezi azt 98-ba. 27 évvel ezelőtt, színesen részletezi azt, hogy milyen szexuális szokásai vannak Anwarnak. Ez ugye akkor még nem volt az, hogy az internetre fölmentél, és olyan őrülten nézegetted, úgy kiesett eléd minden. Egy kicsit igen, de az Ázsiában itt nem feltétlenül mindenki, tehát még a nyomtatott lapok, meg nyomtatott dolgok korát értük. Ez az abszolút álhírterjesztős könyv. És ez nagyon, nagyon nehéz volt, ezt el kellett mennie bíróságig, hogy visszavonják a könyvet, aztán valami 15-20 év múlva milliós kártérítést kapott az egészért, hogy rágalmazásért, tehát hogy 20 év múlva oldódott meg nagyjából ez a problémája. Ugyanekkor a rendőrfőnök őrizetbe verte, és ő maga verte meg, de úgy verte meg, hogy olyan brutálisan vertem meg, hogy utána Németországba kellett vinni kórházba, de úgy vertem meg a rendőrfőnök az őrizetbe, hogy amikor elvitték a bíróságra, és kamerák voltak, lillafoltok voltak a fején. Egy hatalmas monoklia volt. Na, itt azért a külföldnek is volt mit hozzászólnia, hogy nem, tehát ugye a maláj köztársaság az azért, tehát hogy nem egészen így gondolták ugye annó, amikor megarakult, és hogy kezdünk visszacsúszni a jogokkal, és a rule of law-val, a jog biztonsága.
0: Vagy jogállamiság.
1: Vagy jogállamisággal. Szóval egyébként utólag 2000-ben a rendőrfőnök kemény két hónapot ült ezért a tettéért. Na, és akkor amíg el volt tiltva a politikától, meg mindentől, addig elment Oxfordba tanított, meg a Princetonban tanított, tehát hogy nagyon jó helyeken. A 2008-ban tervezett indulni, de a kormány előbbre hozta pár hónappal a választásokat, és azért még nem járt le az 5 év 2 hónappal, úgyhogy nem indulhatott rajta. És mikor áprilisban viszont lejárt a tiltás, egyébként márciusban voltak a választások, és áprilisban, amikor lejárt a tiltás, 40 ezer fős megmozdulás lett belőle. 40 ezer ember ünnepelte, és 2 órán keresztül beszélt 40 ezer emberhez, a rendőrség teljesen kétségbe volt estve, és megfenyegették, hogy hát ez egy nem bejelentetett tüntetés, oszlassa fel szépen ezt a nem kicsi tömeget. Aztán egy ilyen 2013-ban is indult, na itt is volt egy vita 2013-ban, mert hogy hogy az eredmények, a választási eredmények, amikre alapjáraton azt mondják, hogy sok helyszínen elcsalták. De a végeredmény is azt mutatta, hogy 50,9%-a a lakosságnak, tehát mondjuk azt, hogy 51%-a a lakosságnak szavazott Anwarra, akit már többször lemelegeztek, lekorrupcióztak, megvertek, elüldöztek, stb. 50,9%-a a lakossága szerette volna, és 47%-a viszont a kormánypártot szavazott. És azt mondják, hogy ezt a 47%-ot egy kicsit felcsinosították, de a választási körzetek felosztásával Anwar veszített, úgy voltak felosztva. Tehát ez ugyanazért, tehát hogy nekem állandóan el kell magyaráznom, amikor azt mondják nekem külföldiek, mert mindig végülis csak a végeredmény kerül be, tudod, a híradókba, meg az újságokba, és azt mondják a külföldiek, hogy na, de a Fidesz kétharmaddal nyert, és akkor mindig el kell mondanom, hogy nem kétharmaddal nyert, hanem kétharmaddal van bent a parlamentben, és a kettő nem ugyanaz. Tehát, hogy nem szerzett ennyivel több szavazatot. Itt is ugyanez van, hogy hiába Anwar kapott több szavazatot, mégsem ő nyert, hanem ő veszített, és 120 ezer ember tüntetett feketébe a választási eredmény veszőcsalások ellen. Az se volt kicsi, és 2022-ben végre most miniszterelnök lett, és ő régen volt pénzügyminiszter, úgyhogy most úgy tűnik, hogy meg az is pluszba, és életében először az országnak két fő, van egy olyan, hogy deputy prime minister, ez olyan, mintha azt mondanám, hogy alelnök, tehát hogy miniszterelnök helyettes. És neki kettő ilyenje van, az egyik kérdéses is, de úgy tűnik, hogy igazából kicsit ellenségtől van, de hogy próbál nyitni mindenféle koalícióra, hogy vannak érdekes döntései, pluszok is, meg minuszok is, tehát az, hogy az iszlám oktatást az kötelezővé tette, az iszlám történelmet kötelező, tehát a maláj muszlim múltját kötelezővé tette minden iskolában. Ezzel az a mondás, hogy azért csinálta, hogy a muszlim nyitottságát mindenki megismerje, és hogy azt hirdessék, de ugye ez marha egyszerűen fordulhat az ellenkezőjére is, hogy itt mindenki hirtelen egy kicsit vallásos nacionalistább lesz a kelleténél, ráadásul a mindenkinek kötelező tanulni, ez azt jelenti, hogy itt vannak kifejezetten kínai iskolák, kínai nyelvű gyerekeknek, angol nyelvű iskolák, tehát hogy van többféle iskola van, ugye, mert ez egy nagyon multikulti nép, és nem feltétlenül mindenkinek fekszik. Vagy úgy mondanám, hogy ők meg azt gondolják, hogy akkor tanuljunk a kínai kultúráról is, tanuljunk a keresztény kultúráról is, tehát hogy itt több vallás van, vagy a hinduról, teszem azt. És van olyan, például azt is bevezette, hogy a malája hivatalos nyelv minden papírformán, amivel a nyelvet akarja erősíteni, mert valóban a maláj csak ahogy én hallom meg a beszélgetéseket, nagyon sok angol van benne. Tehát ezt egy kicsit, mintha ilyen nyelv erősítésre is gondolná. Ugyanakkor megint, tehát ott van egy egész kínai nyelvi iskola, az nem 100 éve itt élő, hanem 800 éve itt élő, vagy 500 éve itt élő kínai családoknak. Akkor valójában lehetne azt is. Azért benne van erősen a high-tech oktatásban, és sok olyan programot hirdet, hogy hova tartozás nélküli igényel. Tehát, hogy kifejezetten arra, abba az irányba megy, hogy nem csak a malájok legyenek előnybe részesítve, hanem mindenféle kisebbség. Azért volt olyan is, hogy a lánya volt a tanácsadója a pénzügyminisztériumban, de amikor kritizálták, akkor a lánya lemondott. Hozzátenném, a lánya végig politikus volt, amíg apuka börtönben volt, tehát hogy végig folytatta. Az LMBTQ jogokkal, ami számára ugye rendkívül kínos, hiszen egy muszlim országban, ahol mai napig törvény tiltja a homoszexualitást, hogy az LMBTQ jogokkal szemben viszont egy reformot szeretne, bár nagyon óvatosan, de mégiscsak valami előre lépést, azt mondja, hogy ez nagyon kőkorszaki ez a törvény, hát ő tudja legjobban, mert ugye rá, úgy kenték rá, hogy rákenték. Azt mondja, hogy nagyon kőkorszaki ez a törvény, és ő neki eszeágában nincs, szó szerint ezt mondta, hogy neki eszeágában nincs embereket üldözni azért, hogy hogyan szexelnek. Tehát, hogy ez teljesen felesleges. De azt azért túlzásnak tartja, hogy mit tudom én, drag queennek mászkáljanak az utcán, de az hogy mindenkinek az a szexualitása, ami arra nyitott. 20-23-ban emlékszem, volt, hogy Svédországban koránokat égettek. Akkor egy kicsit felhúzta magát. Itt vagy? Nem mozogsz. Jó, mozogjál néha, hogy tudjam, hogy nem szakadtunk meg. Táncol a bazsi! De cuki! Szóval 20-23-ban emlékszem, amikor Svédországban koránt égettek, akkor 1 millió példány nyomtatott ki, hogy szétossza a világban. És az ellen kikelt viszont, hogy képzeld el, az EU-nak az új környezetvédelmi kiadványában, amiben az erdőírtás is szerepel, Maláziát a low risk country közé sorolták, azaz az alacsony rizikójú országnak, alacsony kockázatú országnak, már hogy ott nem írtanak annyira fát, gondolom úgy értik. Na, ez ellen kikelt, hogy ez tökre nincs így, mert ugye a pálmaolaj nagy része az innen jön, és kiírtják ugye az őserdőket azért, hogy pálmaolaj ültetvényeket építsenek, tegyenek a helyükre. Csodálatosan szépek a pálma ültetvény, sajnos annyira gyönyörűek ezek az olajpálmák, fú, az egyik legszebb, azt szeretnék, de ezt már egyszer régen mondtam, hogy lehet, hogy én egy olajpálma földet szeretnék magamnak, nagyon szép, szörnyű az ital, és egyébként a pálmaolaj sem úgy is szörnyű, és az is szörnyű, hogy minden kajában már az van, és minden szörnyű, de ez ellen azért kikelt a Anwar Ibrahim, hogy azért ez nem egészen úgy van, és hogyha ők nem segítik ezzel Maláziát, akkor tulajdonképpen úgy nehéz lesz. És hát ugye, ami a legrizikósabb, az a Gáza-Izrael konfliktusban, ugye, hát mint minden muszlim ország, tippelhetsz, hogy ki mellett áll, ki mellett ad hangot, és például eljött a pillanat, hogy izraeli zászlóval nem köthet ki hajó Maláziában, sőt, olyan hajó se köthet ki Maláziában, aki Izraelbe visz árut, és itt csak megállna kikötni valamiért. De szóval nagyon sok politikailag motivált ügy ment rá a magánéletére. Az egyik ilyen szodómia vádnál, képzeld el, a török nagykövetségre menekült egy napra, és az iszlám bírósághoz fordult igazságtételért, mert az más egy kicsit, az iszlám bíróság. Az iszlám bíróságnál az van, hogy 4 tanút kell hozni, aki bebizonyítja, hogy már pedig ez úgy volt. 4 tanút kell hozni, vagy többet, mert a tanú lehet nő is, de abból 2 kell. 2 nő az egy férfi tanúnak felel meg. Ez a kurva. És az is érdekes volt, ott már tényleg ott már megnyerte volna a választásokat. Egy 24 éves maláj jelentette fel, hogy őt megerőszakolta Anwar, amit a bíróságon legelső alkalommal úgy talált a bíróság, hogy ez ebben az állapotban lévő 61 éves ember ezt a 24 éves egész biztos, hogy erőszakkal nem tudta rávenni semmire. Ezért alakultak így úgy amúgy a vádak, és de hozzátenném, hogyha még hogyha közös megegyezésen alapult is volna, és lett is volna ilyen, mert előfordulhat, ha közös megegyezésen is alapult volna, akkor is 20 év börtön jár a mai napon a homoszexualitásért. Aztán ugye a felesége is kiállt, hogy politikailag motivált, hogy akkor ő elmenekült a török nagykövetségre, akkor garantálták neki, hogy nem fogják letartóztatni, és akkor kijött a követség, és le lett tartóztatva, és ebből részesült ugye az akkori szultánnak a kegyelmében. Na, ez van nagyjából most, és akár merre nézek, itt épül minden. Nagyon jó pofa egyébként a hotel, ahol lakom. Ha nem akarna ennyire lemerülni a tabletem, akkor megmutatnám neked. Hatalmas, mondhatnám, hogy felhőkarcolók. Nem tudom, hogy mi a kritériuma, hogy hány emeletesnek kell lenni egy felhőkarcolónak, de tehát, hogy ilyen 20-30-40 és nagyobb épületek. Lehet, hogy nem, de nem tudom bemérni, de ilyesmit. Tehát, hogy marha magas épületek vannak, az hagyján, de a nagyon nagy épületek között vannak még ilyen kis háztömsorok, a kétszintesek. És tök jó, hogy az ablakomból, én az 5. emeleten lakom, tök jó, hogy az ablakomból így rálátok a kétszintes épületsorokra, és ez a tipikus egy ajtó, egy ablak lakások vannak benne, amíg mindegyiknek van egy kis balkonia, egy balkonja, ott teregetnek, és hát ugye a kiteregetett ruhából, meg a balkonon tárolt dolgokból azért azt látom, hogy nem a szupergazdagok lakják ezeket a kisebb épületeket. Viszont reggel nagyon jó volt így kávézás közben nézni, ahogy kelnek fel a hatalmas felhőkarcolók között a kis házakba az emberek, és indulnak el, és készülődnek, és hasonlók. Gordon még mondott jókat, kérdeztem arról is egyébként, hogy mint kínai viccelődtem, de te is viccelség vagy, hát ránézésre kínai vagy. És akkor mondta, hogy igen, a Gordon, a taxisom.
0: Ja.
1: És akkor mondta, hogy igen. És mondom, hogy tényleg nehéz a kisebbségeknek, mint amit én olvasok róla. Tudod, ilyenkor kedves Szőke néni vagyok. Tényleg nehéz a kisebbségeknek, ahogy beszélnek. Azt mondja, hát, tudod, ez mindig is így volt. Mondom, Gordon, azért, mert valami mindig is úgy volt, a dolgok változnak, azt nem kell csak így elfogadni, Gordon, mi az, hogy mindig is így volt? Mondom, akkor nem rosszabb? Mondom, de úgy látom, hogy most jobb a politikai helyzet, most nem alakulnak a dolgok, de most egy kicsit jobb, most lehet, hogy jobb lesz, de milyen fura, hogy milyen nehéz az emberekkel politikáról beszélni külföldön, pedig én aztán igazán nem lettem neki gyanús, hogy besúgó lennék, vagy bármi reptéri taximban. Na jól van, tartsunk egy kis szünetet.

0: Tilos Rádió, Bivoter műsor, adástelefon 215-3773, egy kis maláj punk zenét hallhattatok, a Hujan nevű zenekar, és a szám címe Mana Munkin, ezt mindjárt Ginger lefordítja.
1: Mana Munkin.
0: Mana.
1: Hát, Mana Munkin, Dimana Munkin, Mana Munkin, Dimana Munkin. Hát, mivel nem lehetett érteni a szöveget, ezért nem tudom, hogy milyen szövegkörnyezetbe kell, milyen összefüggésbe kell hoznom, de a Mana Munkin az nagyjából azt jelenti, hogy lehetséges, vagy hogy már az hogy lehet az. Mondjuk erre fordítanám, az hogy lehet.
0: Jó, azt mondtad, hogy még rengeteg mindent szeretnél elmondani.
1: Van 5 oldal előttem, szerinted beleférek egy órámban?
0: Hát mekkora betűkkel írtál rá? Bele, szerintem.
1: Jól van, majd kiúzok belőle pár dolgot. Szóval, a maláziai nagy politika beállás, tehát az, hogy mint ahogy Magyarországon beült a Fidesz, és ilyen kimozdíthatatlan, és már minden biznisz, és minden pénz, és minden alapítvány, és hogy viszik ki a pénzeket, és hogy az ugye nem a magyar kormány zsenialitása, hogy ezt kitalálta, hanem ezek remek példák alapján vannak. Itt is van egy remek példa, például itt egy kicsit tovább is megy a példa, mert itt belebukott már egy idő múlva a 60 éve kormányon lévő párt és az ő kedves vezetőik. És börtönbe ülnek, azt is hozzátenném. Az új kormány már másnap, 2 nap múlva elrendelte, hogy senki nem repülhet sehova, nem hagyhatja el az országot, és elindították a kivizsgálást. Na mindegy. Szóval, hogy az itteni nagy buktát azt úgy hívták, hogy a Satu Malaysia Development Berhad, a Van Malaysia Development Berhad, ami azt jelenti, hogy az egy maláziai befektető szövetség, mondjuk, ami, vagy a development az fejlesztői. Szóval az történt, hogy ezt a Wall Street Journal is megírta, de előtte megírta a The Edge nevezetű helyi lap, akinek nagy szerepe lesz, akinek érdekes egyébként egy kínai malájatul, akiknek nagy szerepe van egy csomó, és megírta a The Sarawak Report, és ez a kettő, a The Edge és a Sarawak Report, ez mind a kettő ilyen oknyomozó portál, akik különböző korrupciós és problémás ügyeket fedeznek fel. A The Sarawak Report az egyébként egy angol csajszi nő csinálja, akinek 3 neve van, és ha most megőrülök, se találom meg, hogy hol írtam, de hogy a Claire Rukeszel Brown, és ő Borneon született, egy brit családban, a BBC-nek volt a kihelyezett embere, ő csinálja a Sarawak Report oldalt, korrupciós ügyeket dolgozott fel, például a fakivágásokról, az olajiparról, és számos halálos fenyegetést is kapott többször, egy megállíthatatlan oknyomozó újságíró, és neki már annól a fókuszában is volt a maláj kormány. Eljött a pillanat, hogy 2013-ban, még az előző kedves elnök, aki a bőrében van. A 2013-ban a maláj kormány az The Enemy of the State-nek hívta már, tehát hogy az ország ellenségének. Egész életében itt élt, beszéli a nyelvet, itt nőtt fel, itt volt a gyerek, itt volt, tehát hogy ő legalább annyira maláj, mint a malájok, csak más a bőrszíne. És a másik, az pedig ő a Sarawak Report. A másik, az pedig a The Edge, az pedig egy ilyen helyi portál, és ő szintén szintén ugyanebbe utazik, egy kínai-indonéz tulajban lévő, vagy kínai-maláj tulajban lévő cég. Na, de végül is a Wall Street Journal az egy nagyon nagyot ütött, egyébként megjelent az Edge-be is először, abba is nagyot ütött, és arról szólt, hogy az akkori miniszterelnök Najib Razak hogyan varázsolt át a saját bankszámlájára 700 millió dollárt a kormány által létrehozott stratégiai infrastruktúra fejlesztő programokból, ez az Malaysia Development Berhad, ezt úgy fogom hívni innentől kezdve, hogy egy MDB, ez a rövidítései, egy MDB. Szóval, hogy varázsolt át ebből a fejlesztői alapból, ebből az egy MDB-ből magának pénzeket, és 700 millió dollárról beszélünk. Hozzátenném, hogy ez a 700 millió dollár, ez csak a legelső egy éve az egy MDB-nek, és ez az, amit nagyon részleteztek az újságok, de tulajdonképpen, mivel ez egy több mint egy évtizedes program volt, és ez az egész nyomozás is elhúzódott, az szépen halmozódott még ez az összeg egyre többre és egyre nagyobbra. És a mesterterv mögött egyébként végig egy Joe Lo nevezetű kínai maláj származású úriember volt, és Joe Lo alakította és irányította a vezényelte le ezt az egészet, ő hozta össze a kapcsolatokat, alapította az árnyék cégeket, és nyitotta az offshore számlákat. Joe Lo-t egyébként 2016 óta keresi, és nem találja az Interpol, mert már 4,5 millió dollárt nyújt le. 322 feljelentés van ellenem, ügy, 322 ügy, különböző ügyek vannak ellenem. 4,5 milliárd dollárt nyújt le az egy MDB-ből, tehát egy olyan alapból nyújt le, ahova a malájok közpénze, a maláj kormány és a maláj lakosok adófizetői pénze, ezt ugye mindannyian érezzük, hogy milyen pénzeket nyúltak le, és át tudjuk érezni a problémájukat, és 4,5 millió dollárt keresnek már Joe Lo-n. A legnagyobb vád az tulajdonképpen a pénzmosás, és ha hiszed, hanem a Shanghai Disneylandbe tűnt el véglegesen 2016-ban. Bement, és soha többet nem látták kijönni.

mondják az Al Jazeera-nak is vannak felvételei, hogy Makaóban volt, hát utazgat össze-vissza Kínába, tehát hogy de onnan nem jön ki elvileg, de hogy így látják néha. Na mindegy. Szóval John Low már, amikor még diák volt, ő egy jómodú kínai családból származik, fel kell pörgetnem, egy jómodú kínai családból származik, jó iskolákba járt, utána elment Nagy-Britániába, a szuper iskolába járt, ahol a Churchill is, meg egy csomóan, és oda járnak, mit tudom én, a szaúdi királyi család tagjai, meg mindenféle kuwaiti méltóságok, fenségek, és mit tesz Isten, annak az elnöknek, Najib Razaknak, miniszterelnöknek, aki most börtönben van, mert lenyúlt a fejlesztői alapból marhasok lóvét, a Najib Razaknak a nevelt fia is oda járt, akit Riza Aziznak hívnak, és már ott nagyon összebarátkoztak, ugye kettőből kettő maláj, biztos összetartotta őket ez, de Jolo híres volt, nem John, J-H-O, Jolo, Csóló. De híres volt arról, hogy mindenhova nagyon jól dörgölözött, nagyon jó social butterfly volt, szociális pillanatból, mint így nagyon jó kapcsolatokat alakított ki már az iskolában is. Egyébként voltak cégei a családnak, de nem ők voltak a leggazdagabbak a környéken. És szóval, hogy ilyen örök kuwaiti és arab barátságokat kötött. Például azt mondják, hogy ezért van az, hogy a kuwaiti, akit különböző befektetéseket hajtottak végre Maláziában, az mondjuk így, hogy neki köszönhető. Riza Azizról pedig az elnök fogadott fiáról többek közt, mondhatjuk azt is, hogy ő nagyon szerette a művészetet, és megalapította, ez jó sztori lesz, megalapította a Red Granite Pictures az USA-ban egy hollywoodi produkciós irodát, és ők voltak a Wolf of Wall Street Journal-nak a produkciós irodája, és a Wall Street farkasának, Leonardo DiCaprioval, és tulajdonképpen egy ilyen korrupciós pénzből volt az egész, tehát, hogy az egy Malaysia Development Berhadnak a lóvéjából sikerült lenyúlni annyit, hogy mindenfélét alapítsanak belőle, és ebből lett a Wall Street farkasa című remek mozi. Egyébként Jolo annyira dörgölőzött utána a különböző celebekhez, hogy Leonardo DiCaprioval nagyon jó barátságban volt, de adott neki egy több millió dolláros Picasso festményt. Aztán, amikor bekupogtak Leonardohoz, amikor már mindenki lebukott meg minden, korrupciós ügyekkel, akkor Leonardo az odaadta, hogy a hivatali embereknek, hogy parancsoljanak, itt van. De mit tudom én, Kim Kardashiannak az esküvőjére egy 36 millió dolláros autót adott más ajándékba, mindenkivel fotózkodott, Paris Hiltonnal, NBA sztárokkal, rapperekkel, zenészekkel, a Wall Street farkasainak akkora partit rendezett, hogy ott Kanye West énekelt, tehát hogy ott marha nagy szólta a lóvét Jolo, de volt miből, mert egyébként ez csak a kezdet volt, ugye, és Riza Aziz, a miniszterelnök fia, az pedig ugye vezette a hollywoodi produkciós irodát, és tulajdonképpen neki is volt több különböző offshore cége, amire érkeztek különböző pénzek Jolótól, és ezek a pénzek valahogy néha még a miniszterelnök számláján is landoltak, vagy pedig különböző Seszel-szigeti, vagy Virgin Island-szigeti helyeken. A Najib Razak, a miniszterelnök, 2009-től volt miniszterelnök Maláziában, és előtte mindenféle 26 éves korától, vagy 23 éves korától a politikában volt. Tehát az apja volt, Abdul Razak Hussein, a második miniszterelnöke volt az országnak, 70-től 76-ig, előtte pedig alelnök volt. Itt egy kicsit úgy látom, hogy az alelnökökből szoktak lenni a miniszterelnökök, és különböző, és az apjának nagyon jó neve van egyébként, az apukát úgy hívta,

0: a nép, hogy Bapak Pembangunna, Pembangunán, ami azt jelenti, hogy Father of Development, az építő atya. És tényleg Malajzia viszonylag rövid idő alatt nagyon felfejlődött. Ez egy ugyanúgy, mint ahogy Szingapúrról beszéltünk, ez egy kis szigetek, növények, zöld, dzsungel, rizs és egyéb termelés, különösebben a gumi, meg az egyéb ültetvényekért jöttek ide, érted, az angolok, és ebből az egészből csináltak egy jól menő ipari, jelen esetben már felhőkarcos országot marha rövid idő alatt ahhoz képest. Tehát, hogy itt voltak emberek, akik tolták ezt a szekeret, meg hát ugye voltak, akik kihasználták mindazt, amit ki lehetett használni. Na mindegy, szóval, hogy az elnök, aki most börtönben van, a Najib Razak apja is politikus volt, a fia az 23 évesen, már 76-ban a parlamentbe beválasztották, egyébként azért az apukája meghalt, és az ő helyére választották be. 76-ban lett a parlament tagja, volt sportminiszter, hadügyminiszter, alelnök, volt minden. De nagyon érdekes mondom, mert amikor hadügyminiszter volt, már akkor is voltak ilyen visztás, megkérdőjelezett ügyek ellene. De például volt egy olyan ügy, amikor tenger alatt járót vásároltak Franciaországtól, és az ügynökön, akin keresztül vásárolták, maláj ügynök, aki megbízott a hadügyminisztérium, azaz a múltkori elnök, aki bőribe van, az megbízta, mint hadügyminiszter az egyik embert, hogy vegyen, menjen tárgyaljon Franciaországba, kell tenger alatt járó. Az embert megdobták a franciák, hogyha tőlünk veszitek, azaz keresen tenger alatt, de a franciák megdobták egy kis plusszal, hogy lehet egy kicsit kapni, hogyha mi tenger alatt járónkat veszed. És volt egy, érdekes módon egy mongol nő volt a francia tolmácsa, aki egyben a szeretője is volt, a kedves közvetítőnek, az altantúlja, és altantúlja egyszerre volt a szeretője, és egyszerre volt a tolmácsa a tenger alatt járó beszerző embernek, akit egyszer csak megzsarolt 500 ezer dollárra, hogy vagy kitálal mindent, vagy kap 500 ezer dollárt, és egyszer csak az történt, hogy altantúlját megtalálták valahol Malajziában brutális körülmények között, nem élve. És utána le is tartóztattak, ebből elindult egy ügy, le is tartóztattak két csávót, aki két testőr volt, és tulajdonképpen ezek Najib Razaknak az emberei voltak, akik bevallották a gyilkosságot, és őket el is ítélték, de Najibot a bíróság nem találta bűnösnek, bár az egyik bíró szerint egyértelműen tőle származott a parancs a végrehajtásra. Szóval voltak olyan mindenféle botrányok körülötte, még hadügyminiszter korában is, és már addigra, tehát még nem volt miniszterelnök, de már addigra Najib Razak 28 különböző alapítványnak és kormányszervezetnek volt az elnöki bizottságában, vagy az elnöki bizottságnak volt az elnöke. Olyan mennyiségű titulus gyűjtött be magának, hogy tulajdonképpen nehéz volt vele megmozdulni bizonyos szektorokban. Az UMNO, a United Malays National Organization volt a pártja, az, ami 60 évig volt párt, és ami Najib Razakkal együtt megbukott, tehát az UMNO volt mondjuk a Fidesz, és egyből megbukott, és aztán 2009-ben valahogy mégis a hadügyminiszterség után megválasztották Najib Razakot az UMNO-ban elnöknek, és aztán ő lett a miniszterelnök, és tulajdonképpen itt kezdődik az 1MDB ügy 2009-ben, ugyanis az 1MDB az nem mindig így hívták ezt a szervezetet. Ez a szervezet régen TIA névre hallgatott, ez a Terengam Investment Authority volt. A Terengam az egy másik állama, az egyik kis állama Maláziának, és ez egy ilyen terengámi fejlesztő autoritás volt, és nagyon jól működött. Tehát, hogy tényleg egyszerre segítette a befektetéseket, előmozdította a befektetéseket, jött egy befektető, szeretnék ezt csinálni, jó, akkor mi beszállunk, építünk utat, csinálunk kisboltot, mert ide varázsoljuk az áramot, tehát, hogy összedolgoztuk azért, hogy terengám szépen fejlődjön, és hogy az embereknek jobb legyen. A modell nem volt rossz, de az történt, hogy amikor Najib Razakot megválasztották, akkor ezt az első 4 hónapban, az egyik első dolga volt, hogy a Telengram Investment Authority-t magához vette, átnevezte egy MDBV, és országossá tette. Tehát kiterítette egész Maláziára mindazt, ami eddig csak egyetlen egy kis államba volt. És azt mondta, hogy ez marha jó lesz, így már nem csak egy államot fog érinteni, hanem az egész ország fejlesztését látjuk el, az egész ország közpénzéből, ez mindenkinek az érdeke, stb. Stb. És hogy tulajdonképpen az, ahogy mindez beemeli a föderációs költségvetésbe jobban ezt a szervezetet, mindenki érdekét fogja szolgálni, és hogy átvezeti az egybevezeti át majd az országot a következő évszázadban. És sokan támogatva üdvözölték is a tervet, holott végül a legnagyobb nyertese, ugye maga a miniszterelnök bankszámlája lett, és akkor itt jön be a képbe, nagyon sok név lesz, itt jön be a képbe Javier Justo és Tarek Obaid. Tarek Obaid egy szaúdi állampolgár, és Javier Justoval nagyon-nagyon jó barátságban volt. A Tarek Obaid az egy 10 évvel fiatalabb nála, Javier Justónál, és tulajdonképpen ilyen kisöccseként szerette, de úgy, hogy 20 000 dollárral is támogatta, és Tarek Obaidnak a szaúdi király, akkori egyébként az előző szaúdi királynak a 7. fia a legjobb baria volt, és nagyon akart valamit kezdeni ezzel. A végeredmény az az, hogy megalakította Tarek Obaid a Petro Saudi nevű céget. Ez a Petro Saudi az konkrétan nulláról indult, nem volt semmi más, mint egy név, vagy Petro Saudi, egy névjegykártya és a nagy semmi, és nulláról 2 milliárd dollárt csinált 2 év alatt. Tehát értem, tudod, van a Szijjártónak is a kedves felesége, akinek egy olyan cége van, akinek nincs weboldala, nincs telefonszáma, sehol nem lehet őket elérni, mégis milliós osztalékot lehet belőle kivenni. Azért a Petro Saudi egy kicsit ügyesebb, jelzem, ott 2 milliárd dollár volt bent a cégbe 2 év alatt. Szóval a cég a Londonban egy pici semmit nem csinál, de tele van kapcsolatokkal típusú cégecske, és körülbelül abból élt, hogy fedezetnek adott maláj, vagy egyéb, vagy közel-keleti olajkutakat hatalmas befektetéseknek, jó pénzért megszedték magukat, vagy közös befektetéseket kezdeményeztek, befektetőket kerestek, ugye minden fejlesztésen kerestek, vagy minden építkezésen. Na és akkor eljött a pillanat, hogy egy megajachton egyszer csak Tarek Obaid, a maláj miniszterelnök, és találkozott ki mással, még ott volt maga Joe Lou is, és ott volt a szaúdi király 7. fiacskája is, és 4-en megbeszélték, hogy mi fog történni a jövőben, és innentől kezdve felgyorsultak az események. Ez a Joe Lou nagyon érdekes, hogy került az elnök körébe, de ezt inkább hagyjuk, viszont soha nem volt kormányszereplő Joe Lou, ugye, aki eltűnt Disneylandbe, de lehet, hogy Macaóban, hogy soha nem volt kormányszereplő, de egyértelmű bizalmasa volt a miniszterelnöknek nagyon sokáig. Ugye a miniszterelnök tagadja, azt mondja, hogy persze néha kikérte a tanácsát, de semmilyen anyagi vagy egyéb köze nem volt hozzá, vagy néha lehet, hogy kihasználta a kapcsolatait, de semmi egyéb. Szóval, hogy találkoztak egy meg a jakton, beszélgettek, és innentől kezdve olyan brutálisan felgyorsultak az események, született egy megállapodás, hogy tulajdonképpen a Csóló és Tarek Ubaid fogja kezelni a dolgokat, együtt dolgoznak, és a két ország együtt dolgozik, amiből majd mindenki szuperkasztak lesz, és hát ugye nem is állt már semmi Najib Razaknak az útjába, hiszen mivel szinte mindennek az élén ő állt, az összes bizottságnak minden élén, egyedül neki volt hatalma arra, hogy tulajdonképpen felvegyen, kirúgjon bárkit az egy MD-ből, a fejlesztési alapból, és így tulajdonképpen azon keresztül lazán kavarhatott Ló és Tarek. Így az első szerződést az egy MDB a Petro Saudival azt 8, azt 1 milliárd dollár értékbe kötötte. Úgy, hogy a miniszterelnök azonnal a jachtos találkozás után, a maláj miniszterelnök azonnal látogatást tett Malajzia nevében Szaúd-Arábiába, oda ment Najib, beszélgetett az arabokkal, mégpedig azért, hogy a két ország közötti kapcsolatokat előre mozdítsák, és a szaúdi befektetőket bevonzák, és Malajzia elnyerje a modernitásával a méltó bizalmát a testvéri vallású országoknak. De az FBI szerint mindez a színház csak arról szólt, hogy 4 nap múlva 1 milliárd dollárt landoljon egy svájci számlán. Azaz az 1 milliárdos dealnek kellett volna ott landolnia, de nem landolt 1 milliárd, csak 300 millió landolta azon a svájci számlán, és a 700 ezer pedig egész máshol, és előbb-utóbb ez az a 700 ezer, ami valamilyen oknál fogva a maláj miniszterelnök számláján landolt. Na viszont itt jön be a képbe Patrick Mahoney, aki meg Obaiddel, Tarek Obaiddel dolgozott, és Patrick Mahoney a Petro Saudi bizniszeket kezelte. Tulajdonképpen az volt a dolga. Investment managernek hívták, a befektetési menedzser lett. Amíg Csólót 350 váddal keresik, addig Patrick Mahoney-t 220-an. Ugyanebből az egy MDB-s ügye. Szóval, vagy Petro Saudi ügye leginkább. Szóval a szuperjacht és a pénzküldés között döbbenetesen rövid idő telt el. Tehát azért egy 1 milliárd dolláros deal, azt mondod, sokáig tart, amíg ezeket megoldod, aláírod, megbeszéled, többször megbeszéled, pénzt lecsekkolják, visszacsekkolják, tehát ez egy nagyon hosszú folyamat. Ezt nekik sikerült, mint egy hónap alatt elintézni. Tehát emlékezz vissza például, amikor a Seattle azt mondta, hogy a melyik autógyárat, mi az kedvenc autógyár, kínai autógyárunk, ami otthon van Magyarországon, hogy...
1: BYD?
0: Igen, hogy a BYD-val 127-szer, vagy 227-szer tárgyalt, mondta egy kínai interjúban, amit végignéztem, mire Magyarországra hozta. Na, mert ennyire szerették volna a kínaiak, hogy nem 10 tárgyalás után, nem küldtek egy hónap alatt egy millát, tehát, hogy felhívnám a figyelmet, hogy minden egyes olyan kínai pénz, ami Magyarországra jön, és ami kölcsön, azt nem egy hónap alatt intézték el, hanem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszas tárgyalások után, tehát már rég tudják, hogy mikor fogják felvenni, hiszen már régen kezdték intézni. Na, itt viszont ugye hozzászólnál olyan volt, mint hogyha megnyomtad volna azt a gombot, jó, hogy szóval csak 300 ezer dollárt küldött Malajzia megadott bankszámlámra, és 700 ezeret pedig az úgynevezett Seszel-szigeteki Good Star Company kapta. A Good Star Company az, amit az FBI Csólónak tulajdonít. Nem véletlen, mert hogy minden aláírója nem más, mint maga Csóló, és minden bejegyzett helyen az ő neve szerepel. Tehát a maláj közpénzből fejlesztésekre szánt 1 milliárd dollárból 300 ezer küldött Malajzia egy bankszámlámra, és 700 ezeret Csólónak küldött a Seszel-szigetekre a Good Star Company-ban. Sőt, ebből 85 ezret, utána a Csóló tovább küldött Tarek Obaidnak, a Good Star-tól, Broker Services címmel, és az Brokering Services, és azért a Brokering Servicingnek is a 85 millió dollár, ez egy kicsit erős, és akkor itt lett az, hogy Patrick Mahoney pedig egy szerződéssel a Good Star Investment Manager lett. Majd miután bejött ez az első nagyobb Blue Wave, akkor munkába kezdett Tarek Obaid és Mahoney, és vettek különböző birtokokat, épületeket, a csóló az elszállt, az mindent vásárolt Hollywoodban, New Yorkban, mindenhol, de egyébként Nagy-Britániában is, meg Svájcban is vettek, voltak birtokaik, na mindegy is. Szóval, hogy Mahoney több svájci számlát nyitott, céget alapított a British Virgin Islanden, és vett egy 8 millió dolláros Nottingham-i házat, amire több cég volt bejegyezve, és itt jön be a képbe újra Javier Gusto, a régi nagy barátja Tarek Obaidnak, akit felhívott most Tarek Obaid, felhívta Javiert, aki fiatal korában pénzzel támogatta, ami egyébként pár évvel ezelőtt volt, felhívta Javier Gustót azzal, hogy legyen már a Petrol Saudinak a vezérigazgatója. Mert hogy itt ez a cég pillanatokon belül nagyon sikeres lett, dől a lóvé, de azért kéne valaki, aki a céget vezeti is, és köztük nincs ilyen cégvezértípus. És hozzátenném, hogy Gusto nem tudta a részleteket, és el se fogadta az állást, de végül meggyőzték. Tehát végül meg lett győzve, és 400 ezer fontot kínáltak neki fizetésnek, évi több millió dollár jutalékkal, és egy 10 000 font per hó londoni hatalmas lakással megspékelve, pár hónap után elfogadta az ajánlatot, ez 2009-ben volt, de el is fogadta vezetés a céget, egyébként nem túl sokáig, meg ez 2009-ben volt, de 2011-ben kilépett, de ő, mivel ugye spanyol anyanyelvű, ezért nem is annyira Ázsiára fókuszált, hanem spanyol területekre, meg olajra, és Venezuelával volt elfoglalva, ahogy a cég is. És 2011-ben a maláj egy MDB még 830 millió dollárt fektetett be, vagy adott kölcsön, vagy dolgozott közösen a Petro Saudival, és akkor eljön a pillanat, hogy itt már 1,8 milliárd USA dollárról beszélünk, és akkor nagyon részletesen számlákon és utalásokon keresztül részletezve fel lehetett kutatni, hogy hogyan ment a szaudi kishercekhez 33 millió dollár, hogyan érkezett folyamatosan több százmillió magához a maláj miniszterelnökhöz, a csóló már teljesen megrészegült a lóvétól, a celebritik legjobb barátja és pártfogója lett, itt vette az autót, 36 millió dolláros autót Kim Kardashiannek NASA ajándékban, meg tele van vele az összes celeb újság, tulajdonképpen az amerikaiak már az FBI is felfigyel, hogy ki ez a csávó, tehát hogy ez hirtelen feltűnt, és szóri a pénzt. Tehát voltak olyan színésznők, akiknek 8 millió dolláros nyakláncokat adott, folyamatosan maranagy összegű ajándékokat vásárolt azoknak, akiket egy kicsit is bírt. Itt jött be, ugye itt csinálták a Wolf of Wall Street-et, itt csinálta Riza Aziz, a jelenlegi, ebben a pillanatban a jelenlegi miniszterelnök fia, itt csinálja a hollywoodi produkciós irodáját. A 2016-ban, most jóval előbbre ugrok, egyébként kicsit előre szaladok, az USA igazságügyi minisztériuma 1 milliárd dolláros pénzmosással és csalásvádjával indított eljárást Riza Aziz, tehát a miniszterelnök fiacskája, fogadott fiacskája ellen. Hát az a feleségének a nevelt fia ellen. És mindent elvettek. Elvették az összes hollywoodi házat, elvették az összes vagyont, visszaszerezték az összes ajándékozott festményt és nyakéket, és mindent befagyasztottak úgy, ahogy volt. Annyira, hogy még a Wolf of Wall Street bevételét is Mert aztán ez egyszer újra kijött, és akkor még azt is, amit generált, azt is elvették tőlük. Az nagyon kemény volt. Volt egy olyan ház, most nem tudom, hogy hova értem, de valahova itt van, hogy amit úgy hívtak, hogy az arany, majd eljutok odáig, de úgy hívták, hogy az aranypiramis, azért, mert vagy akkora kertje volt, amiben volt egy aranypiramis, azt a házat is elvették tőlük szegényeknek. Na, szóval visszatérünk 2011-ben, még senkit nem tartóztattak le. 20 hónap viszont már elkezdtek problémái lenni 2 év alatt a munkakörülményeivel, mert hogy, tehát hogy a marha nagy ígéretek ellenére, és nem állítjuk, hogy szarul ér, de mégiscsak a felét kapta meg a beígért fizetésnek, az azért teljesen mindegy, hogy mennyiről van szó, mindenkit felhúz, azaz nem, azért van, akit sokkal jobban, de 20-tót is felhúzta az, hogy nem kapta meg a fizetést, csak néha a felét, és hogy a milliós bónuszok azok mondjuk nem 7 személyűek, csak 6 személyűek maradtak, azok sem annyiak voltak, amennyit ígértek. Sőt, bizonyos hónapokban még a fizetésén túl, ami lehet, hogy megérkezett vagy nem, bizonyos hónapokban a lakását sem fizették ki, már pedig ugye egy 10 000 fontos lakás az nem olcsó, hetente 10 000, és neki magának kellett azt is kifizetni, és a kezdetben még nem volt gyanús, meg nem gondolta, hogy ez direkt, de jött a pillanat, hogy azt látta, hogy nagyon jó barátja, akit kisöcsének tartott, Terek Obai, teljesen megváltozott a karaktere, györgyöngő, arrogáns, félelmetes vadállattá vált, megrészegült a hatalomtól, Istennek képzelte magát, határtalan hatalmat képzelt magának, és mindez 12 hónap alatt. És akkor egyszer például volt olyan, hogy lekésett Javier Gusto egy gépet, egy repülőt, amiben találkoznia kellett volna Obaiddal, és akkor Obaid olyan brutális életére törő fenyegetéseket küldött, hogy 2011 márciusában végül is Gusto felmondott, nem bírta tovább, és akkor Gusto Mahonival találkozott, hogy a kilépését intézze, megegyeztek abban, hogy kikinek mivel tartozik, és akkor a Mahoni azt mondta, hogy igen, ennyi millióval, meg ennyivel, meg ennyi illeti meg, és ezzel kilépett. Egyébként 7 millióba egyeztek meg, kilépett, és ezt most már innentől kezdve mindent Gusto elmondásából tudunk, egyébként sok minden mást is tőle tudunk. A lényeg, hogy a Obaidot annyira felhúzta Gusto, hogy naponta változtatta meg azt, hogy mit gondol, hogy a Petrol Saudi mennyivel tartozik Gustónak, és 2 naponta csökkent az összeg, és Obaid nem volt hajlandó kifizetni az egykori barátját nagyjából. Gusto ekkor még a felmondás idejét töltötte, és szépen mindent lementett a céges gépről a biztonság kedvéért magának, amit tárolt, és akkor még hónapokig próbálta követelni a pénzét, de nem sikerült, és akkor 2 év múlva eljött a pillanat, hogy 2013-ban Gusto egy e-mailt küldött Mahoninak azzal, hogy azonnal fizesse őt ki a Petrol Saudi, vagy pedig közölné akkor, hogy tele van különböző lementett céges anyagokkal és fájlokkal, és azokat most már hajlandó felhasználni, és ez valóban tulajdonképpen, hogy hívják, zsarolás, még úgy is, ha úgy érzi valaki, hogy jogos, ez zsarolásnak hívják, és akkor innentől kezdődik tulajdonképpen egy kémfilm. A Mahoni persze őrjöngött, és ahogy Obaid is őrjöngött, és persze magát húztott meg marhára kellett védeni, de nem, még nem kellett védeni, hanem az történt, hogy itt jött be Claire Rucasab Brown, vagy Bowen, jött be a, nem tudom elolvasni, jött be a képbe, aki egy kicsit már dolgozott az ügyön, itt-ott érintette ezt az egy MDB-s dolgot, már úgy érezte az oknyomozó újságíró, hogy itt van valami, csak még soha nem lehetett senkire bizonyítani semmit. Ő az ugye, aki Borneón született, beszél malájul, csinálja a Sarawak riportot, korrupciós ügyeket, és akkor egy különböző ügynökökön keresztül, tehát valahogy eljutott a Gusto a a petro-szaudi anyagaival a Rókeszölhez, Claire Rókeszölhez, és akkor csak az, nem, az volt a probléma, hogy kizárólag $2 millió volt hajlandó átadni az összes anyagot. Marha nehezen, tehát nagyon sokára, 2014-ben, ugye 11-ben lépett ki, 2014-ben találkoztak először Tájföldön az oknyomozó újságíró és a zsaroló. És Rókeszölnek ugye meg az volt a problémája, hogy neki nem volt $2 millió az anyagért, úgyhogy ő pedig ugye elkezdett kutatni, hogy kinek lehet pénze. Közben az egy MDB meg sóra kötötte a bizniszeket, tehát ez nem állt meg annál az, az 1,8 milliárdnál, ahol tartottunk még 2011-ben, hanem most már 2014-et írunk, itt hatványozódnak az összegek. És most már Malajzia szerte voltak befektetések és bizniszek, amik mentek szépen a miniszterelnök számlájára, csúran cseppen belőle egyébként a felesége is érdekes volt, de mindegy. És csak már az volt a probléma, hogy még mindig fizetésképtelen, csak eljött a pillanat, hogy már az volt a probléma, hogy az egy MDB fizetésképtelenné vált. Olyannyira, hogy mindezt a pénzt, amit befektetett, azt és felvette kölcsönöket, és a befektetéseknek elvileg azért valami hasznot is kellett volna hoznia, az M1DB ott tartott már 2014-re, hogy a hiteleinek a kamataira se volt elég pénze. De itt még minden bizonyíték felkutatása előtt már az M1DB már súlyos kérdéseket vetett fel a maláj lakosságban és a parlamentben, mert logikusan ilyenkor már azért mennek a pusmorgások, és kisebb dílek kiderülnek, nem feltétlenül az őrült nagyok, de ugye hát itt ez egy hatalmas korrupciós hálóról beszélünk. Az előző miniszterelnök egyébként, Mahathir Mohamed, aki nem volt olyan őrült rossz csávú, az egyébként Najib Razakot nagyon támogatta, és őre úgy hallgatott a nép egy kicsit, és már ő is visszavonta a támogatását. Tehát már nagyon jelentős politikai támogatását a saját pártján belül vontak vissza Najib Razaktól, de a kormány még mindig nem csinált semmit. És akkor az egy MDB $11 milliárd adósságban volt már. Rókeszöl végül talált egy befektetőt az anyagra, ez is egy bonyolult sztori, csak már 17 percünk van, de egyébként itt jön be az, hogy az a The Edge című újság kínai tulaja fogja odaadni ezt a $2 millió egyébként Hustónak, és viszont ez egy dupla csavar alatta oda a pénzt, nem egyből kizárólag az M1DB anyagért, hanem ő csólót akarta elkapni. Tehát, hogy ő megkapott egy csóló anyagot, és 2015-ben Rókeszöltől megjelenik a The Heist of the Century, az évszázad rablása, megjelenik, és itt előadja a $700,000 első adag egy MDB-s pénz sorsáról. Saudi, Obaid, Csóló, mindenkit belekeverve, Mahoney, szépen bizonyítva papírokkal, számlákkal, utalásokkal, fájlokkal, e-mailekkel, mindennel szépen, és azonnali reakció jött, masszív reakció jött. 2015-ben az első csóló volt, akit már egyébként akkor az USA is célpontba vett, hiszen nagyon szórta a pénzt, és a maláj lakosoknál is központba került a téma. Najib Razaknak már reagálnia kellett volna, de mert már akkora felháborodást keltett. Itt azért jött némi kozmetikázás, hogy hát abból a 700 millióból már visszajött 400 millió, csak mivel még befektetés meg az évek alatt, ott jött valamilyen matekos kozmetikázás, nem sikerült. Végül Najib Razaknak muszáj volt vizsgálatot elrendelnie, és hát ugye logikusan kicsit maga ellen is, bár ő még sehol nem került szóba, kivéve az újságcikket, hogy muszáj volt vizsgáltat elrendelnie maga ellen, és a rendőrség is, meg az antikorrupciós iroda is, mindenki rászállt. A rendőrség Nazibnak is elkezdett utána nézni, egyébként tényleg elkezdett, később átadtak anyagokat az USA-nak, tehát az FBI-nak, úgyhogy volt egy olyan rész, amiről Nazib nem tudott, hogy őt mennyire vizsgálják. De hát ugye ő még ott tartott, hogy ő nem volt hajlandó bukni. Tehát, hogy inkább azt csinálta, hogy letartóztatott újságírókat, például a The Edge-nek a tulaját, aki 2 millió dollárt adott a csóló és az M1DB anyagért, meg az ő munkatársait is, letartóztatott újságírókat, a kormány meghozott új különböző ilyen törvényeket, vagy ilyen a hatályba léptek különböző dolgok, például a lázítás vágyával el lehet vinni, és ott lehet, fogva lehet tartani tulajdonképpen örökkön-örökké, nincs határidő, és akkor itt már azért így egy kicsit világosá vált a maláj lakosságnak is, hogy ma ilyen pillanatban a miniszterelnöknek akkora hatalma van, hogy tulajdonképpen mindenkit elhallgattathat, akit akar. 2015-ben egy újabb cikk, de már a Wall Street Journalban jelent meg, amit már konkrétan a maláj miniszterelnökkel kötöttek össze, hogy hogyan került ez a 800 000 dollár a számlájára, részletezve a cégeket, bankszámlákat, a metódust. Na, itt már Maláziát baj is lerohant a rendőrség az egy MDB irodát. Itt vagy?
1: Én igen.
0: Nem, jó, csak elment a kép.
1: Igen.
0: Szóval, hogy Maláziában is lerohant a rendőrség az egy MDB irodát, és úgy nézett ki, hogy Najib Razak sarokba van szorítva. És akkor eljött a pillanat, képzeld el, hogy maga a főügyész, aki előtt ott van ez az ügy, egyébként ugyanabban a pártban van, mint Najib Razak, sőt, jobban is voltak. Maga a főügyész, aki éppen készült bemenni az irodájába reggel, az asztalán ott van az összes M1DB papír, a Najib Razak kivizsgálások, amit frissen kapott a rendőrségtől, és neki döntést kéne hoznia róla. És képzeld el, Bozsi, amikor beért reggel az irodába, akkor felmondtak neki. Utána a miniszterelnök azt mondta, hogy hát már nagyon beteg volt és öreg, úgyhogy tulajdonképpen ezt értetették, ezt a döntést, ez egy teljesen érthető, vállalható döntés, tehát tudjuk, hogy rosszul esik, de ez van. És akkor egy kicsit valami hasonló történt másokkal is, vagy amikor nem hasonló történt másokkal, akkor az történt, hogy Najib Razak például 4 korrupció ellenes vizsgáló biztost, előlépést kaptak, és más hivatalokba, azaz a kabinetbe magasabb pozíciót. Ez azt jelenti, hogy ha a kabinetben vannak, akkor nem tudnak a korrupciós vizsgáló bizottság tagjai lenni, tehát mert most kabinettagok lettek, és ezzel kivett 4 korrupcióellenes vizsgáló biztos, magasabb pozícióba helyezte, viszont döntésképtelen lett a bizottság. Így senki nem volt, aki az ügy kivizsgálását tudta volna folytatni. Ezért elhalasztották. Nem lezárták, nem egy kicsit elhalasztották. Ki lesz az vizsgálva, csak nem most. Pár nap múlva pedig, szerintem egy kicsit hasonló is történt Magyarországon, pár nap múlva pedig, mit tesz Isten, kigyulladt a nyomozóiroda korrupciós anyagaival teli épülete. Hát egy tragédia, Bazi.
1: Most teljesen véletlenül.
0: Igen, tehát, hogy érted, pont ki akartak volna vizsgálni, csak egy kicsit el kell halasztani, mert most már az anyag is eltűnt. Szóval, hogy Najib Razak azt gondolta, hogy nyeregben van. Azaz most megint nyeregben volt egy kicsit. Közben Husto, aki logikusan most már védeni kellett, mert hogy mindenben ő volt a koronatanú, ő volt a key witness, tehát őt már egy kicsit védeni kellett, Tájföldön tartózkodott, azért nem volt rossz élete, és akkor a tájföldi emigrációs hivatal egy időpontot kért tőle, egyeztettek, hogy a lakásán, hogy megbeszéljék a különböző vízumügyeket, ez errefele nem, tehát van ilyen, előfordul, mert ez történik ilyen, csak az történt, hogy nem ők jelentek meg, hanem a tájrendőrség, és minden elektronikus eszközt elvettek tőle, és Ez is egy hosszabb történet, de a lényeg az, hogy a táj rendőrség, mondjuk így, hogy a táj kormány szeret összejátszani a környékbeli ország korrupciós embereivel, tehát ott a tájukat rá lehet venni mutyira. A táj rendőrség elvitte blackmail miatt, azaz zsarolás vágyával elvitték és bebörtönözték Hustót, és valóban Javier Hustó valóban ki szerette volna szedni zsarolással a pénzét attól a cégtől, aki egyébként több milliárd dollárt lopott a Malájnétől. De ő egy cégvezető volt, tehát hogy ő azt szerette volna. Na, és akkor bankokban, kézed egy bebörtönözték szerencsétlen bankokban, tehát valami 30 kilóval kevesebben jött ki. Folyamatos vallatásoknak tették ki egyébként az első egy hétben, olyan durva körülmények között tartották, hát a bankoki bőröntről ugye ezért sok film jelent már meg, és mindig az, hogy olyan brutál körülmények között tartották, hogy egyszerűen eljött a pillanat, hogy bűnösnek vallotta magát, és igen, még azt is mondta, mert erre kérték, hogy ezt mondja, ha ezt mondja, akkor ki fogják engedni, hogy politikai nyomást akart, politikai befolyásolást, a politikai nyomás befolyásolással a maláj kormány ellen cselekedett, és írásba adta, és bevallotta, és azt ígérték, a vallomást ezt szabadon engedik, de Bozsi, inkább 3 évre börtönbe zárták, előbb, mert ha azonnal kimegy, még a végén elmondja, hogy nem is ezt akarta mondani, de inkább még 3 évig ezt nem mondja el, lesznek választások, tudod, de beszéljen még. Úgyhogy lehúzott 3 napot, ez az, 3 évet, ez a szerencség. Na, azért sok mindent megérdemel, de azért ezt nem. Azaz pont nem ő, tehát a csóló sokkal inkább. 3 évet lehúzott a táj a bankoki börtönbe. Azt mondja, hogy 50 ember volt, 40 négyzetméteren, 40 fok volt, egy vödör víz és egy darab WC, és azt mondta, hogy úgy éreztem, hogy I wanna die after 1 week. Egy hét után úgy éreztem, hogy meg akarok halni. Na, és 2016. január 16-án az új főügyész, mert ugye az előzőt azt nyugdíjazták, mert öreg, mit tesz Isten, tisztázta a miniszterelnök nevét, és ez nem, semmi nem történt. Tulajdonképpen a lóvé, ami érkezett, az adomány volt a szaudi királytól, mondjuk megkérdezném, hogy miért adományozott a szaudi király a miniszterelnöknek személyesen, de mindegy. Tehát, hogy minden tisztázó lett, semmi, itt semmi látnivaló. Újabb médiákat zártak be, logikusan, akik kritizálták. A Sarawak reportot Nagy-Britániából nyomták, azt blokkolták a Sarawak reportot, hogy azt nem lehetett kinyitni Maláziában. Már az FBI is nyomozott több milliárdos ügyekkel, amiben egyébként megemlíti, hogy 1 milliárd pénz érkezett egy maláj official nevére, tehát nem azt írták, hogy a miniszterelnök nevére. A csóló ugye eltűnt, vagy Makaóban, vagy nem tudjuk mit. A csóló még próbálkozott egy hátsó csapással, hogy 75 millió dollárt ígért, képzeld el, egy amerikai republikánus befolyásos képviselőnek, akit egyébként azóta letartóztattak Amerikába, hogyha tisztázza a nevét és elaltatja az ügyét az USA-ban. A képviselő a Bradynek hívták, és az most börtönben van, és a Brady bevallott egyébként, hogy különböző maláj és kínai állampolgároknak segítette az ügyeit így vagy úgy, különböző módon. A 75 millió dollárt ígért neki a csóló. És akkor eljött a pillanat, hogy 2018-ban elveszíti a választásokat Najib Rajak, 60 év után először az UMNO, a helyi párt is veszít, és 2 nap múlva az új kormány kivizsgálást ígér azonnal. Hozzátenném, hogy azóta, ha jól tudom, 8 vagy 10 miniszterelnök váltotta magát, vagy 2018, viszonylag sok miniszterelnök váltotta magát, tehát itt nagy kavarások voltak, hogy ki kivel, mikor, hogy van, tehát hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon macerás politikai időszak volt, ez a, hát nem tudom, konszolidáció. rendezik a dolgaikat. Ettől függetlenül én azt látom, hogy Gordonon is azt láttam ugye az autóban a kínain, hogy van valami remény benne, hogy jobb lesz. Tehát, hogy amit ő tapasztalt még ilyen 16-20 évesen, az mint hogyha most egy kicsit jobb lenne. Nem tudom, mert ez a végtelen mennyiségű kínai hitel, meg a különböző befektetések számomra ugyanúgy gyanúsak, de ha nagyon érdekli a kedves hallgatókat, akkor a következő adásra összeszedem azokat is, és mégiscsak belefértett oldal. Hajrá, Bazi, te jössz!
1: Na, nagyon ügyes vagy, mondtam, hogy fog ez sikerülni. Bíztam benned. Jó, ha gondolod, akkor be tudjuk
0: egy... Csomó nagyon izgalmas részletet ki kellett belőle hagynom.
1: De majd legközelebb.
0: A szuper jó a hollywoodi épületekről, meg Palm Beach-i piramisházról, amiket le kellett mondani, pedig azokról is nagyon jó sztorik vannak.
1: Hát szörnyű. Szörnyű. De akkor így be tudjuk mondjuk egy zenével fejezni az adást.
0: Na, szuper. Jól van, úgyis mindenki nyaral. Pont valaki megdicsért, hogy mi mindig tartunk adást, és ugye? Pedig mindenki nyaral, és minden ismétlés, és hogy ez milyen rossz már tilos rádióban, hogy egész nyáron végig ismétlés megy, és senki nem érzi úgy, hogy nyáron neki kéne azért adást csinálni. Úgyhogy mi tényleg igyekszünk.
1: Így van.
0: Hajrá, tilos! Nyaraljatok jól, mindenki, Bill Walter, nekem 4 napom van Maláziában, az egyből egyet szobába töltök az adás miatt, de nem baj.
1: Menjél is a mangrove.
0: Holnap olyan turista leszek, hogy öröm lesz nézni.
1: Nézd meg a mangrove-ákat.
0: Nem is voltam turista már 100 000 éve. Mit nézek meg?
1: Mangrove-erdőket.
0: Itt, hát de az ott van Balina Schengenben.
1: Na, ott is kell, hogy legyen, ott is kell, hogy legyen.
0: Igen, de itt egy csomó minden más is van. Nem, holnap igazi turista, hoppon, röhögök, végignézem, nem, tényleg kikapcsolok, felrakom fülhallgatót fejemre, benyomok egy zenét, nézek és röhögök ki a fejembe. Nagyon vicces, mert a malájok azt gondolják, hogy egy szőkenő nem érti őket, már pedig értem őket, nagyjából ugyanaz a nyelv, úgyhogy még jobbakat szoktam kunszolni. De jó lesz ez, minden jó.
1: Így van, akkor...
0: Na, sziasztok, Vivotter, további jó nyarat, hajrá, Bazi, neked is további jó nyarat.
1: Köszönöm.
0: És hívjál fel majd adás után, és megmutatom, hogy hol vagyok.
1: Jó, majd hazaértem. Na, sziasztok.
0: Addig a sötét lesz. Szia.
1: Igyekszem. Na, 2 hét múlva. Sziasztok.
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
3: Egy norvég tanulmányról számolt be a Qubit, amely szerint az emberek rendszeresen túlbecsülik mások tisztességtelenségét. A Journal of Experimental Social Psychology folyóiratban megjelent kutatás 4 vizsgálatból állt. Az elsőben 11 kísérletet és több mint 8000 résztvevő adatait vonták össze. A résztvevők névtelenül hazudhattak haszonszerzéstéjából, és meg kellett becsülniük, mások hány százaléka tenné ugyanezt. A meta-analízis szerint az emberek átlagosan közel 14% ponttal becsülték túl mások becstelenségét. A második vizsgálatban a valós őszinteségi arányról kapott tájékoztatás nagyobb bizalmat eredményezett. A harmadik szakasz szerint a pessimista vezetők hajlamosabbak munkahelyi ellenőrző eszközök bevezetésére, a negyedik pedig kimutatta, hogy a pontos információ csökkenti a szabadságot korlátozó intézkedések támogatását.
4: Évtizedes kutatás után azonosították Kelet-Ázsia legmagasabb ismert fáját Észak-Tajvan hegyei között. A példány egy hatalmas tajvani, a Cryptomerioides, egy nagy méretű tűlevelű fa a ciprusfélék családjából, amelynek ősei már 100 millió éve ezelőtt is jelen voltak errefelé. A mennyei kardnak becézett fa 84,1 méter magas, és a Sesan-hegységben található. A kutatócsoport légi lézerszkennelési adatok felhasználásával országos lombkorona térképet készített. 57.065 fát jelölve meg 1500 és 2500 méter közötti magasságban. A végső összesítésben 941 óriás fett térképeztek fel a szigeten, a 10 legmagasabb közül 9 magasság is meghaladta 70 métert, és mindegyik egyed a tajvania Cryptom Merioides fajhoz tartozott. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
5: 33 ezer év 245 eurázsiai emberi fogkő maradványát vizsgálták meg a spanyol evolúcióbiológiai intézet kutatói. A fosszilis DNS minták alapján e populációk fogkövéből az utóbbi 9000 évben eltűntek a rendszeres rovarfogyasztás nyomai. Egyúttal a kitinvászbontó enzimeket kódoló gének aktivitása is folyamatosan csökkent. A trópusi és szubtrópusi égöveken a rovarok egész évben könnyen hozzáférhető fehérje forrásul szolgáltak. A hűvösebb Európában ellenben felkutatásuk, gyűjtésük és fogyasztásuk több kalóriába került, mint amennyit adott, így felhagytak vele. A spanyol eredmények alapján tehát a mai európai társadalmak rovarfogyasztás iránti ellenérzése részben genetikai eredetű, írja a 24.hu.
2: Ezek voltak a hírek.

0: 私変なんです。
1: やがってるよ。

ワークマンの皆さんとご一緒に挨拶します。さあ

Yo.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Egy norvég tanulmányról számolt be a Qubit, amely szerint az emberek rendszeresen túlbecsülik mások tisztességtelenségét. A Journal of Experimental Social Psychology folyóiratban megjelent kutatás 4 vizsgálatból állt. Az elsőben 11 kísérletet és több mint 8000 résztvevő adatait vonták össze. A résztvevők névtelenül hazudhattak haszonszerzés céljából, és meg kellett becsülniük, mások hány százaléka tenné ugyanezt. A meta-analízis szerint az emberek átlagosan közel 14 százalékponttal becsülték túl mások becstelenségét. A második vizsgálatban a valós őszinteségi arányról kapott tájékoztatás nagyobb bizalmat eredményezett. A harmadik szakasz szerint a pessimista vezetők hajlamosabbak munkahelyi ellenőrző eszközök bevezetésére, a negyedik pedig kimutatta, hogy a pontos információ csökkenti a szabadságot korlátozó intézkedések támogatását. A napelemmel működő személygyűjtő hajó, az Interceptor egyetlen Los Angeles-i folyóból eddig közel 65 tonna hulladékot szedett össze, mielőtt az a csendes óceánba juthatott volna. Számolt be róla a Guardian. A szerkezet valójában 2 bárkából áll. Úszó akadály tereli a hulladékot a berendezésbe, ahol szállítószalag emeli ki, majd egy automatizált egység 6 konténerbe osztja szét, és jelez a személyzetnek, ha megtelt. Az egész szerkezet közel 10 tonna szemetet tud tárolni. A rendszert működtető Ocean Cleanup non-profit szervezet szerint az összegyűjtött hulladékot felelős módon válogatják és tárolják. A szervezet 10 helyszínen 21 interceptor rendszerrel dolgozik, többek között Malajziában, Indonéziában, Vietnámban és Jamaikában, és 2030-ig a 30 legszennyezettebb város megtisztítását tűzte ki célul. A fő irányelv az, hogy a hulladék el se jusson az óceánba.
2: Évtizedes kutatás után azonosították Beckeret, Ázsia legmorsabb ismert fáját, Észak-Tajvan hegyei között, a példány egy hatalmas tajvania. Cryptomerioides, egy nagy méretű tűlevelű fa a ciprusfélék családjából, amelynek ősei már 100 millió évvel ezelőtt is jelen voltak errefelé. A mennyei kardnak becézett fa 84,1 méter magas, és a Shashan-hegységben található. A kutatócsoport légi lézerszkennelési adatok felhasználásával országos lombkorona térképet készített. 57.065 fát jelölve meg, 1500 és 2500 méter közötti magasságban. A végső összesítésben 941 óriás fát térképeztek fel a szigeten, a 10 legmagasabb közül 9 magasság is meghaladta 70 métert, és mindegyik egyed a tajvania Cryptomerioides fajhoz tartozott. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Spinner.

Ez Attila Serió FM 93 és benne Basso Bomgia, a világzenei turiszemlés adása Tomanekkel 3-től 5-ig. Ez a be is egyben elköszönésem a műsorban, az elején nem kerítettem rá időt, Busa Pista szabad foglalkozása után csak én is elkezdtem rakosgatni a lemezeket. Az elején szólt két olyan felvétel, ahol Sebestyén Mártát, mint ezt Tag Deep Forest-től a Martha's Song, annak is a Rainforest Crunch átiratta, aztán Nova Nova formációtól a Prisoner Song, utána egy Azimut darab után jöttek Embryo nevű 69 óta létező müncheni hippie zene kollektíva, világutazó zene kollektíva két felvétele a közel-távol keleti kalandozásaikból. Utána elég sok ilyen nyugat-afrikai, meg közép-afrikai dolog szólt, majd Guadalupe-on keresztül Brazíliába is megérkeztem, szólt néhány Triomokotó felvétel, most pedig Azimuttól szól a Party do Novo, Newly Broken. Utána még jön José Roberto Bertramitól, aki szintén az Azimut tagja, a Party do Alto, Alto Deutsch, második felvétel a Party do Alto-nak, és hamarosan utána meg majd jönnek öt körül a hírek és az Amiről nem lehet beszélni című műsorunk. Szép hetet mindenkinek, szokás szerint írtam a chat.ilas.hu oldalra hallható számok listáját. Már a 16 világzenei lemezt hoztam be, a következővel odáig el is jutok, hogy mindegyikről szólt legalább egy. Tilos Rádió FM 93, szép nyarat mindenkinek, Tilos!

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A mézsör az egészségre gyakorolt pozitív hatása már évszázadok óta köztudott, több forrás is igen jó véleménnyel van az alacsony alkoholtartalmú méz főzése révén természetes erjesztéssel készült italról, magyarázta Tobias Olofsson, a Lund Egyetem kutatója. A medűt gyakran nevezték az istenek italának, ugyanis a legendák szerint, ha ezt iszod, halhatatlanná válsz, vagy legalábbis makkegészséges leszel. A mézsört nem csupán a vikingek, hanem az egyiptomiak és a maják is előszeretettel itták, pontosan tudták, hogy rengeteg előnnyel jár a fogyasztása. Állítják svéd tudósok, a méhek révén tejsav baktériumok kerülnek a mézbe, ez a két anyag egymással összekeveredve remekül tudta gyógyítani a lovak krónikus sérüléseit, amelyek korábban makacsul ellenálltak minden egyéb kezelésnek. Kiirtottak minden emberi kórokozót, beleértve a rezisztens törzseket is, mindezt úgy, hogy több száz antibiotikum-szerű antibakteriális anyagot termeltek.
2: Kinek a hírét hallottuk?
1: Múltkor.
3: Az eddig ismertnél jóval összetettebb képet fest a kora középkori kisalföld társadalmáról a Science folyóiratban megjelent friss kutatás. Olvasható a Qubiton. A többségben magyar kutatókból álló csapat több mint 300 egyén teljes genomját elemezte a nyugat-római birodalom bukásának időszakából. A római kori temetők erőteljes déleurópai örökséget mutatnak, tükrözve a birodalom kozmopolita jellegét. A 6. századi temetőkben ellenben megnőtt az észak-európai genetikai összetevők aránya, ami a langobárdok terjeszkedésével függ össze. Az izotópos vizsgálatok cáfolják az egyetlen, elsöprő népvándorlás elméletét. Az érkezők nem felváltották a helyi népességet, hanem beilleszkedtek annak közösségeibe. A hasonló genetikai hátterű temetők belső társadalmi szerkezete ugyanakkor alapvetően eltért egymástól, ami sokféle közösségszerveződésre utal.
4: A tiszavirág nagyméretű, hazánkban védett kéréz. 3 évet tölt lárvaként a folyómederben, élete utolsó napján a felszínen gondoskodik a faj fennmaradásáról. Idén a rajzás már június első hetében megkezdődött. A víz minőségére, egészségére igen érzékeny rovar, napjainkban szinte csak a Tiszán és mellékfolyóin, a Körösön és a Bodrogon található meg. A vízirendészeti rendőrkapitányság és segítői fokozott ellenőrzést végeznek a tiszavirágzás alatt. Jogszabálytétja az élő vagy elhullott példányok, jellemzően horgászati célú gyűjtését, befogását. Büntetendő természetkárosítás a rajzás szándékos megzavarása, például kis géphajóval belehajtani a kérészek tömegébe, közölte a polisz.hu nyomán a Sokszínű vidék.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt az Amiről nem lehet beszélni a Rádió Filozófiai Magazin műsorának. Mai azaz 2026. június 22-i élő adása a kánikulában. Most 4 hét után jelentkezünk, egy adásunk kimaradt ugye a maraton miatt, és itt vagyunk 4-en élőben a stúdióban. Rögtön nagy örömünkre szolgál, hogy újra itt van velünk régi
1: köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Régi, kedves műsorkészítő társunk Laci. Köszönjél, Laci, a kedves hallgatóknak.
2: Én is örülök, hogy itt vagyok, és mindenkit üdvözlök.
0: Szuper, és itt van Kristóf.
3: Sziasztok.
0: És itt van Jancsi. Hello. És itt vagyok én is, Májki. És ma is filozófiáról fogunk beszélgetni, ha meg nem sülünk, de akkor is, ha megsülünk. Úgyhogy ez lesz ma, és várjuk a betelefonálásaitokat, kérdéseiteket, észrevételeiteket, véleményeteket, érveiteket, bármi ilyesmit a 061-215-3773-as vonalas számon. Nincs semmi különös, úgyhogy egyből bele is csapunk a lecsóba, ahogy mondani szokták, úgyis nyáron az aktuális. Szóval az idő fenomenológia, ez a mai témánk, tehát hogyan tapasztaljuk meg az idő múlását, és hát ha már Laci most végre itt van köztünk, akkor ő lesz az, aki ezt a dolgot nekünk elmagyarázza.
2: Igyekszem. Ha már úgyis ilyen brutális az idő, akkor arra gondoltam, hogy érdemes egy ilyen jó kis időtlen problémát felvetni, mert ez egy nagyon régi probléma, bár azt gondolom, hogy mondjuk a figyelem rá a 19. századtól kezdve irányult igazán, előtte szerintem összekeveredett más típusú problémákkal. Na most, ugye van egy olyan probléma, hogy milyen a természet az időnek, és akkor itt vannak különböző elméletek, hogy valaki szerint például csak a most létezik, mások szerint a múlt, a jelen és a jövő is létezik. De ma egy másik probléma...
0: Meg van olyan is, hogy csak a múlt és a jövő
2: minden
0: létezik.
2: Van,
0: igen,
2: minden
0: igen.
2: Van.
0: Jó, igen, bocsánat.
2: És épp rá akartam térni arra, hogy most nem ez, hanem igen. Egy hasonló problémával fogunk foglalkozni. Ugyanis az is egy meglepően rejtélyes kérdés, sőt, sokak szerint még rejtélyesebb, mint az előző, hogy hogyan tapasztaljuk az időt. És akkor úgy kezdek neki ennek, hogy először elmondom, hogy mi a megszokott elmélet, ami úgy veszem ki, hogy legtöbbször a filozófusok eszébe jut, sokszor akár reflektálatlanul is. Ezt mostanság úgy nevezték el, hogy hát mozi elmélet, vagy filmszínház elméletnek is fordíthatnánk.
3: Filmszínház, de régen
2: kihagyott. Hát igen, én mostanában, mostani események hatására ismét felélet bennem ez a szó, de és mondhatnánk is rá, hogy abszolút filmszínház, mert ezek az elmélészek azt gondolják, hogy az idő tapasztalat az valami olyasmi, ami nagyon jól leírható, hogy milyen. Egy elég jó kis szerkezete van, és egy viszonylag, elmélet független leírását adhatjuk annak, hogy ez milyen. És ez egy, hát az alapvonalai nagyon egyszerűek ennek az elméletnek. Nevezetesen az azt mondja, hogy a időtapasztalat az olyan, mint egy mozifilm. Mert ugye a mozifilm, amikor csak így megy, és nézzük, úy tűnik, mint hogyha így menne a film egyszerűen, ugye múltból haladunk a jövő felé, mindig ami előttünk van, ez egy folyamatosan formálódó jelennek tűnik, de ha analízisnek vetjük alá, hogy mi történik igaziból, az megmutatja, hogy ez a folyékonysága a tapasztalatnak, ez nem a legalapvetőbb tulajdonsága ennek.
3: Szerintem itt érdemes lenne elmondani, hogy az olyan filmekre gondoljunk, mint a lineárisan, tehát így vannak azok a filmek, ugye az időugrások vannak, tehát nem érted, mint a ponyvaregény.
2: Jancsi, figyelj, tök mindegy. Tehát a Memento is lehet tőlem akármelyik, de annak az a tulajdonság, hogy nézi az ember a filmet, és úgy megy előre a film, és akkor persze meg van keverve esetleg a narratíva, de ezzel most ne foglalkozunk. Szóval ülünk a filmet, és amikor én gyerek voltam, fel se vetődött bennem, hogy ennek van egy mély struktúra, és aztán megtanultam, és én meg is lepődtem rajta, nálam okosabb gyerekek biztos nem lepődtek meg ennyire, mert hogy a film nem áll másból, mint képkockákból, amit elég gyorsan vetítenek le nekünk, és az csak egy, hogy mondjam, az csak egy mellékterméke ennek az egész folyamatnak, hogy egy ilyen folyamatos mozgásnak tűnik az egész, de valójában ugye minden egyes esemény képkockákból épül föl. Ezek a képkockák, ezek ugye egymás mellett vannak. Ha filmszalagot kiveszik, a régi típusú analóg filmszalagot, akkor láthatjuk is rajta a képeket. És most a hanggal ne foglalkozunk, elég a képi anyag az elmélethez. És ugye a mozi elmélet vagy filmszínház elmélet azt mondja, hogy hát az idő tapasztalat is pont ilyen. Igazából vannak ilyen egyes pillanatnyi tapasztalataink, és ezek pont úgy sorjáznak egymás mellett, éppen úgy sorjáznak egymás mellett, mint ahogy a film szalag esetében. Csak itt ugye az időben vannak, tehát ezek nem a térben vannak így kinyomtatva, hanem az idő szalagjára vannak úgymond így kinyomtatva, tehát T1-ben mondjuk azt látom, hogy nem tudom, legyen mondjuk a Rettenthetetlen című film a példán, az egyik pillanatban ugye a William Wallace, a Mel Gibson, az még kínozzák, és akkor a következő T2 pillanatban az a tapasztalatom van, hogy üvölti, hogy szabadság, és T3-ban pedig az a tapasztalatom van, hogy hát békésen, lehúny szemmel meghalt. És ugye ezek egy-egy filmkockák, és nem csak a filmszalagon van ez így, ez a három kép, hanem igazából az időszalagján is van. Ugye, ahogy mondtam, T1, egyik kép, T2, másik kép, T3, harmadik kép. És én azt gondolom, hogy akik ezzel nem foglalkoznak specifikusan, viszont filozófusok, azoknak a túlnyomó többsége szerintem ezt az elméletet fogadja el. Ennek több oka is van, igen.
0: Bocsánat, hogy jól értjük, hogy arról volna szó, hogy a filmhez, mondjuk az eredeti filmszalagra készült filmhez hasonlóan, valójában kicsit radikálisan fogalmazva, illúzió az, hogy itt valami folyamatos, kontinús változás lenne. Valójában kimerevített, mozdulatlan pillanatfelvételek követik, csak olyan gyorsan követik egymást, hogy ez megteremti az illúzióját a folyamatosságnak.
2: Ez érdekes, nem szeretik azt mondani, hogy ez illúzió. És azért nem szeretik ezt mondani, hogy ez illúzió, mert azt akarják mondani, hogy itt nincs is semmi, ami által becsapva lennél. Ugye az illúzióban van valami becsapottság, vagy úgy tűnik, hogy lehet, de azok, akik ezt az elméletet vallják, nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy de hát hogyan is lehetne másképp? Hogyha igazán elgondolkodol rajta, akkor erre kéne, hogy kiukadjál, és az, hogy ilyen folyamatos a tapasztalat, az nem igazán áll ellentétbe azzal, hogy a mély struktúrája az így írható le. Tehát nem nagyon szeretik ezt a szót használni, hogy illúzió.
0: Okay.
2: De szerintem valaki mondhatja azt, mert abban az értelemben illúzió, hogyha nem veted analízis alá a tapasztalatod, hanem csak így belebámulsz a tapasztalatodba, akkor nem jutna eszedbe, mint hogy nekem gyerekként, ahogy én elég ostoba módon csak belebámultam így a filmekbe, nem jutott eszembe egyáltalán semmi ilyesmi, hogy ez így lenne megalkotva.
0: És bocsánat, ezt a részét még, hogyha szabad itt még egy kicsit így belemászni ebbe az elméletbe, ezt a részét, ezt megpróbálod elmondani, hogy ez a hogyan is lehetne másképp. Itt van, nekem az jut eszembe, de lehet, hogy teljesen vakvágányon járok, hogy hát ugye azt tudjuk, hogy azért van idő tapasztalat, ez egy jó kérdés, persze most rájöttem, hogy belemegyek olyasmibe, ami bonyolult. Na mindegy.
2: Nem baj.
0: Szóval, hogy hát ugye valami olyasmiről, ugye ez egy nagyon régi filozófiai kérdés, hogy az idő és a változás azok hogyan fü-

0: és aztán az idegrendszerhez elmegy mindenféle módon, meg az agyban feldolgozódik, és akkor ugye az agy, azt is tudjuk ma már, hogy dolgozik ilyen időablakokkal, tehát hogy valami ilyesmi lenne, hogy hát hogyan lenne más, hogy hát úgy van, hogy mit tudom én, bizonyos ilyen millisekundumokban, vagy még kisebb mértékegységben mérhető időablakokban dolgozik, az addig beérkezett fény információ, vizuális információkból készít egy darab állóképet, aztán jön a következőig, tehát ez volna az elképzelés, hogy hát hogy más, hogyha nem így.
1: Igen, tehát akik naturalisták, esetleg még fizikalisták is, azok nem is nagyon szoktak más gondolni erről, mint hogy hát ennek így kell lennie már, csak azért is, most ezt nem fogjuk elmondani, hogy miért, de aki fizikalista, az azt szokta gondolni, általában, túlnyomó többség a fizikalistának, hogy a valóság szerkezete úgy általában ilyen. Tehát T1-ben a fizikai valóság valahogyan van.
0: Ez még messzebb vezet,
1: képként elképzelhetjük, hogy valahogy van, következő pillanatban egy kicsit másképpen van, T2-be, és így tovább, és így tovább. De még ezt is, de hogy azért is szokták ezt szeretni, mert komfortnak tűnik azzal, hogy nagyon sokan gondolkodnak úgy általában a valóságról, és ez egy szép dolog, hogy a tapasztalat szerkezete teljesen komfortnak tűnik akkor a valóság szerkezetével, és bizonyos értelemben első pillanatásról úgy tűnik, hogy legalább azt nem kell megmagyarázni, hogy a tapasztalat szerkezete miért olyan, amilyen, mert a magyarázat az, hogy egyszerűen követi a valóságnak az általános struktúráját, és kész. És nem is a másik elméletet elmondom, de azt most csak nagyon gyorsan, mert az, hogy minek létezik egyáltalán a másik elmélet, azt onnan fogjuk látni, hogy mi a baj az elsővel, de a második elmélet az azt mondja, hogy nem, ez a film analógia, ez teljesen rossz. Ez teljesen rossz, ezt nevezzük most tartalmelméletnek, azért, mert a Bergsont magyarra így szokták fordítani, hogy ő azt mondja, hogy hát nem, pillanatok, nem ilyen kis képkockákból áll az időtapasztalat, hanem, és hát így fordították magyarra, hogy tartamokból áll. Ez azt jelenti első megközelítésben, hogy a mozi analógia azért rossz, mert valójában a tapasztalatunk az nem olyan, mint a film, tehát ez a folyékonyság a tapasztalatnak, ez a kontinuitás a tapasztalatnak, ez valójában a legprimitívebb építő kockát is jellemzi. A legprimitívebb építő kockát tapasztalatnak nem egy T1 időpillanatos valami, hanem egy T1-től T2-ig tartó valami, ezt mind a kettő tartalmazza valamiképpen, és nem, tehát ez olyan, mintha lenne egy filmünk, amit most már valaki azt mondaná, hogy jó, ez nagyon jó volt ez a film, de most már valaki mutassa a filmszalagot. És azt mondanánk, nincs ilyen filmszalag. Ez a film, ez tényleg ilyen, ennyi. Láttad a legalapvetőbb struktúráját, ez. Tehát ez egyfajta ilyen redukálhatatlanság elmélet. Tehát itt azt mondja, hogy először is a tapasztalat az olyan, amilyennek elsőre látszik a naív szemlélő számára, nem lehet tovább redukálni valamilyen alapvető építőkockákra, és ezt így el kell fogadni. Na most nyilván az a helyzet, hogyha a redukciós elmélet sikeres lenne, akkor nem lenne szükségünk a másodikra. Akkor észszerű lenne azt mondani, hogy hát végül is van egy nagyon jó egyszerű szerkezet az időtapasztalatnak, teljesen jól megmagyaráztuk, hogy miért jön az időtapasztalat, amilyen, miért van szükségünk másik elméletre, ami ráadásul, majd látni fogjuk, majd erről kicsit fog beszélni, az elég rejtélyes amúgy. Tehát nem is igazán, az a második, őszintén szóval egyébként nincs is abban az állapotában, hogy azt nevezzük, hogy elmélet. Szerintem inkább jelenleg úgy néz ki, hogy elméletecske. Tehát olyan jól az nincs kidolgozva.
0: Ötlet.
1: Olyan ötlet, az ötlet, az nagyon jó, vagy sejtés, vagy valami ilyesmi. Lehet rosszul látom, de én ezt így látom.
2: Most, Bergson dolgozta ki, azt akarod mondani?
1: Mi? Hát én nem mondanám, hogy Bergson kidolgozta, szerintem ez túlzás. Ő annyira harcban van benne a másik felfogással szemben, hogy a pozitív, kidolgozott elméletet az én benyomásom szerint sosem kapjuk meg. Már csak azért sem, mert Bergson az nem az a fajta elméletépítő, aki szereti a részleteket így nagyon, nagyon kidolgozni. De ez most mindegy. Maradjunk De lehet, hogy aki nagyon írt Bergson, az ezt megcáfolja, szóval, de én nekem ez a benyomásom abból a Bergsonból, amit én erről olvastam. De, na visszatérve, mert szerintem nagyon érdekes, én nekem az egyik kedvenc filozófia problémák, mondom őszintén, én teljesen le vagyok nyűgözve tőle, hogy mi a problémák,

0: probléma a filmes dologgal. Kettőt hoztam most csak. Az egyiket egy Pryor nevű filozófus találta ki, a másikat meg, amennyire tudom, szerényen azt mondom, hogy én, de lehet, hogy nem. Tehát csak magammal találkoztam azzal. De igazából az a Pryor problémájának egy kicsit továbbvezetése, vagy annak egy másik oldala. Tehát kezdjük a Pryor-ra, az könnyen megérteni. Nevezetesen az, hogy hát nagyon fura, mert ha jobban meggondoljuk, végiggondoljuk ezt a mozis képet, akkor oda kell jussunk, hogy nincs olyan, hogy egy tapasztalat elmúlik úgy igazából, és így aztán irracionálisnak tűnnek az olyan attitűdjeink, mint például mondjuk fáj nekünk valami, mondjuk egy fejfájásunk van, és elmúlik a fejtelés. És azt mondjuk, hogy jaj, jó ég, jaj, de jó, hogy ez véget ért. Köszönöm, hogy ez véget ért. Tehát ugye szoktunk ilyeneket mondani, mert úgy véljük, hogy van egy ilyen primér értelemben vett a tapasztalatoknak egy ilyen végső értelmet elmúlása. Csak hogyha végig gondoljuk a mozis képet, akkor ki fog derülni, hogy nincs ilyen. És a következő dolog miatt. Szóval a probléma az, hogy a mozis képet, ha kidolgozzuk, rájövünk, hogy van egy diszanalógia, vagy kell, hogy legyen egy diszanalógia az az esettel, amikor mi nézünk egy filmet. Nevezetesen, amikor mi nézünk egy filmet, akkor azért így gondolatban arra gondolunk, hogy mi ugyanazok maradunk végig, amikor nézzük a filmet, és az váltakozik a szemünk előtt, hogy melyik kép van ott. És ez teljesen jó a filmnél. Ugye így is magyarázzuk azt, hogy miért van az, hogy az agyunk tudja ezt a folyamot kreálni, mert valami kantiánus cuccot csinál az agyunk, ott integrál, meg nem tudom, hogy mit csinál, ilyen szintéziseket csinál, és valahogy ebből áll össze ez a folyamatos tapasztalat valahogy. Vagy hát ennek a felületi struktúrája. Csak hogy, ha jobban végiggondoljuk a mozis elméletet, az kell, hogy kiderüljön belőle, hogy ez nem lehet így, hogy mi a szószoros értelmében teljesen ugyanazok vagyunk. És a következő miatt nem lehet, mert hogy itt magáról a tapasztalatnak a végső építelemeiről beszélünk, tehát megállapodtunk abban, hogy T1-ben van egy kép, ez egy tapasztalati kép. Minden tapasztalathoz, mondjuk per definíció, nem kell, hogy tartozom valaki, aki bámulja. Uh-huh. Ezt nevezzük most, nem tudom...
1: Subjektum egynek.
0: Minek?
1: Subjektum egy.
0: Subjektum egy. Nagyon jó. Jancsi, köszönöm szépen. Tehát nevezzük subjektum egynek. És jó, ezt megbeszéltük. T1-ben van egy kép, akkor legyen az, hogy kínozzák a William Wallace-t, és subjektum egy bámulja ezt. Egy kimerítetté. Következő kimerített kép, hogy üvölti, hogy szabadság. És itt jön a kérdés, hogy lehet-e szubjektum egy az, aki nézi ezt. És az a érdekes, hogy a szószoros értelmében úgy tűnik, hogy nem nagyon lehet. Mert képzeljük el, hogy van egy óriási filmszalagunk, egy brutálisan nagy filmszalagunk, és ahol egyszerre egy ember csak egyet tud bámulni, képzeljük el. És fogunk egy embert, és odaállítunk, hogy az egyik képkockát nézze, az teljesen kitölti a látóterét. Most ugye ott van mellette ugye a következő kép. Most anélkül, hogy ezt a fickót elmozdítanánk, oda tudjuk állítani. De nem, hát ő már oda van kötve az első filmkockához. Uh-huh. Tehát kell hívnunk egy másik fószert. Lehet az Iker testvére is, teljesen jó. De mégiscsak az Iker testvérét kell odaállítanunk, hogy bámulja ezt a képkockát. Ugyanis, ha nem így lenne, ha azt mondanánk, hogy ugyanaz a valaki nézi, akkor belefutnánk abba, hogy tulajdonképpen a tapasztalatok szintjén nem csak a filmkockák vannak, hanem az is egy ugyanilyen elem, hogy elhúzzuk a szem előtt a filmkockát. Ugye? Akkor így menne így a filmkockák. De ezt megbeszéltük, hogy ez nincs.
2: Igen, vagy ha azt mondom, hogy akkor a szubjektum egy, de akkor fölösleges beszámozni, az mintha nem lenne időben. Tehát, hogy ő nem lenne része az
0: így
2: időnek.
0: Van.
2: De ha ő része az időnek, akkor ő ugyanúgy oda kötődik ahhoz a T1-hez.
0: Ez még jobb. Igen, ez még szemléltőbb. Igen, tehát igen, kívül kéne lenni az időd, mint hogy mi kívül vagyunk a filmkockákon.
2: Mi kívül vagyunk a filmen.
0: Na de itt nem lehet, itt ugyanúgy időben van ő is, aki bámulja. Tehát egyszerűen muszáj, ha már megbeszéltük, hogy ő T1-ben van, akkor nem tudjuk betenni T2-be is. Egy ugyanolyat oda tudunk tenni, de pont ugyanazt nem. Uh-huh. Na, tehát minden egyes szubjektumunk S1, S2, S3 hasonlítsanak bármennyire egymáshoz, pont ugyan, de nem ugyanolyanok, mint mondjuk az asztalnak az egyik sarka, vagy a másik sarka. Nem ugyanazok, még hogyha teljesen hasonlítanak is egymásra. Tehát mindegyik szubjektumunk csak egy filmkockát néz. De ebből következik, hogy semmelyik szubjektumnak sem múlik el soha semmelyik filmkocka se. Mert mindig egyszerűen nincs olyan, hogy ne lenne előtte a kocka.
2: Állandó kimére vitat képet pontosan néz mindenki.
0: És igen. Akkor az a szubjektum, akinek fáj a feje, a szószoros értelmében az a szubjektumnak sosem múlik el, hogy fáj a feje. És ezért lett irracionális azt mondani, hogyha valamelyik szubjektum azt mondja, hogy hál' Istennek véget ért. Miért? Mert a szószoros értelmében az, aki ezt kimondja, a szószoros értelmében ő neki sose fájt a feje, mert neki mindig az van kimerekítve, hogy ez fejfájásmentes dolog. Tehát ez az első probléma, hogy úgy tűnik, hogy ha ragaszkodunk ehhez a mozis verzióhoz, és végig gondoljuk az egészet minden implikációval, akkor az elmúlás, mint tapasztalati tény vagy esemény, az nincs. Ez annyira így van, hogy azok, akik vallják ezt, néhányan örülnek is ennek, mert azt mondják, hogy tulajdonképpen ez mutatja meg, hogy nem kell félni a haláltól, mert az sose jön el, mert minden szubjektum egy ilyen furcsa, ilyen örökké valóság, vagy non-stop valamilyen tapasztalattal rendelkezik, és kész, és nincs olyan, hogy mennénk előre az időbe a szószoros értelmében, és a szószoros értelmében egyszer csak összetalálkoznánk a halállal, mert nincs ilyen. Tehát ezt vannak, akik így nagyon bevállalják, és ilyen evangéliumot is próbálnak belőle gyártani. Mármint örömhírt, bocsánat. Tehát egy ilyen nagyon pozitív hírt. És...
2: De persze nem csak elmúlás nincs, emlékeink se nagyon lennének.
0: Hát, na ez az, hogy milyen értelmű. Nyilván abban az értelemben lehetnek emlékek, hogy miközben van egy fenomenális tapasztalatom, az elmémben lehet egy reprezentáció, hát ez a jókod is, hogy reprezentáció ezek után. Lehet egy kép az elmémben arról, vagy egy gondolat az elmémben arról, hogy mi volt korábban. De az már egy érdekes kérdés, hogy ezt a szó szoros értelmében lehet emlékek, vagy...
2: Ez sose lenne veridikus, tehát sose lenne valóság, mert én sose voltam abban.
0: Na ez az.
2: Az a szubjektum, aki
0: persze
2: most tapasztalatok...
0: Lehet játszani azzal, hogy az én szó mit jelent, ja, és akkor mindenféle gumízét. Most ezt hagyjuk. Igazából ez önmagában érdekes szerintem. És akkor hozom ugyanennek a problémának a második szintjét, hogy most érdemes akkor, hogy ez az egész hogy van igazából ez az elmélet, kicsit érdemes most turbóznunk egyet az eredeti gondolatkísérletünkön, és maradjunk a moziknál, jó? Mert az igazság az, hogy az alapján, amit eddig megbeszéltünk, azt kell, hogy mondjunk, hogy a mozi hasonlat az így, ahogy ez első verzióban volt sántít, hogy az elmélet mit mond, meg hogy mond, úgy lenne az igazi, ha a következőképpen néz neki. Van a moziterem 1, ahol nem tudom, a Star Wars-t mennyire látták ott. Mindegy, van valaki, akit klónoznak rengeteg példányban. És nem is jut eszembe a neve. Django Fettnek hívják, csak eszembe jutott. Tehát Django Fettet rengeteg példányban klónozzák, és rengeteg Django Fettet legyártanak, mindegyik katona Django Fett, oké? Okay? És van Django Fett 0, ő az eredeti, de ő meghal gyorsan, most ez nem érdekes. Django Fett 1, ugye az első klónja, most képzeljük el, hogy őt beelítetjük az egyes számú moziteremnek, ahol szerencséje nem valami rossz filmet, hanem a Rettenthetetlen című filmet veszítik, de ő csak az első képkockáját látja. Jó, ez bemerevítve van neki. És Django Fett 1 nézni, aztán jön, hívjuk a második klón, Django Fett 2-t, bültetjük egy második moziteremből a Rettenthetetlen című film második képkockáját veszítik örök, így kimerevítve, és így hát nem tudom hány képkockából áll a Rettenthetetlen film, de mondjuk jó, most legyen 1 millió, jó? 1 millió ilyen mozit felhúztunk, mert nem tudom én, Elon Musknak volt egy ilyen ötlete, hogy ezt csináljuk meg, és 1 millió ilyen moziterem ott van egymás mellett, és ott ülnek a Django Fettek, jó? Na most az van, hogy amellett, hogy egyiknek sem múlik el, ugye az is van, hogy egy is látja a filmet a szószoros értelmében, mindegyik egy képkockát láb a filmből, de ami még durvább az az, és szerintem ez szerintem egy fokkal még ütősebb, mint az elmúlás tapasztalata, bár lehet, hogy ez csak ugyanannak egy oldala, de hogy itt a tapasztalati szinten sincs olyan, hogy még illúzió szinten se lehetséges, és ez a durva, semmilyen szinten, hogy átmenne az egyikből a másikba. Egyszerűen nincs ilyen. És vegyük észre, én nem a valóságról beszélek, csak így önmagában. Most a tapasztalati mezőnkről beszélek önmagában. Mindegyik Django Fett hiheti azt, hogy majd jön egy kép, meg hiheti azt, hogy ő látott egy képet, mert mondjuk ilyen agymosáson is részt vett.
2: Korábban, igen.
0: Belenyomtuk. De ez tök mindegy. Egyik se fog látni egy másik képet, mint amit lát, és ezért szerintem elvi okokból lehetetlen, hogy az a tapasztalati illúziója akár lehessen, hogy ő átmegy egyikből a másikba. Ő hiheti azt, hogy ilyen történt vele. De nem lehet ez a tapasztalati természetű illúzió, hogy átmegy az egyikből a másikba. És ez szerintem abszurd. Szerintem ez a legfőbb motiváció annak, hogy leváltsuk ezt a mozis elméletet, bármilyen jól nézett ki először.
2: Oké, itt megálltunk egy picit?
0: Abszolút.
2: Nekem két milyen kérdés, hogy ellenvetésem van, az egyik tartalmi, a másik inkább módszert. A tartalmi az, hogy hát nem egyszerűen felfedeztük újra egy icipicit más köntösbe bújtatva a Zénon klasszikus problémáját, Zénon meg Parmenidész klasszikus problémáját, a változásról, hogy a fenébe akarjuk megérteni a változást, ugye, olyan mozgás, ha úgy tetszik, még szűkebben értve, mikor ugye csak úgy tudjuk valahogy megérteni, hogy ugye a mozgásnál, hogy egy test egy pillanatban a fizikai tér egy meghatározott helyén van, T2-vel következő, de abban a pillanatban ott van, és valójában mindig egy adott helyen van, és nem értjük, hogy ez hogy a fenébe van az, hogy ez valamilyen ilyen értelemben kontinus lesz, ugye, amiből az Zénon ilyen vicces paradoxonokat csinált, hogy a nyilvessző sosem fog elérni a falig, mert mindig még meg kell tennie valamennyit. Nekem úgy tűnik, hogy itt az ellenvetések ezt mutatják meg, hogy ugyanebbe a problémába ütközik ez a kontinuitást, valahogy képtelenek vagyunk megérteni akkor, hogyha ilyen statikus állapotok egymás utánjaként képzeljük el.
0: Abszolút, de szerintem azt, vagy azért érdekes a idő tapasztalatáról magáról beszélni, mert van egy trükk, amit akkor eljátszhatunk, hogyha a valóságról próbálunk beszélni. Tehát mondjuk így, és szerintem a legtöbb filozófus erre a következtetésre jutott a Zénonnal és a valósággal kapcsolatban, mondjuk így. Ez pedig az volt, hogy azt mondták, hogy ez a nyilvessző probléma, ez érdekes, de nem is paradoxon, vagy nem is abszurd, amit meg akar mutatni. Mert hogy hát a valóság egyszerűen olyan, hogy T1-ben áll valahogy a nyilvessző teljesen statikusan, T2-be szintén, csak kicsit arrébb van, és kész. És mondjuk valaki mondjuk hozzátett ezt, hogy ó igen, mondjuk T1 és mondjuk T100 között akár végtelen sok pillanat is lehet, kit zavar. Tehát belementek abba, hogy bár a látszat az nem ilyen, például nem szerintem furcsán azt mondani, hogy nekünk a tapasztalatban úgy tűnik, hogy végtelen sok pillanat lenne T1 és T100 között,
2: igen.
0: De azt mondták, hogy de ez csak nehéz feldolgoznod a józan eszeddel, vagy ez furcsának tűnik a mindennapi tapasztalatból nézve, de a valóság az olyan, hogy, és nincs is semmi látnivaló, hogy igenis két véges pont között lehet végtelen sok ilyen izé. Vagy még csak ezt sem mondták, egyszerűen azt mondták, hogy figyelj, végső soron ilyen a valóság struktúrája, hogy T1 és T100 között mondjuk 100 darab ilyen képkocka van, így kimeregvítve, mindig egy kicsit arrébb van a nyíl, és kész. Nincs itt semmi látnivaló, mert a valóság az nem dinamikus, és ez a lényeg, valójában nem dinamikus, tök statikus ebben az értelemben, csak neked tűnik úgy. Egy a magyarázatok a szervezet.
2: Ez világos, én csak azt nem értem, hogy most viccen kívül az eredeti problémában, tehát hogyha végtelen számú pont van, amelyikben mindig elfoglal valamilyen térpozíciót a nyilvessző, akkor nekem úgy tűnik, hogy az Zénonnak igaza van, nem fog eljutni a nyilvessző sose a falig, hiszen végtelen számú helyen van közben, és az idő az meg, most tegyük fel, hogy az idő véges, de mindenesetre mindig meghalunk, okay. Mire eljutna odáig.
0: Jó, akkor emeljük a tétet. Bejelentem, hogy azok legtöbben, akik ezt így tovább pörgetik, azt is mondják, hogy az idő múlása, mint olyan, az is tök illuzórikus.
2: Ja.
0: Tehát nincs ilyen, hogy hú basszus, végtelen sok idő kellene az, hogy ez végigmenjek, mert ők amúgy bevállalják azt, hogy nincs ilyen, hogy végigmenés. Visszaérünk oda, amit mondtam a mozitermekről, meg a szubjektum, egy szubjektum, kettő szubjektum, háromról, hogy nincs ilyen, hogy végigmenés, nincs ilyen, hogy menés. Olyan az egész, mint egy pármidészi kocka, csak jobban tagolt. Tehát van a T1, az mit tudom én, valamilyen, és ott van egy szubjektum benne, és ez akkor ott látja a nyilvesszőt, meg mit tudom én, és egybe. És végtelen sok ilyen fószert is lehet rakni, ha akarod egymás mellé. Nincsen, hogy menés. Nincsen, hogy menés, hanem van egy...
2: Ja. Jó.
0: Ilyen fraktálszerű táblád is lehet, ahol mindig, hogyha belezoomolsz, még mindig egy kisebb részletet látsz. De igen, ez így van, hogy akik a valóságnak ezt a fajta egyébként általában eternalizmusnak, vagy négydimenziónosnak, ez uh-huh. tök mindegy, azok egy-egy bekezdésbe elsütnek egy ilyen poént, hogy nem mindenki, de mondjuk 95%-kal szerzőknek nagyságrendileg, hogy ez a fajta tensed nature, ezt így szokták mondani, ilyen időszerű.
2: Igen, ez az magyar.
0: Hogy ez a múlt, jelen, jövő dolog, ez tökre a szubjektivitáshoz tartozik, a valóságban ez nincs itt, és nincs olyan, hogy az idő múlása úgy a szó uh-huh. szerint pont annyira nem múlik az idő, mint hogy az asztal nem múlik pusztán attól a ténytől, hogy az asztalnak van bal széle, meg egy eleje mondjuk így, meg egy jobb széle, uh-huh. mondjuk egy vége. Az asztal sem múlik sehogyan sem, csak így van. Na ugyanígy valójában az egész univerzum ilyen, és az idő, az csak nagyon hasonlít a térnek a dimenzióihoz.
2: Milyen
0: csak van néhány csalafintaság vele kapcsolatban, de lényegi természetét tekintve, és ezért is van az, hogy ugye beleesünk abba, hogy elkezdünk téridőről beszélni, mert az idő nem egy nagy kunszt, az csak egy fityegője ennek a valaminek.
2: Uh-huh.
0: És azért érdekes ez, mert ugye az elmélet az eredeti formában hallgatólagosan épít arra, hogy de a tapasztalatod másmilyen amúgy, mert akkor működik igazán jól. Mert hogyha nem építesz erre, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy esel bele ebbe az illúzióba. Tehát a hallgatólagosan feltételezik, hogy az másmilyen, na és akkor itt már kezdődnek a dolgok, mert a tapasztalatnál már nem mondhatod ezt el, hogy vagy ott már sokkal furcsább, vagy legalábbis ennyit mondok, hogy
2: hát
0: sokkal
2: ezt akartam,
0: furcsább.
2: Nekem ez lett volna a módszertani kérdés, vagy megjegyzésem, hogy, szóval, hogy miről beszélgetünk, az idő természetéről beszélünk, egy ilyen metafizikai értelemben, vagy az idő tapasztalatáról, ahogy fenomenológiai nekünk megjelenik, mert hogy nekem úgy tűnik, hogy maga az elmélet az alaplépésével kilép az idő tapasztalat leírásából, mert hiszen sosem, vagy szóval valami olyasmit mondanék, lehet, hogy naív vagyok, vagy valamit nem veszek figyelembe, hogy még ha nagyon megengedőek is vagyunk, akkor is csak akkor mondhatnánk, hogy ez a mozi
0: igen.
2: analógia, ez stimmel az idő tapasztalatára, mert úgy egyrészt nyilvánvalóan nem így tapasztaljuk meg. Ahogy gyerekként magát a filmet sem így tapasztaltuk meg, az idő múlást sem így tapasztaljuk meg. Tehát ez így prima facie, egy első brika nyilvánvalóan nem az idő tapasztalatának a leírása. Esetleg azt lehet mondani, ugye szoktak ilyet mondani, hogy de esetleg fenomenológiai leírás az feltárhat olyasmit, hogy lehet, hogy így, hogy mondjam, így izolálva nem így tapasztalod meg, de ha sokféle tapasztalatot egybe összevetsz, akkor erre kell jutnod, vagy olyasmit mondani, hogy bizonyos a tapasztalatod, bizonyos jellegzetességét csak úgy tudod megmagyarázni, ha feltételezed, hogy ez is jelen van a tapasztalatban, de én ilyeneket nem látok. Nekem úgy tűnik, hogy ez mint átugrana maga arra a dologra, hogy itt az idő természetéről beszélnek, nem pedig arról, hogy hogyan tapasztaljuk.
0: Tehát az szokott lenni, hogy azok a szerzők, tehát van ez a probléma, de ezt többen észrevették, és általában azt a taktikát használják, hogy azt kezdik el magyarázni, hogy hogyan hiheted azt, hogy neked ilyen kontinús tapasztalataid vannak a szószoros értelmében.
2: Ja, tehát ez az arról akarja szólni, hogy van az idő természete, igen. ami ez a merev.
0: Ez a statikus.
2: Statikus izé, és kicsit lehet, hogy mellé lövök, de talán egy ilyen hiba elmélettel, egy ilyen error theory-val elmagyarázzuk, hogy neked miért nem így tűnik, miért tűnik ez a tensed, múlásos időnek.
0: Tehát azt akarják mondani, hogy te amúgy tényleg csak amúgy minden szubjektum kimerevített kockát lát örökké, ez a tapasztalatod is ilyen, de vagy egy csomó hit van benned, amelyek amúgy a szószoros értelmében hamisak, de ezek benned vannak, és így összességében kiadják azt, hogy te tökre, hogy mondjam, ilyen, nagyon nehezen tudod elképzelni, hogy ne lehetne igazod. Mondok egy példát, tehát valakik azzal jönnek, mondjuk ez egy lehetőség, hogy tök merev az egész, meg minden a tapasztalatban, de ugye a memóriádban különösen éles képek, speciálisan éles képek vannak arról, hogy milyen volt az előző tapasztalatod. A szószoros értelmében az, aki most emlékezik erre, nem volt ott. De mivel ez nagyon vivid, tehát nagyon, nagyon képszerű, ezért szinte elképzelhetetlennek tűnik számodra az, hogy hogyan nem voltál ott. Vagy
2: Vagy... Jó, csak ez, na mindegy, tehát valahogy meg is kéne magyarázni, hogy hogy került bele az elmémbe az a...
0: Hát úgy került bele, a magyarázat az az, hogy...
2: Az a kép, amit soha nem tapasztaltam.
0: Az úgy került bele, hogy egyszerűen egy ilyen, nagyon sokszor ilyen evolúciós magyarázatokat invokálnak, ami valami olyasmit mond, hogy általában az a gondolatod, az a reprezentációd, hogy te egy enduráló én vagy, ami így végigmegy az időben...
2: Az hasznos.
0: Az hasznos, mert ugye... Mert miért hasznos? Egyrészt nagyon egyszerű, tehát ez egy heurisztika, amit nagyon gyorsan tudsz így izélni, meg ugye úgy gondolsz magadra, mint akinek gondoskodnia kell önmagáról, mert hiszen szó szerint. Hát mit tudom én ilyeneket, ez most csak egy példa, ugye ennek rengeteg féle típusa van, mi most itt egyszerűsítünk, mert nem megyek végig a százféle dolgon, mert most nem nincs rájunk, meg nem is érdekes szerintem annyira, de hogy ezt így próbálják megcsinálni. Na jó.
2: Csak egy picit, csak úgy felvettem ezt a közel se csak a témára, szóval ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mit hívhatunk tapasztalatnak. Tehát, hogy mondhatja-e valaki azt, hogy a tapasztalatod ilyen, csak nem így tapasztalod meg a tapasztalatodat.
0: Hát ez tehát, nem, ez hogy, nem, nem.
2: Tehát,
0: nem.
2: Hogy értitek.
0: Hogy azt szerintem úgy szokás ezt mondani, hogy a fenomenológiai tapasztalatod ilyen, de ez másképp reprezentálódik a számodra. Akár ugye, ha hiteket reprezentációnak fogjuk fel, egyszerűen a hiteid azok nem adják vissza a valós tartalmát.
2: Az világos, hát a hiteim vagy meggyőződéseim azok nyilván nem, de itt a tapasztalásról van szó. Na mindegy, nekem ez egyébként, ez szerintem amúgy is egy izgalmas módszertani kérdés. Tehát, hogy talán abban egyetértek, hogy az abszurd lenne, ha valaki azt mondaná, hogy mondjuk egy ilyen illúzió érvre azt mondaná, hogy de hát nem is azt nem is, a tapasztalatodban nem is érnek össze a vonatsínek ott a távolban, a tapasztalatod szerint párhuzamos van.
0: Ezért nem szeretik
2: csak rosszul
0: azt mondani,
2: reprezentálod a tapasztalatodat.
0: Ezért nem szeretik mondani, hogy illúzió. Pontosan ezért, amit most mondtál. Mert ott tényleg hülyeségnek tűnik, hiszen az alapprobléma ebből jön. Igen. És akkor azt akarják megmondani pontosan, hogy nem a két vonalas kísérlete, nem, ez nem ekvivalens, hanem az lenne az ekvivalens, hogyha képzeld el, hogy azt látnád, hogy a két vonal az különböző hosszúságú, oké? Ezt látod, tényleg ezt látnád, csak te valahogy agymosott lennél, vagy valami lenne az agyaddal, ami mindig arra készít, hogy azt tartsad hihetőnek, jó, hogy már pedig
2: tényleg beszélzett, tehát arról szól, és mit hívunk annak, hogy látok valamit. Tehát, hogy én szerintem én szívesen megtartanám a személyi szintű, megélt fenomenológiájú a tapasztalat szót, meg a látás szót ennek. És ha valaki kimutatja, hogy ilyen személy alatti szinten valójában az zajlik le, az nem a tapasztalatom leírása. Az inkább a tapasztalat magyarázat a legfeljebb, de ez
0: különbséget,
2: tényleg
0: a szerzők, a legjobb szerzők különbséget is tennek phenomenal experience között, egyfelől, meg ennek a kognitív reprezentációja között. És egyszerűen csak azt mondják, hogy ez eltér. És ennek van egy magyarázatuk, hogy ez miért ér el. A legjobb szerzők szerintem ezt csinálják, és egyébként egész tisztességesek, szóval sok rosszat nem tudok mondani, mondjuk Prosserre, meg egyéb szerzőkre, tehát szerintem jól csinálják. Ott más kérdés, hogy hihetetlen számomra, de maga a fogalmi apparátust, az próbál kitisztítani, hogy elmondhassák a saját elméletüket erről. Na és akkor szerintem érezzük már, hogy miért lehet vonzó a másik elmélet. Mert ott nincs ilyen probléma, ez a probléma nincs. Ott vannak enduráló entitások, amik mi vagyunk, S1, nincs is itt egy.
2: Enduráló, csak nem biztos, hogy mindenki ismeri ezt a kifejezést.
0: Ja, tehát az én, amit mondtam, hogy van egy én, ami az időben teljesen minden értelemben azonos maradt tulajdonképpen, és az történik, hogy van egy, majd itt jönnek egyébként a trükkös részek, de van egy, képzeljük el, hogy látja a moziban azt, hogy a rettenetetlent kínozzák, és utána a tapasztalat tényleg kontinús, átmegy abba a tapasztalatban, hogy üvölti, hogy szabadság.
2: Igen.
0: És lehet, hogy a mozifilmet képkockákra lehet bontani, de az ő tapasztalatát, azt nem lehet. Azt nem lehet, mert azt fogalmi analízis alapján megragadhatjuk, hogy fogalmilag különbséget tehetünk benne ilyet, hogy hát van az első tapasztalata, az, hogy a rettetetet kínozzák, van a második tapasztalata, az, hogy üvölt, de ezt a kettő a tapasztalatban összekötődik, egy átmenet által, ami fenomenológilag ugyanúgy ott van. Tehát, mint ahogy ha zenét hallgatunk, ott szerintem nagyon megkapom, most egy pillanatra elmenne a képitől, hogy ugye hallunk egy hangot, és átlép egy másik hangra, akkor nem csak a két hangot valahogy ezt az átmenet is be... furcsa lenne a zenét hallgatni máshogyan.
2: Hát talán a vizékkel lehet, a funkciókkal lehet a legkönnyebben elmagyarázni, hogy nem egy hangokkal, hanem akkordokkal, és hát ugyanaz az akkord, ha előtte egy másik volt, akkor ilyen tonikai hatást hoz létre, vagy más volt, stb. Dominó. Tehát, hogy az tök más az egésznek a tapasztalata,
0: igen,
2: tök ugyanazoknak a hangoknak.
0: Úgy van, tehát az átmenetnek külön tapasztalati karaktere van, és változik annak függvényében, hogy mi megy át mibe.
2: Igen.
0: És ami nagyon érdekes. Szerintem ezt mindjárt értjük, ezen a szinten. Itt viszont a probléma az lesz, hogy amint ezt elkezdjük elemezni, hogy az elmélet mit akar mondani, de hirtelen nem fogjuk tudni, hogy mit akar mondani. Tehát megfoghatatlanná válik az egész. És elmondom, hogy nem tudom, hogy inkább
2: azon
0: tartsunk
2: ezt. Hogy ez egy nagyon jó ilyen cliffhanger, hogy így van, okay. Így van.
1: De és akkor ezt fogadatlan, bocsánat?
0: A tartom elmélet. Tartom elméletet, nehéz elmondani, hogy mit mond.
2: Így van, de meg fogjuk próbálni a zeneszünet után elmondani, legalábbis Laci biztos megbirkózik vele, én bízom benne. Most pedig zenén egy-két mondatot mondanék, mert a egy hónappal ezelőtti adásunk után, ha jól emlékszem, másnap jött Sonny Rollins halálhíre, aki az egyik utolsó ilyen nagy jazz muzsikus volt a hát azokból az ilyen legendás időkből, még az 50-es évekből, és akkor gondoltam, hogy hallgassunk most egy kis Sonny Rollins, méghozzá ez a szintén nagyon híres The Bridge című album, azt nem tudom, hogy nyilván sok hallgató tudja, ez onnan kapta a nevét, hogy körülbelül azt hiszem olyan 2 évre az 50-es évek második felében abba hagyta a koncertezést, meg mindenféle nyilvános szereplést, és eljárt talán minden nap, de ebben nem vagyok biztos, egy New York-i híd alá, hogy más ne zavarjon, gyakorolni. És amikor mentek fönn a vonatok, meg minden, akkor fújta erősen a szaxofon, és ott gyakorolt a New York-i híd alatt, és utána adta ki ezt a lemezt, a The Bridge-et, és azt hiszem egyébként most lett egy kezdeményezés a halála kapcsán, hogy nevezzék át azt a hídet róla, a Sonny Rollins hídnak, úgyhogy ez a lemez jön, amit én különösen még azért is nagyon szeretek, mert egyik kedvenc gitárosom Jim Hall játszik még rajta. Na jó, szóval akkor ezt fogjátok hallgatni, ha hallgatjátok, és aztán folytatjuk az adást, ne menjetek messzire.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Folytatjuk az Amiről nem lehet beszélni adását. Itt a Tilos Rádió filozófiai magazin műsorát. Továbbra is várjuk, hát ha valakinek van kedve hozzászólni a 0612-1537-73-on. Szóval akkor hogy is van ez? A tartamok all the way down, ugye? Tehát, hogy akár meddig ássunk lefelé, bármilyen kicsire is akarnánk venni ezt az idő intervallumot, mindig csak folyamatokat látnánk, tartamokat.
1: Igen, igen. És most itt két probléma van. Az egyik gyorsan lezavarom, mert már említés is volt róla, és ez nem, szerintem ez is izgalmas, csak nem úgy. Tehát itt arról van szó, hogy főleg az általános relativitás elmélet miatt azt szokás gondolni első körben, hogy nincsen egy abszolút jelen, az, hogy mi a jelen, az nézőpont függő. Viszont ebből azt is szokás gondolni, legtöbben gondolják, hogy mindez egyszer, mint azt jelenti, hogy a valóságban nincs olyan, hogy megy az idő, hogy van egy ilyen jelen, ami úgy metafizikailag ott lenne, és haladunk előre meg hátra. Tehát nagyon-nagyon erősen, mint a sugalmazná azt, hogy ez a statikus felfogása a valóságnak, az helyes.
2: Tehát az nincs, hogy a jövőből a jelenen keresztül a múltban, ez a dinamizmus nincs.
1: Nincsen, mert nincs ez a dinamizmus, helyette vannak mindenféle pillanatok, az, hogy melyik pillanat egyidejű, melyikkel még, az is nézőpont függő. Tehát egyszerűen csak pillanatoknak ilyen mozaikszerű izéje a valóság, hát ez nagyon erősen a statikus felé megy.
2: És támogatja a moziképet.
1: Tehát, és akkor ugye az fura lenne, nem, hogy az elme az tök más természetű, mint a fizikai valóság. Tehát, hogy az elmének a tapasztalatai alapvetően ilyen tartamosak, bezzeg, a valóság az meg egy ilyen fagyott mozaik.
2: Bocsánat, de sokan be is vállalják. Tehát ebben az értelemben mondván, hogy az, ahogy a számunkra fenomenológiai megjelenik az időtapasztalat, tehát a jelen, múlt, jövő fogalmak mentén, hogy a jelenből tulajdonképpen múlt lesz, a jövőből jelen, ez tulajdonképpen annyit tesz, hogy a tapasztalatunk az alapvetően fals, és hamis módon reprezentálja a világot.
1: Így van. Tehát izéjük adnak ki,
2: gondoltuk bele, hogy az, ahogy számotokra az idő megy, az alapvetően hamis képet ad arról, hogy a világ valójában milyen. Ebben van valami fura, borzongató.
1: Igen, de szerintem még furában, amit megbeszéltünk, hogyha végiggondolod igazán az elméletet, akkor nem is a tapasztalat mutatja így, mert ugye oda is kiterjedt a dolog, ahogy végiggondoltuk az elméletet, hanem igazából ez csak a fejedben vannak mindenféle ilyen hitek, meg mindenféle egyebek, ilyen reprezentációs tartalmak, amik nem is maguk a tapasztalat, amik ezt elhitetik veled. De most ugorjunk egy kicsit még tovább. Ez az egyes számú probléma, hogy úgy tűnik, hogy egy fizikalista, naturalista beállítottású valaki számára ez nem nagyon elfogadható, mondjuk így elméleti vagy világnézeti okokból az, hogy most hirtelen tök más milyen legyen, viszont a tapasztalat természete. De az igazán érdekes dolog szerintem az, hogy ez még mélyebb, hogy nem is tudjuk, hogy az elmélet mit akar mondani, tehát zavaros az egész, na most miért? Ugye akkor valami olyasmivel jutottunk, hogy a tapasztalat építő köve az valami ilyesmi, hogy azt mondjuk, hogy A tapasztalat átmegy B-be. De ugye logikailag, elvileg meg kell, hogy előzze az A tapasztalat, meg a B tapasztalatot az átmenetet. Mert az átmenetnek előzetes feltételének tűnik, hogy legyen A meg B, az A, amiből átmegy B-be. De legalább az A-nak minimum lennie kell, még ha megerőltetjük az agyunkat is. Viszont azt akartuk mondani, hogy ontológiailag, úgymond a tapasztalat tovább nem redukálható építő köve az, hogy A-ból átmenjünk a B-be. Ugye itt egy hasadás tűnik a között, amit szerintem a fogalmi elemzés mutat alapvetőségről, és az, amit az elmélet megkövetel tőlünk. Tehát ez önmagában elég különös. Van egy de ez folytatódik. Aztán föltehetnénk azt a kérdést, hogy akkor hogy épül föl ez a dolog, hogy A átmegy B-be, ez egy építőelem, és hogy B átmegy C-be, ez egy másik építőelem. Most az a furcsa, hogy a tapasztalatunkban nem érünk ilyen buckanókat, mint amikor kocsival megyünk a macska köveken, akkor így tük-tük-tük ezt érezzük. De ugye a tapasztalatunkban nyilván nincs ilyen, de az elmélet úgy tűnik, mintha ezt követelné meg. Van egy A-ból átmegy B-be, és B-ből C-be, mintha macska köves lenne. Ugye? Tehát van egy egységünk, és utána van egy másik egységünk, és valahogy fenomenológiának ennek tükröződnie kéne, de nem tükröződik.
3: De ugyanolyan problémája van, mint az elsőnek, nem? Tehát az, hogy vannak primitív építőkockák, de attól meg, hogy ezek nem kis képek, hanem úgymond összefüggések, attól meg az összefüggések között is meg kell teremteni a kohéziót, ahogy a primitív, úgymond építő, vagy olyan pillanatképek között is meg kellett az elsőnek.
1: Igen.
3: Nem? Tehát, hogy nem ez a jellegű probléma, ez hasonló a mozi elmélethez.
1: Hasonló az a különbséggel, hogy itt nem kell, hogy följön amiatt a fejünk, hogy a szubjektum az másik. Itt szerintem egy kicsit kevésbé kemény a probléma, mert logikailag az akár lehetséges is lenne, hogy olyan legyen a tapasztalatunk, a nagy baj vele nincs, ettől ez még tapasztalat lenne, hogy éreznénk a döccenőket. Csak a baj az, hogy de facto nem érezzük, nem tapasztaljuk, és ez ellentmond.
2: Lassz, hogy miért ragaszkodunk az átmegy kifejezés? Az átmegy, ez kicsit lehet, megtévesztő a tekintetben. Tehát például amikor éppen szünet volt, beszélgettünk erről, hogy van erre egy kidolgozott terminológia, bocsánat, hogy mégiscsak beazam, ami nem az átmegy szót használja, ami nyilvánvalóan előfeltételez, hogy valahonnan, valahová, és akkor valamit meg kell mondani, hogy A-ból, ami van, és akkor még valami másik, ettől független dologhoz B-be, hanem van erre más fogalmi keretek, vagy fogalmi sémek, fogalmi apparátusunk, hogy ezt kifejezzük, például a Husserlé. Amennyire látom, az átmegy szónak a nehézségéből fakadó nehézségekkel kezd szemben immunisnak tűnik, nem?
1: Nem, egyáltalán nem.
2: De
0: nem egészen értem, tehát...
2: Hát mert mit?
0: Hát nekem úgy tűnik, hogyha...
2: Azt mondtam, hogy nem csinálunk-e feleslegesen egy problémát akkor, amikor elvetjük valamilyen okoknál fogva a mozi elméletet, és hirtelen azt látjuk, hogy az alternatív elmélet sem működik, mert ott az átmenet a kulcsfogalom, és lehet, hogy az alternatív elmélet a mozi elméletnek, ennek a kulcsfogalomnak nem az átmenetnek kéne
1: mondd
2: lenni.
1: Mondd el másikat!
2: Például az, hogy a Husserlé az hogyan is lenne? Tehát itt valami
1: szerintem nem is nagyon szól erről. Tehát az szerintem más problémáról szól, szerintem. De ebben nem akartam belemenni, de akkor elmondom, hogy szerintem miről szól, ez érdekel valakit, vagy hogy rekonstruálnám, de szerintem itt más probléma mozgatja őt. Hát őt az érdekli elsősorban, szerintem, hogy lehetséges az, hogy kontinuitásként reprezentálódik számunkra az idő.
2: Igen.
1: Jól lehet. Ez nyilvánvalóan nagy nehézségbe ütközik, például hasonlókban, amit mondtam. És az ő válasza erre tök más természetű. Azt akarja mondani, hogy szerintem, hogy félreértésről van szó, ő szerintem megpróbál kiegészíteni a mozi elméletet, mégpedig úgy, hogy azt mondja, hogy a képkockák, amikről előbb beszélünk, azok tök furik, mert képzeljük úgy, hogy a rettenthetetlen éppen ordítja, hogy szabadság, de a képkockákban nem csak ez van, hanem ott a szélén, képzeljük el így, hogy mint hogyha lenne egy ilyen furcsa elmosódott kép arról is, hogy őt kínozták, meg van egy furcsa elmosódott kép arról is, hogy ő majd csukott szemmel békésen fog halottként.
2: De ez például mutatja azt, hogy ez nem olyan merev ez a képkocka.
1: Hát annyiban merev, hát, hogy van egy ilyen, szerintem a Husserl azt akarja mondani, hogy ez egy így néz ki, és a Husserl is azt mondja, hogy mivel a képkockák így néznek, ilyen fura természetük van, ezért benned megszületik a reprezentáció az enduráló énről, amit Husserl metafizikailag soha nem ír alá, vagy nem mondja, hogy kell, hogy létezzen ilyen. Vagy legalábbis a korai Husserl, egészen biztosan a kérdését annyira nem olvastam. A korai Husserlt úgy kell érteni, ugye ott no metafizika, tehát hogy azt nem csinálunk úgy a klasszikus értelemben, hanem hogy ez a fajta furcsa természete ennek a képnek, ez érthetővé teszi, hogy miért reprezentálod magadat, enduráló, egy olyan énként, ami így megy előre szépen az időfolyamban. De Husserl ott leállítja, hogy fenomenológ semmiért nem mondhatunk, és fenomenológ azt mondhatjuk, hogy a képek természete ilyen fura. De nincs benne az a dinamizmus, az a radikális dinamizmus, hogy ugye egy ilyen, mert az metafizika kéne, hogy ilyen, tehát ez a időben kitartó én, így mint egy szörfdeszkán, így menne előle erre a múltból a jelenbe és a jövőbe, tehát ez nincs. Ez nincs. Ő erre akar választ adni tulajdonképpen, hogy hogyan lehetséges az, hogy azt hiszed, hogy úgy gondolod, hogy ez a jövőben így szó, vagy bocsánat, az időben szó szerint így szánkáznál, erre ő nem egy metafizikai választ ad, hanem egy reprezentacionalista választ, szerintem. Szerintem erről szól, tehát én a Husserlt én lefokozom, szerintem nagyon radikális, ahogy ezt beszokták állítani, hanem szerintem ő a mozi elméletnek egy kreatív újjáalakítója. Én azt mondanám, hogy ez érthető is az ő szempontjából, mert az egész programja az valami olyasmi volt, hogy hagyjuk a metafizikát, mert arra nagyon ráfáztunk, legalábbis a korai Husserlnek ez volt a programja, és ehelyett tényleg azt próbáljuk meg jobban megmondani, hogy hogy vannak a reprezentációink, hogy vannak a tapasztalataink, azoknak a struktúrája. Szóval már csak ezért sem. Jó, tehát ez az egyik, én szerintem, én sokat gondolkodtam, hogy az átmeneten kívül milyen szavakat lehetne itt használni. Én például az átalakulást is szeretem, tehát hogy van egy tapasztalat, mondhatnánk azt, hogy nem átmegyünk egyik tapasztalatba másikba, hanem van a tapasztalatunk, ez ilyen, hogy milyen a szó, hogy ilyen hierakleitaiszi módon
0: azt akartam így mondani,
1: átalakul, tehát ez egy radikális átalakulás.
0: Fluxus.
1: Ez az ilyen fluxus.
0: Igen. És
1: de ugye a fluxus, ugye a hierakleitosz nem véletlen olyan enigmatikus, meg mindenki, aki elkezd beszélni
0: mert a fluxusról. Mert ezt nagyon nehéz elmondani.
1: Hát meg hogy... amúgy, ha rájössz arra, igazából a fogalmiságnak az ellentét. A fogalmiságnak a lényege az, hogy valamit kimerevítesz, jól definiálsz, és akkor azt mondod, hogy ez ilyen, és nem más, és erről kezdesz beszélni. A fluxus pedig lényege szerint ugye az, ami, hát mind a kettőt mondhatod. Mondhatod a fluxusra, hogy ez már nem az, ami korábban volt, és még nem az, ami lesz.
0: Igen.
1: Vagy mondhatod fordítva is, hogy ez is az is. Hogy
0: egyáltalán ez nincsenek. Is. Igen, szóval tehát hogyha radikálisan értjük ezt az elméletet, nekem úgy tűnik, akkor olyannak kéne lenni a tapasztalatunknak az időbeli folyamatokról, mint az ilyen animációknak, amikben ilyen amorf mindenféle dolgok így össze-vissza alakulnak, és egy pillanatra sem semmilyenek, hanem folyamatos alakulásban vannak, alakjukat, színüket, textúrájukat tekintve így folyamatos. Igen, és úgy tűnik, hogy nem ilyen a tapasztalatunk.
1: Hát ez az, tehát ez a nehéz ebben, hogy itt ugye megkapjuk a folyamot, a haladást, meg minden, de ugyanakkor így meg ne kevéssé válik az érthetővé, hogy olyan jó kis kategóriákban tudunk beszélni a tapasztalatunkról. Tehát nyilván ezen lehet bütykölni, lehet azt mondani, hogy tapasztalatnak vannak elemei, amik állandóak ebben a fluxusban, de ez a része nincs szerintem egyáltalán kidolgozva, szóval ott vagyunk, hogy igazából csak itt sejtetve van, hogy mi lenne az elmélet, és akkor végül is ennyi, most egyelőre elég ennyi is. Igen, így szerintem így áll.
2: Mi a tanulság most, Laci?
1: Hát szerintem az a tanulság, hogy egyik se jó igazán. Tehát szerintem van egy elméletünk, amiről tök jól el tudjuk mondani, hogy micsoda, tök jól le tudjuk érni az elméletet, tök jól el tudjuk mondani, hogy hogyan passzolna mondjuk ilyen vagy olyan világképe, meg mit tudom én, tehát fogalmilag jól háziasított, beletterelve a karámba, és tök jól viselkedik.
0: Ez az első elmélet. Igen.
1: Tök jól viselkedik. Egy baj van vele, hogy nem jó arra, amire kitenyésztettük, tehát egy béna házőrző, tök jó, ott marad meg minden, de nem ugat meg senkit, tehát nem igazán tűnik úgy, hogy ráillene a valóságra, az a baj. A másiknál...
0: Hát főleg nem az időtapasztalatunkra.
1: Az időtapasztalat nem igazán illene rá, tehát nem csinálja a fő célját. A másiknál karámba sincs rengeteg terelve, ott szaladgál a mezőn, és nehéz megmondani egyáltalán miféle fajta. Azt se tudjuk, hogy tulajdonképpen pontosan micsoda is, amiről beszélünk. Ott szaladgál, így próbáljuk egy kicsit meghatározni, hogy milyen lenne, de még ez is nagyon nehezen megy. És azt ígéri, hogy ő remek házőrző lenne. Tehát, hogy ráillene a tapasztalatunkra, de ez egy ígéret, egy kicsit ilyen biankó, hogy a másik az, az tudjuk, hogy az nem ugat meg senkit. Én, nekem az az előnyöm van, hogy más vagyok, mint ő, ez biztos. De hogy pontosan mi vagyok, meg hogy vagyok, az így nincs igazán megmondva. Szóval szerintem így áll a dolog, és hozzátéve azt, hogy ez a valami, ami útriangál a régen, erről tudjuk, hogy például egy csomó fizikai elmélet, ez nem jól passzol. Na, még ott van az is.
3: Nekem egy picit ilyen általánosabb kérdésem benne fejtek, amúgy egyáltalán igen nemes eldöntendő kérdés, illetve korábban kellett volna megkérdeznem, hogy ennek a diskurzusnak a fényében ti mennyire tartjátok ezt egy értelmes célkitűzésnek, vagy reálisnak, hogy az idő tapasztalatról úgy lehessen filozófiai elméleteket alkotni, hogy magáról az időről, az idő természetéről, az idő ontológiai természetéről nem beszélünk. Lehet szerintetek, vagy érdemes, vagy nem? Mert nekem úgy tűnik, hogy amúgy annyira nem. Tehát, hogy valahogy úgy mindig bele.
2: Arra tettél azt a kiset, amikor szünet volt, meg is kérdeztem azt, hogy miért nem úgy építette fel a speech-ét, hogy előbb elmondja a nagy metafizikai elméleteket az idő természetéről, és ezek után teszi fel azt a kérdést inkább úgy, hogy ugye nagy elméletek azok vajon hogyan muzsikálnak abban a tekintetben, hogy mennyire vannak összhangban a időtapasztalatunk fenomenológiai karaktereivel. De úgy gondolta, hogy az első lépést azt kihagyhatjuk.
1: Szerintem igen, mert tehát a mozi elméletet meg tud úgy fogalmazni, hogy ez csak a... Tehát elvileg amúgy... Lehetséges lenne az, hogy a mozi elméletről például azt mondjuk csak először. Tehát ez az érdekesebb. Tehát a mozi elmélet először a mélyebb elemzés nélkül úgy tűnik, hogy független ettől az eternalizmus, négydimenziós elmélettől, tehát ami a valóságról próbálja azt mondani, hogy olyan, mint a mozifilm. Mert úgy tűnik elsőre lehetne az, hogy a valóság az olyan, hogy... csak a jelen létezik a valóságban, csak a jelen létezik. De mi, a mi tapasztalatunk az valamiért olyan, hogy ilyen múlt-jelen-jövő képkockákból áll. Tehát ez első egy logikai lehetőség.
0: De mintha mellett el is köteleződne, tehát hogy azok a szubjektumok, akik az adott időpillanathoz vannak kötve, azok egy ilyen örök jelenben léteznek, és minden, ez egy ilyen, nem tudom ezt hogy hívják, tehát hogy valahol aktuálisan ez a valahol, ez eternalizmus, igen, de abban az idő értelme, tehát hogy, na, szóval befejezem, tehát hogy mindenhol kvázi, vagy ilyen minden egyes tapasztalat egy ilyen örökkévaló jelent.
1: Igen, de ez eternalizmus.
0: Egyikből a másikba.
1: De lehetne azt mondani ilyen kacifántosan, következő szerintem teljesen lehetne mondani, első ránézésre úgy néz ki, hogy a tapasztalatod olyan, hogy bámulsz egy képet, és most az, és ez elpusztul, és egy következő csávó létrejön a következő jelenben, aki egy másik képet bámul, és aztán ez is elpusztul.
0: Ja,
1: ez lehetne, csak ez annyira brutál nem motivált, hogy ezt nem szokták mondani, de tök különböző problémák miatt. Én most azért nem vetettem ezt föl. Tehát van egy logikai függetlenség a kettő között.
0: Igen, ami a kettő amúgy, összefér vele.
1: Igen, ami amúgy eléggé pusztán logikai függetlenség, mert viszont a motivációk a különböző elméletek mellett gyakorlatilag kiírtják ezeket, mert senkit se érdekelnek, ezek az amúgy logikailag megkonstruálható verziók. De meg lehetne őket csinálni, és igazából szerintem én azért szeretem külön tárgyalni, vagy én most azért döntöttem úgy, hogy egy kicsit lássuk azt, hogy ez nem. Szerintem ez egy mélyebb probléma, az egy nagyon mély probléma, hogy a mozis elméletnek ezek a nehézségei vannak. És pontosan azért, amire a Mikey rávilágított, hogy belekerülünk abban nagyon fura szituációba, hogy rá kell döbbenjünk, hogy itt nem mondhatjuk, hogy vannak illúzióink. De ez a fura, ebbe a témában, a legtöbb metafizikai témában mindig ott van az a kártya, hogy azt mondod, hogy valahogy vannak a dolgok. Neked nem úgy tűnik. De ez illúzió. Csá.
0: Igen. Ugye?
1: Itt nem lehet. Ez kivételesen az a kevés téma, ahol ezt nem lehet mondani. És ez tök furi. És szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon ritka esemény, amikor...
0: Azért nem lehet mondani, mert azt állítják, hogy de ilyen a tapasztalatod.
1: Így van. Na ez
0: de
1: az.
0: Ilyen a tapasztalatod, csak azt eltorzítják ilyen mindenféle valamiért ilyen top-down folyamatok, ilyen előzetesen.
1: Igen, igen, nem tehát a tapasztalat maga nem is torzul el, a te hiteid furá. Rosszak a hiteid a saját tapasztalataidról.
0: Igen.
1: Ez jó, olyan, ez
0: tehát,
1: olyan...
0: hogy ahogy te megéled, az már egy ilyen nem a nyers tapasztalatot éled meg, hanem ezt a befolyásolt.
1: Nekem valaki egyszer magyarázta, nem egy ilyen professzor volt, vagy ilyen hozzáértő ember, de azt mondta, hogy hát a ideg tudósok rájöttek, hogy nincsen neki színtapasztalatok. És így ránéztem, és akkor mondtam, hogy nem a fizikusokra gondolt, hogy rájöttek, hogy nincsen neki is a természetben színek. Nem, az nem. A idegtudósok jöttek rá, már pedig, hogy a tapasztalatban nincsen neki színek. És akkor ott álltam, éppen körülnéztem. Tehát elég keményen, mint a szembe jöttek volna velem a színek. És akkor mondtam, hogy na de hát tök látszik, hogy vannak színek. És azt mondta erre, hogy te csak azt hiszed, hogy vannak színek.
2: Ez valószínűleg verbálisítva volt szerintem.
1: Hát nem, ő nem így prezentálta, mert azt mondta, hogy te azt hiszed, és ezt viszont igaznak, én sokáig azt hittem, mint szerintem a legtöbb ember hiszi, elég keményen, hogy a látószögemnek a széle is élesek. Oké? Okay? És egyszer csak valaki nekem az jött azzal, hogy nem is élesek. Én gyerek voltam. És akkor így elkezdett így, hogy rá elkezdtem figyelni a dolgokra, elkezdett hihetőnek hangzani. Igen. Azt tehát akkor volt egy téves hitem arról, hogy milyenek a tapasztalatom. És ennek az analógiájára akart elmondani nekem, hogy van a színekkel. Az egyetlen különbség az az,

0: de hogy a kognitív állapotaim elhitetik velem, hogy van.
1: Így van.
0: És ezt már nehéz, tehát a befolyásoljáktól elmenni odáig, hogy teljesen megkonstruálják, az ott valahol ebben a kontinuumban megállt kell mondani, mert hogy az nagyon furcsa lenne.
1: Ez érdekes, hogy te mondtad.
0: Ez olyan lenne, hogy mint hogyha valamilyen módon egy teljesen vak ember sok mindent tudna arról, hogy milyen a vizuális megjelenése a világnak, és akkor egy idő múlva lennének neki vizuális fenomenológiai tapasztalatai végső soron, mert annyit tud róla, és akkor ez abszurdan hangzik.
1: Szerintem a vakember, csak ahogy most a vakember is példát felépít, ez nem egészen analóg a zombissal. Mert szerintem a zombisnál nem arról van szó, hogy neki egyszer csak tényleg lesz, hanem hogy neki a... Tehát inkább a következőt mondanak. Tegyük fel, hogy tudjuk valakiről, hogy vak, és vagy te. És amikor megkérnénk, hogy írja le azt, hogy milyen a fenomenális tapasztalat, mindig ugyanazokhoz a szavakhoz folyamodna, meg stb. Ugyanúgy írnátok le. És akkor a következő történne, ugye, hogy azt mondanák neked, hogy róla tudjuk, hogy nincs fenomenális tapasztalata, de ő totálisan azt hiszi. Honnan tudod, hogy te...
0: Érted?
1: Tehát nem az a megkonstruálás ténye a problematikus, hanem itt az episztemológiai megtéveszthetőségnek egy olyan abszurd verziója tűnik így lehetségesnek, mert a vaknak nem lesz fenomenálitása.
0: Hát átélünk
1: nem
0: valamit, lesz neki. Tehát az a
1: hát de különbség. Ő nem ér át semmit. Na per igen. Definíció nem megegyeztünk benne.
0: Jó, de jó, messze vezet. Az egész zombi gondolatkísérlet, szenárió szerintem csak úgy építhető fel, hogyha azt tényként kezeljük, hogy mi átélünk valamit. Ez ja, az, persze. Ami hiányzik nekik.
1: Persze.
0: Na, de hogyha ez mi átélünk valamit, de nem tudhatjuk, hogy zombik vagyunk, akkor azt kell mondjuk, hogy az átélésünk keletkezik valahogy.
1: Nem. Azt kell mondanunk, hogy hiába van neked átélésed, az nem elég jó igazolási alap arra,
0: hogy valóban...
1: hogy te azt higgyed, hogy nem vagy zombi.
0: Így van. De az csak úgy lehetséges, hogyha a kognitív állapotai megkonstruálják ezt az átélést.
1: Nem kell hozzá. Nem kell hozzá. Senkinél se konstruál meg semmit. Nincs ilyen, hogy megkonstruálja. Az van, hogy neked tök véletlen igaz hiteid vannak azzal kapcsolatban, hogy vannak fenomenális tapasztalataid. A zombinak tök véletlen hamis hitei vannak arról, hogy vannak fenomenális tapasztalatai. És mivel tök véletlen ez a dolog, ezért te személyesen nem tudhatod, hogy véletlenül abban a helyzetben vagy-e, hogy igazak-e, vagy véletlenül abban a helyzetben vagy, hogy hamis-e. És ezért megül a szkepticizmus. És semmi nem konstruál itten semmit az ég egyet a világon.
0: Azt mondod, hogy itt egy olyan kihívás van, hogy aki ezt állítja, ezt a kihívást, az azt mondaná, hogyha most engem a másodperc nagyon-nagyon tört része alatt hirtelen átváltoztatnának zombivá, én ezt nem venném akár részt. Előfordulhat, hogy nem venném észre.
1: Abszolút.
0: Hogy zombi lettem.
1: Így van, a hiteid tök ugyanúgy megmaradnának, minden izé lenne, és kész.
0: Hihetetlen.
1: Na, ez a probléma.
0: Igen, mert hogy azt szeretnénk, hogy nem csak egyszerűen hisszük, hogy van.
1: Ha ez az. Hanem az alapján hisszük. Tehát azt akarjuk mondani, hogy ez a oka és indoka egyszerre, amit a fenomenális tapasztalatnak hívjunk, hogy azt hisszük.
0: Igen.
1: És amint felveted a zombit, azt mondod, hogy ácsi, ez nincs így.
0: Igen.
1: Mert ugye miért? Mert ha valaki a zombit felveti, akkor azt mondja, hogy a hitek sose származnak a fenomenális tapasztalatokból, mert oksági ilyen ramazúri nem lehet közöttük. És akkor így bekerülünk ide. Egyébként olvastam a Chalmers válaszát erre, hát szerintem hipergyenge.
0: Az nagyon, csak a tudásra meg a referenciára koncentrál, és
1: nagyon vicces.
0: Igen, az szerintem is.
1: Ugye, az szerintem egy veresség bevallásával volt.
0: Ezt, hogy ez miért nem oké, szerintem.
1: Igen.
0: Ja, és akkor ugyanez lenne az idővel, hogy voltak éppen azt mondani, hogy ez az egész idő tapasztalatunk lehet, hogy csak a...
1: Így van.
0: Szóval, hogy úgy nincs, hanem azt
1: pont
0: hiszünk.
1: Pont ugyanez.
0: Ebben mélységesen egyetértek, ez így van. Szóval, hogy ezekben egy oldalra kerül, én most úgy látom, egy oldalra kerül a zombi hipotézis, meg a

0: az időnek ez a
1: mozis
0: verziója, és egy másik oldalon van például a külvilág szkepszis, vagy minden, mert ott hihető az, hogy nem venném észre azt, hogyha hirtelen
1: most így van, így van.
0: Eltüntetnék a külvilágot, és a
1: gép, és a démon, gép vagy a gép, vagy valami
0: lenne az agyamba. Igen. Ott megértjük.
1: Oké, okay. Nincs vagy gáz vele.
0: Igen.
1: Ugye milyen érdekes?
0: Igen.
1: Ezzel annyiszor elmiráztam, hogy ez milyen érdekes, hogy különböző, ez kettő különböző valahogy.
0: Abszolút különböző. Ez szerintem oda vezet vissza ismeretelméleti hangsúlya, tehát nem a fenomenológiai, hanem az ismeretelméleti hangsúlya, amit a Galen Strawson szokott mondani, hogy minden szkeptikus érv, szenárió az abból indul ki, hogy vannak fenomenális tapasztalataink. Hát, és nem tudsz olyan értelmes szkeptikus szenáriót felvázolni, ami ezt vonná kétségbe, mert az nincs mihez képest szkeptikus szenáriót felvázolni.
1: Így van.
0: Tehát a szkeptikus szenáriózó ugye úgy néz ki, hogy vannak fenomenális tapasztalatok, de képzeld azt el, hogy ezek valami tök más módon kapcsolódnak, vagy sehogy nem kapcsolódnak valami valósághoz, és így tovább. De azt mondod, hogy nincsenek, és ez legyen a szkeptikus hipotézis, az mintegy elgondolhatatlan.
1: Igen, mert majd, ott azt próbálod eljátszani, mintha hitekhez képest lehetne eljátszani a szkepticizmus.
0: Igen.
1: Hogy ne azt képzeld, hogy vannak ilyen fenomenális tapasztalatok, hanem képzeld azt, hogy ilyen hiteid vannak.
0: Igen.
1: És ebből indulnak ki a szkepticizmus, de szerintem ez nem egy intelligibilis szkepticizmus. Itt valami el van rontva, és tök érdekes lenne azt végig gondolni egyszer valakinek, hogy mi van elrontva, mert még én sem gondoltam végig, de ez itt valami nem jó. És alapvetően nem jó. És szerintem az ultra érdekes.
0: A teljes mértékben megvan. Egyébként én azt is gondolom, hogy alapvetően önellentmondásos azt gondolni, hogy a zombiknak vannak vélekedései, hitei, a úgynevezett fenomenális vélekedései. Tehát, az önellentmondásos elgondolni, ezt próbálja kidumálni a Chalmers, de szerintem nem, és emiatt végső soron egyébként önellentmondásos, elgondolhatatlan az egész zombi cucc. Nem tudnak pont olyanok lenni, mint mi minusz fenomenológiai tapasztalatok.
2: Ez tök érdekes, hogyha egy ilyen személyes dolgot lehet mondani?
0: Aha, csak a mikrofonban.
2: Ez lehet mondani, tehát tudjátok, amit ti, hogy én sokat próbáltam észlelés elmélet.
0: Igen.
2: És hogy annak egy ilyen disztinktív elméletét, vagy változatát, disztinktív egy változatát képviseltem, ami azt állítja, hogy ha vannak valósághű tapasztalataink, és vannak ezektől szubjektíve megkülönböztethetetlen halucinációink, azok különböző típusú mentális állapotok, ugye ez az egyik tézise, és hogy amikor arra jöttem rá, hogy mások segítségével, de magamtól is félik, hogy nekem diszuntivistaként azt kell állítanom, hogy halucinálni az tulajdonképpen semmilyen, és akkor amíg valaki halucinál, akkor tulajdonképpen egy kicsit zombivá válik, és csak azért megkülönböztetetlen halucinatív tapasztalat a genuintól, mert ilyen és ilyen hiteim vannak. Oké? Okay? Nekem ez volt, bocsánat, az a nagyon személyes valamás
0: személyiség.
2: Ez volt az a megrendítő tapasztalatom, hogy valójában tehát ez a tapasztalat mutatott legélesebben arra rá, hogy olyan ez a metafilozófiai ébredés nekem tulajdonképpen ez az egyik ilyen kezdete, hogy valójában itt nem lehet volna elmetet alkotni, ami ne vállalna be valami rettetes implausibiliset, ha konzisztens akar lenni.
0: Hát igen.
2: Mert ez egy ilyen nagyon
1: érdekes. A vicces az, amikor először találkoztam veled, akkor te ezt toltad, ezt így akkor bevállaltad, nem tudom, kísérletképpen vagy mi volt, hogy addig zombi vagy. És én meg epilepsziás voltam régen, ilyen elég jó flash-ekkel. És amikor a Jancsi előadta ezt, amit mondtam ki, hogy nekem sok mindent el lehet magyarázni, de azt nem lehet, hogy amíg az epilepsziába flash-eltem, hogy azok nem voltak fenomenális tapasztalatok. Mm-hmm. Nincs az, mondtam neked, hogy ez tök lehetetlen, hogy ezt hihetővé tud tenni.
2: Igen.
1: Akármelyik másik elméletet megveszem, csak ezt nem.
2: Igen. De az ott az érdekes, hogy, így volt pedig konzisztens a nézet. Tehát, hogy muszáj volt ezt állítani, hogy a dolog koherens legyen, viszont ezen az áron. És ez ekkor volt. Nem csak egy nagy flash volt.
0: Ez igen. Már... Ez igen. Az egy érdekes kérdés, ha már metafilozófia, de ez erről sokat tudsz, meg írtál is, hogy egyáltalán lehet-e olyan koherens, konzisztens filozófia elméletet alkotni, ami a végén nem lesz, valahogy nem csúszik bele, implauzibilis, hihetetlen.
2: Olyan cuccba. Szerintem nincs, aminek nincs nagyon-nagyon nagy ára. Tehát ha úgy tetszik, tehát hogy ingyen.
0: És ez tökéletes megfigyelés, bocsánat, ez utolsó, hogy nagyon metában mentünk, tökéletes megfigyelés.
2: Nem, bocsánat, hogy kiszúrtam. Drága, ettől lettem.
0: Hogy azt szerintem tökéletes megfigyelni, hogy én egy idő óta rá is vagyok cuppanva minden ilyesmire, hogy amikor valamilyen ilyen klassz, pozitív elméletet valaki így megpróbál kifejteni, és visszaverni a többit, minden, hogy a nehéz pontját, azt hogy mismásolják
1: el.
0: Mindig van egy ilyen...
1: Egy jó filozófus, mindig egy kicsit jó politikus is. Tehát
0: így van.
1: Ugye? Ja, a legjobb nem beszélni arról, ami kínos. Ez mindig...
2: Igen. Nem. Az is jó, a szörlét, már kívánosokat nevettünk rajta, amikor kínes pont ér, akkor azt mondja, hogy nyilvánvalóan úgy van. Érted, nyilvánvaló, hogy így van, de amikor, szóval vannak ilyen trükkök, meg retorikák, hogy hogyan lehet kidumálni.
0: Így van. Na jó, eldumáltuk az időt, lejárt az időnk, bár nem látom nem az építészeket, nem tudom, hogy jönnek-e, minden esetre mi megyünk. Nagyon nyár van, nincs már sem véget ért az összes konferencia, meg előadás, meg ilyesmi, legalábbis tudok, de mi nyáron is fogunk továbbra is jönni, úgyhogy 2 hét múlva találkozunk, köszönjük, hogy hallgattatok bennünket. Sziasztok, minden jót!
1: Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Guardian beszámolója szerint történelmi fordulat következett be az amerikai energiatermelésben. 2026 májusában a napenergia a feljegyzések kezdete óta először termel több áramot, mint a szén. Egy globális energiaügyi elemző műhely adatai alapján a napenergia az amerikai áramtermelés rekordot jelentő 12,8%-át adta, míg a szén részesedése 12,2%-ra esett vissza. A napenergia májusban minden korábbinál magasabb, 45,5 terawattorányi áramot termelt, ami az egy évvel korábbi értékét 17%-kal haladja meg, és a tavaly júliusi rekordot is felülmúlja. A szén részesedése 5 év alatt csaknem a felére csökkent, miközben a napenergiájé több mint kétszeresére nőtt. Májusban a napenergia, a gáz és az atomenergia mögött az ország harmadik legnagyobb áramforrásává vált. A Nemzetközi Energiaügynökség becslése szerint 2030-ra a megújulók adják majd a legtöbb áramot a világon, részesedésük az áramtermelésből megközelítheti a 45%-ot.
2: A mézsör az egészségre gyakorolt pozitív hatása már évszázadok óta köztudott, több forrás is igen jó véleménnyel van az alacsony alkoholtartalmú méz főzése révén természetes erjesztéssel készült italról, magyarázta Tobias Olofsson, a Lund Egyetem kutatója. A medűt gyakran nevezték az istenek italának, ugyanis a legendák szerint, ha ezt iszod, halhatatlanná válsz, vagy legalábbis makkegészséges leszel. A mézsört nem csupán a vikingek, hanem az egyiptomiak és a maják is előszeretettel itták, pontosan tudták, hogy rengeteg előnnyel jár a fogyasztása. Állítják svéd tudósok, a méhek révén tejsav baktériumok kerülnek a mézbe, ez a két anyag egymással összekeveredve remekül tudta gyógyítani a lovak krónikus sérüléseit, amelyek korábban makacsul ellenálltak minden egyéb kezelésnek. Kiirtottak minden emberi kórokozót, beleértve a rezisztens törzseket is, mindezt úgy, hogy több száz antibiotikum-szerű antibakteriális anyagot termeltek.
3: Kinek a hírét hallottuk?
2: Múltkor.
1: A növényeket a felszín alatt segítő globális gombahálózat léptékei megdöbbentőek. Globális tömegét 300 megatonnára, a teljes hosszát pedig 110 kvadrillió kilométerre becsülik, ami milliárdszorosa a Föld naptávolságnak egy friss kutatás eredménye alapján, melyet a Qubit osztott meg. A talajlakó mikorriza gombák tápanyagokat keringetnek, szerentárolnak és támogatják a növények egészségét. Egészséges talajban akár százszorosára növelhetik a gyökerek táplálkozási területét. Szerepük az éghajlat szabályozásában is jelentős. A hálózatok évente közel 4 milliárd tonna széndioxid megkötésével a fosszilis kibocsátás mintegy 11%-át ellensúlyozzák. A Society for the Protection of Underground Networks kutatói a Science folyóiratban közölték a felszín alatti hálózatok globális atlaszát. 16 ezer talajminta elemzése és mesterséges intelligencia segítségével becsülték meg a hálózatok tömegét és hosszát.
0: Ezek voltak a hírek.
4: Szevasztok! Ez itt a Tilos Rádió építészeti műsor, az építési terület. Rendhagyó módon most Lackó a pult mögött, de velünk van Anna, velünk van Szentirmai Tamás Győrből, és Hámori Peti. Mindenki fáradt, mindenkit kikészített egy kicsit ez a hirtelen nagy kánikula, de nem kell tőletek, vagy nem kell tőlük félni, mivel tegnap volt a napi egyenlőség, úgyhogy most ma óriási léptekkel haladunk a tél felé, úgyhogy most már csak pár nap, és el fog múlni ez az óriási kánikula, de az kétségtelen, hogy mindenkit nagyon megvisel. Hogy miről fogunk ma beszélni, azt most röviden összefoglalom. Peti, például te ugye nem csak a Guba Hámori képviseletében vagy itt, akiknek jelenleg is van egy kiállításuk a Fugába, hanem ugye az apropó a műsor két témája közül ez a bizonyos Káza kiállítás, amiről volt egy rapid kiállítás, amit már sajnos nem tudtok megnézni, mert a mai nappal bontásra került. Pénteken volt egy eredményhirdetéssel összekötött Kiállításmegnyitó, aminek tulajdonképpen, lehet, hogy rosszul mondom, Tamás, de akkor majd kijavítasz, hogy valójában a hazai bekapcsolódásnak a szülőatya vagy, ugye még debreceni kötelezettségeid révén. Erről a kiállításról fogunk beszélni. Ennek a kiállításnak a kapcsán különböző kapcsolati rendszerekről, hálózatokról, különböző olyan problémákról, amiket most tulajdonképpen nap mint nap tapasztaltunk, szembe jönnek különböző online felületeken, de akár baráti társaságokban is, ezzel kapcsolatban is valahogy majd át fogunk kötni idővel. Úgyhogy kezdjük ezzel Tamás a kázával, és ugye akkor visszatérve azt, hogy a Peti nem csak a Gubahamori képviseletében van, hanem tulajdonképpen egy zsűri tag voltál, a nemzetközi zsűri egyik tagja. Úgyhogy a műsor első felében ezt most egy kicsit kivesézzük. De én azt gondolom, Tamás, hogy egy történeti áttekintéssel kéne kezdeni, mert ugye ennek az egésznek van egy olyan munkacíme, hogy Káza 17. És a 17 az nem más jelent, ezt szerintem mindenki rá tudja jönni. Ez a 17. alkalom volt, hogy ez megrendezésre került. Úgyhogy van miről beszélni, kérlek, kezdjünk bele.
3: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Ez a szülő atya, ez egy kicsit olyan túlzó kifejezés, de tény is való, hogy amikor Debrecenben voltam tanszékvezető, akkor ugrottunk fejest ebbe a sztoriba, de azért nem csak én, hanem közösen az egész tanszékkel. Tulajdonképpen a debreceni létünk, ami ugye a román határhoz közeli fizikai lét, az elég hamar abba az irányba irányított minket, hogy elkezdtünk a román sulikkal együttműködni, már szerintem legalább 10 éve, hogy elkezdődtek különböző együttműködések közöttünk, amik egyébként szerintem iszonyú izgalmasak és inspirálóak voltak, és ezek közül volt az egyik, ez a bizonyos Káza, amiben talán 4 vagy 5 évvel ezelőtt csatlakoztunk. Ennek az a lényege, hogy a 2009-ben a kolozsvári diákok kezdeményeztek egy olyan valamit, ami tulajdonképpen az akkor is eléggé leterhelt diáklét mellett valami fajta tervpályázati próbatételként vagy tervpályázati gyakorlatként lehetne értelmezni, és felvetették az oktatóiknak, hogy mi lenne, hogyha valamelyik tervezési kurzus az egyben egy tervpályázat is, vagy tervpályázatként is működne. És ennek a hátterét nem tudom pontosan, hogy miért volt ennyire nagy pozitív fogadtatása, de hogy abszolút az lett, sőt annyira az lett, hogy tulajdonképpen az akkori 5 építészképző iskola együtt úgy döntött, hogy akkor mostantól a másodév tavaszi fél éve az egy közös tervezési pályázat lesz, minden iskola ugyanazon a feladaton fog dolgozni, és utána a fél év végén ezt egy fölkért zsűri fogja tervpályázatként értékelni. És akkor tulajdonképpen ebbe a sztoriba csapottunk mi bele a debreceni sulival 2023-ban, amikor is Temesvár volt a Európa kulturális fővárosa, és akkor egy temesvári helyszín volt a tervezési program. Értelemszerűen a Temesvári Egyetem volt a főszervező, és akkor, mint első ilyen külföldi suli ezen részt vettünk, majd a rákövetkező évben. Azért ebben persze az is benne van, hogy azért ez a szervezőnek azért egy elég komoly feladvány, úgyhogy egy idő után már a román iskolák nagyon örültek, hogyha jött egy új tag, mert akkor nekik annyival kevesebbet kell szervezni. Úgyhogy amikor mi beléptünk Debrecennel, akkor nagyon elkezdtek nógatni minket, hogy mi lenne, hogyha mi szerveznénk a jövő évit, és akkor debreceni helyszínnel lehetne dolgozni. Ez végül így is történt 24-ben. Debrecennek egy ilyen belvárosi helyszínén, tulajdonképpen ez az egész civis ház karakter kérdésével, ami egy önálló műsort megérne, mindegy, de hogy ezzel foglalkoztak a résztvevők, szerintem szuper izgalmas projekt volt, és aztán én tavaly átnyergeltem a debreceni suliból Győrbe, és hát mondtam, hogy én tök szívesen ezt vinném magammal, úgymond, és jelentkeztünk a többi részevőnő, hogy mit szólnának, hogyha Győr lenne a helyszín, és akkor értelemszerűen megint csak nagyon boldogok voltak, úgyhogy ez a történeti háttere.
4: Arról tudunk valamit, hogy miért pont a másodévesek lettek megcélozva ezzel a projekttel? Mert ugye a másodévesek azért éppen még egy kicsit olyan nyuszi fülek, de már úgy kezdenek bontakozni a szakmai kvalitások, és egyébként én, amit most végignéztem kiállításépítés közben, tehát hogy abszolút nem igazolja vissza ezt a fajta nyuszi fülességet, mert egész komoly pályaművek jelentek meg, hogy milyennek az oka?
3: Hát ezt nem tudnám megmondani, tippelgetni tudok. Egyrészt szerintem az lehet ebben, hogy egyrészt valószínűleg ők kezdeményezték ezt a párbeszédet az oktatóikkal. Másrészt meg, hogy a felsőbb évben már azért úgy elkezd szétszakadni az évfolyam, meg úgy elkezdenek megjelenni olyan egyéb program lehetőségek, amik lehet, hogy már így kielégítik úgymond a hallgatókat, tehát a szakmai dolgok is, és hogy a másodéven az meg még már úgy építész hallgatónak érzik magukat, de hogy akkor még nem igazán találnak erre példát.
5: És akkor ez nem alapvetően nem egy nyitott pályázat, hogy bárki pályázhat az egyetem hallgatói közül, hanem kvázi mint egy kurzus részeként van beépítve.
3: Igen, tehát ez effektíve a tavaszi tervezési kurzus másodéven, és az összes másodéves hallgató az egyben ezt csinálja. Egy nagyon fontos kitétel van, hogy ez kétfős csapat. Tehát ez is egy tök új dolog volt nekik is, illetve nekünk is, hogy végre lehessen közösen dolgozni.
5: És alapvetően a csapat összetétel az akkor nem nemzetközi, szóval hogy nincs az, hogy akkor mondjuk egy kolozsvári egyetem, meg egy győri egyetemi hallgató összeáll, és mondjuk választ magának egy temesvári konzulást, vagy szóval, hogy
3: hát ennyire nem rugalmas azért. Aha. Biztos, hogy iszonyú izgű lenne. Egyébként ebből kifolyólag már vannak terveink a későbbiek jövő évre nézve, de hogy tulajdonképpen ebben pont az a, tehát azért tud tök rugalmas lenni ez a rendszer, mert igazából minden suli ugyanazt csinálja, mint eddig. Tehát magyarán a saját időbeosztása, a saját oktatási pedagógiája, tehát nincs semmi, ami így rájuk van kényszerítve, hanem mindenki csinálja ugyanúgy, ahogy eddig, csak annyi a végén, vagy hát annyi, hogy vannak közös, van egy közös indítás, van egy közbenső közös workshop, és a végén meg van egy közös záró esemény. Tehát magyarán mindenkinek megvan az a szabadsága, hogy úgy tudja csinálni, ahogy neki tetszik, vagy ahogy megszokta, vagy ahogy neki jó.
4: Te és az összes romániai építészképzés részt vesz ebben a projektben?
3: Eleinte még igen, aztán Bukarest, nem tudom pontosan mikor, de egy időben kiszállt. Most annyi újdonság van, hogy viszont a bukaresti, ez ugye a Jomminkó nagy egyetem, neki van két ilyen fiók egyeteme, Marosvásárhelyen és Nagyszebenben, ezek egy nagyon pici képzőhelyek, ők viszont benne vannak. Tehát így van most tulajdonképpen öt román suli.
4: És magyar oldalról mi az expanzió lehetőség ebbe? Ugye itt most még magyar oldalról hiányzik, jellemzően két kis műhely jelentkezett ebbe a
3: programba,
4: és még ugye hiányzik négy.
3: A pénteki záró eseményre direkt meghívtunk jó sok egyetemről oktatókat, és már kettő egyetemről is jelezték, hogy nekik ez tökre tetszik, és hogy kezdjünk el dumálni arról, hogy lehetne ez.
4: De ugye elég nagy létszámú a részvevők száma, és ugye nő, hogy lehet ebből egy ilyen regionális együttműködés, ha csak a minket körülvevő országokról beszélünk, vagy tehát mi lehet ennek a határa? Mert ugye van egyszer nyilván van egy olyan kezelhető volumen, amit még akár egy ilyen kiállítás keretében is, vagy akár egy zsűribe, vagy kezelni lehet, hogy hol lehet ennek a vége?
3: Hát én valahol azt gondolom, hogy szerintem nem feltétlenül kell, hogy vége legyen, csak valószínűleg akkor változnak a módszerek. Most jelenleg a 7 résztvevővel 300 hallgató vett részt, és 153 benyújtott terv lett, tehát a zsűrinek ez már komoly kihívás. Itt már így elkezdtünk egyébként régebben úttal gondolkodni, hogy ezt hogy lehetne valahogy okosabban. Most tulajdonképpen az lett erre a megoldás, hogy kaptak annyi időt a zsűri tagok, hogy ezt végig tudták nézni, és komolyan végig tudták nézni, és talán nem árulok egy nagy titkot, de hogy ehhez sikerült egy elég komoly támogatást találni, ezt a továbbra is egyébként a Kolozsvári Diák Szövetség szervezi, úgymond hivatalosan, tehát ők az adminisztratív szervezők, és csak magát a feladatot, a programot és a fél év lebonyolítását dedikálják úgymond egy-egy iskolának. Tehát ők bonyolítják ennek a pénzügyi hátterét is, ez idén a Román Építészkamara finanszírozta, ilyen, hát most nem akar tévedni, de ilyen 10 milliós nagyságrendű költségvetéssel, és tulajdonképpen ez tette lehetővé azt, hogy olyan kereteket tudtunk biztosítani, ahol mondjuk erre a 153 tervre marad idő.
4: Az nagyon komoly. Beszélj pár szót, légy szíves, az idei pályázat helyszínéről. Ugye, mint új beszálló, kötelezően hoztatok magatokkal egy helyszínt is.
3: Hoztunk egy győri helyszínt, igen. Ennek az is tehát ennek a kázának az is szerintem, legalábbis amióta mi benne vagyunk, picit az is a célja, hogy az építészet társadalmasításával is foglalkozzon, tehát hogy az adott városban olyan helyszínt választ, ami valamiért ott az úgy érdekes, vagy valakiket érdekel a városban, és hogy utána ezt lehessen valamilyen módon megvitatni, vagy bemutatni, vagy akár ennek lehessen hosszabb távú kifutása is. És akkor tulajdonképpen, amikor mi ennek mesdjein kezdtünk el helyszínt keresgélni, és a győri zsinagóga szomszédságában találtunk egy olyan helyszínt, egyébként ez már elég sokszor volt ilyen tervezési feladat helyszíne, de tulajdonképpen azóta is üresen áll, úgyhogy adja magát, hogy ezzel lehessen foglalkozni. Egy ilyen nagyon érdekes foghíj telek, aminek az egyik oldalán van egy hivatalosan egy kiszabályzott gyalogos átjáró. Ez a régi, egykori Rápca folyó medréhez vezet, ami most egy liget, egy parkként működik, és a másik fele az pedig a zsinagóga előtti Kossuth utca. És tulajdonképpen ez a telek volt a helyszínünk, és adódott, hogy akkor próbáljunk meg olyan témát vele kapcsolatban eszközölni, ami a zsinagógának is izgalmas lehet. A zsinagógát jelenleg az egyetem használja, a zeneművészeti tanszék, és az egykori templomtérben tulajdonképpen az egy koncerttérként működik, és a két kiszolgáló régebbi épületben pedig próbatermek, tehát maga az iskolának a termei vannak. És akkor ebből adódóan kezdtünk el velük egyeztetni, hogy vannak-e olyan igényeik, amikre mondjuk egy ekkora telek meg tudna felelni, és hát elég gyorsan kiderült, hogy vannak, mert habár magát a zsinagógát felújították, a két oldalsó szárny az a 70-es évek óta úgy van, ahogy, tehát hogy nem is ideális, illetve nem is elegendő. Egy dolgot még elfelejtettem, hogy ez a másodév, ez hagyományosan a román egyetemeken ez a lakó funkcióval foglalkozott, és ugye azóta is ez megmaradt, maga a káza szó is románul a házat, a lakóházat jelenti. Annyiban finom hangolódott, hogy most már azért ilyen jó 4-5 éve egy kicsit ilyen vegyes funkció, tehát van benne lakó funkció, de valami más közösségi dolog is megjelent. És akkor tulajdonképpen innen jött az idei ötlet is, hogy a zeneművészet is hallgatóknak lenne szükségük kollégiumi szállásra, nagyon sok a vendégoktató vagy vendégfellépő, akiknek vendégszállásra lenne szüksége, és hogy ezek egy kicsit kilépjenek az ilyen nagyon hagyományos kollégiumi sztoriból, mert hogy ezeknek közvetlen lenne ilyen zenei térterekkel kapcsolata, próbaterekkel, vagy akár ilyen spontán koncert lehetőséggel, amivel akár a város felé is ki tud nyílni az intézmény. Tehát egy ilyen picit ilyen városi, egyetemi, lakó és zenei központ volt a feladat.
4: És vannak kísérő eseményei egyébként ennek a pályázatnak? Vagy például ez a 300 diák, ugye tudnak-e valahol találkozni, vannak-e olyan helyzetek, amikor akár egy buli keretében, vagy előadások, amik felvezetik ezt az egészet?
3: Igen, tulajdonképpen három fő az időre ennek megfelelően van egy közös indítás, itt persze össze kell hangolni, mert a hét egyetem fél év indítása között bő egy hónap eltelik, tehát ezt szépen ki kell sakkozni, mikor, de van egy közös hétvégi indítás, ez most így adta magát, ez a zsinagógában volt, előadásokkal, amik a hely, vagy a város, meg a helyszín történetéről, egy kicsit erről a funkcióról, a feladatról szólnak, illetve a nemzetközi zsűri tartott, tulajdonképpen minden zsűritag, három fős zsűrink volt, mindenki tartott egy ilyen, hát én úgy hívtam, hogy egy motivációs előadás, hogy egy picit, hogy ők mire fókuszálnának, vagy mi az, ami őket leginkább érdekli az építészetben, hogy egy kicsit úgy szempontokat mutassunk a hallgatók felé, hogy mivel lehetne foglalkozni. Hát értelemszerűen a helyszínt látogatják meg, mindenki itt már hozta a saját módszertanát, tehát mindenki akkor csinálta a kis városanalíziseket, meg helyszínfelméréseket napközben, és aztán este pedig a két egyetemi zenekarunk koncertezett, és egy kicsit ilyen lazább, kötetlenebb.
4: És egyébként az oktatói gárda az tud keveredni az egyetemek között, ugye az online tér az erre egyébként alkalmas lenne, vagy mindenki a saját egyetemén korrigálja, vagy egyetem van korrekció, vagy bármiféle oktatói támogatás?
3: Mármint ezen az indítom, vagy úgy
4: általában? Nem, úgy általában, igen, már magában.
3: Hát persze, de ez az, amit már mindenki a saját módszertanának megfelelően csinál. Hát itt már olyan, tehát az egyetemek között itt már nagy mozgás nincs, viszont van egy közbenső, középső etap, ahol pontosan ez a cél. Ez tulajdonképpen tényleg a fél időben egy ilyen vázlatterv környéki helyzetben, idén ez a résztvevőknek az egy negyedével valósult meg Debrecenben, hogy elhozták, hogy éppen hol állnak a tervekkel, azt prezentálták egy ilyen vegyes oktatói csapatnak, és akkor ők erre reflektáltak, és megmondták, hogy szerintük mit lehetne még érdemes gondolkodni. És akkor ez egy ilyen, tényleg egy nagyon izgalmas hát ilyen módszertani eszközcsere is egyben, mert szándékosan vegyesek a csapatok is, mármint hogy ez négy ilyen 40 projekt volt bemutatva, 4x10-es csoportbeosztásban, és akkor szándékosan egy-egy ilyen csoportban minden suliból volt tanár is, meg diák is, és akkor tulajdonképpen mindenki találkozik minden másik iskolának a megközelítésével, vagy ilyen fölvetéseivel.
5: És lesz folytatása a kiállításnak, hogy most itt megjelentetek a Fugában, hogy esetleg Győrbe, vagy Debrecenbe, vagy Romániába lemenni vele?
3: Lesz, de még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ez a kiállítás egyébként ez egy újdonság volt, mert eddig jellemzően az volt, hogy a szervező egyetemen volt a végén egy záró esemény, amikor kihirdette a zsűri a díjazottakat, és pont. De hogy ezt már régóta vágytunk arra, hogy ezt jó lenne valahogy megmutatni, és akkor idén a Fuga nagyon lelkesen erre bejelentkezett, amikor mondtuk nekik, hogy lenne egy ilyen opció, hogy tök szívesen, és hogy csináljunk akkor belőle egy kiállítást. Hát emiatt lett ez ennyire pop-up jellegű, mert ugye most volt egy ilyen 3 nap a zsűrizés után, amikor ezt meg tudtuk csinálni. Ősszel visszük Győrbe a komplett anyagot, úgyhogy ott a város az nagyon-nagyon lelkes, őket nagyon érdekli. Úgyhogy reméljük, hogy ennek lesz akár hosszabb távú folytatása is.
5: És akkor egyébként a hallgatóknak vajon az, hogy mondjuk van helyismereti mondjuk a győrieknek, az előnyt jelent, vagy ezt nem vettétek ki akár itt a zsűrizésnél?
6: Beköszönök én is, sziasztok! nem látszott egyetlen. Mi meg ráadásul, mert egy 3 tagú nemzetközi zsűri tagja vagyok én, volt Sophie Devrian, ő az Agva Architecture-től jött Belgiumból, Miroslav Mali, ő a Mali Kmel építészirodának az egyik vezetője Prágából, tehát mi semmilyen szinten, én nem is ismertem se a román képzést, a magyart valamennyire igen, és nem látszottak a különbségek. Vagyis látszottak különbségek, de mint kiderültem, hogy azok nem is egyetemhez köthető dolgok voltak.
3: Aha. Az anonim a pályázat, tehát a zsűrinek is utólag volt meglepetés, hogy akik nyertek, ők vajon honnan voltak.
5: És akkor nehéz volt a 150 pályaművet lezsűrizni, vagy egyébként? Mert én ahogy megnéztem, itt belefutottam szombat este a kiállításba, hogy tényleg, amit a Laci is említett, hogy én nem hittem el, hogy ezt másodéves hallgatók csinálják, szóval olyan színvonalúak voltak, hogy a harmad-negyed évre tippeltem, és hogy akkor azért ez inkább egy ilyen, mármint a lakó jellege benne volt, de hogy mint egy középület, vagy tényleg egy ilyen vegyes funkció, hogy nagyon nehéz feladatnak is tűnt azért ott ez a fokhételek beépítés, és hogy nagyon színvonalasak voltak, hogy nehéz volt a választás.
6: Erre most két dolog jut eszembe. Az első az, hogy szerintem elég nehéz volt a helyszín, és az meg is szórta, vagy szétszórta a társaságot. Szerintem voltak nagyon-nagyon érdekes felvetések, azok mind bekerültek a hosszú listára, amik volt egy 28-as longlistünk, amik tervel is ki voltak állítva a fogában, de a másik 120-ban azért ott már elég vegyes volt a minőség is. Ez szerintem adódik abból, hogy ez egy elég bonyolult urbanisztikai feladvány, és másodéven különböző egyetemeken különböző helyzetben állnak még az urbanisztikával a hallgatók, és szerintem ebben ez egy alapvonal volt, hogy ez ismert vagy nem ismert, hogy ez az, ki milyen eszköztárral tud jönni. A zsűrizést amúgy két részletben csináltuk. Az első részben ez a pályázatleadás utáni másfél-két hét volt. Mindenki egyedül otthon végig pörgette a 153 anyagot. Itt különböző stratégiák voltak. Én, mint elneveztek, ez a binge watcher lettem. Én reggeltől estig végignyomtam ezt egy nap alatt, de a többiek két nap alatt csináltak, két fél nap alatt. Elég, ez egy masszív anyag. Uh-huh. És akkor mind a hárman jöttünk egy sorrenddel. Azt kérte Tamás, hogy jöjjünk egy 30-as kiválasztott listával. Ezeket összesítettük, ebben összesen 6 darab olyan volt, amire mind a hárman szavaztunk. És így összesen 50 körül volt, amire valaki legalább adott szavazatot. És a második körben már csak ezekkel foglalkoztunk, ami itt a szervezésnek is köszönhetjük, hogy ezt személyesen tudtuk megtenni, tehát mind a hárman itt voltunk a fugában, és a makettek is itt voltak, úgyhogy makettel, tervel együtt ezt az 50-valamennyit végignéztük. Első nap, és második nap meg a shortlist kiválasztása folyt már.
4: Oda mennyien kerültek be? Hát 8-an?
5: 10-en, nem?
6: A shortlist az 10-es volt. Uh-huh. Ez azt váltotta ki, ha jól tudom, hogy az előző években ugye első, második, harmadik díj lett kiadva, most ez lett eltörölve, és inkább egy ilyen medenc, vagy ilyen pult adtunk, hogy szerintünk ezek érdekesek, érdekes megnézni, uh-huh. hogy mire jutottak, és nem kiemelni egyet, kettőt, hármat, mert igazából ennyiből nem nagyon lehet, vagyis hát mindenkinek megvannak a személyes kedvencei, de
4: jó, ez talán mi a tapasztalata a shortlistnek? Most nyilván ugye itt ül velünk a győri tanszékvezető, tehát hogy milyen tanulságai voltak a shortlistnek? És gondolok arra, hogy mondjuk a különböző, tehát akár román vagy a két magyar egyetem közül hogy képviselték egymást a shortlistbe?
6: Ja, hogy kik kerültek ki, be?
4: Igen.
6: Egy egyetem nem került be szerintem a shortlistbe, de szóval nem volt tudásunk arról, hogy kiket uh-huh. húzunk be, de vegyesen sikerült választanunk, és ezt ők a hallgatók hozták, hogy mit választunk. Az látszott, hogy a Kolozsvári Egyetem eléggé erősen reprezentált ebben, 50% fölött volt az ő arányok, 60 is akár, mind a longlisten, mind a shortlisten. És akkor a többit pedig a másik öt egyetem hozta be. Csak a zsűrizés lezárása utáni beszélgetésekből nekem nagyon érdekes volt az a tanulság, amit Major Zoliék osztottak meg velünk, ők ugye debreceni egyetemről jöttek, hogy amióta benne van Debrecen, volt egy fejlődési üteme, hogy melyik évben hány terve tudnak bekerülni, és egész egyszerűen látszik, hogy egy ilyen közös munkának, vagy egy ilyen egybenézéssel, mint a kortárs hatásnak, mekkora hatása van a hallgatóknál, ez kihatása van az oktatásra, és ők is átalakították valamennyire ez az oktatási ütemezést, meg módszertant, és minden évben egyre nagyobb számmal tudnak ők is bekerülni a díjazottak közé.
4: Uh-huh. Ja, igazából azt akartam, igen, így akartam tovább gördíteni, hogy mondjuk magyar szempontból mik lehetnek a tanulságai egy ilyen ekkora volumenű terpályázat átnézése után, hogy látható-e például a módszertani különbségek, akár a román oktatás és a magyar oktatás között, hol tart, mondjuk ugyanott tart egy másodéves, egy romániai képzésben és egy magyar képzésben, hogy ez nekem nagyon pozitív, hogy azt mondod, hogy évek óta ez egy irányba húz ez a dolog, és ezek kezdenek így valahol összeérni ezek a különböző pályaművek, hogy Tamás, számodra mit jelent? Vagy mi a tanulsága ennek a...
3: Hát szerintem hihetetlen inspiráló ez mindenkinek, tehát diáknak, oktatónak egyaránt egy ilyenben részt venni, és hogy valahogy ez a pozitív versenyszellem, ez így nagyon spannol mindenkit. Tehát szerintem ez már önmagában ez egy borzasztó jó dolog. Tehát tényleg ez a debreceni példa is, hogy amikor mi becsatlakoztunk először, akkor hát végén ilyen halálcikinek, végén ilyen nagyon fura volt, mert mi akkor nem nagyon tudtuk, hogy a román sulikban miért, és hát alapvetően a magyar sulikban másod év az még alapvetően szabadkézi, tehát hogy nem számítógépes rajzok is. És akkor a végére a tablók valahogy elkészültek, valamik lettek, és akkor az eredmény hirdetéskor ott levetítették a nyerteseket, amik meg ilyen, tehát ilyen nagyon-nagyon profi tablók, nem is biztos, hogy most csak az, hogy számítógép, hanem egész egyszerűen az, hogy azok meg vannak szerkesztve, ki van találva. Tehát olyan tényleg olyan, amire mind is azt mondtuk, hogy úristen, ezek nem másodévesek. És akkor ez értelemszerűen egy hatalmas lökést adott annak, hogy akkor gyerekek, gondoljuk át az egész képzésünket, hogy akkor tényleg másodéven nem kéne már elkezdeni ismerkedni a számítógéppel, nem kéne más új eszközökkel foglalkozni, meg csomó olyan módszertani kérdés fölmerült, ami ilyen tapasztalatként adódott, és szerintem ezek hihetetlenül izgalmasak, és de szerintem nem is az a lényeg, hogy most román vagy magyar egyetem, szerintem ez inkább egyetemenként, mert tök más mondjuk Nagyvárad, Temesvár, Kolozsvár, vagy akár ezek a kis fiók sulik, nagyon-nagyon más a hátterük, az infrastruktúrájuk, mind a humán erőforrás szintjén, mind az intézményi szinten. De hogy tök jó, hogy mindenkitől lehet tanulni. Tehát, hogy el lehet lesni dolgokat, és akkor azokat az ember megpróbálja megnézni, hogy mi az, amit ebből érdemes adaptálni, lehet adaptálni, vagy egy kicsit finom hangolva beilleszteni. Szóval szerintem ezek nagyon jó dolgok. Tehát, hogy én inkább ebbe, tehát így fogalmaznék, hogy itt most nem országok közötti módszertanokról van szó, hanem inkább az, hogy egész egyszerűen nyitni más módszertanokra, és megnézni, hogy az abból mi az, amit érdemes lenne magunknak.
4: Peti, mondtad, hogy volt azért metszéke, közös metszéke a három a zsűrinek, de hogy ezen belül volt egy küzdelem, illetve a következő kérdésem ehhez kapcsolható, hogy mondjuk egy belga zsűritag, az mondjuk hogy tud ránézni egy ilyen kelet-európai dolgot? Tehát, hogy ő mondjuk nyilván megfogalmaz személyes véleményt, vagy gondolom van ilyen protokollon kívüli beszélgetés is ilyen alkalommal, hogy ott kirajzolódtak-e olyan vélemények, amik mondjuk számunkra hasznosak lehetnek, vagy egyfajta viszonyítási alap, vagy egyfajta visszacsatolás, vagy összecsatolása mondjuk egy belga képzésnek, vagy egy magyar képzésnek?
6: Hát ha messziről nézek rá, akkor nincsenek különbségek, tehát nagyjából egy európai kánonból jövünk mind a hárman, ami jó, az látszik, hogy jó. Ezen belül amúgy vannak finom hangolások, amin elkezdhetünk mosolyogni. Szóval engem nem lepett meg, hogy a belga zsűritag ezt az új belga nagyon racionális építészetet emelte ki mindig. A Miroslav pedig nem tudom, ő dolgozott Svájcban a Krisztián Kereznél, ő szerette ezeket a funky dolgokat. Nekem is biztos megvoltak a saját nünükéim. Ezek megjelentek egy-egy ilyen furcsa választásban, amit mindenki behozott, és akkor azokra amúgy mindig beszéltünk, egy-egy nem meg tudtuk győzni egymást, de aztán volt, hogy belátta a másik, hogy persze, mivel van egy fix számunk, abban azért nem tud minden ilyen bekerülni.
4: De küzdelem?
6: Küzdelem nem volt ebből a szempontból. Nagyon békés volt az egész, mert hogy ez a 10-es, a 30-as, mármint ez a 28-as longlist, meg a 10-es shortlist azért elég nagy teret ad annak, hogy egy válogatást tudjunk összeszedni. És igazából ezért, szóval egyértelmű volt a 10 talán, hogy melyik az, ami be tud kerülni, sőt, igen, talán egy utolsó döntés volt, hogy ezt vagy azt, de végül is nagyon egyértelműen kiválasztottuk.
4: Ja, hát természetesen egy ilyen hallgatói pályázatnak ugye nyilván nem a munkaszerzés a tétje, hanem pontosan az, amit a Tamás mondott, hogy olyan mintát lehet évről évre adni a feljövő évfolyamoknak, vagy akár a adott egyetemen belül, akár felsőbb éveseknek is, hogy ennek van az igazi ereje valójában.
6: Ezt a mintaadást követtük szerintem, tehát volt egy olyan, nem lett kimondva, de szerintem mind a hárman éreztük, hogy ez a hallgatóknak szól végül is, ez a 10-es meg 28-as választás, és ebben főleg a 10-esnél minél szélesebb skálát tudjunk behozni. Tehát a 10 legjobb, ez nem a 10 racionalista, nagyon klasszikus svájci építészeti metódus, tehát amit amúgy Kolozsvárról jönnek azok, inkább azok a tervek, de meg voltak azok is, a legjobbakat beválasztottuk, de a funky épületek is bekerültek, meg a teljesen őrült dolgokat is behoztuk, hogy látszódjon az, hogy ezek is jó válaszok lehetnek egy kérdés feltevés esetén, és mi azt díjaztuk, hogy ezek a saját általuk felvetett dolgok logikailag végig tudtak-e menni, vagy nem.
5: És az oktatói gárdában, most csak itt, hogy gondolom azért az oktatók mondjuk jegyadási szabadsága gondolom megvan, figyelembe veszik a zsűri döntését, de hogy igazából a kérdésem az arra vonatkozik, hogy milyen eltérések vannak, hogy nem tudom itt, hogy egy mondjuk a Győri Egyetemen, meg a Debrecenén mondjuk egy csapatot hány konzulens konzultál le, nem tudom hány csapat van egy tankörben, vagy egy év folyamon, és hogy mondjuk mennyivel több vagy kevesebb konzulens van olyan hallgatókra jutva mondjuk egy Románia egyetemen, hogy e között van ilyen nagy eltérés, hogy nem tudom, itt ha három konzulens csinálja végig az egész fél évet a hallgatókkal, ott meg mondjuk 15.
3: Nagyságrendileg azonosak ezek a számok már, tehát hogy persze ilyen pici eltérések lehetnek, de olyan nagyok nincsenek. Azért itt tehát ezek az iskolák sem olyan nagyon eltérőek, tehát a legnagyobb az talán Kolozsvár, 80-100 fős évfolyam van. Temesvár az 80 alatti, és akkor utána jön a két magyar ilyen 50 körülivel, Nagyvárad az 20, és akkor a két fiók az mondjuk ilyen 15-15. Tehát nem a 300 fős BME meg Jomminkú van, hanem inkább ezek a 100 alattiak, és oktatói szinten meg nagyjából hasonló, tehát mondjuk ilyen 6-8 főre jut egy oktató általában mindegyik suliban. Úgyhogy ilyen szempontból nincs nagyon különbség.
4: De ez azt jelenti, hogy adott esetben mondjuk egy ilyen nagyobb volumenű építészképzés is be tud kapcsolódni ebbe a kis léptékbe?
3: Hát én szerintem be tud, tehát mondom, én a biztos, akkor valahogy máshogy kell, mert hogyha mondjuk 800 hallgató van, akkor már lehet, hogy nem lehet együtt megszervezni egy indítót, de ki kell találni rá akkor majd más módszertan, de szerintem önmagában tökre tud működni.
7: Nincs az a zsűri tag, aki végignéz 800.
3: Az egyértelmű, hogy akkor mondjuk, mit tudom én, vagy iskolánként is kell valami előválogatás, vagy az oktatókból is kell egy vegyes zsűri, aki előszűr.
4: Hát, és az fel sem merül, hogy több helyszín, több zsűrivel, és akkor annak egy ilyen szintézise valamilyen módon. Tehát...
3: Hát igazából az van, hogy az már olyan szinten megbonyolítaná azt a hagyományos szemeszteri struktúrát, ami valószínűleg túl sok energiát kívánna minden iskolából. Hát ebben pont az a jó, hogy valójában aki éppen nem szervező, neki semmi dolga, hát megcsinálja, amit eddig, és akkor cserébe majd valamikor a közeljövőben egyszer majd ő fogja beletenni ezt a kis pluszt. Tehát, hogyha most ezt elkezdenénk ilyen nagyon-nagyon szofisztikáltá varázsolni, akkor aztán rájönnénk, hogy már többe kerül, mint amennyi a haszna.
4: Világos. Akkor egy picit azért szkeptikusak vagyunk, de ugyanakkor meg jó is lenne, ugye, ez a fajta expanzió, amit...
3: Én szkeptikus nem vagyok. Most már körvonalazódik a jövő évi. Újvidéket talán meg tudjuk nyerni, hogy ők becsatlakozzanak. Itt említettem, hogy a román sulikkal ilyen 10 éve vagyunk együtt különböző projektekben. Volt egy közös projektünk, amiben az újvidéki egyetem is benne volt, egy ilyen 3 éves Erasmus kutatásban. És most megkérdeztük őket, hogy nem lenne kedvük hozzá, és így elsőre azt mondták, hogy, hogy de, úgyhogy most elkezdünk ezen gondolkodni. És még annyi jött be újdonságként, hogy ezeknek a közös etapoknak a hosszát megpróbálni megnyújtani, ugye ez most jellemzően ezek ilyen, egyen hétvége, péntek, szombatok voltak, és hogy azt mondani, hogy mondjuk kihagyni ezt a középsőt, viszont azt mondani, hogy legyen egy ilyen 4-5 napos közös indítás. És akkor viszont már akár meg tudna az is valósulni, az elején mondjuk vegyes csapatokkal ott van egy helyi workshop, ami mondjuk helyszín megismerés, minimál koncepció, nem tudom, mindegy, de az a lényeg, hogy van egy ilyen közös indítás, ahol jobban el tudna kezdődni egy ilyen ismerkedés, vegyülés.
5: Tök jó.
3: De itt is, bocs, még egy, hogy a munkamegosztás, a temesváriak azok, akik most nézik ennek az ilyen támogatási hátterét, hogy mondjuk milyen ösztöndíjakkal lehetne egy ilyen 4-5 napos indítást mondjuk így 8 egyetemmel Újvidéken megvalósítani, milyen pályázati rendszerek lehetnének. Tehát, hogy tökre ki van találva, hogy értem szerint azért ez nem egy suli csinálja, mert az marha nagy, hanem ott van a kolozsvári diákcsapat. Tehát mindenkinek megvan a dolga, és hogy emiatt abszolút kezelhető.
4: Tök jó. Sok sikert kívánunk ennek a projektnek. Bízunk benne, hogy 18-19-20 és meg számtalan ilyen számrá fog telepedni erre a kázára. És gondolkoztam, de igazából nem lett jó ötletem, hogy is tudnánk átkötni a másik témánkra, mert mondjuk amit behoztunk az első felébe, ráköthetően, hogy a Tamással is beszéltük, hogy ez a fajta kapcsolatrendszer, együttműködés, intenzív kooperáció, ez tulajdonképpen segíthet abba, hogy átkössünk a következő témánkra, ami például nem más, hogy valamennyire aktuálisak is legyünk, még jobban. Ugye április 12 után lehet látni azt, hogy a hagyományos szakmai szervezeteink mondjuk egy elég szűk zsákban táncolnak, hogy finoman fogalmazzak. Lehet látni azt, hogy a kezdeti energiák is egy picit, bízunk benne, hogy a nyár miatt ezek az energiák kezdenek el fogyni, és mondjuk nekem elég radikális véleményem van a hagyomány szakmai szervezeteknek egyrészt a jövőbe való integrálásáról, de ezt most nyilván nem fogjuk kifejteni. Ugyanakkor meg az a fajta elmondható szerintem az utóbbi időkben, és mondjuk a elmúlt 16 évben, akár még pregnánsan is, ugye baromi jellemző volt a szakmánkra a polarizáció, a generációs szakadás, tulajdonképpen nem volt intenzív érdekképviselet, ezek mind-mind csak ilyen egyfajta fellángolások voltak, amik valójában a hatalommal szemben, hát hogy mondjam, nagyon-nagyon nem voltak túl hatékonyak. És egy pár hete, de majd kijavítotok, pár hete ugye felbukkant egy olyan, amire mondjuk magam részben mindig is vágytam, egy olyan fiatal generáció, gondolom több fiatal generációnak az együtteseként, egy olyan szerveződés, aminek a neve Férc, és ugye van is átfedés a meghívott vendégeink, illetve Anna is valamennyire részes ennek a dolognak, hogy avassatok már be minket, jó? Hogy mi ez a Félc, mi ez a paralel kezdeményezés, ami én úgy gondolom, hogy a hagyomány szervezeteknél egy erőtlen, ebből sokkal-sokkal több erőt látok. Alapítók, hogy jött ez össze, mi az a hálózat, mi az a kapcsolati rendszer, ami ezt életre hívta, és hol tart most ez az egész?
6: Szóval a Félc az kifejtve az a fiatal építészek rendszerváltó csoportja.
5: De nem csak fiataloknál.
6: Igen, ez sokáig kérdés volt, hogy ez mit jelentsen ez a fiatal, és itt a fiatal abban egyezett meg a csapat, hogy nem az életkort jelenti, hanem a hozzáállást, akár mit is jelentsen ez. Szóval ennek az az ereje szerintem, hogy a szokásos és az elmúlt, amióta Facebook van, megszokott módszer, hogy petíciókat írunk alá, amik elhalnak, azt váltotta föl most, és hát Kenész Gergőnek az indítatására, de egy nagyon széles operatív csoporttal működő, a Facebookon 500-as vagy 800-as
5: Kettő között mozog,
6: 800-as taglistával rendelkező csoportról van szó, amelyben nagyon nagy a motiváció és az aktivitás. És ez azért tud túlmutatni a petícióknak az elhaló közegén, mert van ebben most 10-50 ember, aki úgy érzi, hogy bele kell tenni energiát abba, hogy valami megváltozzon, és ez föl is fogja, és ennek a felelős tudatával cselekszik. Nagyon hamar, nagyon szépen szerveződve alakul ez az ügy. Van 3 hetente egy plenáris ülés, eddig 2 volt, ez mind a 2 egy budapesti bárban.
4: A Három Hollóban.
6: Ha lehet mondani, akkor a Három Hollóban voltunk eddig, és emellett ezzel párhuzamosan pedig van ennek egy működő, vagy működtető hátországa, 8-9 munkacsoporttal, különböző tematikák szerint megosztva az embereket, ahol nagyon sok ember dolgozik. Ebből a legtöbbet az operatív csoport viszi el, ők vannak szerintem ilyen aktívan 10 körüli tagsággal.
5: Tagja vagy egyébként az operatívnak?
6: Én külső megfigyelő vagyok ebben a csoportban. Szóval én is ugyanúgy ülök itt, mint te.
5: Jó.
6: Én a szakmagyakorlás és a gazdasági munkacsoport ülésén voltam ott. A Tamás pedig, te ott voltál az egyik plenáris ülésen, ugye?
3: Igen.
6: Tehát, hogy valamilyen szinten belelátunk ebbe mind a hárman. Szóval van ez az operatív csoport, ami nagyon sok energiát beletesz, és ők a legaktívabbak. Ők szervezik napi szinten az ügyeket, koordinálják a munkacsoportoknak a munkáit, koordinálják a plenáris üléseknek, vagy találkozóknak igazából a tematikáját, meg a rendezését, hogy miről legyen szó, hogy legyen szó.
5: Felírtam, mert én sajnos nem voltam ott ezeken az üléseken, mert mindegy, a legutóbbi színházban voltam, majd ezt is kifejtem, hogy milyen megállapításra jutottam ott a darab nézése közben és az építészet összefüggésével, de hogy csak, és nagyon jó, mert jegyzőkönyvek készülnek, de anonim módon nyilván, hogyha itt valaki mondjuk olyan helyen dolgozik, ahol ez esetleg, ezt nem néznék jó szemmel, és csak felírtam 5 szót, ami nagyon megfogott a legutóbbi ülésből: kooperatív demokrácia, horizontális szervezet, formálódó közösség, biztonságos között, kinyitni egy ablakot. És ezek így szerintem nagyon jól összefoglalják azt, hogy ez most egy ilyen nagyon induló dolog, szóval, hogy a Gergővel is beszéltünk, majd ezt már egyébként szerintem múltkor is említettük, hogy majd egy adást ennek mindenképpen szentelünk nyáron, vagy az,
4: mindenképp, ezt már most megérhetjük, hogy a nyár végén, amikor mindenki jön vissza,
5: igen,
4: és beteszi a strangatyákat.
5: De hogy ez így most nagyon, vagy nyilván az irodából is nálunk többen is voltak, hogy nagyon ilyen, nagyon demokratikus, mindenkit meghallgatunk, és hogy próbál egy olyan rendszert összetenni a csapat, ahol mindenki meg tud szólalni, és mindenki bele tudja tenni nyilván a saját energiáitól függően azt, amit szeretne, és hogy az a jó benne szerintem, hogy igen, nem ilyen mostani rendszerekre épülő, hanem, és nem is feltétlen a nulláról, mert például én a nők az építészetben csoport ülésén voltam így megnézni, hogy ott egyébként például semmiféle, nem ilyen nagy célkitűzések voltak még így az elsőnél, meg akár az, hogy akkor, hanem igazából a problémákról beszélgettünk, és hogy nagyon azt látom,

0: akkor ezt vagy az adott munkacsoportok ezeket feldolgozzák, ami ott elhangzik, és akkor foglalkoznak az egy-egy témával vagy problémával.
1: Hát nyilván ez egy méretkorlátos ügy, mert azért van ennek egy fizikai határa, amíg ez kezelhető. De én most leginkább elsősorban próbálom meg visszamenni a genezisre, hogy ez egy generációs dű volt az, ami ezt létrehozta, vagy egy picit ezért szétágazó dolog, és tulajdonképpen mindenki, aki mondjuk az elmúlt 16 évben, ugye ezek a, most a feljövő generációkról beszélünk, tehát 4 héttel ezelőtt ugye volt egy, hát mondjuk nem túl szerencsés beszélgetésünk, de ott Major Zoli már egy-két mondatban összefoglalta azokat a sívhatjuk így, hogy sérelmeket, vagy szakmai hátrányokat, amik tulajdonképpen ezt a generációt megterhelték. Tehát, hogy mi volt valójában az origója ennek?
2: Én most egy kicsit tovább folytatnám az Annának a gondolatmenetét, de lehet, hogy idejük adok ki. Szerintem, ha jól tudom, kétfajta demokrácia felfogás van. Az egyik az, hogy ez egy politikai rendszer, ami képviseleten alapul. A másik pedig az, hogy a demokrácia az egy kultúra, amit csinálunk. És szerintem itt most ez a váltás van, az egyikből a másikba váltás történik, hogy az a fajta képviseleti rendszer ebben a szakmában, ami eddig volt, ez láthatóan becsődölt, vagy nem működik. Amit említesz, hogy ebben, és ez nem igaz, ez most kiderült az utóbbi hetekben, hogy ez nem generációs problémákról van szó, hanem mindenkit érintő problémákról van szó, csak a mostani generáció az a, ami eljutott odáig, hogy ennek hangot ad, vagy valamilyen terápiás módszerrel próbál magán segíteni. És ebből jön a felismerés, hogy ez a képviseleti, hogy ez a politikai demokrácia definíció nem működik, és inkább mint kultúráról gondolkozunk, vagy kezd gondolkozni ez a generáció magáról, el kell kezdeni csinálni a demokráciát, és én ezeket az üléseket demokrácia gyakorlatoknak gondolom, meg a munkacsoportokat is. Bármelyik országból le tudnánk akasztani szerintem jól működő szakmapolitikai vagy szakmakulturális működési módokat. Az AI-t is megkérdezhetjük, hogy ez hogy néz ki jól. Ezekből nagyon gyorsan lehet csinálni tanulmányokat, amiket tessék olvasni, és akkor itt van, de ez nem így működik. Ez az működik most, és számomra ez a felemelő, hogy emberek időt vesznek és leülnek egymással beszélgetni, és csinálják a demokráciát, szakmademokráciát. Ebből az is adódik, hogy ez egy lassú dolog. Valószínűleg lassabban működik, vagy lassabban jönnek majd az eredményei ennek a fércnek, mint ahogy akár az új építészeti államtitkárság meg egy kamarai kapcsolatban majd kívánják az eredményeket. Ettől nem fél ez a csapat, ha kell, akkor megpróbál persze reagálni, de tudatában van annak, hogy ez lehet, hogy egy hosszabb ügy és hosszabb távú.
1: De akkor, ha jól értem, abban hiszünk, vagy abban hisztek, hogy ezt ki kell izzadni, ezt a dolgot, ezt meg kell szülni.
2: És az is van, hogy ez azért hozom szóba, mert ez fölmerült témaként, hogy mindenki hisz ebben a csoportban abban, hogy ez nem egy budapesti ügy, hanem Magyarországon, Budapesten kívül is van rengeteg szakmagyakorló. Még nincs meg a módja, hogy ezt élőben hogy lehet majd, de mindenféleképpen a célok között van, hogy teljes országot lefedve, workshopoztatva, interjúztatva, beszélgetve, ne csak a budapestiek tudjanak ebben megszólalni. A férc egyik alapvető kitűzése, hogy olyan emberek tudjanak hangot adni, vagy tudjanak meghallgatódni, akik eddig nem jutottak szóhoz. És itt a munkavállalóknak, vagy a kevésbé hangos embereknek a megtalálása és szórabírása, az egy feladata ennek a csoportnak, és erre meg fogja találni a megfelelő módszereket.
1: Hogy néz ki egyébként most az összetétele ennek a két alkalomnak ott a Hollóba, hogy mekkora életkori szüzled le ez a dolog, vagyis ez a pár személy, vagy nem tudom, sokan vagytok rá.
2: Tehát az egyik nagyon pozitív dolog, hogy a második alkalomra többen lettünk, ami tök jó, tehát hogy nem kevesebben, mint ahogy szokott ez lenni. Úgy látszik, hogy működik. És nagyjából azért, igen, jelenleg ez beállítható, hogy egy néhány éve végzett csoport, vagy korosztálytól mondjuk a 40-45 így terjed jelenleg, de
0: szerintem ebben is van nyitottság, alapvetően.

0: hogy akár nem tudom meghallgatni az egyetemekről, vagy itt a legfiatalabb generációt, vagy szerintem itt azért nem volt olyan, hogyha valaki nem tudom 60 évesen jött el, akkor azt mondták, hogy na hát ide nem, szóval, hogy szerintem ebben van egy szintén egy nyitás. Nyilván ebből, vagy az irodában is ugye azt beszéltük, hogy ebbe persze megvan, hogy ahogy elindult a kezdeményezés, és hogy jó, hát szólok a mellettem ülőnek, hogy menjen már el, szóval, hogy azért ez adódott, hogy akkor ahogy elindult a csoport, mindenki szólt a körülötte lévőnek, és akkor ebből igen van egy ilyen, de hogy nem mondanám ezt ilyen generációs gapnek, hogy akkor most öt évet felölelő, hanem azt mondom, hogy szerintem egy ilyen 20 év biztos van a legfiatalabb, meg a leg...
1: Hát, Tamás, te még benne vagy ebben a 45-ben, hogy neked mi volt a tapasztalatod a plenárison?
2: Nem vagyok már. Aztán még hagy szúrjak be még egy román sztorit. Nekem nagyon, tehát hogy tehát szerintem ez tök fontos, hogy kezdjünk el beszélgetni, és kezdjünk el megtalálni azokat a közös nevezőket, ami mentén el lehet indulni együtt, mert szerintem ez a kooperáció, meg közösségi dolog, ez ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és ebből a szempontból ez egy tök jó dolog volt. Természetes, hogy még ilyen elképesztő naív, meg ilyen hurra optimista gondolatok vannak, de hogy ezek meg valószínűleg kellenek ahhoz, hogy ez a lendület megmaradjon, és ahogy a Peti is mondja, ne legyen az, hogy a harmadik alkalommal már nincs ott senki. Na, és hogy még egy ilyen román példát hagyd mondjak, lehet, hogy lobbistának leszek már a végén nézve, hogy egy jó pár éve pont, amikor ez a 23-as Temesvári Kulturális Főváros projekt szervezése zajlott, akkor ült le az 5 román egyetem, és tulajdonképpen pontosan erre jutottak, hogy annyira sokfélék, meg annyira polarizált ott is minden, de hogy közben meg nagyon jó lenne valamit együtt csinálni. És akkor találták ki, hogy elindítanak egy ilyen 5 éves programot, FAST nevű Festival of... Nem tudom, mi pontosan minek a rövidítésen, sírtam ki akartam mondani.
1: Architecture biztos benne van.
2: Benne van az architecture. Egy fesztivált, ami arról szólna, hogy 5 év alatt végigmegy az 5 egyetemen, és tulajdonképpen egy ilyen, majdnem egy egyhetes program keretében minden egyetem egyszer megszervezi. Már volt Temesváron, Kolozsváron és Jásiban, Jászvásár, idén lesz Nagyváradon, és zárásként lesz Bukarestben jövőre. És tulajdonképpen ez arról szól, hogy akkor zajlik egy közös építőtábor az előző nyáron, ezek mindig össze vannak, ezek a fesztiválok, ahol minden egyetemről van oktató és hallgató, és jellemzően az egyetem kampuszán valamit közösen csinálnak, valami olyan teret, installációt, amit aztán majd az egyetemisták tudnak használni. Olyan nagy ívű kiállítás, ahol kb. Az előző tanév összes hallgatói terve ki van állítva mondjuk évfolyamonként, és gyönyörűen össze lehet nézni, hogy hol mi történik. Konferenciák vannak, akár nemzetközi sztárokkal, mint Péter Zumthor, akár regionális is fontos emberekkel, tehát ugye ez a nemzetközi becsatornázódás is folyamatosan ilyen kis kerekasztal beszélgetések, hogy az oktatók között is el tudjon indulni egy párbeszéd. Tehát tulajdonképpen az a fajta közös gondolkodás, ami hosszú távon azt eredményezheti, hogy mondjuk már beszélhetünk arra, hogy a román építészképzés az micsoda lendületet kapott. És tulajdonképpen itt is ez volt, hogy igazából ezt találták közös nevezőnek, tehát nem azt, hogy akkor most indítsunk egy közös képzést, vagy bármi, hanem egy ilyen tök független dolog, ami viszont mindenkinek tök jó. És szerintem egy ilyen iszonyú izgi, tehát annyira a debreceni sulival részt vettünk eddig a Jászvásáron nem, de az előző 2 ilyen meghívott külföldiként kiállítást vittünk, hallgatói projektet, meg installáltunk, meg mindenféle, meg konferencián vettünk részt, és őrület volt nézni azt a zsizsegést és pörgést, ami mind a hallgatókat értelemszerűen feltüzelte, hogy a temesvári operaházban 3 nap egymás után teltházzal nemzetközi sztárok adnak elő. Tehát, hogy őrület a városnak is, tehát ez megint ez a társadalmasítás, tehát szerintem ezeket nem lehet külön kezelni, hogy akkor most itt megoldjuk a szakmát, de mondjuk közben nem beszélünk a társadalommal, hogy most, tehát mit akartuk az építészektől például.
1: Világos. Sajnos lejárt a műsoridőnk. Egy ilyen részben provokatív kérdést még záró gondolatként, ami talán felvezeti majd az őszi egy ilyen nagyobb férces, bízunk benne, hogy idővel egyre több gondolatot megszülő kezdeményezést, hogy a nagy politikában már látszik, vagy látszódik az, hogyha ha nem lesz egy nagyon komoly cezúra, akkor itt társadalmi szinten elég komoly csalódott néptömegek fognak megint úgymond egy kicsit magukra hagyva kóborolni ebbe az egész magyar rendszerváltás történetében, hogy ti hogy látjátok, hogy, és nem kell válaszolni, hanem akkor lehet, hogy ez egy felvezető kérdésre lesz a szeptemberinek, hogy létezik-e itt igazi megújulás cezúra nélkül? Létezhet-e?
0: Vívódok.
1: Oké.
0: Okay. Szerintem itt alapvetően a, ugye, csak itt a kérdésed, az előző kérdésedre is, hogy ugye kit mi motivált itt abba, hogy akkor most itt elindítsunk egy, szerintem ez egy tiszta lap alapvetően, én azt gondolom, hogy a csapatnak is egy ilyen igen, egy ilyen tiszta lap hozzáállása van, hogy akkor most akkor kezdjünk el nulláról építkezni, és egy ilyen nagyon alulról jövő szervezkedés van, és hogy én hiszek ebben, hogy ez valahova kifut majd, és hogy ez nem feltétlen egy ilyen olyan csoport akar lenni, aki a mostani rendszert azt így el Lágos. Akarja.
1: Egyébként ezzel érzem, hogy nagyon korai a kérdés, és valójában köszi a választ, mert számomra nem, egy tiszta lap is, de a tiszta lap is lehet egy cezúra.
0: Szóval, hogy nem tudok nyilván itt most a 800 ember nevében nyilatkozni, meg akár mondom, annyira mélyen azért én nem folytam bele. Azt tudom, hogy nekem például az indítatásom, csak hogy arról így bátran merek nyilatkozni, hogy pont ezen az alkalmon, ami nem tudtam részt venni, a Loop-nak a Titkosszolgák című darabját néztem, ahol az igazából mondhatnánk, hogy aktualitását vesztette, mert hogy ugye rendszerváltás történt, de hogy az előző rendszer traumáit dolgozza fel igazából a darab, és ezért még azt gondolom, hogy még most is nagyon aktuális, és hogy nekem például ez a lehetőség, vagy az, hogy van itt egy ilyen új kezdeményezés, egy kicsit ezt a traumafeldolgozást, illetve a lehetőséget adja. Én kevésbé vagyok szerintem dühös, hanem inkább én szeretek előrefelé tekinteni, és azt mondani, hogy itt tényleg, ha egy ilyen jó demokrácia ki tud alakulni az építész közösségen belül, akkor azt szerintem automatikusan el fogja mosni a régi rendszert. Uh-huh. Én ebbe bízom.
3: Ehhez kapcsolatban nem is biztos, hogy igen, elmosás vagy nem elmosás, ha visszamegyek ez a demokrácia kultúra meg vagy képviseleti definícióhoz, akkor én abban nagyon naívan, de még mindig hiszek, és ez történt az országos politikában is, hogy a képviselők, akik ott vannak vagy a parlamentben, vagy az önkormányzatban, vagy egy szakmai testületben, nekik ők képviselnek, tehát ők nem a saját dolgokat viszik oda, hanem a mögöttük lévő emberek, akik őt megválasztották, azoknak az érdekeit képviseli. Amint van egy olyan hátország, ami megmondja, hogy ő mit akar, és azt annak a képviseletet kéri tőlük, és ő azt nem képviseli, akkor alkalmatlan arra, hogy ott legyen. Eddig szerintem ebben a szakmában nem volt ilyen, és most, ha lesz, az lesz az érdekes, hogy a jelenleg képviselők ezt tudják, akarják képviselni, vagy nem. Ha igen, akkor én nem gondolom, hogy de ez saját vélemény, ezt majd a férc kialakítja a saját közösségi véleményét, de hogyha ezt tudja képviselni, és meg is csinálja, akkor szerintem maradhat, ha akár személyi szinten nem köthető hozzá bármilyen büntet. Ha pedig nem, akkor ki lesz az, akkor jön a mosás, amit az Anna mond.
1: Mm-hmm. Oké. Nagyon szépen köszönöm. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk, és mivel a téma szerintem nagyon-nagyon fontos, és komoly súlya van, ezért is nem ebbe a nyári állóvízbe szerintem nincs értelme ezt tovább feszegetni. Szeptemberben szerintem, amikor új élet kezdődik, akkor vissza fogunk térni rá, és szentelünk legalább egy adást ennek a dolognak, hogy akkor hol tartotok.
0: Szerintem most így nézve az időből, hogy itt, szerintem még lenne mit folytatni, vagy erről mi végtelenségig tudunk beszélni, hogy valószínűleg ez nem egy adás lesz, és én azt gondolom, hogy a Fércnek a munkája az nem fog megállni itt a nyáron, tehát ott na, azt reméljük,
3: bízom,
0: hogy ez egy haladás.
3: Igen, és a Fércben az is jó, hogy többfejű, tehát nem egy személyhez köthető, és nem egy néhány tagú elnöksége van, hanem akárhány adást akartok majd csinálni, szerintem mindig különböző arcok fognak itt ülni.
1: Nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, gazdagítottátok a műsort. Két hét múlva elvileg jövünk, ha nem olvadnak meg a mikrofonok, meg a sinek, úgyhogy addig is mindenkinek jó nyaralást, szevasztok, hej!

0: Duzma-dözmő, a földterhe burbók felvillanyozódott a távirattól.
1: Új élet, fény, munka, nem nyomom többé a földet. Mit szóltok ehhez, nyári Mikulások?
0: Fordult diadallal más jelenlévő híján feledésbe merült kis játékfiguráihoz, akik a könyves polcán gubbasztottak néhány dülöngélő könyv között. Válaszra persze nem várt, régóta nem volt beszélő viszonyban a játékbabáival. Így aztán nem hallotta, hogy Jean-Pierre, a vitéz cserépkapitány boldogan felsóhajt.
2: Mindig mondtam, hogy egyszer kivágja a rezet.
0: Kicsus Grabula és Pamoszlán, az elválaszthatatlan ikrek, tapsikoltak.
3: Legalább egy hétig tartson ki.
0: Emike, mággubó fejű angyala összetette a kezét.
4: Istenem, segítsd!
0: Liflaflafantyú, azaz közönségesen csak Fincike, a finn felfújható gumibaba, aki löttyetten, félig leeresztve szomorkodott a legalsó polcon, fölkapta a fejét.
5: Hát, hogy minden megváltozik, hogy lehet, hogy fogja magát, és hogy fölfúj engem.
0: Megpróbálta kihúzni magát, de nem ment, mert ahhoz levegő kellett volna. Durci Mókus, akit évekkel ezelőtt egy Áron nevű kisfiú felejtett Duzma Dözmőnél, morgott.
6: Még hogy új élet! Nem mész te semmire! Te földterhe burbok! Tovább nyomod a földet!
3: Már megint ez a sok helye húja, ez az idegsértő mocorgás.
0: Méltatlankodott Kucika hercegnő, aki a legfőső polcon állt, és az orrát mindig az ég felé tartotta.
2: Nem érted? Jobbra fordulhat a sorsa!
0: Kiabált rá vitéz Jean-Pierre.
3: Hú, érdekeltek is engem, kicsinyes fajankó. Épp ide kellett kerülnem ebbe az alantas társaságba, amikor királyok közt lenne a helyen.
0: Duzma Dözmő, a földterhe burbók persze egy kukkot sem hallott a babák beszédéből, s ha hallotta volna is, most csak a fényes jövő érdekelte. Még nagy lomhán táncra is perdült, hopp, egy csuta fordulat. Lobogott a távirat.
1: Reggel 6-kor ki az állomásra, vonatra pattanok, megy majd minden, mint a karikacsapás. Lesz munkám, barátom, fényes életem. Hol is az az ébresztő óra? Felhúzom a csörgőjét, nehogy elaludjak.
0: Ezt mondta, de mintha abban a pillanatban elfelejtette volna, mit akart, ügyet se vetett a vekkerre. Vacsorázott, fütyörészett, patonázott, kotorászott, kutinázott, és mint ki jól végezte dolgát, lefeküdt. Húzta a lóbőrt. Most aztán mi lesz? Az óra mutatója kíméletlenül megy előre. Duzma Dözmő kíméletlenül aluszik. Már szinte hallani, hogy odakint a vaspályán zakatolva közeleg a vonat. Hely, Duzma Dözmő, munka, barát, fényes élet, fel kellene hozzá kelni.
4: Légy szíves, csörögjél neki, és ébreszt föl.
7: Hogy képzeled?
0: Méltatlankodott a vekker.
7: Nem húz fel és csörögjek? Ki hallott olyat?
3: Most az egyszer megtehetnéd.
0: Próbálta rábeszélni Kicsus Grabula.
3: Mi az neked? Csörögsz egyet.
0: Tódított a Pamoszlán, az ikertestvére, de az ébresztő óra hajthatatlan maradt, ragaszkodott a rendhez. Ha egyszerűt nem húzták fel, majd bolond lesz csörögni.
6: Úgy is van! Ne csörög! Már előre élvezem, milyen képet vág, ha rájön, hogy lekéste a vonatot.
0: Megszólalt persze Kucika hercegnő is, hogy...
3: Itt nem lehet aludni, nem lehet magasztos gondolatokkal foglalkozni, nem lehet hódolni a szépségnek, és jaj, új, de úcska banda, ki a fene törődik ezzel a Duzma Dözmővel, ezzel a szélebélet tohonya, földterhe burbókkal, üssön csak bele a mennydörgetős ménkű, az lesz a legjobb mindenkinek.
0: Közben elérkezett az utolsó perc. Most vagy mindennek vége, vagy valami csoda történik.
2: Döntöttem!
0: Szólt elszántan Jean-Pierre, a vitéz cserépkapitány. És zsupsz, leugrott a könyvespolc 7. emeletéről. Durranás, dörrenés, szegény Jean-Pierre, recs, 1000 darabokra. Duzma Dözmő meg fölried.
1: Mi van? Majdnem elkéstem.
0: Kiugrott az ágyból, kapkodta magára a ruháit, uszgyi, befűzetlen cipővel az állomás felé, ember rálépsz a madzagra, és akkorát taknyolsz, mint egy ólajtó, de nem lépett rá, nem ólajtó, hanem elérte a vonatot. Úgy bizony, Jean-Pierre meg ott feküdt, összetörve.
6: Akkor most neked annyi,
0: mondta neki Durci Mókus, de érezni lehetett a hangjában egy kis tiszteletfélét, ami, valljuk be, Durci Mókustól merőben szokatlanul hatott.
2: Nekem annyi, de Duzma Dözmő elérte a vonatot.
0: Kucika hercegnő felfortyant.
3: Azt hittem, hogy aki ripityomra törik, az nem tud többé beszélni. Úgy látszik, hiába örültem, hogy egyel kevesebb fajankóval kell együtt lennem.
5: Szegyenled magad.
0: Mordult rá Liflaflaffantyú, akit, mint tudjuk, közönségesen Fincikének neveznek.
5: Nem látod, Jean-Pierre igazi hős fölírta azt észre, hogy mit jelent hősnek lenni?
3: Lári-fári,
0: mondta Kucika hercegnő, és biggyeztett.
4: Vagy ha észre nem éred is föl legalább a szívedben, megbizseregne valami, legalább éreznéd, hogy mi történt.
0: Mondta neki szeliden Emike mággubó fejű angyala.
3: Szív. Azt mondod, szív. De hiszen nincs neki szíve.
5: Hogy nincs?
3: Nem emlékeztek? Egyszer elesett, és látszott, hogy belülről teljesen üres.
4: Akkor talán nem is az ő hibája, hanem azé, aki Kucika hercegnőt színes nemezlapokból összevarta.
0: Mélyen elgondolkoztak. Aha! Szóval összecsapták, elnagyolták, összeeszkábálták, összefércelték. Így aztán a szíve kimaradt. Akkor semmi kétség. Kucika hercegnő szíve kifelejtődött a nagy sietségben. Nem tett róla szegényke.
7: Akkor pedig jogosan volt nagyképű.
3: Irigy.
2: Gőgös.
6: Fellegzős.
3: Hiú.
7: Kiállhatatlan.
2: Szeszélyes.
3: Arcátlan.
5: Pimasz.
4: Az ugyanaz.
5: Na jó, akkor arcátlan pimasz.
3: Most már nyugodtan abba hagyhatjuk. Megállapíthatjuk, hogy Kucika hercegnő jogosan volt ilyen izé, szóval, amit mondtatok. Gonosz szegény, de mégsem gonosz, hanem csak gondatlanságból szívhiányos. Önhibáján kívül nincs szíve.
6: Az csak előny! Akkor legalább nem kell az embernek semmit megbánnia.
0: Pamoszlán épp ékes vagy égtelen replikába kezdett volna, de odabentről az 1000 darabra törött vitéz Jean-Pierre cserépkapitány félbeszakította.
2: Ne vitatkozzunk. Inkább adjunk neki ajándékba egy igazi érző szívet.
6: Ilyen ostobaságot! Ilyet is csak egy volt vitéz, volt Jean-Pierre, volt cserép, volt kapitány szétdurran, volt fejéből pattanhat ki.
5: Az csak nem akarod kétségbe vonni, hogy Jean-Pierre most is cserép?
6: Na jó, cserépnek cserép. Azt elismerem.
3: Szégyeld magad. Vedd tudomásul, hogy Jean-Pierre majdnem ugyanaz, aki volt. Csak vitézebb. És már nem is kapitány, hanem ezredes. Jean-Pierre, előléptetünk ezredessé.
2: Nagyon köszönöm, de most nem erről van szó, hanem Kucika hercegnő szívéről.
0: Kucika hercegnő már majdnem felkiáltott.
3: Egyétek meg a szíveteket.
0: De aztán mégsem.
3: Egész érdekes a dolog. Milyen lehet, ha van szíve az embernek?
5: De hogyan adjunk neki szívet?
4: Megmondom én.
0: Mosolygott Emike mággubó fejű angyala.
4: Mindenki ad magából egy darabot.
6: Még csak az hiányzik! Még hogy ollóval belém nyeszetelni, mi?
3: Ajaj, az biztos fáj.
5: És én valami lesz. Akkor végleg leeresztek.
0: Siránkozott Liflaflaff fantyú, akit közönségesen csak Fincikének neveztek.
2: Nekem aztán könnyű dolgom van.
0: Nevetett odalent az 1000 darabra fröccsent vitéz Jean-Pierre cserépkapitány, akarom mondani, cserép ezredes.
2: Darabokból remekül állok.
0: Elvitatkozgattak még egy ideig, de aztán csak megegyeztek. Jó, add mindenki egy darabkát magából, abból lesz Kucika hercegnő szíve. Végül még Durci Mókus is beleegyezett.
6: Na jó. Én is adok legalább, akkor nem lesz nagyon málészájú.
0: Nyeszegett az olló, jujok, jajok, Fincike meg egyenesen így, hogy... Igen, kisuttyant belőle az összes levegő, kis roncsomócska lett odalent a legalsó polcon, kis gumicafat. A szív készen állt gumiból, pamutból, mággubóból, cserépből, meg nyilván valami másból is, mert hiszitek, ha nem, igazi szív volt. Csak éppen össze kellett volna fogni valamivel, hogy örökre egybe maradjon. Valamilyen kis abroncskával.
3: Nincs egy gyűrűtök?
0: Kérdezte izgatottan Kucika hercegnő, és amikor kiderült, hogy nincs, fitymálva hozzátette.
3: Micsoda életetlen népség.
0: De akkor magától kinyílt a könyves polcon egy könyv. Az volt beleírva, hogy...
8: Aromó, figyeljetek,
0: mondta a könyv.
8: Az egyik O betűmet odaadom. Azzal összefoghatjátok.
0: Így is történt. Az O betű lett az abroncs, a könyvben meg mindenütt az maradt Aromó helyett, hogy...
8: Armó.
0: De meg lett a szív. Betették Kucika hercegnő melle közepébe, aki akkorát sóhajtott, mint egy kovácsfújtató, még a függöny is meglebbent tőle, és lássunk csodát, azt mondta, hogy...
3: Köszönöm.
0: ez legtökéletesebben sikerült. Kucika hercegnőnek visszavonhatatlanul szíve van. Ekkor nyílt az ajtó, döndült, recsent, durrant, becsapódott. Hú, de rossz kedve volt annak, aki belépett. Szortyogott, sistergett, buzgott és nyözgött a rossz kedve. Majd szétrobbant Duzma Dözmő, a földterhe burbók.
1: Ocska bunkók, még hogy munka, még hogy barátok, még hogy fényes élet. Fúj, köpök rátok.
0: Aha, ezek szerint mégiscsak elérte a vonatot. Duzma Dözmő meglátta a cserépkupacot a földön.
1: Ez meg micsoda? Ez mi ez a gumirongy itten? Na, hozom a seprűt és a szemétbe velük.
0: Mindenkinek összeszorult a szíve. Kucika hercegnőnek a legjobban, mivel hogy a legeslegelőször történt vele ilyesmi.
3: Jaj, mi lesz veletek, Vitté, Jean-Pierre cserépezredes és Liflafla a fantyú, akit közönségesen csak fincikének hívtunk.
0: Na de Duzma Dözmő, a földterhe burbók, ahelyett, hogy a söprűért ment volna, letottyant az ágyra, hanyat dobta magát.
1: Előbb kiolszom magamból ezt a sok hülyét. Ja, úgyis nagyon korán keltem. Aztán majd söprök.
0: És már is sziszeget szuszogott. Elaludt. A szívek megfájtak. Fájdogáltak. Az új is, meg a régiek.
2: Jaj, ez fölébred és jön a seprűvel.
3: Talán nincs szegénynek szíve. Adjunk össze egyet neki is. Nem félek az ólótól, csak vágjatok belém.
2: Ugyan. Van neki szíve.
9: Csak elkövesedett, kizáradt.
5: Érzéketlen lett.
6: Megkeseredett?
4: Az nem létezik, hogy ne volna benne egy icurka-picurka szeretet.
3: Ugye? Na majd én.
0: Nekifogott Kucika hercegnő, hogy lemásszon a polcról, a legmagasabbról. Így aztán elég nehéz dolga volt. Csúszott, mászott, kapaszkodott, ügyeskedett. Egyszer aztán lent volt. Fölmászott Duzma Dözmő ágyára, föl a földterhe burbók melle közepére. Rátette a fülét, hallgatózott, döm-döm. Dobogott Duzma Dözmő szíve. Akkor hát van neki! Kucika hercegnő szeliden, kedvesen megcsókolta a földterhe burbók szívét. Duzma Dözmő felnyögött, hányta vetette magát az ágyon. Kucika hercegnő alig tudott eliszkolni, de sikerült neki, és hip-hop már fönt is volt a helyén. Az meg ott lent, mintha a darás csípte volna meg, fölült az ágy a szélére. A kezét a szívére szorította.
1: De hiszen ez Vitéz Jean-Pierre cserépkapitány.
0: Na persze, a balgájának fogalma sem volt róla, hogy már rég nem kapitány, hanem ezredes. De se baj, legalább tudta, ki az a cseréphalmaz. Mint ahogy felismerte a gumikupacot is.
1: Jaj, hiszen ez fincike, az én kedves liflaflaffantyúm. Mi történt veletek?
0: De nem sokat tépelődött. Kihúzta a sublót fiókot, és mindenféle kacatot-facatot rángatott ki maga mellé. Fiolákat, tasakokat, tégelyeket, tubusokat, és nekilátott. Darabonként összerakta Jean-Pierre-t, a vitéz cserépkapitányt, akiről persze mi már tudjuk, hogy ezredes. Minden darabkáját megrakasztózta, összeillesztette. Azaz, hogy minden darabkáját? Na, azt nem egészen.
1: Egy darabkádat sehol sem találom. Te egy szebb is vagy, mint újkorodban.
0: Bizony, nagyon ragyogott Vitéz Jean-Pierre cserépezredes. Fény lett. Aztán meg fincikét vette kézbe Duzma Dözmő. Csiszált, nyiszált, tömedékelt, ragasztózott, leszorította, aztán meg teli tüdőből fújt. Kikerekedett fincike! Duzzat, akár egy úritök! Duzma Dözmőn a földterhe burbókon még átsuhant valami. Minek is nevezzem? Úgy látszik, senki se tudta megnevezni, mert valami olyasmi hallatszott a levegőben, hogy...
10: Itt valami történt. Látjátok?
11: Történt valami.
0: Duzma Dözmő, a földterhe burbók gyanakodva nézett a könyvespolcra.
1: Most ezt én mondtam, vagy valaki más?
0: Ki mondhatta, én sem tudom. De ha egyszer a kezetekbe kerül egy könyv, amelyben a romó helyett mindig
2: armó
0: van írva, tudhatjátok, hogy mitől.

0: hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy juhászlegény. Mit gondolt, mit nem, azt mondta egyszer az öreg juhásznak.
1: Menjünk be a faluba, szeretnék megházasodni.
0: Kérdi az öreg juhász.
2: Hát, van-e már jegyesed?
1: Még nincs, de majd lesz, bátyám uram.
0: Jól van, bemennek a faluba. Ott kérdik ettől is, attól is, hogy hol van leány a háznál, aztán egy helyre beigazítják. Bemennek a házba, otthon van a gazda, a felesége, a leánya, és az öreg juhász mindjárt elé mondja, hogy mi járatban vannak. A gazda is, a felesége is egyszeriben azt mondták, hogy ők nem bánják, a leány eladó, a legény ügyibe való. Egy koldus tarisznyából legyen kettő. Leültetik a vendégeket, s a gazda leküldi a leányt a pincébe, hogy hozzon fel bort. Lemegy a leány a pincébe. Ottan talál egy kicsi baltát, azt a kezébe veszi, nézegeti. Aztán egyszerre elkezd sóhajtozni, keseregni magában.
3: Istenem! Istenem! Ha én férhez megyek, lesz nekem egy kisfiam, annak a kicsi fiúnak Kelemenke lesz a neve. Kelemenkének lesz egy kis ködmönkéje. Ha ez a kicsi Kelemenke egyszer lejön a pincébe, s feltalálja venni azt a baltát, véletlenségből megvágja magát, s meghal. Hát kire marad a kis ködmönke?
0: Elkezdett erre sírni, de olyan keservesen, hogy a szíve is majd meghasadt belé. Nem győzik várni. Lemegy az apja a pincébe.
2: Hát téged mi lett, leányom? Mi sírsz?
0: Elmondja a leány keserves sírással, hogy mire gondolt. Eleget vigasztalja az apja, hogy így meg úgy legyen eszed, leányom. De a leány csak sírt keservesen, nem akart felmenni. Utána megy az anyja. Annak is elkesergi, hogy kire marad a kis ködmönke. Lemegy az öreg juhász után a vőlegény, s azoknak is éppen úgy elkesergi.
3: Istenem, Istenem, ha meghal a kis Kelemenke, hát kire marad a kis ködmönke?
0: Azt mondja az öreg juhász a vőlegénynek.
2: No, öcsém, azt tanácsolom neked, hogy ezt a leányt addig elnevet feleségül, míg három ilyen bolondot nem találsz a világon.
1: Hát, én bizony, meg is fogadom a Kent tanácsát.
0: Mondja a legény. Azzal ott hagyták a leányt a pincébe. Az öreg juhász ment vissza a tanyára, a legény pedig ment bolondok után. Ment, mendegélt, s elért egy faluba. Betér egy házba, s látja, hogy ott egy ember vasvillával hányja a diót a padlásra.
1: Mit csinál, Kent, bátya?
0: Kérdi a legény.
4: Ne is kérdezz, öcsém uram. Három esztendeje, hogy hányom ezt a diót, és nem tudom felhányni a padlát.
1: No,
0: mondta a legény magába.
1: Hát már is találtam egy bolondot.
0: Zsákot kért az embertől, abba beleszedte a diót, fölvitte a padlásra. Aztán ment tovább. Ami ment, mendegélt, benéz egy udvarra. Hát ott egy asszony úgy fonja a gyapjat, hogy a birkát felkötötte a rokkára. Kérdi a legény.
1: Hát mit csinál, Kent, néném asszony?
5: Gyapjat fonok, öcsém uram.
1: Hiszen hát nem úgy kell azt csinálni, néném asszony.
0: Mindjárt megmutatta, hogy kell. Szépen lenyírta a birkáról a gyapjat, és azt mondta az asszonynak.
1: Na, most mossa meg, ha megszáradott, kerebenezze meg, és úgy kösse a rokkára a gyapjat.
0: Azzal ott hagyta az asszonyt, és amint ment kifelé, mondogatta magában nagy örömmel.
1: Megtaláltam a második bolondot is.
0: Megy, mendegél a legény, és egy olyan faluba ér, ahol éppen akkor építették fel a templomot, de a templomra nem vágtak ablakot. A bíró kiparancsolta az egész falut, hogy hordjanak a templomba világosságot. Ment az egész falu, még a gyerekek is. Vittek egy-egy zsákot. A zsák száját arra tartották, amerre a nap sütött. Mikor aztán azt gondolták, hogy tele van a zsák világossággal, hirtelen bekötötték a zsák száját, szaladtak a templomba, Ott a zsákot kioldották, hadd áradjon ki belőle a világosság.
1: Hey, megvan a harmadik bolond is, de még több is háromnál.
0: Megtanította az embereket, hogy a templomra ablakot kell vágni, és úgy lesz világosság. Azzal szépen megfordult, visszament a mátkájához, és még aznap megtartották a lakodalmat. Itt a vége fussávé lett.

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Egy norvég tanulmányról számolt be a Qubit, amely szerint az emberek rendszeresen túlbecsülik mások tisztességtelenségét. A Journal of Experimental Social Psychology folyóiratban megjelent kutatás 4 vizsgálatból állt. Az elsőben 11 kísérletet és több mint 8000 résztvevő adatait vonták össze. A résztvevők névtelenül hazudhattak haszonszerzéséből, és meg kellett becsülniük, mások hány százaléka tenné ugyanezt. A meta-analízis szerint az emberek átlagosan közel 14% ponttal becsülték túl mások becstelenségét. A második vizsgálatban a valós őszinteségi arányról kapott tájékoztatás nagyobb bizalmat eredményezett. A harmadik szakasz szerint a pessimista vezetők hajlamosabbak munkahelyi ellenőrző eszközök bevezetésére, a negyedik pedig kimutatta, hogy a pontos információ csökkenti a szabadságot korlátozó intézkedések támogatását. A napelemmel működő személygyűjtő hajó, az Interceptor egyetlen Los Angeles-i folyóból eddig közel 65 tonna hulladékot szedett össze, mielőtt az a csendes óceánba juthatott volna. Számolt be róla a Guardian. A szerkezet valójában két bárkából áll. Úszó akadály tereli a hulladékot a berendezésbe, ahol szállítószalag emeli ki, majd egy automatizált egység 6 konténerbe osztja szét, és jelez a személyzetnek, ha megtelt. Az egész szerkezet közel 10 tonna szemetet tud tárolni. A rendszert működtető Ocean Cleanup non-profit szervezet szerint az összegyűjtött hulladékot felelős módon válogatják és tárolják. A szervezet 10 helyszínen 21 interceptor rendszerrel dolgozik, többek között Malajziában, Indonéziában, Vietnámban és Jamaikában, és 2030-ig a 30 legszennyezettebb város megtisztítását tűzte ki célul. A fő irányelv az, hogy a hulladék el se jusson az óceánba.
2: Évtizedes kutatás után azonosították be Kelet-Ázsia legmagasabb ismert fáját, Észak-Tajvan hegyei között, a példány egy hatalmas tajvania. Cryptomerioides, egy nagyméretű tűlevelű fa a ciprusfélék családjából, amelynek ősei már 100 millió évvel ezelőtt is jelen voltak errefelé. A mennyei kardnak becézett fa 84,1 méter magas, és a Sesan-hegységben található. A kutatócsoport légi lézerszkennelési adatok felhasználásával országos lombkorona térképet készített, 57.065 fát jelölve meg, 1500 és 2500 méter közötti magasságban. A végső összesítésben 941 óriás fát térképeztek fel a szigeten, a 10 legmagasabb közül 9 magasság is meghaladta 70 métert, és mindegyik egyed a tajvania Cryptomerioides fajhoz tartozott. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Touchdown solo.
1: Mindet a vége, a téle van a cuccnak, igen.
2: Mi vagyunk a rádióban, akár kezdhetnénk is.
1: Most nem szó.
2: Jó, beköszönjünk, akkor legyen szöveg. Jó.
1: Állítsam le.
3: Hát szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Budapest Eklektik. A Viadukt Bárból jelentkezünk, ahogy ez nyáron most már lenni szokott, hála Istennek. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk a Viadukt Bárba. Aki nem Budapestről hallgat minket, annak elmeséljük, hogy ez Budapest közepén van, a Dunaparton. Végre megvalósult, még mindig nem tudják szerintem elegen, hogy egész nyáron délután a rakparton lehet sétálni. Gergő, hány szórakozóhely van itt egymás után?
4: Hát itt most négy szórakozóhely van ezen a területen.
3: Négy szórakozóhely, de négy kulturális, művelődési ház tulajdonképpen, koncertekkel, táncházakkal, partikkal, mindennel.
4: Így van, itt azért szerintem minden egyes nap van egy 8-10 különböző program, itt a zeneitől a kulturálisig, és ebben is egy elég nagy széles spektrumon fedjük le a kultúrát.
3: Most sétáltam ide az Erzsébet hídnál, állt be egy zenekar, 50 méterrel később egy néptánc workshop ment éppen, és népzenére tipegettek körbe.
4: Sőt, hát most is tart még, innen körülbelül 20 méterre van egy néptánc workshop. Egyébként ez egy teljesen alulról szerveződő, tehát az egyik szórakozóhelyhez sem kapcsolódik, hanem lelkes civilek megjelennek, és jól érzik magukat a rakparton. Mindenkinek ezt javasoljuk.
3: És még 20 méterrel később pedig mi beszélgetünk itt élőbe, és mellettem van Gergő, a Viadukt Bár tulajdonosa, üzemeltetője, apácskája, atyácskája, valójában teljesen alá van vetve neki, gondolom.
4: Hát így van, ez egy kettős kapcsolat minden esetben.
3: És Márk Sármi, szia!
5: Hello, sziasztok! Hello.
3: Igazából rólad lesz szó, kedves Sármi.
5: Ó, de jó, nem csak rólam, ugye? Csak azért hozzá akartam tenni, hogy mennyivel kellemesebb lenne így a látvány, ha lenne egy folyamatos kocsisor és jó kis bűz és zaj, mint ez a sok boldog ember.
4: Így van,
5: és
4: a smogot akartam én is kiemelni, hogy a smogot hiányolom.
5: Igen, én is hiányolom, ez az szerintem sokkal faszább lenne.
3: Azért is jó, hogy ez így van, mert a Duna ráadásul Budapestnek a szélcsatornája, kevés városnak van ekkora szélcsatornája a közepén, és ez kiszívná a levegőt a smogos mellékutcákból, csak például ott a műpa körül így teleépítették irodaházakkal, ezért ott így beállt a 9. kerületbe a smog. Most, hogy itt nincsenek autók, és ez nem képez egy falat, most azért is szabadabb a levegő.
5: Én is úgy érzem.
3: Márk Sármi nem meteorológus és nem klímakutató.
5: Komolyan?
3: hanem most úgy vagy itt nálunk, mint zenész.
5: Igen, zongorista vagyok.
3: Kimondható rád, hogy te egy neoklasszicista?
5: Mondhatsz,
3: vagy?
5: Amit szeretnél.
3: Te mit mondasz magad?
5: Én eredetileg egy klasszikus zenész vagyok, zeneszerzőnek tanultam. Aztán mondhatod modern klasszik, neoklasszik, poszt, valami. Én francia vagyok. És engem mindig idegesített ez a neo jelző mindenre, hogy minden neo. És azért franciaul úgy mondtam magamról, musique d'avant-hier, azaz tegnap előtti zenész vagyok.
3: Mindig tegnap előtti.
5: Mindig tegnap előtt, de sem tegnap, sem.
3: Jól hangzik. Tőled megmerem kérdezni.
5: Mert?
3: Hogy a neoklasszikus zenének és a gicsnek mi a viszonya egymással?
5: A gics?
3: Igen.
5: Nagyon sok. Nagyon sok, képzeld, most jövök vissza Olaszországból, ahol játszottam egy fesztiválon, Pordenone, egy gyönyörű kis város Velence mellett, és nagyon sok, képzeld el, egy ilyen nem túl nagy város, 20 perc alatt lehet átjárni, és mindenhol, az összes teren, kávézókban, zongorák, és jó zongorák, szóval ilyen nagy yamahák, meg kawaiok, meg szóval ilyen klassz, borzalmasan jól megszervezve, mindenhol neoklasszikus zongorák, zongoristák, megutáltam a neoklasszikus zenét, mindenki ugyanazt a zenét játszotta, többnyire ez a négy akkordos plim plim plim plim plim, és nekem szóval én azért nem szeretem mondani, hogy neoklasszikus, mert szerintem zongorazené volt, lesz. Létezett Chopin, létezett Kisjáret, létezett Jan Tiersen, létezett Brian Eno, létezett Harold Budd, sokkal több annál, mint egy Ludovico Einaudi, és nem tudom, kit akarunk mondani. Szóval ez zongorazene mának, amit keverünk mindenféle elektronikával. Hívd, ahogy szeretnéd.
3: De valahogy te is dolgozol a gicssel, nem? Próbálom a gicset valahogy egy jó értelemben megfogalmazni.
5: Én dolgozom a nyugalommal. Nem tudom, hogy nyugalom az gics.
3: Hogy a mai világban.
5: Én próbálom nem bántani az embereket a zenémmel. hogy én próbálok egy ilyen non-intruzív zenét csinálni, de ezt nem én találtam ki, hanem Brian Eno, ennek a papja, ambient zenész, csodálatos, és kitalálta, hogy a zene, vagy Erik Satie is lenne, ha visszamegyünk sokkal korábban, hogy a zene nem egy támadó dolog, hogy a zene akár lehet egy légkör, lehet valami öltözteti a teret, és nem csak egy őrült bácsi, aki üti a zongorát, és mindenki másfél óráig kell, hogy csendben hallgassa. Például azért is szeretem, ami fontos a neoklasszikus, modern klasszikus, nem tudom, hogy a zajt bevinni a zenében. Például van ez a híres német neoklasszikus zongorista, úgy hívják Nils Fram, nekem ő a személyes kedvencem az összes egészben, és aki nagyon sokat dolgozott, és például elkezdett úgy felvételeket készíteni, hogy minél több zongora zajot halljál. Szóval nem csak a hangot, hanem a billentést, és általában rossz zongorákkal is vette fel, hogy és ez tartozik hozzá, és az is tartozik hozzá, szerintem a modern klasszik zenéhez, hogy vannak körülöttünk emberek. Vannak emberek, akik zajonganak, és élnek ezzel a zenével.
3: Akkor neked az, hogy itt néha elmegy a fejünk fölött a kettes villamos,
5: egy szupermenő.
3: Egy ilyen szép drón.
5: Totál
3: egy orgonapont.
5: Hát például nálatok játszok sokszor a szimplában, mert úgy kezdődött ez az egész, amiről fogunk beszélni, ez a Szimpla Fesztivál, és én nagyon szeretem, hogyha az emberek zajosak. Például tegnap játszottam szembe a Francia Intézetben, egy nagy Steinway zongorán, az amfiteátrumban, és tök jó volt. De volt egy gyerek, aki egy kicsit zajos volt. Engem nem zavart, de láttam, hogy a szülőket borzalmasan zavarja, hogy az a gyerek zajos. Legyen zajos az a gyerek. És kész, ez az élet.
4: Ezek több mind életszagúvá válnak. Igen. Ezek a projektek. Abszolút.
5: Pontosan.
3: Igen, de a Sármi őrült, mert egyszer megkérdeztem tőle, hogy berendezzem-e a szobát ilyen fekvősre, puffó, külőpárnák, hogy mindenki relaxál, nyugodtan el van magába, és azt mondta, hogy ne, rakjak be asztalokat, székeket, beszélgessenek, éljenek, és ő arra akar így rázenélni, egy fura hozzáállásod van.
5: Én nem szeretném, hogy úgy nézenek, nem szeretem külön a színpadot, nem szeretek színpadon állni. Ez valami, ami...
3: De majdnem minden nap fellépsz.
5: Sokat fellépek, de nem színpadon. Én szeretek helyeken fellépni, de azt utálom, mikor feljebb vagyok a közönségnél. Szerintem az degradáló a közönségnek, és én szerintem nem nagy az egóm, várja, mindenkinek nagy az egója, ne hazudjunk, de nem annyira, hogy tessék, hallgassatok meg.
3: Hanem?
5: Éljetek velem, valamit osszunk meg, egy pillanatot. És ha kedvetek van kimenni, menjetek ki. Ha kedvetek van dumálni egymással, nyilván ez, vannak mértékek ebben, és nem lehet pofátlannak lenni, mert mégis kiadom a lelkemet ott előttük, de ez belefér, hogy beszélnek és isznak. Igyanak sokat.
4: Én ezzel nagyon tudok menni a jelen és a pillanat ünneplését. Igen. Látom ezekben a gondolatokban.
5: De képzeljétek el, hogy szóval a Szimplában szervezek két hetente ilyen neoklasszik koncerteket, és most már külföldről majdnem csak külföldi zenészek jönnek, és ez sok zenész zavar. Egyébként az, hogy zajosak az emberek. Engem nem. De mindenkinek mondom, hogy aranyosak ott az emberek, de zajosak. És jaj, hát akkor hogy fog hallatszani a zeném, és hogy fogom átélni, és ilyesmi.
3: És végül, amikor elmennek onnan, akkor is azt mondják, hogy ez rossz volt, vagy megértik, amit te...
5: Mondjuk 80%-ban nagyon boldogok, és újra akarnak jönni. Van az a 20%, aki mondja, hát, bocsi, és általában magyarok, nem akarom mondani.
3: Akkor elmondjuk az információt, hogy minden második hétfőn zenélsz a Szimpla Kertbe.
5: Igen.
3: 8-tól 10-ig?
5: 8-tól 10-ig rendezem a Le Salon de Marc. Ez a kezdeményezés úgy kezdődött, hogy először otthonomban, én klasszikus zenész vagyok, és otthonomban van egy nagy zongora, most már nincs, mert eladtam, de van egy nagy zongora, és akkor szerveztem ilyen koncerteket, otthoni koncerteket, elfért 30-40 ember, és egyszer eljöttél,
3: igen,
5: megtetszett neked, és volt ez a kedvességed, hogy mondtad, hogy miért nem csinálnánk ezt ugyanezt a Szimplába, hogy játszom én, játszik mindig egy vagy két vendég, plusz néha vannak költők, de a Szimplában mondjuk nincsenek költők, mert mivel külföldi a közösség, az nem jönne össze. És akkor megkérted már lassan 2 éve?
3: Kb.
5: Igen, hogy szervezem ezeket, és akkor azóta rendületlenül szervezem. És...
3: Emlékszem, egy ilyen nagy képű döntésem volt, hogy elmegyek a Márk házi bulijába, ha jól csinálja, megveszem.
5: Ez az. És megvettél.
3: És megvettem.
0: Tudok most ilyen laikus lenni itt, mert nem voltam még egyetlen egy esteden szimplában sem. Szóval tudok laikus lenni, nem voltam még egyetlen egy esteden a szimplában sem. Hogy fogadja a közönség? Tehát főleg külföldiek érkeznek, akik gondolom elsősorban szórakozni jönnek. Nehezen járik meg a szemeim előtt egy ilyen este.
5: Mindig más, és ez az érdekessége pont ezzel a szimplával és a közönséggel, hogy vannak esték, vannak esték, amikor úgy érzed, hogy megvetted a közönséget. Mert ez egy ilyen kicsit elszeparált helyiség, ez a Le Salon, ami kb. Ilyen 40 négyzetméteres helyiség.
3: Ez a bejárat fölötti külön szoba, egy szalonszoba, egy vadászszoba.
5: És ott akkor az emberek bejönnek, többnyire általában instáznak egyet, mert nagyon jól néz ki, a zongora, van vetítés, nagyon jók a fények, és aztán vagy kimennek, vagy leülnek. Többnyire itt maradnak 10-4 órát, nem maradnak végig a 2 órát, ez nagyon ritka. Van, aki ott marad a 2 órát, de ez a ritkábbik eset. De aztán mindig jön 1-2-3-4-5 ember, aki nagyon gratulál, és nagyon meghatottad, és plusz sok követő is jön mindezektől.
3: És bár a szimplát úgy ismerjük, mint egy turista csapda, nagy a tömeg, sokan vannak, pont ott abban a szobában teljes nyugi van, igen, más az atmoszféra.
5: És pont mivel azért a szimpla közönsége is szerintem változik, mert már nem csak azok a fiatalok, bár én általában hétfőket birtokolom, és most kíváncsi leszek, mert most pénteken, szombaton, vasárnap leszünk, ami a buli zóna, és gondolom fiatalabb is lesz a közönség, meg késő hajnal 2-ig fogunk játszani, és más lesz, de többnyire vevők rá, plusz ezt kell tudni ezekről a zenékről, hogy ezek nagyon hallgatottat zenik. Szóval, hogy Spotify-on ezek a nagy művészek, mint Nils, mint Olafur, több milliós havi hallgatójuk van. Szóval, és nagyon sok playlistben vannak, és de nincs nagyon hely, ahol megjelennek. Vannak 1-2 nagy koncertterem, ami néha bevállalja a műpad, de az is elég ritkán, mert nekik például ezek a zenék, ezek popzenék. Nagyon nem klasszikus. Érdekes. Szóval sehol sem férünk be, sem a jazzbe, sem a klasszikusba, sem a popba.
3: Na, akkor rákanyarodunk a hétvégére. Ez neked is új lesz, hogy hétvégén tied a Szimpla Kertnek minden bezongorázható része. Pénteken kezdődik, ugye?
5: Ez az, pénteken 8-kor kezdünk, és ez úgy kezdődött, ahogy mondtam, hogy egyre többen külföldi, mert elég sokat vagyok instán, elég erős vagyok rajta, és egyre több zongorista kezdett engem jelölni, és mondani, hú, de cool ez a hely, szeretnék ide jönni. És akkor például egy ciprusi, mert pluszban ebből a zenéből Magyarországon azért nincs olyan sok ember. Vagyunk 5-6-an.
3: Honnan jönnek a mostani hétvégére?
5: Skót, kanadai, USA, olasz, argentin, osztrák, magyar, én francia, és egy német.
3: Tehát 9 országból hozzá
5: felépőket. Több olasz, olaszok nagyon erősek ebben.
3: Egy ráadásul kb. Láthatatlan fesztiválra.
5: Igen.
3: Mert hogy ne essünk szét az információkban, péntek este 8-tól éjjel 2-ig ebben a szalonteremben lesztek, még szombaton is, és vasárnap a piacon.
5: 7-től 10-ig leszünk.
3: Ja, 7-től 10-ig.
5: Igen, vasárnap. Plusz lesznek kisebb pop-up koncertek, azaz a Fény utcai piacnál is fogunk egyet játszani szombat délelőtt. Ez egyébként egy óriási, egy szerint már játszottam a Fény utcánál. Akkor lettem a leghíresebb. Én a Pasaréten lakom, Budán. Azóta mindenki művész úrozik. Sőt, egyszer kijöttem egy kocsmából egyik haverommal, este 10-kor ott Budán, erre egy koldus rám néz, hey, téged ismerlek! És mondta, te vagy az a zongorista srác, és hogy látott ott a Fai utcánál, szóval hát ez a nagy esemény
3: az embert, ha egy piacon ismerik, akkor onnantól már nincs életveszélyben.
5: De sokan voltak, képzeld el. És ez nagyon vicces volt, hogy konkrétan nyanyatankok között így játszottunk, jöttek, mentek, szóval így tök jó volt.
3: És akkor a Szimplában van vasárnapokként
5: vasárnap
3: az őstermelői piac.
5: Őstermelői piacon is.
3: Ott csak őstermelő cuccok vannak.
5: Igen, mindenki. És mi is ősök vagyunk.
3: És ti is ősök vagytok, meg termelők, és ott leszel, ott egy olasz...
5: Négyen leszünk, nem, négy órát leszünk, ha jól, 10-től egyig, ha jól, vagy 10-től 2-ig, 10-től 2-ig, és az játszik, mivel 90 vagyunk, az játszik, aki akar. És ott, amit nem mondtam, hogy nyilván zongoristák vagyunk mind, de nem csak zongora zenékre kell gondolni. Mert például most én voltam Olaszországban, ahol mondtam, és ott szigorúan csak zongora volt. Szóval klasszikus zongora, volt jazz, volt kortás, sok neoklasszikus, de mindenki csak zongorázott, akusztikus. Nagyon jó, néha egy picit untam. Én szeretem keverni mindenféle szintikkel, mindenféle dobgépekkel, mindenféle ambient cuccokkal, mindenféle ASMR zajokkal és a többi. Szóval ne készüljenek úgy, hogy most újra fog menni 100 óráig a zongora, hanem lesz más is, ami néha egy kicsit úgy, mint a wasabi a sushit, felfrissíti a szát.
3: Az ízlelő bimbókat.
5: És akkor szóval ez úgy kezdődött, hogy egyre többen írtak nekem, és nem volt elég hely. Nincs elég helyem, amit tudok adni nekik. Nem mintha többet szeretnék szervezni, de nem volt elég hely. És akkor egyszer ajánlottam neked, te mi lenne, ha csinálnánk valamit, ahol többen elférünk, és akkor ez így jött, és nagyon sokan jelentkeztek. Kiválogattam 10 ember, 10 vagyunk összesen, és nagyon várom, és nagyon izgalmas lesz szerintem, és vicces. Meg nagyon vicces, jó fej emberek jönnek, ami fontos ebben, hogy ez egy nagyon jó közösség. Nem mindig, de próbálom összegyűjteni a jó akaratú és jó szándékú emberek. Ezek az olaszok annyira jó fejek, most léptem fel náluk. Te tünemény, szóval szuper nép, és pozitívak, és ez szerintem, ha hallod őket, az Eduardo Gastaldi vagy a Davide Faziero, fogod érezni ezt a nagyon más érzetet.
3: Hát én néha csak az Instádat hallgatom egy-két órát, ilyen kis rövid videókat. Hallgassunk bele, kérlek, tegyél be nekünk valami kis zenécskét.
5: Berakok valamit.
3: Egy számot, hogy mégis mi a hangulat, meg a vibe.

0: És ismét itt vagyunk, meghallgattuk a második számot Sármitól.
1: Ez nem én voltam.
0: Ez nem te voltál.
1: Mondhatom, hogy ez Flora Kappeller. Egyébként ez az egyetlen leánka, aki fog szerepelni. Sok nőt keresem, bár a szakmában kevesebb nő van.
0: Melyik nap fog ő fellépni?
1: Szerintem szombaton.
0: Szombaton, jó. Foglak majd még egy kicsit faggatni a pénteki programról, mert én pénteken fogok tudni lemenni és meghallgatni titeket. De előtte még azon gondolkoztam, miközben hallgattuk ezt a zenét, hogy mint francia zongora művész, hogyan kerültél Budapestre, és ami talán még ennél is érdekesebb, hogy hogyan maradtál itt.
1: Édesapám, aki már sajnos nem él, azt szokta mondani, hogy ez egy átok. És mi az átok nálunk, Sármelyiknél? Ez a nők. Édesapám mondjuk eljel is magyar volt, én is egy magyar feleséget vettem el, feleség egy, aztán most van feleség kettő, talán már hamar feleség három, ahogy haladnak a dolgok. De, és pluszban nekem azt kell tudni, hogy mivel édesanyám magyar volt, és akkoriban a 80-as években nehezebb volt ez az egész utazás, volt nekünk egy házunk itt Balatonfelvidéken, és mindig van, Dörgicsén. És minden nyáron jöttünk itt egy másfél hónapra. És bár gyönyörű a Balatonfelvidék, egy kamasz fiúnak egy kicsit unalmas volt. A DDR lányok, meg a Nederlandok lányok, az már egy kicsit untam őket, és feljöttem Budapestre, 16 évesen.
2: Az NDK-s lányokért.
1: Igen, NDK-s ez az. És annyira megszerettem ezt a várost, szóval annyira imádom, én Párizsban vagyok, sőt, Párizs közepéből jövök, én a Marais-ből jövök, Bobur mellett nőttem fel. De Budapest ehhez nekem sokkal szabadabb, sokkal kaotikusabb, imádom ezt a várost, és 24 éve vagyok itt, és voltak pillanatok, most nem akarok politizálni, amikor gondoltam, hogy nem maradok, most már például 22-ben nagyon gondolkodtam, hogy elmenjek, mert egy kicsit el voltam keseredve.
0: Mint a legtöbb honfitársunk, mint a legtöbb honfitársunk, sajnos.
1: 26-án nagyon-nagyon boldog voltam, de egyszer sem gondoltam komolyan, hogy el tudom hagyni ezt a várost, mert itt vagyunk, érted, a Budaparton, tök jó a Szajnapart, én ott mentem nap, mint nap, de nincs ez a grandiózusság, amit itt Budapesten. Budapest, beszéltünk gicsről az előtt, Budapest egy óriási gics. Ha nézed külön-külön az épületeket, egyik sem igazán szép egyébként. Ha nézed a kastélyt, nem szép. Vagy ez a Hilton szálloda, amit látok ott, a Mátyás templom sem annyira egy nagyon gicses, de mégis en bloc egészben egy gyönyörűség. Nem tudom, valami összeáll.
0: Igen, egyébként sok-sok előadóval beszélgetek, akik töltöttek időt, vagy itt élnek Budapesten, és nagyon sokan mondják ugyanezt. És hát nyilván én is nagyon szeretem ezt a várost, sőt, élek, halok érte. De nagyon jó hallani, hogy távolról, vagy nem olyan távolról érkezve is gyönyörködtek Budapestből, és nagyon szerettek itt élni.
1: Legtöbb külföldi vendégem is, aki jön meg, barátom, imádja a várost. Nem létezik, hogy valaki jöjjön, és mondja, hogy fú, de utálom.
0: Lehet, hogy itt az életszagúsághoz tudunk visszakanyarodni. Adni, hogy Budapest él, lélegzik, mindig történik valami, és egyébként nagyon sokszínű is szerintem, szóval mondhatnak bármit az

0: emberek, ez egy tényleg sokszínű város, és nagyon sok minden megjelenik itt.
1: Nem lehet, hogy külföldieknek az a romantika, ami nekünk egy kicsit inkább a boldogtalanság, hogy oda került egy ronda épület, hogy nagyon megtört sorsú emberekkel vagyunk együtt az utcán, és nincs minden negyedben ilyen eltartott kis új csak.
2: Plusz azt kell mondanom, hogy van egy másik dolog, hogy nagyon jó a magyarokkal élni. Nem biztos, hogy jó velük dolgozni, én hál' Istennek külföldről kapom a pénzemet, így nincs ez a konfrontatív dolog a magyarokkal, de nagyon jó békés népség. És a magyarok őszinték, amik nem a franciákra vonatkozik, hogy van valami sokkal emberibb a kapcsolatokban. Sokkal többet veszekszel is, de igaz.
1: Ez érdekes, ahogy mondod, és hogy örülsz, hogy nem dolgoztál még magyarokkal.
2: Igen.
1: Egészen más az adminisztráció, mint ahogy élünk. Tavaly csináltunk egy rendezvényt ilyen nagyon nyugat-európaiakkal, nagyon EU-s volt, és így elmondták a szabályokat, hogy mit kell csinálni, és az én magyar csapatom így lefagyva állt ettől a rengeteg szabálytól, mert nem mondták el csak a szabályokat, és azt nem, hogy mit kell csinálni. Tehát mi magyarok ugye egy kettős nyelvet használunk, elmondják a szabályokat, és azt, hogy a gyakorlatban mi fog történni, és nem mondták el, hogy a gyakorlatban a szabályok ellenére mit kell csinálni, ezért szegény magyarok így le voltak fagyva, hogy most hogy kell dolgozni, mert csak a szabályokat mondták el.
2: Azt szeretem a magyarokban, ez a kiskapu kerülés és ilyesmi. Ettől én ilyen adminisztratív fóbiás vagyok, és hogy itt lehet még néha úgy élni, egyre kevésbé, de lehet úgy élni, hogy ezeket kerülni, ez nagyon jó.
0: Na biztos, hogy a sava borsát adja, hogy egyszerre vagyunk nyugat, de egyszerre vagyunk Balkán. Én imádom a Balkánon tölteni a szabadidőmet, és kicsit azért otthonos érzés is, valljuk be.
2: Biztosan, de ami jó a magyarokban, én párszor voltam Balkánban, a horvátok és ilyesmi, ők azért egy kicsit ilyen keményebbek. Magyarokban van egy ilyen puhaság, egy ilyen kedvesség, egy kedves nép, komolyan, és ezt mindenki kiemeli, hogy milyen békések és nyugodtak és jó fejek a magyarok.
1: Látod, én ezt magyarként erőtlenségnek élem meg, nem nyugodtságnak, egy Szerbiához képest.
2: De visszatérve Budapestre, van egy folyamat, amitől Párizs borzalmas város lett, és ez az overturizmus. És ettől féltem is egy kicsit Budapestet. Nyilván jó, hogy van, jó, mert így ők éltetik a szimplát, ők éltetnek titeket, többnyire nem tudom hány százalékban vannak itt turisták, de biztosan 50-60 vagy...
0: Hát ki is használom a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy nincs ilyen, szerencsére nincs ilyen nagy arányban itt turista, de mi kifejezetten figyelünk arra, hogy most Igen. is például magyarul beszélgetünk, tehát hogy Igen. nagyon sok olyan programunk van, amivel inkább a városlakókat húzzuk be, de az biztos, hogyha nem erre koncentrálnánk, akkor itt sokkal több turista tudna megjelenni, és ezt a környező helyek szívják fel jelenleg, de nagyon fontosnak tartottuk, hogy itt a városlakóknak legyen egy találkozási pont. Ettől függetlenül így van, csak nagyon sok turista látogatja ezt a területet is.
1: De a raktart még a miénk.
2: Igen, de ez egy dolog például, amit teljesen megölte Párizst. Én mindig ezzel a példával jövök, hogy apukám meghalt, és én mindig mentem a Notre-Dame-ba, még mielőtt leégett, jóval mielőtt leégett, gyújtani, ha visszamentem Párizsba, gyújtani egy gyertyát. Nem vagyok hívő, de valahogy ez egy gesztus. Most már nem tudok oda menni, olyan sok turista van.
0: Már,
2: és mikor kamasz voltam, pedig akkor még enyhébb volt, csináltunk ilyen gerilla akciókat a haverjaikkal, hogy megdobáltuk a betonmusokat tojásokkal, meg olajjal, meg ilyesmi. Egyszer börtönbe is csuktak ezért.
0: De Párizsban?
2: Aha.
1: Turistákat dobáltatok, hogy meg?
2: Igen.
1: Úgy volt, rosszabb lakó vagy.
2: Úgy volt, hogy a Pomári két oldalán, az az Île Saint-Louis mellett van, az egyik csapat először dobálta a nedveset, azaz a tojás és az olaj, és a másik oldalon dobáltuk a lisztet, hogy jól ragadjon. És kb. 20-an voltunk.
1: És el akartátok érni, hogy Párizsban ne legyenek turisták.
2: Igen, sőt, a legrosszabb, amit csináltunk, vettünk ilyen agyvelőket, ilyen marha agyvelőket, és a tömött buszokra kiszálltuk a buszról, és mielőtt bezárodott az ajtó, rádobtuk a turistákra az agyvelőt.
1: Márk Sármi, neoklasszikus ambient zenész, a nyugalom elhozója.
0: Nekem is ezt eszembe, hogy a nyugalomról, és ahogy mondtad, hogy nem akarsz ártani az embereknek a zenét, de vagy nem akarod őket.
2: De így sem akartam ártani. tartani, de ez teljesen félelmetes, hogy már nem tudsz egy múzeumban sem menni.
1: Ezt meghallották a rendőrök.
2: Igen, mindjárt jönnek a rendőrök, értem, te basszus. De ez teljesen borzalmas, hogy már nem tudsz egy múzeumban menni Párizsban, anélkül, hogy egyrészt előtte meg kell venned a jegyet, két héttel előtte, időpontra kell menni, és nem látsz semmit, mert 20-an vannak előtted.
0: Hát ez biztos egy nagyon nagy probléma a legtöbb európai városban. Tehát, hogy nálunk is, amikor alakult ez az egész Rappart projekt, akkor ez nagyon fontos volt, hogy fellépjünk az ellen, az overturizmus ellen, ami kiszorítja a magyarokat, hiszen más pénztárcához van fogva az egész, és muszáj volt lépéseket tenni. Ki úgy, de úgy látom egyébként, hogy itt egész jól sikerült ez a dolog.
2: Ez annyira szép ez a hely egyébként, és én még bent nem voltam. Jövök itt a gyerekekkel, mert rollereznek és ilyesmi, általában délelőtt nem vagytok nyitva egyrészt, másrészt még bent nem voltam, és tök jó ez a tér belülről.
0: Hát akkor egy pici reklámot még ide berakok, hogy egyébként pont ma startolt a Neográdi Barnabás új kiállítása, ugye ez egy kiállító tér is, és minden nap megtekinthettek festőművészeti kiállításokat, úgyhogy ha végeztünk a beszélgetésén, azt mondom, hogy sétáljunk be hárman és nézzük meg ezeket a képeket.
1: És engem mindig lenyűgöz, hogy a kettes villamos kerekei egy ilyen 35 cm-re gördülnek el az ember feje fölött.
2: Egyébként tudjátok Budapesten mi a kedvenc mozim? A cirkó. Mert a cirkóban hallod, hogy megy folyamatosan a villamos. Ez nagyon jó. Én imádom.
1: Ráadásul az egyik legszebb az öreg Ganz villamos, a kettes. Remélem, hogy azért sokáig vigyázunk rá. Meg a visszatérve a...
2: Zenéről kell beszélni?
1: Aha.
2: A fenében.
1: Meg úgy rólad, meg
2: a... Egész hétvégén a zenéről beszélt, hagyjatok
1: az overturizmusról is egy kicsit.
2: Igen.
1: Mert leírtad Budapest eklektikusságát, hogy milyen szép, és akkor egy kicsit a város az itt tud lenni egy múzsa, különösen egy ambient zenésznek, akit magát a tér is lett meg, a táj, meg a stb. És akkor, ha jól értem, az overturizmusnak te azt hívod, amikor minden egyforma lesz.
2: Hát azt hívom, igen, hogy például az overturizmus úgy nevezem, hogy az ember jön, egyrészt instázik állandóan, hogy először lefényképezi, mielőtt valamit nézne, és hogy mindenhol ugyanazt akarja kapni. Elmegy a McDonald's-ba, elmegy a Starbucks-be, ugyanazokat az érményeket akarja kapni mindenhol, talán egy kicsit olcsóbbért itt Budapesten, mert egy kicsit olcsóbb város, mint London, vagy Bécs, vagy bármi, és nem figyelnek arra, hogy milyen ez a világ. Nem élnek. És jön az angol turista bebaszni ott a 7. kerületben, miközben ugyanezt tehetné a pubbe ott nála, és jobb lenne a világnak, akár ekológiailag, hogy nem repülne ennyit.
1: Abba a szobában, ahol te vagy, én már tapasztaltam olyat többször is, hogy az ajtón benyúl egy kéz, benne a telefon, egy-két fotó elcsattan, és visszamegy a kéz, és maga az ember nincs ott.
2: Igen.
1: Még csak be sem megy. De van róla emléke.
2: Beszéltünk az előtt a közönségről, hogy sokan jönnek be, de nem mindenki marad. Mert megértem, ez egy zsarzene, ez egy nis. Teljesen tisztában vagyok vele. De csomóan csak azért jönnek, hogy egy képet csináljanak. Szóval mit fognak kezdeni ezzel a képer, basszus?
0: Igen, engem megütött az előbb, ahogy mondtad, hogy ők sem élnek, de közben meg a többieknek is élhetetlenné válik ezzel.
2: Igen.
1: Na és akkor ezen te hogy tudsz segíteni a zenéddel? Mert valahogy erről az állapotról úgy beszélünk, ami egy picit benne van ebbe a zenébe. Ennek a zenének a melankóliájába, szellőségébe.
2: Én azt szeretném, hogy az ember élje azt a pillanatot, hogy ez erről szóljon. Lehet, és azt is nagyon szeretem ezekben a zenékben, mert ezek általában minimalisták. Kevés dolog történik benne, de szándékosan kevés dolog, mert például a jazzesek, akik mindig úgy találják, hogy ezek a zenék kevések, mert kevés moduláció van, kevés dolog történik, kevés virtuózitás, de ez mindez szándékos, amit nem értenek, hogy direkt kevés információt adunk, hogy az ember csak a csipegese, amit akarja, ne támadja meg, ne támadjuk meg információval, meg magunkkal, és hogy bejön ebben az állapotban, kreálunk egy állapotot, és akár kimehet, amikor van kedve. ez nem egy, ezek művek, nyilván átgondolt, én mikor írok egy darabot, átgondolom, hogy merre akarok menni, de nem baj, ha te csak egy percig hallgatod, ha ezt a boldogságot meg tudtam adni neked. És csomószor van, hogy bejönnek, és nem mindig maradnak, mondom, maradnak 10 percet, 20 percet, fél órát, de nagyon sok sztori, nagyon sok minden születik, és látom, és nagyon sok DM-et kapok, mert minden, az embereknek tetszik, és meghatom. Most is valaki írt egy tegnapi koncertről nekem, és jól esik.
1: Tök érdekes, hogy közben meg azt szereted, hogyha beszélgetnek meg minden, ez így olyan, mintha a te küldetésed a háttérzene lenne az önismerethez, vagy a...
2: Ez ilyen kettős. Egyrészt nyilván, mint mindegyik művész, de az összes kollégámról, pont erről beszéltünk, van egy nagyon jó barátom, Eduardo Gastaldival, tegnap előtt voltunk együtt Olaszországban, hogy miért csináljuk ezt. Csajokért. Mert mikor kamasz volt, én azért kezdtem el zenélni a csajok miatt. Mert rájöttem, hogy 16 évesen, hogy rohadt nagy hatalma van a zongorának, ha elkezdesz Erik Satiet játszani hajnal 2-kor egy párizsi buliban. Azt nagyon ment. De nem azért. A hírességért nem, mert azért nem vagyunk popsztárok. Miért csináljuk, és nem értjük, és nem jöttünk rá, hogy miért csináljuk, de ez mindig nagyon jól esik, ha valaki visszajelzi, és végülis azért csináljuk, hogy szeressenek minket.
1: Van benned valami madár, amelyik így ül a fán, és így elcsipogja.
2: Egyébként az jó, az tetszik nekem, hogy olyan vagyok, mint a madár, és akkor kreálok egy hangulatot, te mész az erdőbe, és mondjuk egy kicsit kövér vagyok a madár, eltörne az ág elég gyorsan.
1: Hallgatóknak mondom, Sármi kimondottan sármos, fél hosszú hajú, fél
2: ősz. Feleségül akarsz venni?
1: Nem, de ajánlatlak magyar nőknek, hogy ne érezd magad jobban továbbra sem.
2: Meg vagyok, köszönöm szépen.
0: Nekem még az jutott eszembe, hogy miben lenne más a művészeted? Mondtad, hogy komponálsz is, gondolom, hogy vannak saját zongoradarabok is, amiket írsz. Szerinted miben változott volna ez, hogyha mondjuk ez Párizsból, vagy egy másik városból történik?
2: Hú, ez azért egy nehéz kérdés, mert én Párizsban zeneszerzést tanultam a konziba, és amikor mondom zeneszerzés, ez a nagyon kortárs zeneszerzést tanultam, ez a hallgathatatlan, és nekem az összes koncert élményem majdnem Párizsban, ez a nagyon gyérközönség és nagyon durva zenék. Ilyen zenét még, de mondjuk múltkor voltam Párizsban egy ilyen mini fesztiválon, a Zil Saint-Louis-n, és ott voltunk sok zongoristák, és ilyen zenéket játszottunk. Illet a városhoz, szerintem. Ugyanúgy, ahogy tegnap annyira illet, hogy játszottam egy ilyen borbárba, tegnap előtt ebben a Pordenonéba, és akkor elkezdett szakadni az eső. És ez az esőzaj a zenémmel nagyon jó volt. Ugyanúgy, mint mikor Párizsban játszottam, ez a Île Saint-Louis volt a... Voltatok Párizsban? Az Île Saint-Louis? Az egy sziget, ami Notre-Dame szigete mellett van, az Île de la Cité, és akkor ott van a Szajna, 17. századi régi bérházak, minden öreg, és minden sugározza ezt a kicsit melankó, ott van a legromantikusabb pad a világon. Ha szerelmes vagy, akkor vidd ott a csajodat, jó? Majd megmutatom. Budapesten én imádnék kültéren játszani sokat Budapesten. Egyébként komolyan, nekem van egy ilyen minimális setupom, mert például sok zongorista általában szereti, ha igazi zongorával játszik. És ez egy nagy vita a zenei körökben, hogy fake vagy nem fake zongora. Azaz, hogy a MIDI billentyű és számítógép, vagy stage key, vagy bármi, vagy igazi zongora. Sok zongorista úgy találja, hogy degradál neki játszani stage key-n. Én nem vagyok. Én szerintem ezeket a szerszámokat ma is kell is használni. És sőt, többnyire sokkal jobb eredményt tudsz elérni velük, mint akár egy nagy zongorával néha, mert sok mindent tudsz velük csinálni. És szóval van ez a mini setupom, és néha szoktam magamat felvenni itt-ott, és a YouTube-on aztán felpakolom, hogy játszok a kertemben, játszok itt, játszok ott, és nagyon jó kint játszani.
1: Akkor te egy madár vagy a fán.
0: Én még annyira visszakérdeznék, hogy csak hogy jól értsem, hogy azt mondod, hogy Párizs inkább melankolikus, és Budapest inkább bohókás?
2: Budapest kaotikus. Budapest, és azt szeretem, Budapest egy bazár, egy összevisszaság. Van ez az óriási folyó, ami szétvágja, ami sokkal nagyobb, mint amennyire a város maga szerintem. Én imádom ezt a várost, meg én azért szerencsés vagyok, hogy Budán lakom, egész jó helyen, Pasaréten, ami én imádok ott élni, de mikor néha átjövök a hidon, azért néha átjövök, és akkor élvezem ezt az összevisszaságot, ami ez a város. Sőt, néha féltem, hogy mondják, hogy például csinálni fogják ezt a rakpartot, és ilyesmi, és mindez nagyon szép és jó lesz, de féltem azt, hogy már túl jó lesz.
1: Ja, hogy nagyon működni fog.
2: Működni fog. Jó, én szeretem a káoszt.
1: És a tökéletesség élettelenségétől, személytelenségétől félsz.
2: Képzeljétek el, én például imádok menni ilyen lakótelepek felé, és nézni a lakótelepes soha sem éltem lakótelepen, és mindig az egész családom kinevet engem, mert mondom, hogy milyen poetikus. Ja, én is a poetika. De van valami szépség ezekben a repett aszfaltokban.
1: Tök valami tetszik. Őszinte. Hallgassunk meg tőled még egy zenét, mert most nagyon úgy beszélsz, mint aki mindjárt ír egy számot.
2: Mindjárt berakok. Ez nem én leszek, hanem egy kollégám, akit úgy hívnak Davide Fasiello, és Frammento Effimero.
1: Olasz?
2: Igen, olasz.

0: Tilos Rádió Budapest Eklektik.
1: Jó napot kívánok!
0: Folytatjuk a beszélgetést Sármival, aki most hétvégén péntek, szombat, vasárnap a Szimpla Kerten belül egy piano fesztivált szervez 10 előadóval 9 országból. Elég komoly teljesítmény lesz ez, egy nagyon nehezen látható kis fesztivál, és utaltál rá, vagy mondtad a beszélgetésünk első negyedében, hogy viszonylag kevés női képviselője van ennek a zenei műfajnak, ami nagyon elgondolkodtató, hiszen ez egy annyira finom, annyira érzékeny, annyira puha műfaj, amit hát inkább így a feminin erőkhöz sorolok én, és mégis fiúk csinálják, úgyhogy végül is kettős a kérdésem, miért van ebben olyan kevés nő, és hogy van az, hogy a fiúk a feminin oldalukat ennyire világszínvonalon tudják megmutatni ezzel a zenei műfajjal?
1: Szerintem először onnét ered ez, hogy a klasszikus zenében maga, ha klasszikus zeneszerzésről beszélsz, kevés nő volt hagyományosan. De most már ez kezd változni, és ebben a neoklasszikus zenében van egy-két világsztár, úgy mint Hanya Rani, például, aki egy lengyel csaj, de nincsenek sokan. Miért? Az egy nagyon nehéz kérdés. Én például próbálok minél több nőt hívni. Erre a fesztiválra is sok az összes kollégámnak írtam. Vagy nem akarták, vagy a nők, a hölgyek, akiket felkértem, nekik ez nagy gond volt, hogy nem, hogy mi zongorán játszunk, és nem igazi zongorán, mert a klub helyzet az nem engedi az igazi zongorát, és az nekik a legtöbb hölgynek a igazi zongora kérdés, az a nagy dolog. De például megyek most Bécsben szeptemberbe, ahol 4 nővel fogok játszani, de azért, mert ott egy igazi zongora, és azt sokkal jobban viselik, nekik ez fontos a
0: technikával való viszony,
1: igen, és technikailag, most nem akarok ilyen klisékbe, de nehezebb megy. Szóval nekik ez komfortosabb, ha egy igazi hangszerrel találkoznak. Legalább azokat, akiket felkértem, és legtöbb azért utasította vissza, az aj miatt. És most ez kevésbé bevállalósak. Most nem tudok, ez hülyén hangzik, vagy ilyesmi, mert én ugyanannyi nőt felkerestem, és sok kolléganőm van. Talán ez a környezet egy kicsit intimidáló volt nekik, meg a hangszer hiánya. Miközben vannak borzalmasan tehetségesek.
2: Meg én azt látom, hogy mintha nehéz lenne most klasszikus zenészként elkezdeni tanulni, illetve hogy a leggyakoribb módja ennek a koncerttermek, a zeneiskolák, szóval ez a bár zenész, bár zongorista, ami ugye ez a füstös, zajos, élettel teli, amit mondjuk az amerikai filmekből, vagy éppen így a francia előző évszázadi hangulatból ismerünk, ez olyan ritka, és egyébként nem is tudom, te tudod, hogy mit tanácsolnál valakinek, aki ezen a vonalon indulna el, most akár nőként, akár férfiként, fiatalon?
1: Az, hogy dolgozzon sokat, hogy legyen alázatos, ne legyen beképzelt, ne legyen nagy elvárása, legyen kész mindenhova menni, semmi pénzért, forgasson állandóan, socializon, mint az állat. Én ezt ajánlanám neki, és még foglalkozzon azzal, hogy, és főleg foglalkozzon azzal, hogy mit akar mondani, és nem azzal, hogy mit tanítottak neki, és hogy mi a jó.
0: Na, ez különösen a magyar oktatás után egy baromi nehéz feladat. Olyan, mintha vezetni tanítanák, vagy engem megtanítanának vezetni, és csak szombathelyre mehetek. Mondjuk igen. Ilyen a jazz oktatás.
1: Teljesen, ez a jazzben teljesen ezt látod, ezekkel a jazz. Én szeretem a jazzt, szeretem Keith Jarrettet, szeretem John Sermon, szeretem Garbareket, de mostanában ez egyik kedvencem, ez a Svanborg Cardub, nem tudom, ha ismeritek, ilyen Dan jazz duo, írtó kreatívak. Pasi egy vurlin és egy dob. Szóval mindegy, de hogy látom itt Magyarországon, megtanítanak valamit, és azt kell csinálni. És ha nem azt csinálod, akkor nem vagy profi. Vagy nem vagy jó. Nem felelsz meg. Ez a nem felelek meg.
2: Igen, mi főleg itt szerintem inkább a magyarországi budapesti szinteret látjuk, és itt nem látok olyan sok lehetőséget arra, hogy valaki ilyen őszintén szívből jövően egy ilyen bárzenészé, akár klasszikus zenészé váljon, hanem sokkal inkább ez az előre kikevezett út, az ősöket kell kövessük, ezt eddig is így csináltuk évszázadokon keresztül. Igen. És hát nyilván ez egy rökhöz kötöttség, amit egyébként rajtad, és azt hiszem, sem a beszélgetésen, sem a zenéden nem érzünk.
0: Ja, ebből te hogy mozdítanád ki a többieket? Lehet, hogy benned nincs, mert francia vagy.
1: Hú, ez egy nehéz kérdéseket tesztek. Én egyrészt senkit sem, nem mondanám senkinek, hogy mit kell csinálni, mert az életem elég egy mess, vagy nem tudom, hogy lehet mondani, hogy másokat tanítsak, hogy hogy kell élni. Én például 20 évig nem zenéltem. Direkt, mert valamiért tanítottak, konziba tanultam, és annyira megutáltam a zenét 30 évesen, hogy 20 évig nem zenéltem. Mert wow. Nekem egy fájdalom volt az a zene, amit csináltam. És kellett, hogy mindent elfelejtsek, amit megtanítottak. Szóval én azt mondanám, felejtsetek el mindent, amit mondtak
0: a
1: tanárokat.
0: De te Franciaországban tanultál, tehát akkor amit
1: de ott is
0: jelenség, az nem jellegzetesen
1: magyar. A zeneiskola az egy ilyen megtöri a lelkedet mindenhol. Mész itt egy Liszt Ferenc Zeneakadémia koncertre, hallod ugyanezt százszor, mindenki most kőbánya is a kis ugyanezt, mindenki ugyanezt csinálja semmi lélekkel. Nem mernek saját maguk lenni.
0: Ezt én próbálom jól is látni, különös a klasszikus zenében, egy kőbányánál már nem, meg ott talán szabadabbak is, hogy ott én azt mondom magamban, hogy oké, ez egy harcművész mentalitás.
1: Igen.
0: Hát nem feltétlenül arról szól, hogy legyél szabad nem. Meg minden, hanem mint a forma gyakorlatot, és akkor én próbálom ennek látni az értékét. De mégis nehéz ezzel élni, úgy tűnik.
1: Én szerintem mindig kár, hogy valakit megcsorbítani saját magától. Én például nem is azt tetszik általában egy zenében nekem, hogy tetszik, hanem az, hogy hallom, hogy van-e saját hangja. Ez szerintem sokkal fontosabb, mint az, hogy tetszen nekem. Azok a művészek, akik jönnek nálam, nem mindig tetszenek, csak hallom, hogy van hangja.
0: És akkor tudsz benne gyönyörködni.
1: Igen.
0: Egy önálló élőlényben.
1: Igen, ebben van valami, amit máshol nem hallott.
2: Akkor ez egyediség, így van.
1: De talán csak egy ilyen mánya, hogy ugyanezt az akkordot nyomja, mert neki ez a két akkord tetszik, és ezt a kettőt úgy döntötte, hogy ezt a kettőt akarja játszani. És szuper, csinálja egész életét. Ez ő.
0: Nem rossz. Csak kéne valahogy tanítanod.
1: Dehogy is. Én voltam tanár konziban, a legrosszabb tanár voltam a világon.
0: Magyarországon?
1: Nem, Franciaországon.
2: Ja. Hogy néz ki egy legrosszabb tanár konziban?
1: Úgy, hogy depressziós és öngyilkos akar lenni mindegyik nap után, oktatás után.
0: Hát ez nem a legjobb, amit át tudsz adni.
1: Nem, ugye? Azért nem. Van közben van három gyerekem, azért szeretem őket.
0: Motoszkál bennem egy kérdés, akkor amit most feltehetek, hogy ezzel a fajta zenével, tehát amikor ezt hallgatjuk, nagyon nehéz megkülönböztetni a szépet és a szomorút, és viszonylag pozitív értelemben melankólikusnak írjuk le, de azért a melankólia az mégiscsak egy olyan állapot, ami akkor jó, ha tudjuk, hogy vége lesz.
1: Én ezzel nem értek egyet, hogy ezek szomorú zenék. Nyugodt, gyakran összetévesztik a nyugodt a szomorúval.
0: Meg a szépet a szomorúval. Az volt már olyan, mutattam embereknek, ezt hallgass meg, ezt hallgass meg, ezt, és mondta, hogy hát ez a ravatalozókba mennek ezek a számok.
1: Igen, mert az emberek csak az erős inputokat tudják elképzelni.
0: Például ezek a szép zenék a ravatalozókba mennek. Miért?
1: Az én zeném ment a... Várj, az artistjuk nem írta nekem, hogy ment az zeném a ravatalozóban.
0: Annyi temetőse nem járok, vagy nem szoktam ott maradni temetőkbe hallgatni a szettet.
1: Én szoktam járni temetőkbe. Legjobb hely a világon.
0: Hallgatni a szettet?
1: Nem, azért nem. Bár van, hogy van füles.
0: Gyászoló nénikhez beállsz
1: gyönyörgődni. Egyébként tudjátok, hogy konkrétan szerintem Budapesten a Fiumei úti temető az egyik legszebb temető a világon.
0: És mostanában az egyik legjobb koncerthelyszín.
1: Igen, látom, hogy Konkoly ott szokott. Konkoly, őt párszor hívtam, ő nem akar jönni, mert neki kell az izongora.
0: Aha, hát a Fiumei úton ott azért.
1: Igen.
0: Az egy nagyon jó koncerthelyszín, aki nem figyelgeti mostanában, hogy a Fiumei úti temetőben milyen koncertek vannak, baromi izgalmasak.
1: Nagyon klassz, csodálatos
0: hely. És illik a te zenéthez is, ne haragudj, tehát valahogy...
1: Menjek oda koncertezni?
0: Nem, csak hogy én nagyon szépnek tartom a te zenédet, és teljesen passzol a halottakhoz, az elmúláshoz, a gyászhoz, a ravatalozóhoz.
1: Hát akkor most ugorjak be a Dunába?
0: Nem, már volt ilyen időszakod.
1: De volt, van, lesz.
0: De ez a kapcsolat a szépség meg a szomorúság között nem lehet, hogy azért mégiscsak van. Jó, te most tagadod. Mert hogy pont, hogy segít. Tehát, hogy amikor...
1: Te nagyon mély vagy ma, várjál.
0: Hát amikor hallgatom a te zenédet a Spotify-on,
1: igen.
0: Akkor előjön belőlem az a szomorúság és melankólia, ami bennem lakik.
1: De az biztos, hogy van.
0: De talán azért, mert a te zenéd az én szomorúságomat egy puha ágyra fekteti, és meleg takaróval takarja be, és puszítad a homlokára.
1: Adjak puszit?
0: Ne, hanem a zenéd. A zenédet így élem meg, hogy bátran előveszem magamba a melankóliát, mert jó helyre kerül.
1: De ez a célja, hogy komfortot adjon az embereknek, szerintem. De közben egy haverom azt mondta, mert hogy a zenémben mindig van valami diszonáns. Mivel kortárs, mindig rakok valahol egy kis diszonanciát, amit mindig a végén meg akarok oldani. Mert a zeneszerzés végül is erről szól, hogy kreálsz diszonanciát, amit a végén a forma arról szól, hogy kreálod ezt a diszonanciát a forma által, az akkordok által, és a végén feloldást kínálsz a hallgatóságnak. Azért tök jó, ha az emberek csak egy pillanatot hallgatnak, de ha végighallgatják, meghallgatják is a komfortot a végén, és a feloldást, meg felszabadulást.
0: Most kicsit úgy hangzik, mint a te zenével dolgoznál, de érzelmekkel kevés.
1: Én csak érzelmekkel dolgozok. Sőt, általában mostanában a fő érzelem az a szerelem az életembe. A hiánya, meg a sok, meg a kevés, szóval ilyen össze-vissza hülye életem van. És ez nagyon átmegy a zenémbe. Az összes számom erről szól. Van jobb érzés, mint a szerelem?
2: Hát nem biztos.
0: Nincs. Mivel úgyis Gisről és melankóriáról beszélgetünk, ami szerintem a szerelem, ennek az ötvözete.
2: Mind összefügg, így
1: van. De az összes popdal szerelemről
2: szól. Abszolút, abszolút, így van. Nekem még az jutott eszembe egyébként, hogy lehet, hogy itt a szépet azért is kapcsoljuk össze a szomorúval, mert én hallgattam ma délután a zeneidet, és hogy nekem sokkal inkább volt egy ilyen nosztalgikus a legszebb emlékeimre való emlékezés, amiben nyilván a szomorúság az elmúlásban van benne, de egyébként az emlékezés a jóra. Tehát itt azért van egy kézzelfogható kapcsolat.
0: Hát ez a másik gyilkos érzés, igen, a nosztalgia, amit erősen elővesz ez a fajta zene.
1: Hát idő elmúlása, igen.
0: Vagy segít megszépíteni az emlékeket.
1: És mert nem... szépek. Szép az élet. Van annál jobb, mint az élet? Én azt sohasem értem egyébként az emberek, akik mondják, hogy jaj, de rossz az élet. Az élet már attól jó, hogy van, szerintem. Mm. És örülni kell neki.
0: Abszolút, össze vagyok zavarodva. Na, mert mindennel egyetértek, amit te mondasz, és mégis egy kicsit inkább az ilyen szomorkás.
1: Egyértelmű, hogy nem tagadom.
0: Ez nem az a zene, amire harsányan nevetek, egyértelmű. Vagy elmegyek pogózni, persze. Vagy levezetni.
1: De nem is az a célja, vagy... és arra van tök jó zene, amire lehet pogózni. És nagyon jó, hogy vannak különböző zenék.
0: És hogyha a te zenét gyógyító, akkor az ott gyógyít, ahol a baj van. Tehát ahol a te zenéd van, ott van a baj is. Ha most bajnak nevezzük a szomorúságot, meg a melankóliát, meg az elfogadást.
1: Ismersz egy boldog embert?
2: Nem. Nem. Olyat, aki teljesen boldog, olyat nem. Szerintem mindig van egy ilyen kontraszt hatás, mindig van egy diszonancia lent és fent. Ez egy napon belül át lehet.
1: Nekem, ha valaki mondja ezt, hogy boldog, akkor rögtön kezdek turkálni, hogy biztos boldog, vagy anyukám pszichológus egyébként. Szóval, és akkor mindig elkezdek turkálni, biztosan nem vagy boldog.
0: Más zenekaroktól, amikor konkrét ilyen rockzenekarok vannak, valahogy azt szoktam megkérdezni mindig más formában, hogy ti hogyan fogalmazzátok meg, hogy a világ egy rossz hely?
1: De a világ nem egy rossz hely.
0: De nincsenek benne boldog emberek.
2: De azért, mert lehet, hogy a boldogságot csak úgy üldözzük, és nem ennek kéne a célunknak lenni, de bocsánat.
1: Igen.
0: Szerinted?
1: Nem vagyunk mindig boldog, de van, amikor azok vagyunk. Boldogok vagyunk, mert élünk, és a világ egy szép hely, szerintem.
0: Oké, tehát a világ egy szép hely, amiben az emberek nem boldogak.
1: És ahol sok szépséggel, nézd, itt vagyunk a világ egyik legszebb helyen. Hogy ne lenne az világ egy szép hely, érted? Itt látom, alkonyodik előttem, itt van a Budai Vár, emberek, akik iszogatnak, mindenki boldog, egy baba itt mosolyog előttem. Hogy ne lenne boldog az világ?
0: Jó, igaz, ez a slideshow, amit most felvázoltál a rádióhallgatóknak, tényleg csak a te zenédnek
1: lampjonok égnek,
0: háttérzenével.
1: Az egész egy cool.
0: Megy. Már csak arra van időnk, hogy lejátsszuk a negyedik számot, amit hoztál.
2: Így van, vagy az ötödiket. Melyiket gondolod Sármi zárónak?
1: Argentin barátom, egy nagyon egyszerű dal, Matias del Pos, aki egyébként egy nagyon érdekes sorsú, mert ő egy igazi argentin farmból jön. Az apukája egy ilyen farmer, 5000 vagy 6000 marhája van, és ő úgy döntött, hogy mégis elmegy onnét 4 órától Buenos Airesbe, és Londonban él, és értünk fog zenélni. Ő egyébként nem is zongorista, hanem gitáros, de vannak zongora darabjai, és egy csodálatos ember. Most vele találkoztam szintén hétvégén, már régóta, de most ezen a fesztiválon találkoztam. Én a feleségemnek neveztem, mert nagyon megszerettem. Imádom. És a száma Va tutto bene. Mert olasz is közben.
0: Bene.

0: Tilos Rádió FM 90.3 Budapest Eklektik vége. Mark Sármi van a vendégünk itt még nagyjából egy percig, úgyhogy még egyszer gyorsan leinfozzuk. Igen. Pénteken, szombaton, vasárnap a Szimpla kerten belül zongora fog szólni, ahol
1: az első emeleten.
0: Szólni az első emeleten, és vasárnap a termelői piacon, a Farmer Marketen vagy őstermelői piacon.
1: És mindezek a rendezvények ingyenesek, ami fontos tenni. Lehet inni, lehet lefeküdni, egyszer valaki egy pornófilmet kezdett el nézni, miközben játszom, bármit lehet.
0: 10 előadó 9 országból.
1: Ez az.
0: Ez ott, és most megismerhettük ebben az egy órában Mark Sármit, aki velünk él itt Budapesten, és ahogy halljuk, ez neki valami missziója, hogy ő itt él.
1: Én imádok itt élni.
2: És remek volt hallgatni, hogy ez egy milyen csodás város.
1: Az, mert
0: igen.
1: Az.
0: Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk
1: köszönöm
0: voltál.
1: Nektek.
0: Az Instagramon lehet téged, és ezt az egészet
1: igen.
0: Leginkább, hogy Le Salon de Marc.
1: Le Salon de Marc vagyok az Instán, meg a Charme Musique-ként vagyok a szintén
0: akkor
1: az Instán.
0: Akkor ezt most úgy, hogy egy magyar ember is le tudja gépelni.
1: Charmei, Charmeyi. Na, és muzik.
0: És a szalon pedig Le Salon.
1: Le Salon de Marc.
0: Le Salon de Marc. Ez csak ott van, egyébként nincsenek hirdetve, nincsen kiplakátozva, nincs a Facebookon.
1: De ez most éppen, ezek most kivételesen a
0: ja,
1: Facebookon is találhatóak.
0: Ja, igen, az igen. Is van. Ó, majd akkor adminisztrálhatok az Artisiusnak
1: igen.
0: Sok baromságot. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy velünk
1: köszönjük.
0: Voltál. Zené, mivel fogunk, melyik számmal búcsúzni?
1: Akkor most egy saját számommal. Ez az, és a neve az Zsölem, azaz szeretem.
0: Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok.
2: Sziasztok.

Hey, jó estét kívánunk! És pontosabban én kívánok most egyedül, mert magamra maradtam erre az estére, itt a Tilos Rádió népzenei műsorában Keszthelyi Imre Kutyuli vagyok. És hát ennek bizonyára lesznek hátrányai, remélem előnyei is, mert a kényszerűségből jó minőségű felvételeket fogok játszani. Most a Cinka triót hallottuk, három szépséges leányzó, és még fogjuk őket hallani, meg a Makám együttest Bognár Szilvivel. Most például Vörös Sándor Holdfényt vetettem című verse következik a Makámtól, Krulik Zuli zenéjével, hallgassátok szeretettel, a többi meg majd kiadódik, előadódik.

Jó estét! A Tilos Rádió népzenei műsorában tartózkodunk, és most egy kicsit elmélyültebb zenék szóltak, és talán még szólnak, de azért egy program ajánlót beiktatok. A fesztiválok ideje van ugye a nagy kánikulában. Előre szólok, hogy ha utazni akartok ebben az országban, legjobb, ha biciklire pattantok, mert az összes többi közlekedés elég bizonytalan. Kiemelném a nyári fesztiválok sorából a most e hét végén, közepén kezdődő Dombos Festet, ami Szerbiában a Vajdasági Kishegyesen van már hosszú évek óta, egy löszfal tövében. Ez 25 csütörtöktől 28 vasárnapig tart egy 4 napos fesztivál, és nagyon gazdag sokrétű programja van, a különböző zenék, az irodalom, színház, jó hangulat. Az idei motto az újratervezés. Egy egykori szemétdomb helyén valósult meg a fesztivál. Nagyon sok minden változott azóta a világban. Például megkerülhetetlenné vált a vízhiány kérdése, a társadalmi átalakulások, amit a bőrünkön érezhetünk. A közösségi felelősség és a művészet szerepe. Ezek körülfonják azokat a produkciókat, amiket ott hallhatunk hajnalig minden nap. A Dombos Remix irodalmi sorozat is lesz számos vendéggel, délutáni beszélgetések, kerekasztalok. Szóval tekerjetek, vagy utazzatok le Kishegyesre, Máli Idos, Szerbia. És július 12-én lesz a Kiscsőszön a Pajta Fest, az is már évek óta megy, és az is egy nagyon sokrétű program a Dunántúl egyik legkisebb falujában, ami viszont kulturálisan már a régió fővárosának számít. No, ez volt a programajánló, és akkor a legutóbb grúz énekeket hallhattunk a Trio Kafkáziától, és most bájolót hallunk Lobász Iréntől.

Sziasztok, Attilos Rádió Népzenei műsor búcsúzkodik mára, és utolsóként a lengyel volosi vonos kvartett No című száma következik. Jó éjt!

tutti lo scedio. Ez volt már az Ühüm TV elfonyával. Nem sokára Dr. Analóg. Kezdje a bal oldalon.

kezdődik a Bioritmus című műsor a Tilos Rádióban Dr. Analóggal, hasonló zenékkel. Jó zenehallgatást, sziasztok!